és nem természetes, ha rámegy. Ki is kerülheti? Igaz, mi is, mert magunkra vagyunk utalva. De minden úthengernek két oldala van, egy komoly és egy vidám. Próbáljuk a vidám oldalánál megfogni. Nem olyan nehéz, csak annak hisszük, mert olyan nagy. De mi se vagyunk kicsi, csak az úthengerhez képest. De az úthenger se volt mindig nagy, csak azzá tettük. Egyrészt, mert nagynak csináltuk, másrészt, mert nagynak fogalmaztuk. Sajnos sok mindenen ment keresztül, míg egy humorista megfogalmazta. Az emberért minden áldozatot meg kell hozni. Csak ember áldozatot nem. Hogy mit tettem erre én? Ma keresztül mentem egy úthengeren. Keresztül mentél? Keresztül ment. Pontosítsunk egy kicsit az úthengeren. Búcsúzunk önöktől légből kapott társaságunk nevében. Önök szembe velünk, a menetiránynak háttal ültek. A fellegekbe jártunk. Amennyire lehetett, megpróbáltuk kedves utasainkat etetni. Kérem, kapcsolják be a leszálláshoz biztonsági szerveiket. A gép inogna, minden mosdófülke mellett van zuhanozó. Hibás ejtőernyőjükre 30 napon belül a helyszínen írásos választ kapnak. Pokolgépünk a levegőbe repül. A bolgár naptár szerint kommunista szombat van. Az iszlám szerint hamvazó szerda. Mi csütörtököt mondunk. Amit lehet, tartsanak még magukban. Egy-egy kikérezkedés, itt politikai állásfoglalás. Jelenleg a magyar-román határ felett állunk. Reméljük, nincs a jelenlévők között túszos mandulabegyulladásos. Amikor túlzott pánikot keltenénk, gépmadarunkról levált a madár. A berepülő pilótánk meg kirepül. Gépünk másodpercek múlva eléri a legalacsonyabb magasságot. A betonteknő. Síkra szállunk. Csak átutazók voltunk itt a földön. Köszönöm.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
2: Thank you.
1: Sir Kist, mikor ment el Magyarországról?
2: Yes, a long time ago, 1956, December végén, mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: It's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... Akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Oh, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, Why don't you come back together in the vödör, a gödör? Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem tudja be a kertajtót.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

az ezüst ló. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy király. Annak a királynak 7 fia és 7 leány. A fiúk már mind legénysorban voltak, a leányok eladók. A 6 idősebb fiú meg is házasodott, a 6 idősebb leány is férhez ment, csak a legkisebb királyfi nem akart megházasodni, s a legkisebb király kisasszony sem férhez ment. Ajánlották a királyfinak ezt a király kisasszonyt, azt a király kisasszonyt, a király kisasszonynak is ezt a királyfit, azt a királyfit. Nem kellett sem az egyiknek, sem a másiknak, sem ez, sem az. Szörnyű haragra gerjedt a király. Noha sem ez, sem az nem tetszik, menjetek világgá! Nem nézhetem, hogy a legkisebb fiam legénysorban maradjon, a legkisebb leányom meg pártában. Hát jó van, elment a királyfi, és vele a király kisasszony. Mentek hetet hét országon keresztül, hegyeken, völgyeken álltak. Estére egy sűrű, rengeteg erdőbe érnek. Ott egy fa alá leheverednek, és elalusznak. Mondja reggel a leánya bátyjának. Hallgass csak ide! Csodálatos álmot láttam az éjjel. Egy ősz öreg ember volt itt, s azt mondta nekem, hogy itt van egy király, annak a teste csupa seb, s a világhíres doktorok sem tudták meggyógyítani. De ettől a fától, amelynek a tövében fekszünk, 100 lépésre van egy forrás, abból vigyünk egy korsó vizet, s ha ezzel a vízzel megmossuk a király testét, egyszeribe meggyógyul. Mindjárt mennek ahhoz a forráshoz. Volt a leánynak egy kicsi korsója, telemeríti, aztán elindultak. Mentek hetet hét ország ellen, és addig mentek, míg annak a beteg királynak a városába nem értek. Itt bementek egy vendéglőbe, doktori gúnyát szereztek maguknak, mind a ketten doktornak öltöztek, és mentek egyenesen a királyhoz. Elmondják, hogy mit akarnak. És bezzek fogadják nagy örömmel, vitték a király szobájába. Hát csak ugyanúgy volt, ahogy az ősz öregember mondotta. Azzal a korsó vízzel megmosták a király testét, s mintha csak letöröltek volna róla minden sebet, hófehér lett a teste. Adott a király örömében tengerkincset a királyfinak, építetett a városban drága szép palotát, hogy lakjanak ott. Senki sem tudta, nem is sejtette, hogy királyfi a csuda doktor, s király kisasszony a másik. Telik múlik az idő, fölmegy egyszer a királyfi a királyhoz, aki még maga is fiatal legényember volt, s alázatos tisztelettel meghívja a királyt ebédre. Elmegy a király, s hát mikor fölmegy a palotába, szeme szája eláll a csodálkozástól, mert a királyfi nem volt többet doktori gúnyában, hanem olyan ragyogó aranypaszomántos gúnyában, mint ő. S a másik, akit csudadoktornak tartott, leányruhában volt, drága szép selyemköltösben. Olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Mondja a királyfi, látom, csodálkozik felséged ezen a nagy változáson, de tudja meg, hogy királyfia vagyok én is, és ez a leány király leánya, az én testvérem. És elmondta mindjárt, hogy miért kellett nekik elbújtosni. De hiszen ne lett volna király leánya az a leány, akkor is megakadott volna rajta a király szeme. Ebéd alatt szépen összebarátkoztak, összemelegedtek, te az enyém, én a tied, mondotta a király a leánynak, a leány sem különben a királynak, mentek egyszeribe a király palotájába, s csaptak lakodalmat, 7 országra szólult. Na, vége lesz a lakodalomnak, de a királyfinak nem volt maradása. Gondolta, elmegy valamerre, s ő is megkeresi a párját. Megy mendegél a királyfi, hetet hét ország ellen, s beér egyszer egy városba, éppen a fekete király városába. Kérdi ettől is, attól is, hogy mi újság. Mondják neki. Van itt újság elég? Van a királynak egy gyönyörűséges szép leánya. De ez csak ahhoz akar férjhez menni, aki eltalálja, hogy miféle 3 jegy van rajta.
99-en próbáltak eddig szerencsét, egy sem találta el. Mind a 99-nek karóba került a feje. Nem bánom én, mondja magában a királyfi. Egy életem, egy halálom, azért mégis megpróbálom. Amint megy az utcán végig, kihajol az ablakon egy öreg ember, és azt mondja utána. Na, ez sem fog nálam nélkül boldogulni. A királyfi egy kicsit visszanézett, megnézte az öreg embert, de nem szólt neki semmit, ment tovább. Végig megy a városon, mégis meggondolja magát. Jó lesz visszafordulni ahhoz az öreg emberhez, mielőtt szerencsét próbálna. Visszamegy az öreg emberhez, s hát csak akkor látja a kapun, hogy az öreg ember aranyműves. Ejnye, de jó, gondolta magában, úgy is leszakadt az aranysarkantyúmnak a taréja. Majd az öreggel visszaforrasztatom, s az alatt kivallatom, hogy mi értelme volt a szavának. Bemegy az öreg emberhez, odaadja a sarkantyúját, hogy csinálja meg. Mondja az öreg ember, én megcsinálom jó szívvel, de holnap úgyis a levegőben fogod összeütni a bokádat. Hát azt honnét gondolja Kelmed? Kérdi a királyfi. Honnét? Mert tudom, hogy miben jársz. De nálam nélkül nem boldogulsz, mert te sem fogod eltalálni, hogy miféle három jegy van a király kisasszony testén. De bezzeg ígért a királyfi neki mindent, csak adjon valami jó tanácsot. Jól van, mondja az öreg ember. Holnap reggelre színezüstből csinálok egy lovat. Akkorát, hogy a hasában jól elférsz. Aztán kivitetem a piacra, s tudom bizonyosan, hogy senki más meg nem veszi, csak a király kisasszony. A lovat majd felviszik a király kisasszony szobájába, te éjjel búj ki azon a kicsi ajtón, amelyet az ezüst ló oldalán láthatatlanul csinálok, és akkor megnézheted, hogy miféle jegyek vannak a király kisasszonynak. Megcsinálja az öregember az ezüst lovat, beleülteti a királyfit, kiviteti a piacra, ott körülfogják a népek, az urak, csodálják, kérdik az árát, de drága volt, olyan drága, hogy nem tudta azt megvenni senki, csak egyedül a király. Az éppen arra jött a leányával, s hogy a leányának megtetszett, csak az árát kérdezte, s kimérette mindjárt a tenger sok aranyat az öregembernek. Na, jól van. Fölviszik az ezüst lovat a palotába, ottan is a király kisasszony szobájába. Elkövetkezik az este. Lefekszik a király kisasszony, elalszik. El a dajkája is.

nem tudott onnét elmozdulni. Mintha csak oda cövekedték volna. Hanem amit nézte nagy gyönyörűséggel, egyszerre csak fölébredt a király kisasszony, s ahogy meglátta a királyfit, sikoltani akart. De torkán akadt a sikoltás, mert bizony úgy megtetszett neki a királyfi. No te királyfi, mondotta a király kisasszony, te már tudod, hogy miféle jegyeim vannak. El is találod. A tiéd is lehetnék most már, de ha az apám megtudja, hogy belopóztál a szobámba, karóba kerül a te fejed is. Tanakodtak erre, arra, hogy mit csináljanak. Valamit gondoltam, mondja a király kisasszony. Te csak menj vissza az ezüst lóba. Én meg letöröm a lónak mind a két fülét. Holnap aztán elküldetem az aranyműveshez, hogy forrassza vissza. Ott szépen kibújhatsz, és soha senki meg nem tudja, hogy itt voltál. Úgy lett, ahogy a király kisasszony tanácsolta. A lovat visszavitték az aranyműveshez, ott a királyfi kibújt belőle, aztán elment vissza a sógorához, befogatott ottan 6 lovat parádés hintóba, ment utána egy regement huszár. Így hajtatott be a fekete király udvarába. Fölment a palotába, elmondta a királynak, hogy ki is mi, szerencsét próbál ő is. Tetszett a királynak a királyfi. Mondta neki, hagyd el, fiam, ne próbálj szerencsét, kár volna meghalnod ilyen fiatalon. De a királyfi mind csak azt mondotta, egy életem, egy halálom, már én mégis megpróbálom. Hiszen könnyen megpróbálhatta. No te fiú, mondotta a király, szeretném, ha a vejem lennél. 3 napot adok hát neked, de jól vigyázz magadra, mert 2 elvédheted. De ha 3-szor sem találod el, hogy miféle jegyek vannak a leányomon, karóba kerül a te fejed is. Bezzeg, hogy a királyfi első nap nem találta el, 2. nap sem találta el, hogy ne is sejtsék, hogy látta ő már azokat a jegyeket. Hanem 3. nap szép sorjában elmondotta, hogy miféle 3 jegy van a király kisasszony testén. De volt öröm. Örült a fekete király, hogy van már, akire hagyja a királyságát. Mindjárt lakodalmat csaptak, s a fekete király egyszeribe átaladta a fejének egész országát és királyságát. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

Stílus Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És az előző hetekben a felnőtteknek kedveztünk, most pedig Benedek Elek születésének évfordulóján meséket hallhattok. Jó szórakozást!

0: mit ész szőcs? Egy szőcsről mondok mesét, aki olyan szegény volt, mint a templom egere. De mégsem. Volt neki egy rossz ollója, egy fogatlan felesége, aztán annyi gyermeke, mint a rostalika, még egyel több. Mikor ettek, mikor nem, még puriszka is csak vasárnap telt, akkor is csak nagy ritkán. Egyszer mégis úgy esett, hogy a puriszkából megmaradt egy morzsa az asztalon, s hát annyi légy gyűlt rá, hogy ezek bizony egy egész puriszkát is fölfaltak volna. Megharagszik a szőcs, hogy még a légy is őt koldúsítja, s úgy lecsap a tenyerével, hogy egyszerre 20 légy maradt halva. Ennye, gondolta a szőcs. Hát csak ugyanolyan erős ember volnék én. Na, ezt igazán nem hittem volna. Hiszen akkor vivát keresztúr, menjünk, próbáljunk szerencsét. Mindjárt faragott egy táblát, s nagy öreg betűkkel ráíratta. 20-at egy csapásra. Nyakába akasztotta a táblát, s csak ugyan elindult világgá. Eleget sírtak, ríttak a gyermekei, hogy maradjon, ne menjen, mi lesz belőlük nála nélkül. A felesége nem különben, de a szőcs olyan erősen el volt tökélve, hogy kötéllel sem lehetett volna otthon tartani. Erősen bízott, hogy nagy vitézségével majd csak boldogul valahol a földkerekségén. Elindult hát, ment, mendegélt, útközben egy rengeteg erdőbe ért. Nagyon elfáradt, s leheveredett egy kút mellé. Amint ott heverészne, odajön az ördög, egy rettentő nagy bivajbőrrel, hogy vizet merjen abba. Meglátja a szőcsöt, s a nyakába a táblát azzal az írással. Gondolja magában, ez ugyan erős ember lehet. Éppen jó volna nekem szolgának. Mindjárt köszönti is, mégpedig illedelmesen.
1: Adjon Isten, földi!
0: Adj Isten, fogadta a szős nagy kurtán.
1: Hát, csak ugyanolyan erős ember volna kent, hogy 20-at egy csapásra, mi?
0: Gyünnyögte a szős.
1: Hát nem szegődnék be hozzám szolgának?
0: Már hogyne, ha jó bért fizet. Megalkuttak hirtelen. A szős 3 esztendeig szolgál az ördögnél, fát, vizet hord. Egyebet semmit sem csinál, s mikor az ideje kitelik, kap egy zsák aranyat. A vitézszőcs kezet csapott, s azt mondta. Itt a kezem nem disznóláb, ördög atyám fia. Ebb, aki megmásolja. Azzal elmentek haza az ördöghöz, kinek éppen annyi gyermeke volt, mint a szőcsnek, talán még több is vagy kettővel. Ahogy hazaértek, az ördögfiúk mindegy cseppig megitták a vizet, s a szőcsnek kezébe teregették a bivajbőrt, hogy hozzon más vizet a kútról. Oly, szegény feje! Töprenkezett, tűnődött, hogy már most ő mit csináljon. Még az üres bivajbőrt valamiképpen csak el tudta tipelni a kúthoz, de vízzel tele meg se tudná billenteni. Amíg így tűnődött, az ördögök megunták várni, és egyet utána küldöttek. Megijedt szegény, hogy már most mi vele. Nagy ijegységében, hogy mit csináljon, egy fával elkezdett ásni a kút körül. Kérdi az ördög, amikor odaért.
1: Hát te mit csinálsz, vitéz szőcs? Én bizony,
0: felelte a szőcs, azt gondoltam, hogy minek járjak ki vízért minden nap. Egyszerre hazaviszem az egész kutat.
1: Jaj, azt ne tedd, rimánkodott az ördög, mert vak az anyám, ez még belé találna esni. Inkább én hordok vizet helyetted.
0: Hát hiszen úgy jól van, mondta a szőcs, s jó szívvel beleegyezett, hogy az ördög vigyen haza vizet. Másnap fáért küldötték a szőcsöt, de egyszerre éppen 3 ölet kellett volna, hogy hozzon. Úgy bizony, de mikor elég volt abból neki 3 hasáb is. Törte a fejét, mit csináljon, de csak hiába törte, nem került ki abból okosság.
1: unalmában azt a rengeteg sok ölfát, ami le volt vágva az erdőben, darabonként kezdte összekötözni. Az ördögök nem győzték várni, s megint egyet utána küldöttek. Ez éppen akkor ért oda, amikor a szőcs kötözgette a fákat.
2: Hát te mit csinálsz?
1: Kérdi az ördög.
0: Mi te? Csak nem járok ki minden nap az erdőtökbe. Egyszerre hazaviszem mind, ami van.
1: Olyan nagy haraggal mondott, hogy a szegény ördög csak úgy megőkölt a nagy ijegységtől. Rimánkodott, hogy az Istenért meg ne tegye, mert ha most hazaviszi, ami fa van, mind elégetni, és a térre egy szál sem maradna. Ő inkább hazahordja apránként.
0: Hát, hordjat, ebatta ördöge, dörvögött a vitézszőt.
1: Eközben az ördög belé kapaszkodott egy nagy bükkfába, húzta lefelé, hogy majd így kötözi tövéhez a fát. Amint húzza, elkiáltja magát.
2: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: szia, elszakadt! Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj hanem abban a pillanatban, ahogy az ördög eleresztette, a fahegye visszacsapódott, s úgy eldobta a szőcsöt, hogy az erdőnek éppen a túlsó szélére esett le egy bokor mellé. A bokorból kiugrik egy nyúl, megfutamodik. A vitéz szőcs utána, hogy nem, éppen az ördög felé futott a nyúl. A vitéz szőcs úgy tett, mintha erősen mérgelődnék, szitta a nyulat, mint a bokrot. Itt van, állatja! Az egész erdőt keresztül ugrottam érte, s mégsem tudom elfogni, nézzen oda az ember! S vége hossza nem volt a zúgolódásnak. Otthon az ördögök összesúgtak, búgtak és elhatározták, hogy még csak egy próbára teszik a vitéz szőcsöt, s ha akkor is kifog rajtuk, kifizetik az egész bérét és hazaküldik. Másnap a legerősebb ördöggel kiküldötték a mezőre, hogy tegyék próbára az erejét. Az ördög egy ostort és egy buzogányt vitt magával. Mikor a mezőre érnek, azt mondja az ördög. No, te vitéz szőcs, most mutasd meg, hogy milyen erős vagy. Hadd lám, tudsz-e akkorát rikkenteni ezzel az ostorral, mint én? Jobb lesz, ha nem is adod a kezembe, mondotta a szőcs. Mert akkorát, ha rikkentek, hogy a szemed kifordul attól. Hát, forduljon, kötekedett az ördög. Csak a rikkents előbb te, biztatá a szőcs. Az ördög erre kezébe vette az ostort, akkorát a rikkentett, hogy a vitéz szőcs ilyettében keresztül esett a fején. Alig tudott feltápászkodni, hanem azért azt mondta, no ez ugyan nem volt valami erős a rikkentés, ördögkomé, hanem most már takard el a szemedet, ha azt akarod, hogy ki ne forduljon. Az ördög meggondolta, hogy bizony ennek fele sem tréfa, s befogta a szemét. Szem nélkül az ördögnek sem élet az élet, a vitéz szőcsnek sem kellett egyéb. Hirtelen felkapta a buzogányt, úgy fejbe teremtette az ördögöt, hogy 10 kád vizet öntöttek rá, míg föleszmélkedett. Na, mondta a szőcs, mikor nagy nehezen talpra állította az ördögöt, ki tud nagyobbat, ha rikkenteni, ördögkomé? He? Jaj, te! Nyöszörgött az ördög keservesen. Most csak menjünk haza, jaj. Még csak most kerekedett igazi nagy ijegység az ördög familiájában, mikor meghallották a vitéz szőcs legújabb cselekedetét. Mindjárt teletöltöttek egy zsákot arannyal, s odaadták, hogy vigye haza, hogy többet a színét se lássák. De már azt nem teszem, pattogott a vitéz szőcs. Ha azt akarjátok, hogy itt hagyjalak, hozzátok el a béremet, és különben itt maradok, míg a 3 esztendő ki nem teli. De hiszen ettől jobban féltek, mint a tömjén füsttől. Inkább hazavitték a zsák aranyat, csak ott ne maradjon. A vitéz szőcs előre ment, s hamarabb hazaért, mint az ördög, ki az aranyat vitte utána. Hirtelen kiküldötte a feleségét a csűrbe, hogy a ketrecből töltsön meg egy zsákot pohővával, és éppen akkor jöjjön be vele, mikor az ördög is megérkezik. Akkor aztán dobja fel a zsákot a padlásra, és mondja: nézze, édes uram, tiszta színaranyjal van tere, addig szolgáltam, míg kent odajár. Az asszony csak ugyan úgy tett, ahogy az ura mondotta. Mikor az ördög látta, hogy ennek az embernek még a felesége is olyan erős, hogy egy zsák aranyat csak úgy fellódít a padlásra, ilyettében ő is fellódította, s azzal úgy elszaladt, mintha a szemét vették volna ki. Vissza sem mert nézni, míg az erdőig nem ért. Itt találkozik egy farkassal, s ez kérdi tőle:
0: hová futsz olyan lelkedből, ördög koma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, vagy te nem hallottad hírét a vitéz Szőcsnek? Aztán elbeszélte, hogy minden vitézi dolgokat nem cselekedett az az ember. Nagyot kacagott a farkas, hogy az erdő csak zúgott belé. Mikor aztán magához tért a kacagástól, elbíztatta az ördögöt, hogy menjenek vissza Szőcshöz, vegyék el az aranyat tőle, hiszen az egy gyenge, gyáva ember.
0: Az ördög hitte is, nem is a farkas beszédjét, de mégiscsak ráállott, mert szerette volna visszakapni a zsák aranyat.
1: Hanem csak olyan formán ment vissza, ha egy jármot csinálnak, ebben mind a ketten beléfogóznak, mert attól félt, hogy a farkas serben hagyja, ha majd szorul a kapca. A farkas nem bánta, tejékedve az ördögnek. Jármot csináltak, beléfogóztak, s úgy mentek a Szőcs udvarához. Ott éppen javában játszottak a Szőcs fia is, mikor észrevették, hogy az ördög járomba fogózva jő a farkassal, azt hitték, hogy a farkast is nekik hozza. Az egyik elkiáltja magát: néné, az apám farkast is szolgált. Egy másik gyermek meg azt kiáltja: az ördögöt sem eresszük el, az ördögöt sem eresszük el. Haj, megijed az ördög szörnyűségesen. Elöl neki, vesd el magad. Megfutamodott jármostól, farkasostól együtt. Eleget bátorította a farkas: ne fuss, te bolond ördög, ne félj, te bolond ördög. Nem hallottad semmit, futott, ahogy csak győzte. Addig futott, míg a farkas feje egy faikrébe felakadt, a járompálcája eltörött, s ő szaladott tovább. Talán még ma is szalad. A vitéz Szőcs így megszabadult szépen az ördögtől, farkastól, s még ma is boldogan él egész háznépével a temérdek.

0: dédőlt oldalába. Az Óferenciás tengeren túl, hetet hét országon innét, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Felfaltak ezek minden. Már nem volt a háznál egy béfaló falás, amit a szájukba dughatott volna a szegény ember. Mit csináljon? Merre pacsarodjék? Ő bizony elmegy szolgálatot keresni. De vén volt szegény fej. Béjárt országot, világot senki lélek fel nem volt. Haj, búsult a szegény ember, hogy szinte felveti a bánat s a szomorúság. Mi lesz azzal a sok gyermekkel, mire ő visszakerül, mind éhhalállal halnak meg. Amint így renyeked még bucsálódnék magába, csak elébe tappad az ördög. Megkérdezi ez. Hová mész, te szegény ember? Én bizony, édes ördögöm, elindultam szolgálatot keresni, de senki lélek fel nem fogad. Azt mondja az ördög. Egyet se évelődjél, te szegény ember! Gyere velem, én felfogadlak! Meg is alkusznak, kezet csapnak, és elmennek az ördög házához. Na, te szegény ember, mondja az ördög. Itt neked egyéb dolgod nem lesz. Csak fát kell hordanod az erdőből, s vizet a kútból. De hogy szómat össze ne keverjem, az ördögnek is annyi gyermeke volt, mint a rostalika, még egyel több. Elsőbb az ördög ment el vízért, s hozott egyszerre egy 50 vedres hordóval, de ezt az ördögkölykek egyhajtásra mind megitták, s meg sem kottyant. Azt mondja az ördög. Már most csak menj el te, szegény ember, s hozz te is egy hordócskával. Aj, megijed a szegény ember. Hogy tudjon ő 50 vedres hordóval hozni, mikor az ő öreg testének még egy veder is sok. Kapja magát, egy ásóval elkezdi a kutat körülásni. Oda megy az ördög, s kérdi. Mit csinálsz, te szegény ember? Azt feleli a szegény ember. Én bizony azt gondolám, hogy egyet sem kínlódok a vízhordással, hanem egyszerre az egész kutat hazaviszem. Jaj, ne tedd azt, te szegény ember, mondja az ördög nagy megijedve. Inkább hordok én ezután is. Jól van, no, hagyja rá a szegény ember. Csak oszték többet, ne is küldj engem vízért. Másnap elmegy az ördög az erdőbe, s hoz egy jó hátfát, hogy volt legalább két német öl benne. De az is úgy elfogyott egy nap, mintha nem is lett volna. Harmadnap elküldi a szegény embert, hadd hozzon ő. El is megy ez. Vesz egy nagy kötelet, azzal az erdőt körül kezdi keríteni. Kérdi az ördög. Mit csinálsz, te szegény ember? Én bizony hazaviszem egyszerre az egész erdőt, hogy ne kelljen annyit fáradni. Jaj, ne vidd, te szegény ember! Inkább viszek én ezután is! A szegény ember nem is bánta, és elmentek haza. Hanem az ördög szeretett volna már megmenekedni a szegény embertől, mert erősen megijedt a nagy ereitől. Kérdi tőle, hogy mit fizessen az eddigi szolgálatjáért, mert nem tudja tovább tartani. Azt mondja a szegény ember, adjon, amit akar, megelégszik vele. Jól van, mondja az ördög. Menj le a pincébe. Van ott 12 hordó rész, 12 hordó ezüst, s ugyanannyi arany. Abból egy zsákot tölts meg, s vidd el. A szegény ember pedig egyet gondol, 12 bivajbőrből csinál egy zsákot, azt megtölti csupa arannyal. Azt mondta az ördögnek, hogy ha azt a zsákot oda nem viszi, ahová ő parancsolja, hát fiastól, mindenestől elpusztítja.
1: szörnyen megijed az ört, elkapja a zsákot, s viszi a szegényt. Mikor egy jó darabot mentek volna, akkorát püsszent az ördög, hogy a szegény ember ilyettibe hátra szökik, vagy 12 lépésre. Kérdi tőle az ördög.
0: Mi baj, te szegény ember? A pipámat ejtettem el,
1: feleli a szegény ember. No, tovább mennek, s az ördög ismét püsszent egyet, de akkorát, hogy a szegény ember hátra szökött, vagy 50 lépésre. Kérdi az ördög.
0: Mi bajod, te szegény ember? Elejtettem a zacskómat,
1: feleli a szegény ember.
0: Jól van.
1: Tovább mennek, s estére kelve megérkeznek a szegény ember házához.
0: Hát, teremtő szent Istenem, egy egész Ármádia gyermek omlik ki a házból, s futnak nagy rongyosan az apjuk elé. Meglátja az ördög azt a teménytelen sok gyermeket, s elkiáltja magát. Kű, aki áldója van, ennyi még nekem sincs. És azzal nagy szörnyűködben ledobja a zsákot, s úgy elfutott, mintha a szemét vették volna. A szegény ember pedig boldogul élt a sok pénzből, s máig is élnek, ha meg nem halnak.

Hol volt, hol nem volt, hetedik országon, innét az óperenciás tengeren, túl a kurtafalkó malac túr, kidőlt-bedőlt kemencének egy csepp oldala sem volt. Ahol jó volt, ott rossz nem volt, ahol rossz nem volt, ott jó volt, mégis megsült benne annyi pogácsa, hogy egy mesztelen cigánypurdé minden vitte az ingemiát. Volt egyszer egy király, és annak olyan szép felesége, hogy még az angyalok is megirigyelhették a szépségét. Hanem egyszer a királyné meghalt. Búsult a király, szörnyű nagy bálat nehezedett a szívére, éjjel-nappal siratta a feleségét. De hogy telt múlt az idő, egy-két esztendő, addig-addig durzsoltak a fülébe, hogy így meg úgy, nem maradhat haláláig szomorú özvegységben. A koldúsnak is van párja, a kicsi leányát sem nézheti árvaságban. Hogy felöltözött szép aranyos búnyába, s elindult leánynézőbe. Elindult, de előre megmondta, hogy csak olyan leányt veszel, aki van olyan szép, mint az első felesége volt. No, be is járt országot, világot, sok szép leányos asszonyt látott, de a feleségéhez hasonlatos szépet nem talált. Telt múlt az idő, a kicsi király kisasszony szép nagy leányás erdült. Jöttek is a kérők, királyfiak, hercegek, válogatott cigánylegények, de a király feltette magában, hogy addig férjhez nem adja a leányát, amíg maga meg nem házasodik. Ezt gondolta magában, de senkinek sem mondta, a leányának sem, hanem csinált egy találós mesét, és kihirdettette, hogy annak adja a leányát, aki a mesét kitalálja. De úgy próbáljon szerencsét, akárki fia borja legyen, hogy ha ki nem találja a mesét, karóba kerül a feje. Bizakodott erősen a király, hogy nem találkozik ember, aki az ő mesét kitalálja, és nem fogy ki a leányából soha, lesz, aki dajkája, ha majd megöregszik. Mert hogy szép volt a király kisasszony, jöttek a királyfik, hercegek, grófok, minden rendűs, rangú, legények, seregestül, akinek külön-külön feladta a király az ő találós meséjét, mely szólott ekképpen. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. 10-20-an megpróbálták egynap, de egy sem tudta helyesen megfejteni. Helyesen megfejteni. Bizony, ha nem tudták, nem is látták többet Isten áldott napját.

fülömnél különbeket találhatok, de olyat nem, mert úgy hírlik, hogy nincs párja kereke világon. Hiába sírt Rit, könyörgött a királyné, a fiának nem volt paradása. Mit volt, mit nem tenni, sütött az anyja útra való pogácsát, vele küldötte a leghűségesebb szolgáját, és ugyancsak a lelkére kötötte, hogy vigyázzon a királyfira, mint a szeme világára. Na, elindultak, mentek, mendegéltek, hegyeken, völgyeken át, erdőkön, mezőkön keresztül, szél ellen, nap alatt, s addig mentek, mendegéltek, míg az özvegy király városába nem értek. Ott bemennek a fogadóba, esznek, isznak, s azzal a királyfi ment egymagában a királyhoz, s szolgáját meg ott hagyta, hogy vigyázzon a lovakra. Felment a király palotájába, bejelentik, bátran a király színe elé áll, s köszönti emberséggel. Isten hozott, fiam, mi jól van jársz, ki fia vagy? Én a napkeleti király fia vagyok, felelt a királyfi. Ugyan bizony hallotta a hírét, felséges királyom? Hallottam bizény, jó pajtásom volt, nyugodjék békével. Bizony, ha jó pajtása volt az én édesapám, én azért jöttem, hogy feleségül vegyem a felséged lányát. Ho-ho, öcsém, annak nagy sora van. Meg tudod-e fejteni az én találós mesémet? Megpróbálom, ha elé mondja. Jobb lesz, ha nem próbálod. Sajnálom fiatal életedet. Ne sajnálja, felséges királyom, csak mondja elé. No, úgy hát legyen úgy, hallgass ide, fiam. Keresi az olyan, de meg nem találja. Ha meg nem találja, anyja vére bánja. Gondolkozik a királyfi, vakarja a fejét, és egyszerre csak mondja. Felséged olyan asszonyt keres, amilyen a felesége volt, de nem talál. S ha nem talál, a leánya bánja, mert addig nem adja férhez. Eltalálta, ördög adta, fattya rikkantott a király. De ha eltaláltad, akkor azt is tudhatod, hogy nem eladó a leány se neked, se másnak. Nem ad, itt van az, vágott vissza a királyfi. Becsületes ember szavának áll. Hé, katonák, ordított a király, s kirántotta a kardját, hogy miszlikbe vágja a királyfi. Hát, uram teremtőm, szaladtak be a katonák mindenfelé, rohantak a királyfinak, de bezzeg a királyfi sem tartotta hátul az eszét. Utcu neki, szégyen a futás, de hasznos. Elszaladt a fogadóba, felkapott a lovára, s meg sem állott hazáig. Hiszen még jóformán haza sem ért Napkelet országába. Talpra állíthatta a katonáit, mert jött utána rettentő nagy ármádiával a király, aki szörnyű mód megharagudott a királyfira, amiért visszabeszélt neki. Ej, szegény királyfi, még hírmondónak is alig maradt az ő katonáiból. Úgy megverte a király ármádiát. Alig-alig tudták elrejteni az édesanyját. Ő maga meg kifutott az országából, mehetett szegényen a világra. Ment, mendegélt a szegény királyfi, nagy búval, bánattal hetet hét ország ellen. Addig ment, mendegélt, míg a tenger mellé nem ért. Éppen akkor indult onnét egy hajó. Felkéredzett rá, beállított a hajós legények közé. Ment az a hajó éjjel-nappal szakadatlan, olyan csöndes volt a tenger, mint a víz a tányér felettén. De a hetedik éjjel szörnyű nagy förgetek kerekedett. Magas toronynál magasabbra dobta a hajót, s úgy vágta egy sziklához, hogy miszlik beszakadt. Áldott szerencsére a királyfinak semmi baja sem esett. S tovább ment a sziklán, bolyongott erre-arra mindenfelé, aztán rengeteg erdőbe ért, rengeteg erdőből nagy pusztaságra. Hát annyi volt a katona azon a pusztaságon, mint a fűszál a réten, mint a csillag az égen. Éppen javában gyakorlatoztak. A király is ott ült egy dombon, aranytrónján, nagy füstöket eregetett hosszú szárú pipájából, s úgy nézte szívbéli gyönyörűséggel a katonáit. Nézi a királyfi a gyakorlatozást, és egyszerre csak meglátja a király, int neki, hogy menjen oda. Oda megy a királyfi, szalutál katonásan. A király meg mondja neki, úgy szemlélem, hogy katona voltál te is valaha. Állj be, fiam, a sorba, gyakorlatozz te is. Sorba áll a királyfi, a király meg mind őt nézte, úgy megtetszett a királyfi járása, tartása, hogy

Kiáltott neki. Állj ki a sorból, fiam, vezényeljed a katonáimat, hadd lám, mit tudsz. Kiállt a sorból a királyfi, vigyázz, kiállt, aztán indult, de úgy döngött, rengett a föld, s a hosszú szárú pipa is kiesett a király szájából, pedig négy baka fogta a pipa szárát. Ho-ho, fiam, kiáltott a király, akárki fia vagy, vezérnek termettél. Ez órától fogvás, te vagy a vezérem. Hazamennek este a király udvarába, a király este nagy vendégséget csap asztalfőre, maga mellé ülteti a királyfit, esznek, isznak, rostával hordják a bort, de a királyfi csak nem akart kedvre derülni. Mi bajod van, fiam? Kérdezte a király. Olyan szomorú vagy, mint a háromnapos esős idő. Így áll, fiam, ne búsulj! De a királyfi csak szomorkodott továbbat is. Na várj csak, mindjárt hazahozom a jó kedvedet. Szólt az udvarmesternek, hogy hívja be a király kisasszonyt, de hozza ám a citeráját is. Beül a király kisasszony, jaj, de szépséges szép volt, a lelkem adta, s megpendíti a citeráját, vígnál vígabb nótákat penget rajta, de pengethette a legesleg vígabb nótát. Nem vidult fel a királyfi, hanem mit gondolt, mit nem a királyfi, elkérte a citerát a király kisasszonytól, s pengedett azon egy olyan, de olyan szomorú nótát, hogy sírtak mind, mint a gyerekek. Arra meg rázendített egy vigat, de olyan vigat, hogy egyszerre mind táncra kerekedtek, még a király is. De még künn az udvaron az agarak is összeülelkeztek a kopókkal, s úgy járták a kálai kettős. Mondjam, nem mondjam, ha mondom, úgysem hiszitek el. Ha nem mondom, bizonyosan elhiszitek. Megtetszett a király kisasszonynak erősen a királyfi. És kérte az apját, hogy marassza náluk ezt a citerás vitézt. Hadd tanuljon tőle citerázni. Hiszen a király ott is marasztotta. Hogy nem marasztotta volna. És a királyfi tanította is ügyesen a király kisasszony. De csak nem jött meg a kedve. Hiába faggatta a király kisasszony, nem mondta meg, mi búja baja vagyon. Hely, szomorú lett a király kisasszony, és mindig csak szomorú nótákat pengetett a citerán. De bezzeg elszomorodott a király is. Gondolta, ez így nem jó, fordítsunk a dolgot. Egyszer aztán keményen elévette a királyfi. Hallod-e, fiam? A leányom szívét megszomorította. Szólj már egy-kettőt, hadd tudjam, hány hét a világ? Mondta a királyfi, ismerte felséged a napkeleti király? Hát, hogy ne ismertem volna, jó pajtások voltunk fiatalságunkban, az Isten nyugtassa. No, én a fia vagyok. Ennyi ördög adta, hát ezt eddig nem mondhattad? Igazad beszélsz-e, fiú? A királyfi erre félrehúzta köpenyegét, hát ott ragyogott egy fényes csillag. Sokszor láttam az apád mellén, fiam, mondta a király. No, az Isten vezérelt hozzá, mert hallottam szomorú esetedet, hanem ne búsulj, visszavesszük az országot. Azzal felmentek a palotába, de bezzeg most a királyfi sem volt szomorú. A fiatalok megesküdtek, aztán lett nagy dínom-dánom, lakodalom. 7 nap, 7 éjjel szólt a muzsika. Akkor abba hagyták, felkerekedtek, a királyfi országát visszavették. Aztán megint szólt a muzsika, állott a vigasság, 7 nap, 7 éjjel. Én is ott voltam, 7 éjjel táncoltam, akkor elszaladtam, s hazáig meg sem álltam. Itt a vége, fuss el véle!

0: aranygyapjas kasok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren, innét, hetet hét országon, egy sánta harasszal, túl, volt egyszer egy gazdag pásztorlegény. Ennek a legénynek volt 99 juha, s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a királynyájába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szemefény. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét hunyt le. A másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tény. A legény béreked anyájával. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót találnak. Megy, mendegél, terelgeti elébb-elébb a juhok. Elől ment a 3 kos, utána a juhok, nagy húsan végetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem megy tovább egy lépés sem. Ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akárkié legyen. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. No, eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lélek. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás, de akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én szénámat étetni, te ember izénk? Megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
1: Ne haragudjék ilyet, óriás bátyám ura, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
2: Nem kell a pénzed,
0: mondja az óriás,
2: hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, s egy aranygyapjas kost. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem frustukoltak.
0: Mit csináljon szegény feje? Meg kell, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kost is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztotta. De már annak meg kellett történnie. Elékenyült az óriás egy rengeteg nagy üstöt, abba beléhánták a teménytelen sok húst, aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa, óriás? Akár hiszitek, akár nem. Csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjába, s 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hem mentette a fáintos tokányt. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állított.
1: No,
0: mondta a legény magában.
1: Én ugyan jó, de rágám megfizetém azt a kicsi szénát.
0: Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
2: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mindamennyi juha van, az a nagy bélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
0: Elkövetkezik más reggel, s hát megint jő az óriás. Már messziről kiáltotta.
2: Hamar, legény, hamar, ölj le 33 juhot, s egy aranygyapjas kost, mert ma még nem frustukoltam.
0: Mit volt, mit nem tenni?
2: Csak megöle 33 juhos az aranygyapjas kostis utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétál, nagyvegyesen.
1: Még éppen 33 juha, s egy aranygyapjas kosa volt a legénynek. A szíve is sírt, ha rájuk néz. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az ujjam.
2: Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja. Hé, legény, hé, hát azok a juhok még élnek, mindjárt megölt valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz.
1: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
2: Hallod-e, hé,
1: mondd a legénynek.
2: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
1: Megöli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is.
2: Beléhányja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetes.
1: Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenderedik.
2: Na megállj, te istentelen, gondolja a legény. Nem eszel ebből a húsból, tudom azt az egyet.
1: Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsírt, az óriás szemére locsantotta.
2: Szörnyed bődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsinthatna a legényre. No, te emberi zing, kioltád a szemem világát, de vigyázz, hogy a kezem közének erőj, mert erősen megkeserülöd.
1: Eleget inni is, eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt így soha meg nem fogod, hé, míg a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszédekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakított, és bizony nem bánja meg. Nem én, mondá a legény. Jár békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból ne veszel, hé! Azt mondá most az óriás.
2: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztor legény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
1: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt, a legény pedig nagy hirtelen felkapta, s a kicsi ujjára húzta. Hát ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Meg egy gyűrű hangja után. Na most mit csináljon, mindjárt agyon tapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára dagadt, hogy semmi letteképpen nem tudá lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elé rántotta a bicskáját. Lenyisszentette az ujját. Volt ott közelébe egy feneketlen tós. Abba belédobta az ujját gyűrűstől. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás. Óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondá a legény. Hanem most már el is mehetek világjá. Elindul a legény, mely mendegél a nagy rengetegbe. Amint menne, találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólhass, azt mondja neki. Állj meg, hé, ne fuss, mert számadásom van veled. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neki, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz. Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kaptam feleséget, amikor nincs neki semmi a földkerekségén.
2: Azzal tovább megy, nagy szóval. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Meg, endegél, kiér az erdőből is, annak a szélén talál egy házat. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy, köszön, és
1: kérni az asszony, hogy mi járatban van.
3: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna,
1: feleli a legény.
3: Az özvegy asszonynak megtetszik a legény, és befogadja szolgálat.
1: Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegy asszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány. A leány szerette. A legény egyszer csak elé állott, és megkérte a kezét az özvegy asszonytól.
3: Az pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást.
1: Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, s viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek.
3: Hát, amint a templom ajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik.
1: Megijed a legény. No, ez bizonyosan a medve?
3: Az, Isten Krisztus útsegén. Cammogott B egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának.
1: Szívem szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajtja errefelé, mindjárt megöl, ha bévezetlek a templomba. Sírt a legény, sírt a leány keservesen, elbúcsúztak egymástól.
3: De hogy soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak, felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is. Úgy indult a legény bújdosásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy, hanem a medve utána kiáltott.
4: Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is.
3: Megy a legény hetet-hét ország ellen, hegyeken, völgyeken által, s talál egy kicsi házat. B megy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a téli hideg. Köszön neki.
1: Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apu!
3: Szerencséd, feleli az őszemben, hogy öreg apónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát hol jársz itt, ahol a madár se jár?
1: Elé mondja a legény minden bújjátba járt. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére. Mindenfelé kíséri, akár merre megy.
3: Azt mondja az őszemben. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, hogy vitattam, talán ő is áll valamit.
1: Megköszöni a legény a gyűrű, és tovább indul. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszember igazította. De abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna.
3: Köszön ennek is.
1: Szerencsés jó estét, öreg apó!
4: Áldott szerencséd, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
3: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit.
1: Azt mondja az őszember.
4: Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrűni. Csak etel jól, s menj még két nap, aztán találsz egy házat. Abban még nálamnál is öreg ember, majd át az is valami.
3: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem jött. Ott ült a góc alatt az ősz ember. Az ölibe egy nagy biblia volt, s abból olvasgat.
1: Köszön a legény, az ősz ember kinéz a góc alól, s azt mondja.
4: Éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát te hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
1: Mondja a legény, hogy mibe jár.
4: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked, tedd a többihez. Aztán menj tovább, s addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb. A három gyűrű tedd le oda, te pedig feküdj rájuk. El ne mozdulj reggeli, aludj ott egész éjjel. amikor reggel megébred, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyen. Egyet szólít minden tudónak, egyet világon által látónak, és a harmadikat szólít föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
3: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, és tovább. Másnap estére kelve keresztúthoz, és ott meg is állapodik. Ha, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébredt, akkor a három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevire. A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik. Már most szervusz világ, csak lássa meg a medvét, tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad. Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által, s élt egy kis házba. Ott lakott egy csúnya, vém boszorkány, s vészegődik, ahhoz szól. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulázni, s magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, s megkérdezi, hogy egy ilyen legényt nem látott még.
5: Te, biz igen,
3: mondta a boszorkány.
5: Nálam van szolgálatban.
4: Noha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm,
3: mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugyan megölheti, mert neki ez a legény sem-sem-semmije. Ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, s abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. És amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg. Béfekszik a medve a gödörbe, s a közben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődögélnének, csak összedugja az orrát a három kutya. A minden tudó azt mondja.
6: Ti csak maradjatok a gazdámmal. Én előre futok, mert baj van otthon.
3: Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt.
6: Hazaérkezik a legény, és a másik két kutyával be akar menni, de a mint tudó nem mozdult el a küszöb.
3: Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget szépen neki, hogy kús, félre minden tudó. Ami tudó meg sem mozdult, rúgta, verte. Bizony nem mozdult az. Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy bemászik.
6: Aztán beült a góc alá, a nyulat megsütötte, a boszorkánnyal megették, a medve meg sem mert moccanni a gödörbe.
3: Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni.
6: Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt.
3: Gyanis ölhetné meg, mind azon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány.
7: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj. Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda, s mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
3: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a góc alá, a medve beléfekszik. De a minden tudó azt is tudta, és ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát a világon átallátó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre. Az mindjárt kialud.
6: Hazaér a legény is. Meg akarja sütni a nyulat.
3: De hát a világon átallátó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki. Kuss el, világon átallátó! Hiába üti, veri, el nem mozdult az ott. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyák is utána sompolyogtak.
6: De bezzeg csak most mérgelődött Isten igazában medvekomra.
3: Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
7: Jól van, nem bánom!
3: Esküdözött a boszorkány.
7: Szaggas 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelent! Feküdj most az ágy alá! Ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, hanem a kutyák mesterkednek ellenünk! És amint belép, ugorj ki az ágyból, s tígy vele, amit akarsz!
3: Elment a legény harmadnak. A kutyák is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a minden tudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtak. Aj, megrugaszkodik erre, a föld nehezes, hazáig meg sem állunk.
1: befut a házba, és egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedik az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, és a legény békességesen megsüthette a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, s úgy aludt ott reggelig, mint a bunda.
3: A vén boszorkány pedig nem találta helyét.
1: Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
7: Hé, mire is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáradsz mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
1: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, s csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. Csá, a medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usdi neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára. Mászhatsz, kiált a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül. Könyörgött a legény, kegyelmezzen fiatal életének. De a medve mindcsak azt kiabálta. Szállj le onnét, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
3: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
1: Kiálthatsz 13-at is. Úgy is halál fia vagy.
3: Kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
1: Nye, minden tudó, nye!
3: Hallja ezt minden tudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltá?
1: Talán bizony álmot láttál,
3: mondta a világon átallátós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény.
1: Nye, világon átallátó, nye!
3: Hallja ezt a világon átallátó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon átallátónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
1: Nye! Föld neheze! Nye!
3: Most a föld neheze hallotta a kiáltást, a többi nem. De bizony Isten, Krisztus útsegén hallám az én nevemet szólítani, mondta a föld neheze. Igen, szólott a minden tudó. Menjünk, mert a gazdánk veszedelemben van.
1: Aj, megrugaszkodnak!
3: De közvét legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűrt. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Nekiszökik a minden tudó a csűrfalának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon átallátós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez alatt a medve felmászott a fára, és éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyák, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szakik a világon átallátós, az felszökött a fának a tele magasságára, szakik most a föld neheze, és ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkába, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon átallátóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon átallátó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közlefogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. porcikája is 77 felé szakadt. Azt mondja most a minden tudó. No, ezzel készen vagyunk. De hátra van még a vén boszorkány. Szaggassuk össze azt is, mert megérdemli. Mindjárt elé futottak. És a boszorkány is összeszaggatta.
1: De bezzeg örvendett a legény, hogy már többet nem kell félni a medvétől. Hálálkodott magába az ősz embereknek, hogy neki ilyen áldott hűkutákat.
3: Gondolja, már nincs rájuk több szükség.

Megérkezik a legöregebb bűzemberhez. Elmondja, hol jár, merre jár, miken mene által, és vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember. Csak tarts magadnál.

köszöni a legény az őszember jóságát. Elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott, addig a dob. Lefeküdt a kutyák, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette. Elteszi szépen a gyűrűket, s elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment álma, még a haja is őszűni kezdett a rengeteg. De addig ment, hogy éppen abba faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár borra. Azt mondja neki: iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felét. A leánynak jó kedve volt, azt mondta: legyen meg a kiet kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Az ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, és azt mondja: ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felét. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, s eléveszi a félgyűrűs a félkendőt. Összeteszik a két félgyűrűt a két félkendőt, s hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom, sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának, s a másiknak azt mondta: jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy sánta mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásba. Hát, a három aranygyűrűvel mi lett? Na, azt is mindjárt elébont. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éjfiasszony. Nézi, nézi, mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S láss csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélem. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon. Esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé. Béomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek, hanem úgy is kell. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz?

0: nyúlpásztor. Hol volt, hol nem volt, még hetetét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony, s ennek három fia. Olyan szegények voltak, mint a templom egere, vízzel főztek, s bottal rearántottak, úgy éltek egyik napról a másikra. A legények bizony megelégelték ezt a keserves életet, s rászánták a fejüket, hogy már csak valamerre kimozdulnak hazulról, mert így nem lehet, míg a világ s még két nap. Azt mondja egyszer a legidősebb az anyjának: édesanyám, süssön nekem egy hamuba sült pogácsát, mert én elindulok szerencsét próbálni. Süt is a szegény asszony, s a legény elindul világgá. Megy, mendegél országvilág ellen, hegyen, völgyön által, s egy aranyos kúthoz ér. Letelepedik melléje, előveszi a hamuba sült pogácsát, s falatozni kezd belőle. Amint ott eddig élne, csak elejébe szökik egy kicsi egérke, s azt mondja: hallod-e, te szegény legény, adj egy falatot abból a pogácsából, éppen hét napja, hogy egy falatot sem ettem. Nem bánom én, feleli a legény, ha 77 napja nem ettél is, bár nekem legyen elég. Csak elcincog a nagy szomorúan az egérke, bebújt egy ligba, a legény pedig tovább mendegél. Addig ment, hogy éppen a király városába ment. Egyenesen a király palotájának tartott, leült a kapu elibe, s ott várta a jó szerencsét. Hát, egyszer csak kijő a király maga. Meglátja a legényt, még köszön is neki, is megkérdezi: mi áradban vagy, te szegény legény? Én bizony, felséges királyom, életem, halálom a te kezedbe, felel a legény. Szolgálatot keresek, ha valahol találnék. Azt mondja a király: gyere csak be, legény! Van az udvaromban 100 darab nyúl, ezeket rád bízom. Hajtsd ki a mezőre, de úgy őrizd, hogy egy is el ne találjon veszni, mert aztán a nyulak s a fejed. Másnap reggel kihajta a legény a 100 darab nyulat, de bizony, ahogy kiértek a mezőre, a 100 felé futott. Haj, megszontyolódik a legény, még nézi sem, mert a király palotája felé. Megfutamodott, s hazáig meg sem állott. Elbeszéli otthon, hol járt, merre járt, mi minden történik vele, csak eljáll a második legény, hogy most már ő próbál szerencsét. Erősen fogadta, hogy ő megőrzi a 100 nyulat, ha addig él is. Hanem az is úgy járt kivilágos világra, mint a legidősebb. Az aranyos kútnál ő is leült falatozni, az egérke tőle is kért egy falatot a hamuba sült pogácsából, de ő bizony nem adott. Aztán addig ment, míg a király városába ért. Bészegődött a királyhoz, de ahogy első reggel kihajtotta a nyulakat a mezőre, a 100 nyúl éppen 100 felé futott. Hazament ez is nagy szomorúan, s most már a legkisebb legény cihelődött neki. Hát, ha neki jobban kedvez a szerencse. Süt az anyja egy hamuba sült pogácsát akkorát, mint egy nagy taliga kerék, s azzal elindul világgá. Megy, mendegél, s elérkezik az aranyos kúthoz. Amint ott eddegélne, csak elébe fut az egérke, s igen szépen kéri, hogy adjon neki falat fogását, mert éppen 14 álló napja, hogy nem evett. Jó szívvel, mondta a legény, te kicsi egérke. Úgyis talán nem kell ebből a fogácsából sokáig élnem. Megköszöni szépen az egérke, s azt mondja: no, te szegény legény, jót étel helyébe jót vár. Két bátyától kértem már, egyik sem adott, de nem is segítettem egyiket sem. Azzal befutott a ligba, s egy kicsi kürtöt hozott magával. Ezt a kürtöt neked adom, mondta az egérke. Tedd el, még hasznát veheted. Úgy bizony, mit tudok én ezzel csinálni, kérdi a legény. Csak vidd el,
1: mondd el az egérke. S akármiféle veszedelemben vagy, fuvincs meg, s minden jóra fordul.
0: No, gondolja magában a szegény legény, ha nem árt, nem is használ, elviszem magammal.
1: Bedugta a tarisznyájába, azzal tovább indult, s meg sem állott a király városáig, s abba is a király palotájának a kapujáig.
0: Megérkezik, letelepedik a kapuban, hát egyszer jő a király. Mit keresi, szegény legény? Kérdezi a király. Elmondja, hogy mibe fáradozik, szeretne valami jó helyen szolgálatba állani. Éppen jó helyen jársz, mondta a király. Van 100 nyulam, akiknek egy ügyes pásztor kéne, mert eddig még nem akadt kedvem szerint való. Egyszeribe kezet adnak, de a király ugyancsak lelkire köti a legénynek, hogy egy is el ne vesszen a nyulakból, mert aztán a nyulak s a feje. Jól van. A legény másnap reggel kimegy a mezőre a 100 darab nyullal, de meg sem szagolják ezek a füvet. Ahány, annyi felé íramadik. Kiállt a legény. Mit csináljak most már?
1: Eszibe jut a kő. Előrántja. Belé fuvint, hát az a 100 darab nyúl egyszerre megfordul, úgy összefut, mint meg annyi jó. Látta ezt a király a palota tornácából, megcsavargatá a fejét. Semmiképpen el nem tudta gondolni, hogy miféle ördöngös ügyességgel gyűjti össze a legény azokat a nyúlakat.
0: Na, megállj!

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-37-73, volt egy kis késés, rövidített szignál, tietek a szó.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Szeretettel üdvözlöm a vendégünket, Földi Andrást, aki az ELTE Állami és Jogtudományi Karának tanszékvezetője, professzora, és Fekete Balást, akivel...
2: Sziasztok, most már a Zsolt is itt van, bizony, visszajött a Zsolt.
1: És egy régi álmom teljesült ezzel, hogy most a Földi András itt ül köztünk, mert én régóta terveztem, hogy olyan adásokat fogunk csinálni a politikai kultúráról, illetve a Polkult műsorban, ahol beszélünk egy kicsit történelmi dolgokról is. És az első, amiről szerettem volna beszélgetni, és egy nagyon kompetens emberrel beszélgethetek, és nagyon örülök neki, az ókori rómaiak politikai kultúrája. Nehéz volt rávenni Andrást arra, hogy eljöjjön közénk, és nagyon örülök neki. Szóval a római politikai kultúráról fogunk beszélni, de előtte egy személyes kérdést azért még hagy tegyek már fel, mert mindig szoktunk egy kis rövid személyes kérdést feltenni, hogy lett belőled római jogász.
3: Jó estét kívánok, szervusztok! Hát valóban sokszor föltették nekem ezt a kérdést, és nem is meglepő, hogy egy furcsa, ritka foglalkozás. Én tulajdonképpen latin nyelvvel, történelmmel szerettem foglalkozni, de édesapám azt tanácsolta, hogy hasznosabb, hogyha jogi pályára megyek, ezt már gimnazista koromban mondta nekem, hogyha még mindig olyan nagyon fog érdekelni az egyetem során utána a latin, meg a történelem, akkor lehet belem például a római jogász, tehát hogy gyakorlatilag kitalálta a harmadikos gimnazista koromban a római jogász.
2: Micsoda pályakép.
3: Így is alakult, úgy elég könnyen sikerült tulajdonképpen.
1: Meg még azt akartam megkérdezni, amit mindig meg akarok kérdezni, meg római jogászoktól általában meg szoktam kérdezni, hogy lehet a római jogban még újat mondani?
3: Lehet, mert ugye hát változik mindig a világ, és a római joghoz mindig tudunk fordulni a új kérdések. Hát most ugye itt van ez a bevándorlási kérdés. Hát a római jog is, római birodalom is találkozott ugye a bevándorlása, egy nagyon komoly népvándorlás formájába. Úgyhogy mindig vannak új problémák, amikre a római jog oldaláról új válaszokat lehet adni. Más oldalról meg néha találnak azért forrásszövegeket. Előkerülnek papíruszok, pergamenek, fémtáblák, egyebek, írott emlékek, amik gazdagítják nekünk a listát.
1: Tehát vannak azért új források.
3: Még mindig vannak, igen.
1: Még mindig találunk új
3: források. Néha újságban írják, nem tudom, index.hu-n olvastam, meg valami császári rendelet gyűjteménynek egy új töredékeit találták meg, és ez néhány évvel ezelőtt volt, 2-3
2: évvel. Ezek egyébként jelentősen változtatnak azon a képen, amit ti tudtok, vagy inkább csak egy ilyen kiegészítés?
3: Hát ez inkább csak ilyen egész minimális, hát ismert gyarapodást jelent, amit igazán nagyon várunk, azt mondta 200 évvel ezelőtt megtalált, ugye Veronai, hát Gaius kéziratnak a hiányzó oldalainak a pótlása. 1933-ban volt egy nagy jelentőségű papírusz levet Egyiptomban, és azóta semmi jelentős hát gyarapodása ennek a forrásnak nincs, tehát hogyha Egyiptom sivatagban, vagy akárhol Jordániában esetleg, ha előkerülne valami ebből a szövegből, akkor ott jelentősen gyarapodhatnának az ismereteink, mert fontos oldalak hiányoznak a könyvből.
1: De ezt üldözik is, tehát én úgy tudom, hogy egy tréri professzor utazta végig, azt hiszem a Közel-Keletet, és ilyen kolostorokba aludt, mert nem tudom, átvilágított mindenféle régi, mert ugye többször írtak a pergamenekre, letörölték, és többször... Igen, tessék.
3: Igen, köszönjük.
1: És, de nem talált sajnos, tehát hogy üldözik máig, tehát ez egy, vannak projektek, hogy keressik ezeket a forrásokat, de hát most már egyre nehezebb gondolom találni ilyeneket.
3: Igen, de mindig találnak, és még adott esetben Itáliában is találnak, még Rómában is ad abszurdum, valami föld alatti munka során előkerülnek dolgok.
1: Hát ennyit a római jogról. Én olyan témákat vetettem fel neked, amik itt felhívtad a figyelmemet, mi alatt beszélgettünk kint az előtérbe, hogy ezek csupa negatív fogalmak. Három fogalmat dobtam be, vagy három dolgot, hogy beszélgessünk már. Egyrészt az erőszakról. Rómában azért az a politika és az erőszak eléggé szépen összefonódott. A másik meg ez az idegenekhez való viszony, aminek ugye van azért aktualitása.
2: Igen, most megmutatjuk, hogy lehet akár még a római jog, illetve a római kultúra aktuális napjainkban.
1: De aztán felhívtad a figyelmemet arra, és szerintem inkább kezdjünk ezzel, hogy hát azért a római politikai kultúrának voltak azért olyan részei, amik hát követendőek és követhetőek, és mintaként szolgálhatnak máig is, és itt ugye nyilván a retorikai hagyományt emlegette. Tehát, hogy azért nem volt ez egy ilyen teljesen erőszakos és véres, és nem tudom milyen csupa negatív dolgokat tartalmazó valami.
3: Hát egyszerre jelen volt természetesen az erőszak és a vér, meg mindenféle bűnök, és ugyanakkor a magas szellemi színvonal és komoly erkölcsi hát példák állnak előttünk, akár a köztársasági kort nézzük, akár a császárkort. Szóval, ugye azért alapvetően negatívan szokták ábrázolni a képet, ugye Jéring, a híres jogtudós, ugye mindjárt olvastuk a munkáit, ugye a Geist des römischen Rechts, a római jog szelleme című könyvét, ugye többek között azzal a gondolattal indítja, hogy Rómát rablók, csavargók, kalandorok alapították, ugye, akiket máshonnan elkergettek, és ott ugye ők egy hazát tudtak maguknak találni, alapítani. Zlinszky professzor is, ugye.
1: Igen, ő is ezt.
3: Zlinszky János is. Ugye, ezt a könyvében nagyon szépen leírja, és a római jog az valójában ezeknek a vadaknak, ezeknek a vadembereknek a ketrec volt, és tulajdonképpen valóban eléggé borzasztó világ lehetett ez, a római ősi világ, ahol a családapa, ugye a pater familias, a gyermekei fölött az élet és a halál jogával rendelkedett, szabadon megölhette ok nélkül is bármelyik gyermekét, maximum ilyen formai előírásokat kellett ehhez betartani, hogy a rokonok tanácsát összehívta, és akkor össze kellett hívnia, hogyha meg akart ölni a gyereket, és kikérte a véleményeket, de ez nem kötelezte őt, tehát ő döntetett, úgyhogy ő mégiscsak megöli a gyermeket, ha nem hívta.
1: Még akkor is le akarták beszélni a rokonokból.
3: Igen, ha nem hívta össze ezt a tanácsot, akkor ez emberölésnek számított, ha viszont összehívta a tanácsot, meghallgatta őket, és legyintett egyet, azt mondta, nem érdekel, mit mondtok, én akkor is megölöm a gyereket, akkor ez egy teljesen jogos cselekedet volt, és egészen Hadrianus császár koráig, hát azért gondoljuk el, Krisztus utáni második századig ez így volt, és akkor Hadrianus elé került egy ilyen eset, hogy egy apa a gyermekét azért ölte meg, mert a vadászat során nem tanúsított megfelelő szintű bátorságot, ügyességet, és hát ez az apát fölháborította, hogy milyen nyamvat ez a gyereket, nem is méltó arra, hogy éljen, és megölte, és akkor Hadrianus császár elgondolkodott, és azt mondta, hogy hát ez még sincs így rendjén, és kell, hogy valami jogos ok legyen az apának.
1: De akkor sem megtiltották, hanem csak azt mondta, igen, hogy legyen,
3: jogos
1: ennél legyen
3: kell,
1: egy jobb
3: hogy ok. Méltányolható okra van szükség, és akkor lesz csak a gyermek megölése jogos, és csak valamikor a IV. Században tiltotta meg egy császári rendet, a apának, hogy a gyermekét megölje, akkor már az államnak a büntetőjogi monopóliuma ezen a területen is érvényesült. Attól kezdve. Szóval elég sokáig tartott ez a fejlődés, bele gondolunk, hogyha csak a 12 táblás törvénytől számítjuk, akkor 800 évig tartott, amíg eljutottak ide, és azért Rómát nem 450-ben Krisztus előtt alapították, hanem a hagyomány szerint ugye 753-ban.
1: Na, de vissza erre, hogy a pozitív elemei a római politikai kultúrának, tehát például a szónokok, a rétorok, hogy a retorika, a meggyőzés azért egy magasabb színvonalon állt, mint
3: hát igen, hát aki Cicerónak a beszédeit olvassa, és nem csak törvényszéki beszéde voltak, amelyeket vádlóként vagy védőként tartott meg, hanem voltak komoly politikai beszédei, Sulla, Cézár és Antonius ellen egyaránt ugye mondott beszédeket, aztán ez az életébe is került, ugye a Cézár elleni beszéde csak számüzetésbe került, és ott ki is békültek aztán, de a Antonius ellen beszédei miatt ugye meg kellett halnia. Ezek rendkívül magas színvonalú szónoki beszédek voltak, és nem tudjuk, hogy...
1: Tényleg így hangzottak el egyébként?
2: Hát, de magutére Catilina paciencia nostra, quam diu etiam furoris tatuos nos eludet.
1: Azt tovább folytatod rá a
2: jaffábit audáció, nihilnéti nocturnum
3: presidium palaci nihil urbis figlie nihil timor populin hil concus bonus mamion, és így tovább ezt tudjuk aztán Balázsa egy ideig folytatni, aztán ahol biztos megakadunk.
4: Ha már a retorikai hagyományról beszélünk, ugye akkor csak
3: igen, hát a Catilina elleni első oráció az nekem valóban a szívem csücskébe van, és a latin tanáromat nagyon szerettem, és a latin is.
2: Én nem szeretem, de meg kellett tanulni.
1: De ezek így hangzottak el, vagy igazítottak rajtuk, mikor lerögzítették őket? Tehát tényleg élőszóban ezek ilyen színvonalon?
3: Én nem vagyok klasszika filológus, tehát azt gondolom, hogy azért többé-kevésbé Cicero ezeket el tudta mondani, ezeket a beszédeket bizonyára fölkészült rájuk, az is biztos, hogy igazított rajtuk, utólag tökéletesített, de hát azért mégis a Demosthenész mellett az ókor legnagyobb szónokaként is hát emlékezünk őróla, tehát az biztos, hogy nagyon szépen tip-top beszédeket ő meg tudott már ezt a kifejezést tartani, és azért nem csak Ciceróról lehet itt szólni, ugye a Cátónak is a nevezetesek ugye a beszéde, ugye tudjuk ezt a Ceterum censeo Carthaginem esse delendam mondatot, és hát ez most madarosságnak tűnik, hogy mindig ezzel fejezte be a beszéd, de ezeknek a beszédnek nyilván volt füle farka, tehát volt ennek a római arisztokráciának, vagy a patriciusoknak, szenátoroknak egy nagyon komoly hát kultúrája, műveltsége, hogy már a Krisztus előtti második századtól az elvárás volt, hogy görögül is ezeknek kellett tudniuk, hogy a görög filozófusokat olvasták, és hát a szónok ki hát beszédnek a törvényeit is hát a görögöktől nagyon sok minden mással együtt megtanulták, tehát egy nagyon magas kultúrával rendelkező, nagyon igényes arisztokrácia volt, uralkodó osztály volt, és ez meglátszott a római szenátusnak, a vitáinak a szellemi színvonalán, hogy érdekesen ezt összehasonlítani mai parlamenti
2: ez vitának, nem fog elmaradni.
3: Szellemi színvonalán.
2: De előtte szeretnék valamit kérdezni, hogy ugye viszonylag sötét képet festettél Róma alapításáról. És hogy jelenik meg itt a kultúra akkor? Tehát mi az a hatás, ami miatt elkezdenek egyszer csak a patriciusok például kulturálódni?
3: Hát ugye ők latin pásztorok és szabin parasztok voltak. Alapvetően nagyon egyszerű emberek voltak, akikre először az etruszkok irányából érkezett, vagy ő hozzájuk érkezett ilyen komoly szellemi hatás, a letuszkok pedig sok tekintetben a görög hát, kultúrának a hatását közvetítették

0: volt, a német szakirodalom még ma is ezt időnként mondja, ezt a Herrn Volk, nem egy teljesen uralkodásra termett nép, ugye, mint a spártaiak, az is egy Herrn Volk volt, és ez most nem valami fajelméleti alapon értendő kategória, hanem ez az ókori hát felfogást tükrözi voltak éppen, tehát hogy a rómaiak hogy gondolkodtak saját magukról is egyébként, ugye persze, meg az etruszkokról, meg a görögökről, tehát ez feltétlenül az ő szemléletük szempontjából egy hiteles fogalom, hogy uralkodás a termet nép, Herrn Volk, tehát ők ezért felnéztek a etruszkokra tulajdonképpen, és a görögökre is felnéztek, a kultúrájuk miatt is persze, de egyéb erényeik, nem tudom, férfias erények, katonai erények, uralkodás termettség hát okából.
1: Lehet, hogy ez csak egy ilyen mellék hatás volt, nem? Hogy kiszelték őket, mint katonákat, és ezért aztán a kultúrájukat is tisztelték mellette.
0: Igen, szóval na most én azért azt akartam volna leszögezni, én most itt nem szakértőként jöttem el hozzátok, hanem kollégátokként és barátotokként eregettettem annak a megkívásnak, én egyszerű római jogász vagyok, és én ezeket a témákhoz professzionálisan nem értek, tehát se az erőszakkal, se a nem tudom én milyen idegen ellenességgel, se a populizmus megnyilvánulásaival nem foglalkoztam professzionálisan, meg átlag embernél lehet, hogy többet tudok.
2: Meg szerintem nálunk is azért hagyjuk olyan,
1: és fogadjuk a hallgatóknál is.
0: Rómaiaknál mindez hogyan nézett ki, de én nem vagyok szakértő, és most még időm sem volt az elmúlt napokban, most nagyon fölkészüljek
2: ebben. Szerintem ebben a műsorban senkinek sem kell szabadkoznia, mert amennyit én hallottam, pont azért szeretik igazán a hallgatók, mert nagyon okos emberek jó hangulatban beszélgetnek.
1: Viszont szerintem menjünk vissza egy picit erre, mert itt ugye ez a tisztelték, és hogy a magukat hogy látták, és azért többnek látták, mint ugye a többi környező népet, hogy azért Rómában volt egy nagyon komoly idegen ellenesség, illetve hát ez is egy ilyen nagyon paradox volt, nem? Mert ugyanakkor meg a peregrinusokat köszönhetjük a római jogot, mint olyat, nem?
0: Tehát... Igen, ez nagyon érdekes, ez az idegen ellenesség, mert a 12 táblás törvény korában, tehát Krisztus előtt 450 körül, 451-450 egész pontosan az évszám, akkor a idegeneket hostisnak nevezték, a hostis latin
2: pedig
0: szó,
2: azt pedig jelenti,
0: az ellenséget ellenség. Jelent, tehát az idegen az ellenség, ugye ez egy nagyon ősi hát tulajdonsága az embernek, ugye ezt a néma csere kapcsán is ismerjük ezt a problémát, hogy nem mertek egymással találkozni, meglátták egymást, a keset megölték egymást, a teljesen vadidegen emberek, hanem hát, tehát volt egy ilyen viszonyulás, hogy akit nem ismerünk, az a legjobb, hogyha elpusztítjuk, mert akkor semmi baj nem származhat bele. Tehát a idegen ellenség. Aztán ez egy fejlettebb hát korszaknak a tükröződése, hogy az idegent már csak akkor nevezik hostisnak, hogy a ténylegesen ellenség, ha pedig nem ellenség, akkor peregrinus, ugye, tehát a per, ugye agros, ugye a mezőkön vagy földeken keresztül átérkezett Rómába, és nem a szomszéd utcából jött elő, ugye? Tehát a peregrinusok, ebből számolik a zarándok szó is a modern nyelvekben, a pilgrim, meg ehhez hasonló szavak. Úgyhogy így van, tehát ez sokat fejlődött, a idegeneknek az elfogadása, hát olyannyira, hogy hát a Caracalla császárnak ugye, mindenki tanult középiskolában, nem tudom, remélem, még most is tanítják, ugye erről a híres rendeletéről, ugye, amely 212-ben megadta polgárjogot a római birodalom összes szabad lakosának, hát nyilván rabszolgák maradtak rabszolgák, de a szabad lakosság, most elenyésző kivételektől eltekintve, megkapta a római polgár jogot, tehát ez óriási dolog volt, ha belegondolunk, egy hatalmas ilyen identitásváltás tulajdonképpen, hiszen egy a római városállam volt eredetileg, ugye a római a polgárság, ugye a kettő azonos volt, a római polgárság, a római polgárközösség, az a római városállam volt, és ez terebélyesedett először ugye Itáliára, ugye kiterjedt, aztán föltenger nyugati medencére, keleti medencére, ugye, és ez már nem volt Róma városa, még Itáliára mondhatták, hogy ez Róma városa, csak egy kicsit megnőtt, ugye a Rubikó folyótól egészen a messinai szorosig tart, de már a birodalomra, hát már a három kontinensen nem lehetett azt mondani, hogy ez még mindig Róma városa, és mégis a római polgárjogot, mint a római város lakói lennének, megkapták Caracalla császár
1: rendelete. De ez csak egyszerűen egy valamilyen humanista belátásnak a következménye volt, vagy ennek volt valami célszerűség, emögött voltak célszerűségi.
0: Hát ennek volt.
1: Nekem van egy olyan érzésem, hogy ezeket azért néha célszerűségi megfontolások
0: abszolút,
1: is vezérelték.
0: Nagyon jól emlékszel is talán még erre, de ez valóban így van. A konkrét ok az volt, hogy bizonyos adófizetési kötelezettségeket ki akartak terjeszteni, ugye a nem római polgárokra, vagy a polgárjoggal nem rendelkező alattvalókra is, de azért mégsem egészen ilyen egyszerű ez, mert

0: volt egy fokozatos kiszélesedése a római polgárnak, tehát ezt nem csak egyenként, hanem csoportosan is adományozták, egész városoknak is adományoztak egy csapás a római polgárjogot, és ez fokozatos, tehát a korszellem ebbe az irányba haladt, hogy ez nem volt már annyira abszurd Caracalla korában, hogy mindenki római polgár legyen, aki nem is tud latinul, fogalma sincs a római kultúráról, teljesen más út él, ugye, nagyon messze Rómától. És ők mind római polgárok, ez nagyon furcsa helyzet is volt, de én azt hiszem, hogy itt a tendenciába ez belesimult, tehát ahogy fokozatosan kiterjesztették a római polgárokat, ennek a betetőződése volt ez a híres, ugye, Caracalla féle rendelet.
1: És amikor elkezdődött aztán később a népvándorlás, ami végül elsodorta a birodalmat, akkor ehhez hogy állt az akkori római közvélemény? Tehát erről tudnál egy picit nekem mesélni, hogy voltak például olyan elképzelések, hogy lehet, hogy a római polgárjoggal kéne ezeket, akik itt dörömbölnek, lekenyerezni, hát, vagy inkább építsünk falakat,
0: természetesen stb. Falakat is építettek, ugye hát a Anglia és Skócia határán, hát talán nem a pontosan mai határban, de arrafelé ma is állnak a Hadrianus császár falainak a romjai, mert hát északi barbár népektől való védekezésnek ebben látták a megoldását, hogy ott építettek egy falat, és eléggé hát azért tényleg tudták is tartani sokáig a Britanniát a rómaiak. Másút is hát a Limeszt, ahogy mondod, ugye kiépítették, nyílegyenesen halad helyenként a Limeszt Németországban, ennek lehet látni a nyomait, ezt még Alföldi Géza mutatta meg nekem ott a helyszínen, Heidelbergnek a környékén egyszer egy kiránduláson járhattam vele. És hát persze aztán betódultak, ugye hiába volt fal, meg hiába volt ott a Duna, meg hiába volt a Rajna, átkeltek ugye a barbárok, és betódultak a birodalomba, és hát nem tudta a császár őket megállítani, hát ezt tudjuk, a keleti császár igyekezett őket pénzzel ugye nyugat felé terelni, a nyugati császárnak nem volt pénze, ő meg kénytelen volt letelepíteni őket, földet adott neki, és azt kérte tőlük, hogy akkor legalább a hunoktól mondjuk védjék meg őket, a még rosszabbaktól, védjék meg őket a germánok, és hát ez végül is sikerült is. A katalóni csata például azért valamilyen módon azért mégiscsak nem Attilának a győzelmével ért véget.
1: Akkor ilyen értelemben volt egy ilyen integratív ereje a birodalomnak? Tehát akár kulturális, akár gazdasági
0: feltétlenül, és még azt se lehet mondani, hogy aki megtanult latinul, azt már ők teljesen elfogadták, mert ha nem tanult meg valaki latinul, akkor is tudott érvényesülni. Legfeljebb mondjuk akkor nem a hadseregben, vagy nem tudom, jogászként tudott érvényesülni, mert a görög nyelven nagyon jól prosperáltak, ugye ezek a úgynevezett új polgárok, hát Caracalla korától kezdve, aztán már később már nem új polgárok, hanem ők is polgárok leszármazottaiként. Tehát a befogadás eléggé jelentős volt, tehát ugye azt azért tudjuk, hogy a nagy hadvezérek, ugye, hát, sőt a császárok maguk is hát barbár származásúak voltak, hát Diocletianus ugye illír származású volt, és hát a késő császárkorban a nyugat-római birodalomnak a élén, a vandál Stilikó állt gyakorlatilag hadvezérként, a császár az csak egy báb volt, és a Stilikó irányította ott a dolgokat. Úgyhogy aztán időnként megölték, mert utálták őket, de mint katonákat nagyon nagyra értékelték, és ezek mindenféle római nemesi címeket azért kaptak, tehát teljesen hogy is mondjam, elismertségük, tekintélyük meg volt, de hát szeretni nem, tehát a konzervatív rómaiak nem szerették őket, az biztos.
1: Csak használták.
0: Igen, igen, igen.
2: De akkor a római birodalom bukását mégiscsak a barbárok beözönlése, vagy nem, az nem ilyen egyszerű ez a helyzet?
0: Tehát, hát nyilván amennyire én tudom, most megint azt kell, nem szakértőként mondom, csak egy bizonyos fajta hát ismeretekkel talán rendelkezem erről a kérdésről. Tehát a nyugat-római császárok nagyon gyengék voltak, és főleg abban voltak gyengék, hogy nem tudták beszedni az adókat. A helyi földbirtokosok azok ellenálltak. Akkor mondta a császár, hogy ha pénzt nem adtok, adjatok embert, katonát. Azt se tudunk adni, mert kell itt mindenféle mezőgazdasági munkákra kell az ember, nem adunk se pénzt, nem adunk se katonát, nem adunk. Most így nehéz hadsereget ugye fölállítani, hogyha pénz sincs, katona sincs, úgyhogy tulajdonképpen sokak szerint emiatt bukott meg a nyugat-római birodalom. Hogyha nem, azt az áldozatot meghozták volna a földbirtokosok saját elemi érdekükben, amit az önzés miatt ugye nem hoztak meg, akkor meg lehetett volna talán menteni, vagy tovább halódhatott volna, de hát ez így történt. A keleti birodalom persze gazdagabb is volt. Tehát volt nagyon érdekes ilyen különbség a két hát térség között. Ugye ma ugye a Nyugat-Európa gazdag és Kelet-Európa hát ugye áhítozva
2: pontosan
0: nézi,
2: pont,
0: hogy
2: pont azon a helyen mikor, most a nagy gebasz,
0: mikor, mikor ugye juthatnánk el arra a szintre, akkor pont fordítva volt. Tehát a ma lesajnált területek voltak a világnak a legfejlettebb, leggazdagabb területei kulturálisan már fölényben.
1: Persze, hát csak soroljuk a neveket, ugye utásán... Antiókia, Konstantinápoly,
0: igen.
1: Alexandria, ezek igen, ugye mind olyan igen. városok voltak abban a korban, ami elképzelhetetlen lett volna.
0: Alexandriai könyvtár, a világ legnagyobb könyvtára igen. volt, ugye nem Rómában volt, a világ legnagyobb könyvtára, Alexandriában volt, ugye korábban Pergamonban volt egyébként, az lett az Alexandriai könyvtár részben a pergamoni könyvekből. Tehát igen, tehát a keleti birodalom nagyon fejlett volt, nagyon gazdag volt, tehát katonák nem voltak olyan nagyon erősek igazság szerint, de azért meg tudták részben védeni magukat, részben pénzzel tudták elterelni ugye ezt a veszélyt nyugat felé, aztán kiderült, hogy azért katonailag is ők elég erősek, hát azért a vandálokat nagyon könnyen legyőzték tulajdonképpen a Justinianus császárnak a csapatai az 530-as években nagyon gyorsan elfoglalták Kartágót, és ott megtalálták a nyugat-római császári koronát egyébként, amit a vandálok raboltak még 455-ben, tehát ez azt mutatja, hogy a vandál birodalomban azért volt rend, tehát azok pusztító népségként ismeretesek, de azért amit elraboltak, azok a kincseken nagyon vigyáztak, és még nem tudom én, 80 évvel később adokat ott meg lehetett ezeket a kincseket találni, amikor jöttek a felszabadító bizánci csapatok, ez megint külön vicces egyébként, hogy a felszabadító bizánci csapatoknak mennyire nem örültek az itáliaiak, egyáltalán nem gondolták azt, hogy a aha. görögök most az ő felszabadítóik, ők jól elvoltak a keleti gótokkal, a rómaiak tulajdonképpen szerették egymást, ugye a rómaiak értékelték a keleti gótokat, a keleti gótok azok meg mint valami őrzővédő szolgát megvédték ugye a rómaiakat, és akkor ennek aztán vége szakadt, pontosabban hát mondjuk egy hosszú 18-es háború vetett véget, ennek elég nehezen tudta Justinianus ugye az ő hadserege legyőzni a keleti gótokat, de pont azért, mert a rómaiak imádták a keleti gótokat, és ez kölcsönös volt, úgyhogy nagyon jól működött. A frankokkal utálták egymást például a rómaiak, nem minden germán nép szerette a rómaiakat, de a keleti gótokkal jóban voltak.
2: Hát ez nagyon érdekes, mert ugye itt azt látjuk, hogy egyrészt egy folyamatos hanyatlás van, tehát nem arról van szó, hogy ez, nem tudom, hogy lehet az én fejembe él egy ilyen kép, hogy jönnek a barbárok, sőt egyébként ezt ki is használják ma, mert van egy ilyen, én olvastam ezzel kapcsolatban, nagyon sokszor ez a leegyszerűsítő képpel próbálják megmagyarázni, hogy mi zajlik most.
1: Hát ez
2: hogy majd úgy fognak elsöpörni bennünket.
1: Számtalan ilyen publicisztika van, hogy itt állnak a barbárok.
2: Igen, tehát úgy fognak bennünket elsöpörni ezek a migráns hordák, ahogy a római birodalmat eltörölték a földszínéről. De ezek szerint, amit mondasz, ez egyrészt egy sokkal hosszabb folyamat volt, másrészt egy sokkal, sokkal differenciáltabb, sokkal komplexebb dolog volt, harmadrészt meg még az sem biztos, hogy tényleg ők sodorták el és pusztították el a római birodalmat, nem igaz?
0: Igen, és azért egy valamit ne felejtsünk el, ugye Rómát ugye patriciusok alapították, ezek a latin pásztorok és szabin parasztok azért tulajdonképpen már úgy patriciusokká nem esettek az idők folyamán, és ők nem nézték jó szemmel az, hogy ilyen plebejusok oda betódulnak, nem tudom, Etrúriába, etruszki városokban, ilyen mindenféle ilyen kézműves kereskedő, ilyen gyanús népségek, ugye, és akkor azokkal kellett ott osztozni, ugye a Rómában, ugye hát amik a közügyek intézésében és a plebejusok ugye részt követeltek, aztán később már mindenféle ilyen jött-ment latinok, ugye latin városokkal kiegészült Róma, ugye azokat is, azok rokonok voltak, azokat úgy ilyen szempontból jobban el tudták fogadni, de aztán ilyen nem rokon népeket is ugye be kellett fogadni, és hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy a legnagyobb klasszikus római jogtudósok, hát azok többnyire nem is itáliai származásúak voltak, azok provinciákból származtak, netán keleti provinciákból származtak, ami még kulturálisan sokkal távolabb, mint hogy egy Hispániából származik valaki, az egy romanizált provincia volt, de nem romanizált provinciákból származó jogtudósok is voltak, még Ulpianus, valamilyen szemita eredetű, hát személynek tartja őt a szakirodalom bizonyos hát jelek alapján. Tehát ezek teljesen hát a rómaiaktól idegen etnikumú, eltérő kulturális hát közegből származó személyek, és a legnagyobb római jogtudósok, a császár oda vette ezeket maga mellé, ugye ezek nem csak egyszerűen elméleti emberek voltak, ezek diktálták ugye azt, hogy a jog az hogyan fejlődjön. Tehát rengeteget köszönhetett Róma ezeknek a hát idegeneknek tulajdonképpen, hát maga a római jogtanítvány a görög filozófiának a hatására lett olyan nagyon fejlett, ugye magától ez nagyon kétséges, hogy hogyan tudott volna ilyen fejlett lenni. Nem a görög jog, hanem a görög filozófiának a megtermékenyítő hatásától inspirálódtak a római jogtudósok a Krisztus előtti első, második századtól kezdve, amikor megkódított a Róma Görögországot, ugye ez nem, hát ez részben nyilván kifosztás is volt, de hát azért ők tisztelték a görögöket, átvették a kultúrájukat, és ez még a jogtudományra is, ami pedig nekik egy nemzeti sajátosságuk volt, és Görögországban nem volt jogtudomány, sőt, a filozófia ugye az viszont inspiráló.
2: Sőt, ugye a peregrinusoknak köszönhetjük a kereskedelmet, ugye a kereskedelmi élet megélénkült ott, és ugye azok a komplex, bonyolult jogi megoldások, amik ugye megszülettek ebbe az időbe, azok nagyobb részt annak voltak köszönhetőek, hogy ugye fellendült ott a kereskedelmi élet, és valamit csinálni kellett.
0: Hát akkor most felmondom itt ezzel kapcsolatban a leckét, ezt tényleg eszembe is juthatottam magamtól is, hogy ezt tanítjuk, hogy a római jognak a felnőtt részben valóban a görög filozófia, most én próbáltam itt a népekre koncentrálni, milyen az idegen népektől mit kapott Róma, de valóban hát a gazdasági oldalról jöttek a peregrinus kereskedők. Ugye ők vitákba keveredtek a római polgárokkal, és már az egy szem prétor, aki addig működött, ugye Krisztus előtt 242-ig egy szem prétor működött, nem tudta már ezt a sok vitát kezelni, nem is akarta kezelni ezeket a vitákat, és ezért egy második prétori tisztséget felállítottak, és ez a második prétor, ez már nem volt kötve ugye a római jognak a merevsége, hanem teljesen szabadon, méltányosan tudta kialakítani azokat a szabályokat, amiket hát Jus Gentiumra hivatkozva hát ő bevezetett, a népek jogára, a népek közös jogára hivatkozva bevezetett. Tehát valóban a római jog fejlődése több tekintetben is az idegeneknek köszönhető, részben idegen kereskedőkkel kialakult hát ilyen jogi vitáknak a méltányos rendezése, részben pedig a görög filozófiának a hatása.
1: És egyébként ők ennek tudatában voltak, ezek a patriciusok, meg a római jogra oly büszke római polgárok, vagy ezt így jó, de ti most már a mi jogunkat fejlesztitek, köszönjük.
0: Igen, hát Cicero ugye azt mondja, azt hiszem, hogy a De Oratore címet a szónokról szóló munkájában, hogy a 12 táblás törvénynek egyetlen táblácskája többet ér, mint a görög filozófusok összes művei. Hát ez nyilvánvalóan egy hülyeség. És ráadásul Cicero ismerte a görög filozófusok műveit, ő ezeket görögül olvasta, és egy részét kívülről nyilván tudta Arisztotelész, Pláton, stb. Műveinek, tehát ezt ő maga se gondolta komolyan, de mégis ez a nemzeti büszkeség, ugye ez megvolt benne, hogy mégis a 12 táblás törvény az egy olyan törvény, ilyen a görögöknek nincsen, ugye, és még a görög filozófia sem érhető ez, mert ez egy olyan nagy dolog, és valóban nagy dolog, hiszen a 12 táblás törvényen született meg a jog, mint önálló norma rendszer, hiszen tudjuk, hogy mindenütt más utad ókorban, a jog, erkölcs, szokások, vallási normák, ezek valamilyen zavaros keveréket alkottak, és a rómaiaknak volt ilyen zsenialitásuk, hogy már a Krisztus előtti 5. században a jogot egy önálló norma rendszerként tudták. Na most nem tudom, Cicero ezt mennyire gondoltát, de ha erre gondolt, akkor teli találat volt, amit mondott, hogy a tényleg 12 táblás törvény a maga nevében felülmúlhatatlan. Olyasmit hoztak létre, ami addig nem létezett sehol a világon.
1: És akkor ilyen értelemben a jog a nemzeti büszkeségük része volt, amit paradox módon egyébként alapvetően nem a római kultúrához kötődő jogtudósok, prétorok,
2: hatások, meg külső hatások alakítottak és használtak.
0: Ugye a 12 táblás törvénynek a keletkezésére ugye ismeretes az a monda, vagy legenda, vagy nem tudom micsoda, hogy görög földre küldtek ki 3 vagy egy 10 tagú bizottságot, és akkor adokott Szólón törvényeit ugye följegyezték, és akkor abból minél többet igyekeztek a 12 táblás törvénybe beépíteni, ugye ez nem egy teljesen hát dokumentált ugye, történet, de minden esetre görög hatásokat kiszoktak mutatni a 12 táblás törvény szövegébe, de én most akartam hogy okosságot
2: nem,
0: mondani.
2: Én meg azt akartam mondani, hogy hány olyan dologra vagyunk, mint magyarok büszkék, amik valójában egyáltalán nem magyar dolgok. Az ételeink többsége az nem magyar
0: igen,
2: étel.
0: Igen, tehát
2: a híres magyar konyha legtöbb étele az valójában egyébként
1: nem magyar. Na, a gasztronómiai nacionalizmus az
2: jó, csak azt akarom mondani, hogy kicsit mi is ilyenek vagyunk.
0: De valami kis nemzeti erényt még itt vigyünk azért ebbe bele. A rómaiak ugye parasztemberek voltak, és parasztemberek rendkívül érzékenyek voltak arra, hogyha az ő olajfájukat kivágta valaki, az ő szőlőtőkéket kivágta valaki. Hát ez a legnagyobb katasztrófa, ezt meg kell torolni, ugye. Tehát nagyon érzékenyek voltak. A görög kereskedett, első egy hajó át, akkor már többi hajó majd megérkezett, tehát ő nem volt annyira érzékeny, vagy egy törött korsó, ugye, újabbkor irodalmi példára mondjak, ugye erre ők nagyon érzékenyek voltak, és ezért a magánjogot, ugye a kártérítési szabályokat, szerződési szabályokat nagyon részletesen kidolgozták a kicsinyességük miatt, ha úgy tetszik, ugye. A nagyvonalú görögök, ugye egy görög kereskedő, az ugye ügyesen kereskedik, akkor sokkal többet tud nyerni egy üzletben, mint valami kis kártét is, mert a római pedig az életét adja a vagyonáért, ugye, vagy megöl mást, ugye, ha őt megtámadja. Tehát volt ez a paraszti mentalitás, ez nagyon fontos volt, tehát a görög filozófia, meg itt a, nem tudom én, a kereskedelmi viszonyok fejlődése, mert azért ez a paraszti mentalitás, ez a kicsinyesség, ez a magántulajdonhoz való görcsös ragaszkodás, amit én nagyon keményen megdolgoztam, azt az életem árán is megvédelmezem, ugye? Tehát ez azért benne van, tehát a rómaiaknak ez a, és még, még egyéb ilyen nemzeti lelki sajátosságot is lehetne mondani, hogy a rómaiokat nem véletlen, hogy Rómában alakult ki, és nem másút alakult ki.
2: Kicsit zenéljünk? Rendben. Szerintem 30-60, úgyhogy egy pár percig megpihenünk tömény, a sok tömény beszél után.

0: nekem van tudom.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió, Polkult, és visszajöttünk, és folytatjuk tovább a műsort.
2: Vendégünk Földi András, a ELTE jogi karának professzora, és a római politikai kultúráról beszélgetünk, és itt van velünk még persze Max is, és Fekete Balázs, és hát a peregrinusokról, vagy az idegenekről beszéltem, hogy a rómaiak azok hogy viszonyultak az idegenekhez, és hát nem is szerették őket, de ugyanakkor meg mennyi mindent köszönhettek nekünk. De egy kicsit most a másik két témáról is beszélgessünk már, amit én felvetettem. Ugye az egyik az erőszak a politikáról. Elhangzott itt az, hogy milyen magas szintűek voltak a szónoklatok, hogy volt az arisztokráciának egy rendkívül pallérozott és görög filozófián alapuló műveltsége, és a többi. És hát ehhez képest ezzel kontrasztban ott van az, hogy ezek legyilkolták egymást pillanatok alatt, hogyha úgy kívánta az érdekük. Szóval nagyon véres volt ez a politikai élet.
3: Vagy, jól gondoljuk egyáltalán, hogy véres
2: vagy
3: volt?
2: Vagy ez csak utólag látszik a kiemelkedő nagy események miatt? Vagy
0: igen, hát éppen most erre a beszélgetésre felkészülve olvastam a Erőszak a Római Köztársaság korában című könyvet, egy Lintott nevű oxfordi kutatónak egyébként egy régi könyve, 60-as években jelent meg első kiadásban. Ő azt mondja, hogy nem voltak annyira erőszakosak, annyira vérszomjasak a rómaiak, mint ahogy ezt szoktuk gondolni. Hát ugye vannak fokozatok, tehát mondjuk az ókorban legvérszomjasabbak, legerőszakosabbak van, szerintem az asszírok voltak, tehát az egyiptomiak azok kimondottan szelidek voltak például őhozzájuk képest. A rómaiak biztos, hogy nem hát a csúcs kategóriába tartanak az erőszakosság szempontjából, de azért elég erőszakosak voltak. Tehát és nem szabad azt gondolni, hogy ez csak a, nem tudom én, a ilyen gyilkosságokra terjed ki, vagy mások megölése, vagy ez hasonló brutális cselekmények. A római hivatalnokok, az állami főhivatalnokok, azok is erőszakosan jártak el adott esetekben, dühösen, indulatosan hoztak döntéseket. Ismerünk egy ilyen történetet, hogy valaki a utcára kirakta a butorait, és azok ottan keleténél hosszabb ideig ott maradtak az utcán, ezt észrevette az édilis Curulis, aki Rómának, hát a utcáinak a rendjére is ügyelte, mint a piacoknak
2: köztelet
0: is a
2: felügyelője
3: volt.
2: A közteresek.
0: És ezen ő fölháborodott, és megparancsolta, hogy törjék össze ezeket a butorokat. Azok lehet, hogy azért értékes butorok voltak. Az föl sem merülhetett, hogy az édilis Curulis kártérítést fizessen, ez ugye benne volt a, hogy is mondjam, az ő hát jogköreiben, hogy hát akkor ő erőszakot is alkalmazhat, és amikor a piacon nem stimmelt valami, akkor nem csak a hamis súlyokat törette össze, esetleg még egyéb dolgokat is ott erőszakkal rendezett, tehát egy nagyon kemény hát fellépés volt jellemző a császárkorban is egyébként ez volt a helyzet. Van egy ilyen történetem, ami persze most itt nem is az erőszakosságot mutatja, csak inkább ennek a történetnek a lényege nem az erőszakosság, de ez is benne van, hogy nem tudom melyik császárt meghívott egy arisztokrata egy lakomára, és ott valami olyasmi történt, ami a császárnak nem tetszett, a császár megharagudott, jogosan haragudott, mert nem akar a történet elmesélni, és megparancsolta, hogy rendben van, akkor ebben a házban összes ilyen finom mívű poharakat törjék össze. Volt oka rá egyébként a császárnak, nem akar, csak jelzem, hogy a jogállam, ugye itt a rómaiakra nagyon szívesen visszavezettünk, ugye ez a Peter Stein professzor hangsúlyozza többek között, hogy a rule of law, ugye azt, ami a rómaiaktól származik, a jognak uralkodnia kell, az állam minden négyzetméterén, most egy kicsit anakronisztikus területmértéket használva, a jognak kell uralkodni. Azért ez nem egészen így volt. Tehát a köztársasági korban is, meg a császárkorban is azért a állami hatalomnak a birtokosai adott esetben, hogyha fölháborodtak, akkor erőszakosan léptek föl. Persze nem végeztettek általában ki jogtalanul embereket, de ilyesmi is előfordult. Úgyhogy...
2: Meg a pártoskodás is, tehát hogy hát azért persze, az is jellemző persze, volt, persze, nem? Tehát, hogy persze, nagyon, minden, nagyon hát erőszakosan intéztek a politikai ellenfeleikkel is erőszakosak voltak.
0: Igen, hát a leghírhettebbek a proskripciók, ugye a politikai ellenfeleknek egy ilyen névsorba való összeállítások, azokat legyilkolták. Hát ugye itt a jognak és hát a jogtalanságnak lényegében határán mozgunk, ugye a szulai proskripciókra, hogyha gondolunk, hogy a szula az diktátor volt, tehát sok minden bele lehetett magyarázni a diktátori hatalmat. Tehát tulajdonképpen valóban az erőszak az állami szférában is jelen volt, de azért én azt gondolom, hogy tényleg nem lehet sommás hát képet alkotni, tehát ez a rulávló is, ez a jognak az uralma is azért más oldalról jelen volt. Ugye Edward Gibbon, ugye a 18. század hát második felében hát működött, egy angol történésznek nagyon híres ez a könyve, a The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, tehát a római birodalomnak a hanyatlása és a bukásáról szó, 4 kötetes ugye könyve, amelyben hát ő kimondja, hogy hát azért a császár kornak a korai szakasza az volt az egész emberi történelemnek, az emberiség egész történelemnek a legboldogabb korszak, amikor a legtöbb ember jólétben élt, békében élt, a Pax Romana volt, a római légiók ugye biztosították 3 kontinensen azt, hogy hát béke legyen, rend legyen, tehát azért nem valami zűrzavaros, ilyen kaotikus birodalomként.
2: Tehát mindennapoknak nem volt része az erőszak, tehát azért nem úgy nézett ki a római politika, hogy a mindennapoknak része lett volna az erőszak, gondolom ezt akarod ezzel mondani, tehát hogy azért ezzel szembeáll az, hogy van egy képünk arról, hogy a politikusok mi mindent képesek voltak egymással megcsinálni, de közben azért általában véve a római birodalomban pedig
0: hát béke. Ugye, hogyha újságokat...
1: Erre akarnak kérdezni, hogy ezt ilyen 21. századi fogalmakkal ezt nevezhetnénk akár rendpárti diktatúrának is?
0: Tulajdonképpen akár igen. Tehát ugye Augustus császár ugye azzal büszkélkedett, hogy helyreállította a köztársaságot, és visszaadta ugye a állami főhatalmat a szenátusnak és a római népnek a kezébe, és ő a továbbiakban már csak, mint a köztársaság első polgára tekintélyével támogatja a magisztrátusoknak, mint a konzuloknak a munkát, valójában pedig az állami hatalmat kisajátította, az állami bevételeket, jövedelmeket is kisajátította, újraelosztotta, stb.
3: Szerencsére ez nem ismerős sehonnan, nem hallottunk.
0: Ezt is mondhatjuk, de ezzel együtt tulajdonképpen tényleg nagyon szép korszaka volt az emberi történelmek, nem tudom, ez az abszolút megfogalmazás, amit a Gibbon alkalmaz, az mennyire hát védhető, de valóban ilyen sokáig, ilyen nagy területen, ilyen sok ember viszonylagos jólétben, biztonságban, békében éljen, ez tényleg nem nagyon sokszor volt az emberi történelem, a történelem folyamán.
3: Ha már Gibbont emlegetjük, Montesquieu-nek is van egy műve ugye a rómaiak bukásáról, hogy így fogalmazzak. Igen. És abban viszont valami másról ír, hogy a köztársasági erények eltűntek pont arra az időszakra, amikor a Gibbon ilyen pozitív módon bizony hivatkozik. Igen. Erről mi a véleményed?
0: Igen, a rómaiak nagysága és hanyatlása.
3: Igen. Montesquieu és Gibbon összehasonlítása.
0: Munka, ugye most az jut eszembe ebből a munkából, hogy Montesquieu fájlalta azt, hogy már a köztársasági kor végén is mindenféle jött-mentek, ugye?
3: Igen, jöttek ezek így be, és akkor így beépültek a hadsereg.
2: Montesquieu is ráfogta a migránsokra.
0: Mindenféle jött-mentek voltak többségben, és ezek a régi római erények, ugye már olyan kevés volt a igazi régi római, hogy hát ezek már lehanyatlottak.
3: Meg már nem az eke szarvától álltak föl harcolni, aztán mentek haza, hanem hogy volt jöttek ezek a zsoldosok, meg minden.
0: Igen, meg az elpuhulásnak a problémája, a dekadencia, ugye mind belejátszik ebbe, valóban. Montesquieu ezt egy ilyen pessimistában hát ítélte meg ezt a történetet, mint Gibbon. Igen, pedig hát azért ők úgy nagyjából kortársak voltak, ugye.
3: Igen.
0: És egy kicsit talán korábban ért. Igen.
3: Amit ebben egy picit ki szeretném volna ugratni, ez az erények szerepe. Hogyan...
2: Helyben vagyunk itt.
3: Hogyan lehetne a...
2: Balázs elérkezett a kedvenc témájához, az erényekhez.
3: Nincs túl sok időnk, de te hogyan látod, tehát, hogy milyen...
2: És még majd a populizmusról is beszéljünk meg két szót.
3: Milyen típusú erények dominálták így ezt a mi általunk vélt klasszikus ilyen római gondolkodást, ezt a patricius hagyományt?
0: Hát ugye a pietász tulajdonképpen, amit nem kegyességnek helyes fordítani, hanem az embertársaink iránti kötelesség vagy kötelezettség érzetünk, tehát tulajdonképpen a jámborságnak egy olyan a jámborságnak is lehet folytani, de nem ilyen nem passzív, vagy nem tudom én milyen alávetésben megnyilvánuló jámborság, hanem hogy nagyon komolyan veszem azt, hogy nekem mi a feladatom, és aszerint járok el, és tisztelem a normákat, tehát a normakövetés tulajdonképpen, hogyha mi jogászok vagyunk, ezt ki lehet emelni, Éneásznak volt ugye a
3: Hát Didót ugye ez a pietász hódította meg, emlékeim szerint.
0: Hát, meg az Éneásznak a szépsége.
3: Szépsége, igen,
0: de hogy az erkölcsi... Ugye olyan fantasztikus szépséget bocsájtott rá, ami...
3: Igen, a külcsény és a belbecs összhangja.
0: Igen.
2: Tehát ez valami fajta kötelesség tudat. Tehát most csak az jutott eszembe, ha van egy, csak az a baj, nem fog eszembe jutni ennek a német írónak, magyar származású német írónak, aki Amerikáról írt a 30-as év, 20-as, 30-as években, Németországban rendkívül népszerű volt, ilyen úti könyveket írt Amerikáról. És azt jó, ez a service, ő is ezt mondja, hogy az amerikaiakat mennyire áthatja ez a kötelesség tudat, hogy Amerika attól vált nagyjá, hogy mennyire erős benne az amerikaiakban a kötelesség tudat. Most hirtelen ez jutott eszembe,
0: igen,
2: hogy ez mennyire...
0: Volt valami, hogy is mondjam, valami görcsösségig menő kötelesség tudat, ugye ezt a római, meg a görög vallás összevetése során is kiszokták emelni, hogy a görög vallás az ilyen felszólt örömnek a vallása, és a római vallás az pedig a szorongásnak a vallása. Tehát ebben a régi, ugye, hát rablókig, nem tudom, csavargókig, kalandorokig visszamenő eredetben, meg a ketrec, ugye a római jog az ő számukra. Ebben az is benne volt, hogy szorongtak és féltek egymástól is, idegenektől is féltek, nem voltak felszabadultak, nem voltak lezserek, hanem nagyon tühtigek voltak.
3: Remélem, nem mondok nagy butasságot, de ugye a do ut des, hogy adjon mondás, az lényegében ezt fejezi ki.
0: A do ut des aztánképpen egy római jogi közmondás, nem tudom ennek az ősi eredete meddig vezethető vissza, a digesztában benne van egy Paulusi töredékben emlékezetem szerint, ami egyébként az istenekkel való viszonyra, hogy valóban
3: igen, ez a kezdetben ez még a fász világába tartozott.
0: Majd neked egy, nem tudom én, fogadalmi követ, de akkor tényleg segítsél rajtam. Tehát az a
3: igen, mert görögöknél, ugye Dionysos népénél ez elképzelhetetlen lett volna, hogy Apolló népénél, hogy majd én számon kérlek téged meg így.
0: Hát ilyen fogadalmi ajándékok, nem tudom, ilyen fajta dolgok léteztek a görögöknél, de nem volt ilyen üzleti jellege valószínűleg.
3: Igen, erre gondoltam.
0: A rómaiaknál ezek ilyen nyersebben, mondhatni egy kicsit vadabb, primitívebb formában jelentkeztek a görögök, azért finomabb lelki alkatúak voltak.
2: Hát lehet, hogy nem lesz időnk a populizmus. Vagy még lehan időnk, egészig beszélgethetünk egészig, vagy abba kell hagyjunk 55-ig, ránézek ide, Maxra, Bollara nézek.
1: Tudjuk, aztán majd meg.
2: Meglátjuk, igen. Még egy utolsó kérdést.
3: Ha már a finom lelki alkatnál tartunk, ugye?
2: Bocsász, tehát... egy utolsó kérdést. Rómában nagy szokása volt a nép közé pénzt szórni, játékokat szervezni neki, hízelegni a népnek. Tehát a populizmus, mint politikai magatartás, azt mondjuk, mert Rómában látható a legkifejlettebb formájában, nem igaz?
0: Így van, ugye ez a pénz szórása nép közé, azért azt ugye csinálták, ugye különböző konzulok, meg egyéb ilyen állami főtisztségviselők, azért tegyük hozzá, a saját pénzüket szórták.
3: Hát
0: nem az államnak a pénzét szórták.
2: Itt most, annak ez fontos különbség.
3: Mert elvesztette közpénz jellegét, ugye?
0: Nem tudom, én gladiátori játékokat, meg egyéb ilyen mulatságokat rendeztek a népnek, azt is a saját pénzükből rendezték. Aztán később már az állami finanszírozás is ebbe bekapcsolódott, hogy a császárkorban nyilván a nagy állami fürdőket a császárok állami pénzekből építették. Ezeknél a fürdőknél azért azt képzeljük el, hogy oda ingyenes volt, ugye, azért volt a közfürdők és nem magánfürdők, mondta ingyenes a római polgár, oda ingyenesen bejárhatott, és azért voltak olyan hatalmasak ezek a fürdők, és azért volt olyan sok fürdő, hogy tényleg a római polgárok, ha nem is mindenki minden nap, de hogy nagyjából el tudjanak járni, fürdeni, ezek 10 000 négyzetméter nagyságrendű területen helyezkedtek el, mozaik padló, olyan márvány szobrok, amiket ma ugye ámuldozva nézegetünk, többségük ezeknek a híres szobroknak a római fürdőkben volt felállítva. Tehát a Gellért fürdő az egy teljesen jelentéktelen kis vidéki fürdőnek számított a római birodalomban, számított volna, mert ott olyan káprázatos fürdők voltak. Tehát ez is hozzátartozott a népnek a hát, hogy kegyeinek a kereséséhez, hogy a nép az a cirkuszban, színházban, amfiteátrumban szórakozott.
2: Na, András, fürdőkben, ez azért olyan furcsa nekem, de közben egyébként nem a nép választotta a tisztségviselőket. Tehát miért hízelegtek neki, hogyha egyszer nem, mert hát, ma már tudjuk, legyen, miért hízelegnek hogy, a népnek, hát, azért hízelegnek neki, mert ő választja négy évente.
0: Mert ha 1 millió ember lakik Rómába, és adok ottan éhesek is unatkoznak, akkor ott elkezdenek ott mozgolódni, és azt a császárok nem akarták.
2: Ja, értem.
0: Úgyhogy edeket etették, ugye a pánemet szircenzészi etették őket, szórakoztatták őket, ott a fürdőkben lebzseltek naphosszat, így senki nem akar, hogy nyilván forradalmat csinálni ilyen körülmények között. Tehát a Rómában ugye ilyen hát módon kényeztették a városi népet, a vidéken meg azért becsületesen dolgoztak egyébként.
2: És nem akartak a vidékiek Rómába özönleni?
0: Hát nem tudtak oda özönleni, mert hát nem tudom megmondani, hogy mi a válasz. Hát igazából abban nem volt, abban azért olyan könnyű azért, hogy fölülni egy vonatra nem lehetett. Ugye,
2: tehát és akkor
0: problémák is voltak. Igen.
2: Szóval a populizmus az innét származik, azt hiszem, hogy a populizmus legfejlettebb formájában Rómában Rómában láthatjuk.
3: Igen, ma is még csak karcolgatjuk ezt a fajta. Ezt,
2: de talán el fogunk érkezni erre a szintre egyszer. És akkor szerintem véget is ért az adásidőnk, még tudnánk beszélgetni erről arról, de nagyon köszönjük Földi Andrásnak, hogy itt volt nálunk.
0: Köszönjük szépen. Köszönöm a meghívást,
2: élvezetet. Ma római politikai kultúráról beszélgettünk, 2 hét múlva újra találkozunk.
3: Reményeink szerint Körösényi András talán, igen, de ezt majd még egyeztetnünk kell vele, és a populizmus lesz akkor is a téma, egy finom átkötéssel.
2: Finom átkötéssel, de akkor már a modern populizmus. Akkor 2 hét múlva találkozunk, szervusztok, legyetek jók.
0: Szervusztok.
4: Mert mi lesz ezután?
5: Kert akarom.
6: Jó.
5: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
5: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, 2 hetente vasárnap a Tiloson.
8: 2 vállalkozás.
5: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány mind. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
5: Régi könyvek életre kelnek.
10: Nem értem.
5: Hallgass, hallgass, hallgass.
11: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
5: Jó.
10: Ez nagyon jó.
7: FM 90.3. Hallgass.
5: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Pillanatokon belül folytatjuk a múlt héten elkezdett hangoskönyv feldolgozást Závada Pál, Jadviga párnája lesz most a következő másfél órában. Jó hallgatást!

és átfutott már e pillanatban is az agyamon, ami csak később kezdett aztán forgatni gonosz gondolatokat bennem, de most aléltan borultam rá, hagytam, hadd simogasson, mást mond a száj, mint a test, el fog omlani ő is. De egyszer aztán Markának az ágon riadtan fészkelődő madárkáját kész fejjel legyintvén félre, mély levegőt vettem, föltámasztottam magam, két kézzel megragadtam a nadrág derekát, és rángattam, nem törődve ellenkezésével, hányódásival, s még csak egyik lábát szabadítottam ki a bugyiszárból, már is rajta voltam, s onnantól nem tudtam, mit teszek. Leszorítottam a karját, feszítettem szét a lábait, a haját markoltam, a mellén dúltam, végül sikongó száját is befogtam tenyérrel, de úgy, hogy bele is csaptam az arcába. És ekkor, mintha helyettem szégyelte volna el magát, elfordította a fejét, és csak ölét szorító combjával préselt már, de nem küzdött tovább, hanem tűrte, hogy én, aki ugyanoly erőszakkal ostromoltam tovább, mint amíg védte volt magát, térddel rúgva túrjak magamnak utat combjas satujában, s hogy az előző pillanatban még pofozó kezemmel, magamat igazítva már az ölére, egyetlen zúdulással belé toljam, ami csak belefért. A szajha villant az agyamba, ahogy szétáradtam benne. Hogy oda nyúlt? És honnan ismerő ilyen praktikát? És én érjem be annyival, de másnak bezzeg, és evel tiportam még belé. Na most aztán végül. Csak ahogy lefordultam róla, rémültem el magamtól, és hogy magamban miket mondok, honnan veszem én ezt? Így már is az arcára hajoltam, engeszteltem volna, hiszen testi elégültségemet a lélek gyönyöre is átjárta, meg a hála, hogy végre valahára. De ő ekkor meggörnyedt, az öléhez szorította csomóba gyűrt ingét, és fölzokott. Tudtam, hogy ma akarni fogja, de így mit csinált vele? És teli holtkor! Sírta. Épp a bajom napján, és így. Majd fölkelt, és előre hajolva sietett ki a mosdóhoz. Ahogy fölültem, nedvesbe nyúltam. Fölcsavartam a lámpát, és láttam, én is, az ágy is, minden merőlucsok a vértől. Jadviga bezárkózott. A tegnap előtti éjszaka óta alig felel, kérlelésre se szól. Nem zaklatom. Ha kijön, rám se néz, mint egy árnyék mozog, mosni vagy pakolgatni kezd, és ablakot fényesít a nap első tavaszi felsütésinél. És nem is dúdol az én Jadvigám. Mi szokása máskor, kézi munkák felett. Holott bűnbánást vallottam neki még azon a hajnalon, amikor ágyneműt cserélt, és a hátát mutatva egyre csak dacolt. Bocsánatot kértem reggel früstök után is, amihez ő nem nyúlt, és ebédnél szint úgy, mintha ott se volnék, nézett az ablakon kifelé. Délután már, mint dörmögő kis medve, bököttem orrommal a vállát, hogy na, ne nehezteljen szánom, bánom bűnös fejemre, amit még ingattam is, mint holmi vásári bundás. Utóvégre is vigyorodtam el aztán, a mátkaság természetes parancsa szerint épp ideje volt már, hogy hát, de szavamat szegte fölszikrázó pillantása. Az istállóban, förmett rám, s lángolt az orcája. Ott természetes, tudja? Utóvégre is. A kancáira ráparancsolhatja. Paraszt! Sziszegte ki résre húzott száján, míg elsiklott mellettem, s magára csapta az ajtót.
a teremtését ültem el tőle. Azért ez már, hát ki vagyok én, hogy így beszél velem? Megragadtam a kilincset, de már nem nyílt. Ott var! Kiáltottam, hogy nyissa ki. Odonknyi, pocsújes! Ráztam az ajtót, de hiába. Odonknyi, nyissad már ki, már hogy kulcsra kihallod. Hú, doki baszott rozjebani hozsivata. Itt ugyanazt írja Tóthul is, mint magyarul, hogy kibaszott életbe, vagy szétbe. A podrbani zsivot káromkodás is azt jelenti különben, szlovákul így is szokták, és trágárnak nem annyira csúnya. Hogy így, hogy lealáz, mikor bocsánatáért esdek, holott ő az, aki megcsalt és megcsúfolt? Kirontottam a tornácra, és egyéb hián a sepréshez föltámasztott lábtörlőt rúgtam le a kertbe. No csoje, csauzjeto, hallottam meg mamovkát a hátam mögött. Vagyis, no mi az már? De ezt inkább hallani kéne, ahogy mamovka rákiáltásától a megfenyített delikvensben megfagy a vér lábjegyzet vége. Csak ő hiányzott már. Meg se állok be a kamrába. Ez most 3 kupicát kíván. Na és utóvégre, amit kerülgetek itt a sorok közt, vagyis a kételj kérdését, mely rozmaringom ekkénti megtiprásából következhet, mire jutottam végül. Mert hogy kire és hová, hogy reá és belé, tojev porjatku, az rendjén való. De hogy érintetlenül kaptam én meg, vagy nem, hát ezt már 100%-ig sose fogom megtudhatni. Hisz ha serkent is, az öl szűzi fátyla repedésének nedvét elsodorta a tisztulási mocsok kiáradása. Az a tengervér. Hogy krvavá poljovka, ez az átkozódó fenyegetésből való véres leves ötlik most eszembe süttyókoromból. Nyelvöltögetve csúfoltuk végig a piacon azt a hibbant öregasszonyt. Szesztől volt fölpuffadva céklapenész arca, fekete kaftánforma göncöt hordott és sétabotott. Aminek szökhegyes végit marokra kapta, hirtelen megfordult, s rész kutyafej fogantyújával állam alá nyúlva szorított a palánkhoz, hogy lássam, ilyen vérebbel harapatja el a torkom. Že zalejetja krvavá poljovka, hogy elönt a vérleves. Vér, krú. A nyelvnek megköszönni való szó ez, hogy krú. Az enyém így mondják a vért. Állatvérben, mondhatom, gyermekkoromtól könnyékig fürdök. Mióta a tanyán öléskor minden disznó farkát, lábát, utóbb a vérfogó edényt volt muszáj fogni. A hagymán resztelt vér ízes csemegeranyájkánk ma is minden zabíjacskán. Lábjegyzet, hogy reggelire minden disznóvágáskor hagymás vér szokott lenni sütve. Különben szótárban nem is krú van, hanem krv. Lábjegyzet az ár. Ahogy a kansüldők herélésekor, az a jó kis herepörkölt is, amit Krasjak bácsi azon mód a herélő késével fogyaszt. De ha kell, bontok sertést, nyúzok nyulat vagy birkát, ahogy beálltam lakodalmankor is henteskedő béreseim közé. Apácskám követelte meg, hogy ami embereim dolga, mindenre álljon rá magamnak is a kezem. Nem tűrte, hogy nekem derogáljon bármi parasztmunka is. Noha úgy, hogy mint kis cselédnek is hasznomat vegye, nem dolgoztatott, de meg kellett fogni, ha mondta. És Gregor is utasítva volt, hogy megtanítson a lóval bánni, fejni, kaszát kalapálni, vagy kővel fenni. Szlovákul mondta,
verd a kaszát, mert ha nem, akkor ő ver meg téged. Muszáj volt tudnom aratni, cséplőgépet etetni, a magánjáró kazánját tüzelni, indítani, a vetőgép szemáteresztését nézni, maglevezető tölcsért beállítani. De ismerni kellett a módját, miként vigyázza az ember az eget, hogy esőt, fagyot vagy aszályt jövendőlhessen. Érteni kellett a tehén elletéshez is, legalább a Krsiak bácsi mellett, s hogy tudja az ember, mihez kell fogni, teszem, ha fölfúvódik a marha. Minek különben ez a módja, Gregor elmondása után, nemrég bejegyeztem le, most ide teszem a cetlit. Ha a szarvas marhát fölfúvasztja a takarmány, lehet segíteni rajta, de csak ha tüstént hozzákezdünk. Zablát kell vetni rá, s bevezetni meleg helyiségbe, napríklad a hátsó kis konyhába, hová erősen befűtjük. Napríklad, az például. Fölmerül az embernek, hogy itt csillagozva csak a szlovák szavakat adjam meg magyarul, mert elég kevés van, vagy más odajegyzéseket is később, ahol van hely. Mert eddig is volt bőven olyasmi, amit lehetett volna jegyezni, viszont apró betűvel is elég keskeny a lapalja. Lábjegyzet vége. Az állatot kikötve jól be kell takarni bundával, rongyokkal, s ha már jó forró és izzad, az a jó, és jobbra fordul neki. Ám de ha a szíve erősen verne, és mind jobban hidegedő lehelés jönne az orrán, akkor már ezt a végső segítséget kell megpróbálni. Ha van trokár, akkor avval, ha nincsen, hosszú bicska is megteszi, bele kell bökni a bal véknyába a bordák közé, s így aztán kiereszt. Jó büdös különben. Igaz, hogy ez a trokárolás állítólag csak akkor használ, ha zöld takarmánytól van fölfújódva, de ha száraztól, akkor nem igen. Ám bár próbálni lehet, mert ha a fölfújódott állat a földhöz vágja magát, akkor a bendőhártyája szétrepett, és már csak minél gyorsabban le kell szúrni. De húzzuk ki az udvarra, mert odabent összefrecskel mindent. Egy araszra föl kell vágni a szívnél, és megemelni a hátulját, hogy jó lefolyása legyen a vérinek. Na még az, hogy mikor az állat föl van fújódva, kergetni semmi szín alatt nem jó. Trokárolást igaz nem láttam még, csak elletést, de közte bizony olyat is, mikor hárman húztuk, és szétszakadt az anyjában a borjú, akkor is vágni kellett rögtön. Vagy amikor rosszul jött ki a tehénből a pokla, ahogy Krsiak bácsi mondja. Egy szóval vért, azt paraszgazda láthat épp eleget. Ellenben embervérzését csak egy ízben láttam eddig, és ez apácskám vére volt. Nagy betegünk szegény igen bőven s erősen rögösett hörgött és öklendett föl patyolat hálóink mellére, utóbb óránként már-már. Hát, azt feledni nem lehet. S a fiúi tehetetlenséget sem. Irigyelvén szinte közben a sürgő asszonyi tisztogató, öltöny s ágyruha váltó buzgalmat. Ezen újabb és újabb keselyű mohó lecsapást a tennivalóra. Női vérre pedig egyáltalán nem volt mindez ideig dolgom.

első ízben a szűzlány, Gregor árult el ezt-azt fél szókkal, legyintve, kacsintva csak, hogy majd meglátod. Hát nem láttam meg, és nem is hiányzott eddig. Jobban mondva, ha buzgolkodhatnékom, kiütközött is jó korán, az nem hiányzott, hogy a tűzkeresztségen bárki fehér népet is én vigyek majd által, hogy egy leány ölnek a trokárja legyek. E gondolat egészen Jadvigáig visszalohasztott mindig. S akadt is aztán oly szerencsém egyben, hogy férfi testemnek nőivel tehettem kedvére, de nem ám szűz tiprás fejében. Apácskámmal és Winkler Francival utaztunk el 12-ben az érettségi egzámen után Felgázba, Ludwig Winklerékhez, de apám egy hét után ott hagyott náluk. Franci már jártas volt akkor a környéken. A nyarakat többször az Ostzé parton töltötte addig is. Na, hogy kerekedjünk föl megnézni a tengert. Egy szigetre hajóztunk át, Rügennek hívták, széles, meleg fövenye és szelíden nyaldosó türkisz tengere volt. És ez a Stralsunddal szemközti partja is, ahol letanyáztunk a gyógyfogadóban, ritkásan népesült. Nem tudtam, hogy gyermekálmaim Jadvigájától úgy szólván egy kőhajításnyira vagyok. Bár korábban is emlegették Winkler Alfonzékat, de hogy azok Stralsundban laknak, és hogy mi annak tornyait látnánk most innen, és hogy ezért Jadviga is itt volna közel, hát én ezt mind nem tudtam akkor. Mert Franci nem kívánta volna a Stralsundiak családi felügyelete alá helyezni magunkat, meg is láttam hamarosan miért. Amúgy ő perfekt volt németül, nem úgy, mint én, aki megszólalni sem mertem, hiába kínzattam vele magamat 8 évig. Apovkám biztatása mellett, hogy hiszen neki sincs egy makulátlan mondata, s csak fül után tanult, mégis öngátolás nélkül folyékonyan mondja. Hát így rögtön az első ebéd után szóba elegyedett Franci a szomszéd asztaloknál söröző kompániával. 7 voltak, s közülük nő 3. Egyik kis csucsoriszájú, cukorhableány, a másik egy alabástrombőrű fekete, a harmadik nevetős, bűvös, bogjas hajú vörös, koruk szerint úgy köztem és Franci közt. Azon mód a politikáról indult el a diskurálás, már hogy a férfiakkal. Érteni csak felibe harmadába értettem, mifajta ideák hirdetői, de oly hevesen ám, hogy Franci nevette is őket. Valamilyen isták voltak, nem tudom, liberálisták, szociál vagy anarchisták-e, avagy egyéb istentagadók, pedig Franci utóbb mondott valamit róluk. Amikor meg már az egyiket kérdezhettem volna erről, nem effélére forgott a nyelvem. Hát az pedig a 3 az egyik nő személy volt persze, a borzas vöröshajú. S habár csak másnap este elegyedtünk szóba, és egybe másba, én nekem ő a szemembe nézett már az első éjszakán is. Napnyugtakor tüzet gyújtottak a parton, ahová invitálták Francit is, bár nem is igen lehetett nem hívni, hisz ott sündörgött, és ragadt rájuk, mint a bogáncs. De hogy én akkor se fogok oda tolakodni, morogtam. Pedig csak a nyelvtudatlanság szégyene gátolt. Franci nem sokáig unszolt, hanem visszatérvén a tűznél vigadókhoz mondhatott rám valamit, mert kacagást támadt. Kivált persze női. Na, ezt már távolabbról se lehetett tűrni, így fölhajtván a söntésnél egy pohárik erőset, elindultam egyet járni. Huny szemmel látom most is, ahogy lábamnál a sötétedő tenger hol kivetette hullámainak bársony abroszát a fövenyasztalra, hol lehúzta róla, s mint 1000-nyi tótul lapaty

Kuncoló, kuncogó cselédlányka. Csobugye, csobugye, mi lesz, terítsünk, vagy ne terítsünk, akárha így csobogott volna. Jó messzire fölsétáltam, s már a sötétben vissza. A tűz akkor parázslott már csak. De ezek nem mellette ültek, hanem a közelébb húzott strandkorbokba bújtak, s onnan folyt a nevetés. Italkínálás, átkiabálás egyik kosárkaibából a másikba. Most sem mentem oda, arrébb álltam meg. Ezeknek a vesszőből font, hajlott hátú öltöző kosaraknak a mélyén, a kerevet padon még fekve is össze lehetett ucorodni. S ha bár egyiket másikat, összehajtván deszkáit, a gazdája éjszakára lelakatolta, most én is találtam olyat, ami nyitva volt. Hát beleültem. A fölém boruló ellenző árnyékban tartott a holdvilág elől. Amott kisvártatva mozgolódást támadt, egy-két fiatalember fölugrált, biztatták valamire egymást, még egyszer körbeadták az üveget, aztán nekiiramodtak a víz felé. Először ketten, két férfi, kik futás közben hányták le ruháikat magukról, de ahogy a holdfényben látszódott, egészen pucérra. És úgy gázoltak a hullámok közé. Kúrjongva csapták a vizet, majd visszaszaladtak, hogy hívják befelé a többieket is. Akkor már a másik két férfi is fölkelt, meg a franci, és húzták a nőket kifelé a korbokból, már is vetköztetve őket. A vér is elhűlt bennem, ilyet még képzelni se tudtam volna. Anya szültre mesztelenítették magukat mind, s akár a visító malacok a pocsolyába, be a tengerhullámokba. A lányok is minden szégyennék. Sőt, egyik-másik, ahelyett, hogy rögtön a sötét habok közé rejtette volna, megtorpanva kérettes mutogatta magát, beledugdosva lábacskáját a vízbe, s jújgatva, hogy hideg. A fürdőzés nem tartott hosszan, s kivált azok, akik a lányokat fröcskölték és kacérolták, hamar kifutottak törülköző lepedőkért. Lám, gondoltam, ezek készültek is erre. Négyen két párba burkolóztak, s tapadtak rá vacogva egymásra, visszabújván gyorsan a strand kosarakba. A harmadikkal, a csucsori szájú szőkével meg franci incselkedett. Erre a kis nimfa lepedőjével a vállán futásnak eredt, hanem hát éppen leshelyem felé. Az én kosaram előtt vagy 10 lépésre érte franci utol, azon mód föl is döntötte, és a szemem láttára hemperegtek egymáson, mint két nedves homok tapadta bőrű csupasz hüllő, és mintha sose akarnák abba. De ezt olyannyira ám, hogy én lábamat is fölhúzván a padra, az árnyékba, sokáig moccanni sem merve, nem tűrtőztethettem már akkor magam, hanem septibe kigombolózva kezemet a nadrág hasítékba eresztettem. Utóbb összeszedelőztek, és a többiekkel együtt a kúrhaus felé indultak. Egy pár maradt még, hallottam szóváltásukat a strandkosárból, hanem a lány egyszer csak fölpattant, kiabálva hagyta ott a férfit, és alig összegombolt, zilált ruháiban, dacos léptekkel közeledett. Az a bizonyos borzas vörös volt. Karnyújtásra tőlem állt meg, visszaszóljon. Ne is lássalak! Megfordult, és akkor meglátott. Kicsit felsikoltott, majd elmosolyodott, fejét csóválta, és eltűnt. Másnál is el, délután pedig kalapemelésemre nevetve kérdezte, vigéc, de társnőjébe fogódva tovább lengett tengerzöld ruhájában, virágos paraplé alatt, ha bár egyszer visszakukkantott még, és intett. Később, hogy láttam, a partra készülődnek, megelőzvén őket lefutottam, és kifeküdtem a helyükre. Ám együtt jött az egész népség, és az én mostan veres csipkés, fürdőkosztümös kisasszonyom észre se vett. Egy másik gavallérjával szaladt be a vízbe.
kinek aztán napozásnál is viháncolva tűrte fogdosásait. El is kotródtam onnan hamar. S noha este a kurhaus teraszán odahúztam végül magamnak egy széket az asztalukhoz, ám ahogy összefogózva, himbálva énekelni kezdtek, bogjas vörösömnek a legduhajabbik férfi hóna alól küldött csúfondáros pillantása kedvemet szegte, és megint ott hagytam őket. Akkor már biztos voltam a viselkedésükből, hogy a nyalka uracsok édes kis ringyókat hoztak az Ausflugra magukkal. Ülve hallgattam a tengert. Egyszer csak odaült mellé. Nem is hallottam, hogy jön. Csak lehuppant, s a térdére fektetve arcát nézett engem. Én kérdezni kezdtem volna, hogy elunta-e a kompánia murit, de ő kapta, s befogta kis rózsaszirom tenyerével a számat, mondván ne fáradjak, fölment a társalgási kötelesség alól. Színezni nem akarom itt, hogy utána mi történt, mert ha fizetett szerető lehetett is amúgy ez a Lotti, utóbbi így mondta a nevét, egyszerűen és szép tisztán esett meg köztünk minden. Hallgattunk egy sort, majd kézen fogva levezetett a vízhez. Láttam, buta fiú, hogy tegnap nem merte. Levetkőztetett, aztán maga is kibontogatta magát, behúzott a hullámok közé, és ott kulcsolta össze végre karjait a nyakamon, leereszkedvén meg lábait a derekam körül. Bízza csak rám magát. Ezt mondta többször is aznap éjjel, mert utána fönt a szobámban maradt velem reggelig. Szégyen és kapkodó igyekvés nélkül adhattam át magam valóban az ő avató vezetéseinek. Langzám, nur langzám, hogy van idő, csak lassan. Ki ráhibázott ugyan, hogy először vagyok nővel, mégis megdicsért. Lábjegyzet, hát nem mondom, elég jó dolga volt az idősebb nemzedéknek, és nekem borzasztó érdekes ez a fenti nyári kis eset, hogy az idézőjelben két jó barát milyen kalandozásban volt karöltve. Egészen még elértek majd 8 év múlva én hozzám is. Különben én nem voltam külföldön se, csak 69-ben Szlovákia. Lábjegyzet vége. 6 nap múlt el, hogy egyetlen szót sem váltottunk. Aznap délután, hogy Jadviga parasztnak legyalázott és bezárkózott, én bepálinkáztam. Este felé nyerget vetettem a szellőre, kire már ősz óta nem ültem, és kiügettem a kis erdőn keresztül, mint irányt a leereszkedő napkorongot véve célba. Egy éppen nyugatra futó melindai dűlőmre kiérve, megböktem hátasó véknyát, s az értette, mint rég, hogy akkor most vágta. Nyakára hajoltam, mint Jadvigának a nász éjszakán, és ez nem húzódozott, s hogy repülni akarnék, abban sem fékezett. Igaza van nőmnek, akaratomat a kancámra ráparancsolt. Az addig vágtatna velem, ha akarnám, amíg meg nem szakad. Elég, ha megérintem testének valamelyik helyét, már is érti, érzi, mit kívánok. A régi ösvényen járunk, ismertem rá fölpillantva, ahogy magamat, szédülvén is az italtól, a szellőre fekve vitettem. Mert arra felé mozdult a lába, amelyre 2 éve sokszor, a 3. táblasor után átvágva a réten ereszkedett le az érpartra velem, s a gyüledező halászkaiba felé tartott. Lábjegyzet, azóta már a tagosítási és TS összeszántások miatt teljesen össze-vissza vannak a táblák, meg nem csak a táblák, mert a legtöbb dolog nincsen, ami volt. Jó lenne mondjuk lovagolni.
De amikor lehetett volna, én marha a bátyámnak a cündap motorját favorizáltam, még azt is el nem zabrálták, meg a hajtányozást, lábjegyzet vége. Nem, lovacskám, ne erre felé. Hú, húztam meg az ablát. Curik, léptettem átra, és aval megfordítottam. Szellő a marha legelőn át, visszaállt a hazavívő útra, de a csorda kútnál leugrottam róla. Legalább ne igyekezzünk, annyira mondom neki. S vizet húztam, hadd igyék. Lefektetve a vájú mellé dőltem a hasára, hiszen a puszta föld hűvös volt még erre, és az eget bámulva pergettem magam előtt utóbbi heteink történéseit. Nem vagyok ártatlan. Na de én ezért folyton megkövetem, és ő pedig miért nem kéri az én bocsánatomat, legalább az utóbbi megsértésekért. Ehelyett hideg szemvillanásaival sújt engesztelhetetlenül. Nem szólva az ő hajdani, Isten tudja mekkora bűneiről. Állok föl, sóhajt. A lebukó nap, mint aki ölelésre készül, bíbor színű már, és önmaga háromszorosára dagadt. Megérinti a földet, s most öl nyílik a befúródás helyén. Tekintetemet belemélyeztem az izzó nyiladékba, mely pirulást áraszt szét maga körül. A hatalmas nász itt a világ legsímább síkján, egyetlen ráncocskát sem vető ágyán választ helyet ölelkezéséhez minden este. És egyszerűen sóvárogni kezdtek a kibékülésre, mert vágyom Jadvigára nagyon. Leugorván az udvaron a lóról nézem a verandára szóló ablakot, hát a feleségem éppen most fújja el a lámpát, ahogy meghallott. Hogy ez most jót jelente, vagy rosszat. Sebesen vetkezek, mosdok, benyitok, s halkan köszönök. Nem válaszol. Tetteti az alvás. Lefekszem. Várok. Lassan a vánkosára próbálom csúsztatni a fejem. Jadviga! Súgom. Nem felel. Érinteni nem merem. Aztán így mondom. Jadviga! Nyilá! Oda se hederít. Föltolul, aztán mind jobban fölhergel valahány sérelem, és már forrok. Egyszer csak ki az ágyból, s kirontván bevágom az ajtót. A kamrában iszok tovább, vadkertis juhovicával, majd ott is hálok a kampóról leakasztott, molyos fekete bundában a ládán. Mit agadás, eléggé részegen. Felriadván senkinek se szólok, fölnyergelem megint a szellőt, s ki a tanyára. Gregor már nincs otthon. Lábjegyzetbe, hogy ezért a tanya csak Gregor tanyának lett hívva. Gregorszki szállás. Ő már kiskoromban is csupa ráncos arcú és sárga-fehér bajuszú volt. Még nevét se írtam, Klement Gergely, Gregor. Mindig öreg volt. Ezért Starinak is nevezték. Tanya mellett itt még nem volt répaszállító lórésín, csak később. Akkor már nincs otthon, talán az árpa alá szántanak az elenákkal. A kútnál megmosdok, eszek, amit találok, paprikás agátszalonnát, kenyeret. Veszem az ingalól a jegyzetkönyvemet, különben abban a ládában tartom, amelyiken az éjszakát kihúztam. És nekiállok írni azt, hogy Jadviga bezárkózott, és utána miként átkozott a sértéseivel, aztán meg a vérről. Kora délután alszom egy keveset, de már nincs maradásom, és éhes is, szomjas is vagyok. Kivezetem az istállóból a szellőt, és gyerünk, ahogy 2-3 éve. A mamovkám hámjából támad kirúgni kedvem,
amikor úgy mondtam mindig, hogy kint alszok a Gregornál, mert hajnalban kezdünk, aztán csak Gregor indult pirkadatkor, mert én rendre olyankor tájt tértem meg görbe útjaimra. A kamarási kocsmába jártam, vagy a szőlősibe. S noha utóbb már itt is, ott is tudták, hogy ki vagyok, mégse voltam úgy szem előtt, mintha otthon, a főtéri szálában húzatom a cigánnyal, minek hírét Mamovka hamarébb vette volna, mint ahogy magam hazaérek. S emitt a kamarási kertek meg a szőlők alatt titokban maradhatott az is, amin a kocsmárosok elébb csak nevettek, de aztán vállat vontak rá, hogy hát a környék legtehetősebb kújtorgó legényének a zsebében egy fillér sincse, mert azt az anyjától hiába kérne. Hanem ezért magtárból cseng gabonát esténként a zsákba, azt veti lovanyakába, hamulatni szökik, s a borért búzával fizet. Meg az ölelésért. Eztán senki se tudja. Mert ahogy megtapasztaltam a Lottiéban a női testet, hát aztán én tettem róla, hogy itthon se kelljen rá hiába sóvárognom, mégpedig az Erzsi által, kivel a találkák gyakorta ott estek meg, az érparti halászkunyóban, amit még a pofkám emelt, s ahová a szellő vitt el épp előző este. Lábjegyzet már rég nincs meg. Kikérdeztem, tudnélik, annak idején a szőlősi söntésnél egy ismerőst, hogy tudna-e a faluban arra kapható szemre való nőszemét. De se olyan ne legyen, akihez már más is jár, se pedig len olyan, ki a férfi tekintetre elrösteli magát, ha érti. Hát, akarja üstökét az illető, de aztán földerül, tudod, mit mondok én neked? Próbáljad ezt és ezt az Erzsit. Bitangul áhítni való egy menyecske. Már özvegy, és elég rátarti, de igen, hegykén válaszolgat, és csiklandósan néz. Jó, hát meg is üzentem én ezzel az emberrel a menyecskének, hogy másnap sötétedéskor a szőlősi kápolna kert sarkán leszek, ugyan sétáljon el már. Erre azt válaszolta vissza, neki ugyan ne üzengessen senki, jöjjön illendően maga, hogyha valamit akar. Ez már mindjárt tetszett. Oda mentem, és egy órácska múltán már valóban igen csillogtatta rám az asztal túlfeléről a szemét. Ám ahogy a kezéért nyúltam, elvontam. És utána olyat mondott, hogy az állam is leesett. Hogy érti szándékomat, de ő benne, hajlam én irántam különösebb nincsen, hogy is lenne csak így ripsz-rapszra. De ha volna is, hiába, mert én nekem csak szórakozásnak kéne. Márpedig ő így könnyen nem adja prédának magát. Ízelegbe próbáltam csábítani tovább, mire ő fölkelt az asztaltól, hogy látja, én nem értem, ajándékul ő oda nem veti olcsó szerelemnek magát. Elkerekítettem a szemem. Hogy? Rábólintott úgy. Egyszer még leánykoromban egy intéző, fesember volt különben, azt mondta, hogy amim nekem van, azt soha ne adjam olcsón. Az uram is megadta az árát. Hagyott maga után. Pedig nem sokáig kapott. Jól nézek én ki. Mikor pénzért való lányba botlottam, az ingyér adta magát, most meg, hogy szeretőt keresek, ez itt fizetséget szabna. Hitetlenül, nevetve csóváltam a fejem, zavar feszélyezett, és kívánság fűtött, mert akkor elbódultam már, és éreztem, hogy kigyúl az ábrázatom, mint egy süldő lánynak. Hogy hát akkor, hogy mennyire tartaná? Ide hallgasson, teszi már csípőre a kezét, mint egy disznó piaci kupecné. Én nekem nem kenyérre kell. Nem vagyok én ezért bárkinek a bözsije. Hogy magamra kiterisztek, azt én igen megválogatom. Maga nem szegény ember, és nekem maga, ha akarom, bármennyit megadna. De nem akarom becsapni,
próbálás után maga is mit mond, meg én is, megalkuszunk. Az izgalom hév hullámai úgy ömlettek akkor már lefelé az ingem alól, hogy azon mód kóstolni akartam volna, de akkor ő teketória nélkül elküldött, hogy csituljak már, fejtette le magáról fogdosásomat, eridjek és jöjjek holnap, de sötétben, mert a hírére vigyáznia kell. Hát ehhez az Erzsihez jártam én, már ahogy fizetni bírtam, mert pénzem az alig volt. Hát így ő hozzá is hol búzát vittem, hol kukoricát, hol egy pár csirkét vagy kacsát, egyszer még bárányt is loptam a Melinda tanyai aklunkból. Először malacot akartam, de az nagyon visított. Ám bár minfúr felé kerültem, és ott hagytam egyet. De mind rettegni kellett, hogy a cselédek észreveszik tolvajkodásomat, és beárulnak anyámnak. Erzsi pedig nem tágított. Jól van, hagyta rám nógatásomra, hogy ugye ő neki is telik öröme én bennem. Jó, hát ő is, na, hogy örül nekem, de hogy egymásnak ne hányhassunk semmit a szemére, elszámolunk pontosan mindent. Szóval fölírta, mit adnak 3 pál kolbászért a piacon mostan. Fáin egy szerető volt máskülönben, majd másfél évig szolgálta leleménnyel férfi vágyamat, és még ki se nagyon tudód. A kamarási csárdában így jártottam az eszemet most az Erzsin, és megint a Jadvigán. Éjfélig ittam, enni is adtak, de nem csitult az oda benti lélekháborúság. Magamba gunnyasztottam. Tűnődvén, hogy benézzek Erzsihez, vagy ne, amíg megvan, és ha be is enged, és hogy mitévő legyek máskülönben. Aztán berúgtam csak csöndbe. Lábjegyzet. Egyszer, csak úgy viccből, megkérdeztem ebben a kocsmában a kocsmárostól, hogy kik vannak itt egyedülállókból Erzsik. De aztán ez nem ment tovább. Én nem tudom, hogy, de későbbi időkben ilyen szoknyai, hocinesze dolgokat el se lehetett képzelni, legalábbis tetszhető nővel. Lábjegyzet vége. Öntudatlan mámorban kapaszkodtam már a szellőre, ha ő akkor nincsen, hát az árokban alszok. Máskülönben majdhogy nem hazavitt. Úgy rántottam el jobbra az abláját, hogy most nem haza, hanem a Gregorhoz megyünk. Levackoltam a konyhán, az öreg gatyában, ágyból kelve nézett ki, és kérdezés nélkül hozott rám egy dunyát. Délfele ébredtem, Gregor éppen hazanézett akkor, ennem adott, utána lediktálta nekem, hogyan állapodott meg Medovarskival az istálló csináltatásról. Majd aláíratom a mesterrel a papírt, ha látom. Délután is ott maradtam, s éhes disznó makkal álmodik, leírtam, hogy volt a Lottéval. Én, Osztatni András, 1915. április 3-án mesterrel megegyeztem egy istálló csináltatásában Vinnyicai tanyámon kőmíves és famunkákra. Hossza 10 öl, szélessége 4 öl az építménynek. A vállalkozó mester neve Medovarski Mihály, ki a munkát 110 koronáért vállalta. Az aljától 4 hüvelykre, a földben 1/2-re égetett téglából. A tégla alatt 2 hüvelyket kiásni alapnak és visszadöngölni. A falazás fölött a vert falnak 9 hüvelyk magasnak kell lenni. Úgy, hogy a nagy gerenda 10 hüvelykre essen a földtől. A keresztgerendák között vályokból és sárcsömpölyekből padlást csinálni, betapasztani 1/2 col vastagon. Az ajtót a legmegfelelőbben, ahogy szükségesnek látszik, kell csinálni 2 szárnyasra. A jászolt egyiket keresztbe, másik 2-t a végére. Alájuk pedig az alsó ágyazott fákat az oszlopokhoz szegezve és a falba eresztve.
két ablakot, tovább oszlopocskát és fogast készre készíteni. A padlásra két ajtót, homlokzatára meg lyukakat vágni galamboknak. Galambházat lécekkel vagy náddal elkeríteni, betapasztani. Az istálló közepét élére állított égetett téglákkal kirakni. A rudakat, hol az állások lesznek, beágyazni. A jászórudakat, még ha akácból lesznek is, egyenesre lefaragni és rendesen beépíteni a falba. És mindent egy szóval, ami a kőmíves és ágy munkához tartozik. A fizetség a munka alapján porciónként jár. Foglalónak kap 15 koronát. Medovárszky Mihály, SK. Máma a Václavszky gróf megérkezése a szála elé. Ettől a már javakorabeli úrtól az a virtus, mely bár taszít, mégis bámulom, hogy ő maga ül a bakra, s prád és kocsisát küldi az atyafi tagadóra hátra, hol egy hely van csak, a grófnak és senki másnak, most mégis a kocsis veszít benne, hogy a gróf hergeli vágtára az ezüst szeges hámba befogott 5 korom fekete telivér kancát, melyekkel mondják számtalan hajtóparádét is nyert már. Ahogy futó örvényként verve föl a port, beviharzik a főúton, s végül már föláll, hogy bal kézre fogva a 10 ágra futó hajtószárat, jobbjába kapja hosszú, bojcdíszes ustorát, s úgy ütlegelje vele paripáit, hogy maga is így behajoljék előre-hátra, mint lesújtáskor az a félkarikába görbülő ustornyél. És ahogy a templomnál végezetül jobbra rántja a gyeplő, hogy a fogat a főtérről a nagy utcára forduljon, de ő maga ezen közben menetből, s úgy ugrik le pont a szála elé a bakról, hogy ugyanazon lendületből hajítja a kocsisnak a hajtószárat hátra. Meg hogy földet érvén meg se nyekken, épp csak megigazítja kivarrott kabátját, s belép a fogadói kávéház középső nagy ajtaján, és utána se néz a pompás fogadnak, amely aztán rendre fél napokat rostukol a téren, hogy megvárja mulatókedvű urát. Hogy ez azért akárhogy, de mégiscsak valami. Mesélik, mikor egy folyamodványát hosszasan fektették a mamelukok, és neki ezt már komoly pénzei bánták. Egy ízben, ahelyett, hogy kivárta volna a megyeházán, míg visszatérnek a tintanyalók az ebédről, a nemzeti megterített teraszára hajtott be közéjük ebből a fogatával. Talán nem árt, ha olykor megemlegetik az embert. Lábjegyzetben sok mendemonda terjengett Václavszky grófról később a kocsmában uradalmi népektől. Főleg mikor már nem élt, és mivel magszakadás miatt örökösen nem volt, majorja csak romlott szét, mert a városi villaházában nem szeretett, hanem épített egy Karolina majort, és főleg csak azt élvezte. Habár 20-30 házas kis telep, de létesült ott neki nagy udvarház, melynek feltörő ártízi hévize bebírta fűteni is, és csináltak udvari gyógymedencét, melyet második világháborútól kezdve aztán gyomlott a mai napig. Barátja által a feltörő forrás hajtó heve belet kötve lapátkerék áttétellel a régi szélmalomba, mely szél által is újból forgott, és generátori beiktatással kis erőműszerűen adott az egész telepnek áramot. Cselét házikokba és kunyhókba villanykörték lettek ingyért lógatva. Dacára, hogy supuknál, a nyomorgás eléggé megmaradt. Ilyen mániái voltak. Gazdálkodási hanyagolások rovására persze. Megállítólag, hogy szeretett orgiázni odakint, hogy volt neki intéző fölhajtója és leányszállítója, fürdős ivászati helye hulyákra mesztelen nőkkel.
fene se tudja. Mert pusmoráztak az emberek mindenféléket irdatlannak természetéről. Még hogy a hátára fölkötött farkú, díjazott kancáját is. A magas hokedliről. De hát ez nyilván, hogy az alja nép mocskos túlzó fantáziája. Jadviga beleír Ondris naplójába. Először. Most már ide a jegyzetkönyvébe jövök el magához. Kihajtom a fakuló indigószín vászonkötést, akárha mellkasáról vonnék szét egy sokszoret, még olvasni, zacsínan tudtok nyizsecsku, én Osztatni András 1915. február 5-én kezdem meg ezt a feljegyzési könyvecskét nősülésem előtti napon. Magát simogatom, és követem ujjammal a halovány lila vonalkák között. Jó darab ideig a szememmel siklottam be csupán sorai közé, de most már úgy érzem, engedi, hogy kézzel tapintsam, sőt, tollal karistoljam testét, naplókönyvét. Ha a bőrén nem hagytam meg hajdan, a most is eleven percek köröm jeleit, megteszem így. S ha becsukom a könyvet, ráhajtom a fejem, akár a keblére valamikor. Beleírok és olvasok a naplójába, ha szólni akarok magához. Ha hallani vágyom a hangját, látni tollpercegető csuklóját, s a papírról tűnődve fölemelt arcát, vagy az elapokon örökül hagyott történeteiben fölidézni ifjú alakját, azt se bánom, amikor más nők karjában, ölében, s magunkat kettőnket, ahogy akkor maga látott minket. Mennyire bánom, hogy nem hamarébb adta kezembe ezt a könyvet. Hogy csak akkor bízta rám titkát, amikor meghallotta a szólítást, amit én mindig egy hajókürt riadó jelének képzelek. Miért csak azután vehettem elő naplóját a nagy dikó aljából, hogy maga már elment? Hisz annyiszor segíthetett volna rá minket az egymás felé visszavezető útra az, ha felfoghattunk és befogadhattunk volna egymásból még több olyat is, ami a teljességgel soha meg nem ismerhető másik ember mélyén búvik, amit erővel rángatni ki lehetetlen, s ami, ha lopva akarnánk kilesni, torzképet mutatna, amellett becstelenség volna. El is rösteltem magam, amikor elég régen már, keresvén valamit abban a ládában, ráleltem erre a könyvecskére, s a szemembe ötlött, hogy végre máma oltár elé vezethetem Jadvigát, és nem csuktam össze rögtön, hanem végigfutottam az első lap aljáig. Amint, hogy maga pedig hányszor kérte, röstelve a bocsánatomat azért, mert erővel akart vallomásra bírni házasságunk kezdetén, amit egy bizalmas percben én el is kezdtem, de maga türelmetlenül rám támadott, kivele, mikor, hogyan, kivel, nem bírtam felelni, és úgy éreztem, egy életre megszakad bennem az őszinte vallomás készsége. És talán csak most ide írva lennék képes ezekről is szólni. És hányszor vallott nekem mélységes bűnbánást, amiért végül is megtiporva tett asszonyává engem. Ám az pedig az én szégyenem marad már örökre, hogy maga hiába vezekelt, soha nem tudtam szívből megbocsátani. És hogy több olyan dolgot, amit megcselekedtem, erre felelő bántottságból, dacból is tettem. És nem csupán a magam késztetésére és belső szavára, mi egyéb iránt, ugyanezekhez indítékul magában is elég lett volna. Talán segített volna nekünk, ha olyan tájakra merészkedünk, melyekre maga ifjan kezdett járni, amikor elapokra írt,
és én nem csak most vetődnék titkai mezejére. Mert így találkoznunk és együtt laknunk e belső tájainkon nem sikerült soha. Jegyzet eredetileg nem ez következett, csak ide lett téve. Misu ma már délelőtt kimozdult, végre nem gubbaszt fájdalmában, egész nap itthon, átment a vasutasokhoz. Talán Marciékhoz is kinéz a tanyára? Közbevetett lábjegyzet, zárójel, hát elég ritkán volt ilyen. Ez kb. 1937 május lehetett, zárójel bezárva. S én magamra maradtam nyugodtan magával. Hol vágjak hát bele? Drága, moly Mili, azt a réges-régi titkomat bízom először magára, és nem tudom, jobb lett volna nekünk, ha tud róla, hogy egészen addig, amikor ő oly hirtelen, teremtő élete legjavakorában elment, szerettem egy férfit, gyámomat, a maga édesapját, Osztatni Györgyet. Ha arra volna kíváncsi, mikortól és hogyan, azt felelném örök időktől fogva, s lelkem szívem minden ízében. Hogy mi volt az oka e vonzalmamnak, erre maga talán azt mondaná, hogy gyermeki ragaszkodás lehetett ez a jóságos apácskához, én is így hívtam őt. Szeretet és hála, mint egy érzelmeket szomjazó bakfis, magányos képzelgésének kovásza keresztett valószerűtlen rajongássá egy ideál iránt, és ezt hitte szerelem. Eleinte biztosan így is volt, de talán sohasem csak így. Látja, szüleinkről is milyen keveset beszélgettünk, és nem tudtam, tényleg nem tudtam, drágám, hogy maga mit tud róla. Itt olvasom csak, amit az öreg Gregortól hallott, hogy apácska talán elvehette volna Ponyicki kántortanító lányát, édesanyámat. Vagyis, hogy választhatták volna egymást. Ha nem éppen az volna rejtélyesebben, hogy került-e akadály e választások szabadságának útjába, vagy sem. Mert látom, hogy amiként előttem, úgy maga előtt is titok maradt. Hogy szüleink szerelmének miért kellett megszakadnia. Hisz egyfelől György apácska hirtelen eljegyzése és lakodalma Racskó Mamovkával nagyon is dacbólinak látszik a maga soraiból, ugyanúgy, mint abból a pár elharapott szóból, amit gyámapám nekem erről mondott. Hogy a másik oldalon apám és anyám közt mi történt, erről pedig semmit nem tudhatok. Nem számolhatok így sem egymáshoz törekvéssel, se kénytelen belenyugvással, semmi tudomásom nincs arról, miért és hogyan fonódott össze életük arra a rebbenésnyi időre, melyből én épp csak hogy kicsirázhattam, és már végük is volt. Minek örült, és miben csalódott vajon e négy ember, a maga szülei és az enyéim? Mit érezhettek, amikor ugyanaz napon fogadtak párjuknak hűséget, és nem esküdötte meg abban a percben valami másra is a maga édesapja és az én édesanyám? Egymástól távol, mégis egymásnak. Hisz amikor elárultam, hogy lett volna különben György apácska hívebb apám én nekem, mint saját édeslányának? És hogy foglalhatta el szívének legkedvesebb zugát, hisz ezt előttem nem is titkodza, de az én anyám tudna maga felelni erre? Megnevezni nem tudom, csak az erejét sejtem annak az érzésnek, mely egyszerre áldás és átok, amely egymástól elválasztott szüleinkben vert gyökeret, majd apácskának a velem s a bennem megtestesülő anyámmal való újból csak tiltotta, ő pedig végzetesen körbenült bennünket is,
magát és engem soha el nem eresztve, de örökre szét is választva minket. Apácskát, tudja, iskoláimban sokan vélték látogatáskor az én édesapám. De én sose hittem, hogy ő az apám volna. Mamicska Anka, a dajkám, s fölnevelő anyám Judit mama tiszteletes név ugyanis, egészen kicsi lánykoromtól kezdve beszéltek nekem elhunyt szüleimről. Később tudtam meg, ezt apácska kérte, hogy halljak róluk, Ponyicki Máriáról és Palkovics Endréről, még ha titok lengte is be végzetes sorsukat. És hogy tudjam azt is, hogyan kaptam tőlük a nevemet. Mert Jadvigának anyácskám akart hívni. Apám állítólag mégis az ő nevét, a Máriát jegyeztette be nekem első. Sokszor próbáltam édesanyám alakját elképzelni, és utóbb úgy éreztem már, mintha emlékeim is lennének róla. Őriztem anyámról, s ahogy maga tudja, őrzök is, három fotográfiát. Lábjegyzett már csak kettő van meg. Szívszorítóan szép volt leánynak, fiatalasszonynak. És nem csak én tartottam annak. Rám maradt egy-két kendője, terítője, megkaptam az ágyneműjét, és gyermekéveimtől a mai napig azon a párnán alszom, amit ő díszített fehér slingelt hincvéssel. És meséltek nekem néhány buta kis történetet a lánykorából, mert pótanyáim szerencsére ismerték őt. Mamicska Anka, mielőtt édesanyám megbetegedésekor a dajkámmá lett volna, cselédeskedett is náluk néhány évig a tanítói házban, Judit mama pedig karvezetője volt az evangélikus leánykórusban, ahol édesanyám mandolinozott is. Elalváskor anyám dúdolását véltem hallani, álmomban ajkával simogatott. Máskor főzni láttam, egyszer pedig szoknyát próbált rám. Az asztalon álltam, és onnan zuhantam a karjába. De legtöbbször azt álmodtam róla, hogy a paplakbeli ágyam szélén ülök, szólítom, ő pisszentve teszi szájamra mutatóujját, nyakába akasztja, majd hátára veti kék-fehér sodor dzsinóron a mandolint, és lábujjhegyen a nyitott ablakhoz óvakodik. Fölül a párkányra, s azon mód hálóinkben mezítláb kilép, s a gyepes udvaron átsétálva, mit én már az ablakhoz szaladva nézek, leereszkedik lassan a patakvölgybe, s én kiáltozok utána, de hang nem hagyja el a torkom. Később sem értettem, hogyan láthatom álmomban, ha nem emlékezhetek rá. Pedig láttam, egyévesen is láttam és hallottam. Egy ízben, a Szentpölteni kápolnában, egy éjszakai meditációs gyakorlaton, ájulásos révületbe esve, sikoltozást hallottam. Talán egy ajtón túlról, és tudtam, hogy ez az anyám. Aztán a jelenésben valaki fölemelt, melléhez szorított, és sokáig rohant velem. A vakáción elmentem Mamicska Ankához, és elmondtam ezt neki. És ő azt felelte, hogy így történhetett. Amikor édesanyám meghalt, előtte ő valamiért hazament éppen, engem pedig a délonyra bízott felkához szaladt én velem. A gyötrelmes feltételezést, hogy anyám vajon nem önkezével vetette véget életének, Mamicska Anka határozottan tagadta. Holott a fülembe jutott, hogy ezt rebesgeti. Apácska pedig egyáltalán nem akart erről beszélni. Bakfiskoromban volt idő, amikor újra és újra megkérdeztem tőle, hogyan haltak meg a szüleim. Apád vérmérgezésben, édesanyád valami gyermekágyi lázban, de ne beszéljünk többet már erről. És hiába vetettem ellene, úgy hiszen akkor már egy éves voltam, és addig nem tarthat el a szülési láz. Édesanyámról a legtöbbet mégis apácskától hallottam,
Kislánykoromban is beszélt róla, el nem mulasztotta volna, hogy szóba hozza, ahányszor meglátogatott, akárha csak így is, anyát hogy örülne, ha most látna, vagy hogy szép a hajad, mint édesanyádé. De legjobban az rendített meg, hogy amikor Sankt-Pöltenben lematuráltam, elvitt vacsorázni, és elbeszélt valami lelket emelően és szorongatóan szépet. Egy parkra néző teraszon ültünk, ő pezsgővel köszöntött, és akkor mesélt nekem először a szerelmükről, édesanyámmal. Történetük, mintha hájogot rántott volna le szememből, és megindultan éreztem, hogy vágyaim, melyek addig is lelkem zavaros mélyén lappangtak, most föltámadnak bennem. Egyfelől a sóvárgó kívánsággá, hogy nélkülözött anyácskámra úgy találjak rá, hogy szinte már én lehessek ő is, és egyszerre élhessem mindkettőnk életét. És ebből is következve a másik vágy, most, hogy érett lehetek már erre, szerethessem ezt a férfit, mint nő is, mint egyszerre anyám és én, akik életében őt igazán szerettük. Mert azt már akkor is tudtam, hogy Mamovka kezdettől fogva sértetten, szeretetlenül bánt apácskával. Egyre tisztábban kirajzolódó érzésemről semmit sem árulhattam el neki. Rajonghattam érte ugyanúgy, mint szeles, cserfes növendékkoromban, megpillantásakor nyakát karolva, és arcom mellére fektetve összecsókolhattam orcáját, ha valami szépet vagy kacagtatót mondott, és kitárhattam neki a lelkem ezután is, csak most már épp arról kellett hallgatnom, ami mind jobban betöltött. Abba kellett hagynom, mert Marcikám jött a Markájával együtt. Lábjegyzet: Osztat Niemárton, született 1916. október 9. Házasodott Rocskár Máriával 1936. április 23-án. Habár csak benéztek hozzám kifelé menet a tanyára, mégis rossz kedvem lett, és nem írtam tovább. Lábjegyzet: nem nagyon meglepő, hogy Markának nem örült. De most ott folytatom már is, ahol elhagytam tegnap. A maturálás után izgatottan vártam vissza apácskát, hogy végleg elvigyen Sankt-Pöltenből, és Stralsundba utazzunk, ahol Alfons Winkleréknél kívánt elhelyezni. Lábjegyzet: ez pedig még 1906 nyarán volt. Hogy össze lehessen a dolgokat rakni, mert nem ír évszámokat. Jadviga született 1887. március 1. Apukája, Palkovics Endre, ugyanazon évben halt meg. Az anyukája, Ponyicki Mária pedig a következőben, 1888-ban. Körülbelül 1889-től volt ő Mamicska Ankával Spevács tisztelendőjéknél, Judit mamánál. Körülbelül 1898 Pest angol kisasszonyok, és körülbelül 1902-től 6-ig Sankt-Pölteni zárda. Tehát 1906-ban került a Stralsundi Winkler családhoz, ahol egészen 1915 februári férjhez menéséig volt, mikor már szokás felfogás szerint úgy mondva, hogy vénlány volt, majdnem 28 éves, míg férje, Ondris, ekkor 22 múlt, született 1892. november 21, mert 5 év, 8 hónap és 20 nappal fiatalabb a feleségénél. Apácska Winkleréknél kívánt elhelyezni, mert tudtam, gondot okoz neki, hogy mihez kezdjen most már velem. És én legszívesebben hazautaztam volna ő vele, hogy mind többet lehessek a közelében, de nem mertem mondani. Egyébként is otthon hová tehetett volna? Hozzájuk nem vihet, a
paplakban én már csak látogató lehetek, és még nehezebben találkozhattunk volna. Hát belenyugodtam, hogy még messzebbre viszel, úgy reméltem átmenetileg. Reméltem-e valójában is, hogy az átmenet után összefonódhat végül a sorsunk, erre meg nem esküdhetek. Talán csak reméltem, hogy remélhetek majd. Vártam rá akkor, ahogy majd annyiszor aztán. És ez egészen más várakozás volt, mint bakfis koromban, amikor még nem ez a szívdobogás vert oda bentről. És készültem, mert 2 hetes utazást is ígért Németországon át, míg a csavargás kedvünk szerint kacskaringózó útjai végén Stralsundba nem érünk. Talán ő is megérezte, hogy most már az egymás közti hang, a szó, a tekintet és mozdulatbeszéd más lesz, mint eddig. És valóban, én miattam ő rajta is zavar lett, gyakorta úrrá, nem szólva az én kedélyem heves változásairól, szokatlan elnémulásaimról, a szinte egyszerre nevetni és zokogni, vagy megbántódni és kiengesztelődni vágyó szeszélyes kedvemről véges végi utunk során. Hogy olyan történik velünk, amit nem ismertünk addig, és amiről nem beszélünk, ezt tudtam, hogy ő is érzi. De abban nem voltam biztos, hogy ugyanazt kerülgetjük-e. Avagy ő csupán azért neveti el magát zavarodottan, azért felejti rajtam a szemét, azért néz rám kezét széttárva, hogy most mi is legyen, és a sétán azért nem kapaszkodhatok támaszul belé, hiszen hol elvonja karját, hol a kézfejével vagy tenyerével érinti a hátam, hol akárha véletlenül akadna össze az ujjunk, holott kislánykoromban ilyenkor szorosan belé karoltam, s ő mindig oly biztonságosan volt határozott, és összes félelmeimet egyetlen szavával eloszlatóan szilárd, vagyis hogy talán csak azért jön zavarba, mert egyszeriben felnőtt leánya lett, akivel ő most már hogy is viselkedjen. Habár utazásunk emlékezetesen szép volt, én bennem mégis bolondul, vagyis olykor gyönyörűn, olykor meg kínzón kavarogtak az események, szavak és az érzéseim. Bódult fejem, hol ráhagyta fölhevült szívemre titkolt szenvedélyét, hol eltiltotta volna tőle, hol megértette vergődő lelkemet, hol pedig még inkább összezavart benne mindent. Sose tudtam a következő percben, mi fog történni velünk. Pedig apácska úti tervet készített, s azt rendre früstöknél tárta elében. De hát a jövő pillanat titka számomra nem az úti programban rejlett. És várakozóan, izgatottan szálltam ővele vonatra, indultam városi sétára, parkok, kastélykertek felé, bérkocsizásra, s tértem meg vele vendégfogadókba, de mert kiváltképp ő ráfigyeltem, nem bizonyultam eléggé igyekvő városlátogatónak, s esténként tréfás vizsgáztatásai során egymás kezéből kapkodva ki az úti könyvet, elégtelenül felelgettem arra, hogy mit is láttunk Dresdában, Lipcsében, Weimarban vagy Wittenbergben. Berlinben aztán pedig végképpen összekevertem mindent. Itt ismétlődött meg, a fogadóban ugyanaz, ami már Weimarban is egyszer, nem kaptunk külön szobát. Akkor weimari szállásunkon apácska, miután a vacsorától előre küldött lefeküdni, hajnal felé tért csak meg, és a kereveten aludt. Most pedig Berlinben, halva, hogy csak egy páros ágyú szobát kínálnak, indult volna már is mást keresni. Akkor félrevontam őt, édes apácska, ne bolondozzon már, hát miért mennénk tovább? El leszünk abban a szobában ketten, legalább spórolhat. Végül hajlott erre. Éjjel ugyancsak későn jött fel, és nadrágban ingben feküdt le. Színlelvén, mintha fölriadnék, meg is korholtam. Ugyan, hát, hogy lehet így aludni? Magára izzad minden. Rálegyintett, hogy megteszi így is.
Ekkor fölültem, s a takaró alatt magam alá húzott lábbal, nyújtózkodva mondtam, hogy kiszállt az álom a szememből. Ő az italtól is bódultan hosszasan bámult, és én, ha másképpen nem, hát akkor úgy, mint a hajdani kislány borultam nyakába. Jaj, apácska, én úgy szeretem magát. Ő pedig oly drágán mor-

Jaj, miket beszél, apácska, szóltam rá, hát ott nem keltek egybe, a közös paplan. Szájaltam, tréfának szánt korholással, ám ő elkomorulva sóhajtott, kézbevéve arcomat simogatta meg a hajam, majd jó éjszakát kívánva ledőlt. Lábjegyzett be, hogy Jadwiga beleír részből ide ennyi került. Mondjuk, hogy itt egyelőre elszakad a mese cérnája. Második fejezet. Húsvéti engesztelés. Odakint a második tanyasor nagylaposának táblái közül sok került most víz alá. Tavaszi talajvíz ár ez, a téli nagy havak s a bőven zuhogó esők után. Lábjegyzet. Na, erre a belvízre ment rá utána, sok millió meliorációba elpisálva hiába. Az ér pedig kiszáradt ráadásul majdnem. Amiként mocsár vagy sivatag, minden sérelmes szív is. Lábjegyzet vége. Vert falak süppednek, nátkalaposan omolnak térdre, amiként a lovak is a kátyúba csúszott szekerek előtt ostoroztatván. Mi se jutunk dűlőre a tipródás mocsarából, csak mind mélyebbre kecmergünk bele rossz szavak korbácsa alatt. Tizedik hete vagyunk férj és feleség. Akkor ezt olyan 1915. április 8-10-e körül írhatta. Szólhatnék-e most nőmhöz úgy, ahogyan tavaly? Mint a hajda neki áradó leveleimben példának okáért, amiknek hangját se tudom már fölidézni, csak annak a végtelen éjszakába beleíró bódulatnak az illata, íze rémlik föl nekem. Most is éjjel, de keservesen. Keserűn e naplókönyv felett. Tiszta, s magától értődő volt abban az időben valahány történés, tűnődés, elhatározás, és a papíron mind az érzelem szó. A Mecklenburgerhof teraszán elköltött ebéd, és az utána való séta óta csak is az ő orcájával sütött be a nap, gomolygó, ködös gondolataim közé, mert ott egy pillanat alatt értettem meg mindent. Attól fogva csak arra állt rá a szám és a tollam, ami abból a megvilágosodásból éreztem, láttam, hogy következik mi ránk. Oly boldogító elszánással kéne készülni láthatására most is, mint 13. augusztusában. Aznap, mikor apókám Stralsundból hazautazott. Túl a két viziten velem Alfons Winkleréknél, és önnáluk Jadwigánál. Közben jegyzett, hogy a Winkler retyerutyák ezen ágára később, NDK oldal dacára vagy miatt nem fonódott külkapcsolat. Jegyzett vége. Meghagyván nékem, hogy magam pedig felgázba vonatozzak vissza, gazda tanonckodni. De én nem engedelmeskedtem neki. Visszaszöktem az állomásról. Kopertába zártam a képes kártyára írt rögtöni találkakérő sorokat, és egy szolgáló leánnyal, épp a Finklerház előtt szólítottam meg, fölküldtem a levelet. Azzal, hogy csak is Fräulein Jadwigának a saját kezeibe adja. Jadwiga ilyetten sietett le, s riadozott láttomat. Hogy miért jöttem vissza, ezen csóvált a fejét. Mert maradnék még ebben a városban. De hogy őt láthassam, csak azért. Nem, nem lehet, felelte rá rögtön. S Herr Alfonzéknál sem szállásolhat, s nem is vizitelhet, édesatyával elköszöntek már. Nem is a Winklerékkel volna nekem dolgom. Erre nem szólt, csak sóhajtott. A szemét kerestem tekintetemmel, de nem álltam.

Én velem kicsit sétálni, kezdtem kérlelni. Megvárom, míg elkészül. Nem lehet, felelte. Semmiképp se lehet. És hogy asszonyával ruhaneműt válogatnak alakítatásra, és varratni is fognak. Ide van rendelve már a varrónő, toldotta hozzá bizonykodásul. Utána veriek jönnek. Hát ha amúgy is vizitáló idő lesz, nevettem rá, de persze csak tréfából mondtam, akkor tiszteletemet teszem. Csak nem dobnak ki. Eszébe ne jusson, Andrisko, tette hirtelen ajkamra mutató ujját Jadviga. Érintésétől megremegtem, fölvillámlott bennem a ráismerés régi szeleburdi Jadviga csitre, melyel nem csak engem hallgattatott el sokszor, de még apácskámat is. Lábjegyzetbe, de hisz én ugyanerre ismerek rá, a csittes régi élményre, hogy egyszer bekaptam az ujját. Nem eresztve, szopva, tövig, fulladozva. Jó nagy tasli nyaklevesbe került. Jegyzet vége. És ráismerek, hogy úgy szólít, mint gyerekkoromban. Csak most persze már magáz. És oly szemrehányon, kicsit duzzogva korhol is, mint rég. Nem makacskodjék, utazzon szépen vissza Felgázdba. Fogadjon nekem szót. Én ugyan nem. Amíg nem beszélhetünk, vágtam a szavába, magamat is meglepve, hogy ívak merően. És most már mosoly nélkül néztem az arcába, Konok elszánással. Láthatja és értheti, ha akarja. Ez nem gyermeki szeszély. Elkapta tekintet. Menjen most, könyörgök, meglátják. Ez már a férfinak szólt, és bár még mindig küldött, hangjában már a kedves elrejtésének óvása és cinkossága is elegyedett. S hogy csak most menjek, és akkor láthatom majd. Ezt értettem ki még. És mikor várhatom? 5 óra után, ott len a tóparton, suttogta gyorsan, és az utca vége felé mutatott, amint túl az ide látszó fűszvák mögött azt a tavat sejteni lehetett. Akkor majd átszaladok a cégirodára. De előre mondom, emelte föl az ujját, nem lesz sok időm. Már is oda megyek, mosolyodtam el. És csókra emeltem föl a kezét. De számmal alig érintettem, már is elkapta. Jöhessen hamarabb is, ahogyan tud. Ő intett és elsietett. Annak az utcának a végén terecske nyílt. És ahogy kiléptem rá, kisütött a nap. A teret innen felől házak övezték. Az enyémen kívül még 2 utcatorkolattal. Túlnáról pedig a most élénk zöldre kigyúlt tópart határolta, s a tekeregve szegélyező sétány. A füzes lombja közt épp velem szemben villant fel a víztükör, s mint mágnes húzott engem magához, a macska kövezett utcaöblön át, az imént mutatott találkahely. Leérve padot néztem ki magunknak, lefoglaltam tekintetemmel, majd visszamentem a túloldalra, ahonnan Jadviga érkezendő lesz. Csak nem 2,5 óra múlva, sóhajtottam. Előhúzott zsebórámmal a tenyeremen. Balra egy pékség volt, festett széktáblával, jobbra 2 emeletes fogadó, szűk homlokzatát faltól falig kitöltő fekete betűs írással Mecklenburger Hof. Fönt zöld ablakkeretes szobák, odalent a kocsma, kitárt szárnyú tölgyfa ajtó, a teraszon néhány söröző vendég. A sétányra levezető lépcső mellett fehér kötényes suhanc, füstölgő, bádog alkalmatossággal bajlódik a gesztenyefa árnyékában. Közelebb jövve látom, hogy kolbászkákat sütne rostélyon, faszénparás felett, ha jól fölizzana neki, amiért most oly igyekezettel fúj kidagadt pofával rács alá, hogy már az arca is kormos. A péküzlet kirakatában előre billentett tepsiken
porcukrozott, töltött sütemények pompáznak, és vagy 8 féle gyümölccsel hintve lepényes tálcák. Ezek becsábítanak. Benyitok, és amelyik pitét nem ismerem, arra bökök rá rögtön, aminek mintha tök indákat aprítottak volna sülni a tetejére. Wie heißt das bitte? Kérdezem a péknét. Azt feleli, rebarbara lepény. Jól van, rábólítok. No, tak kóstulj me toto rebarbarovníka. Harapok bele, kilépve. Lábjegyzetbe, no akkor kóstoljuk, de nem tudom, mi az a rebarbara. De úgy írja, mint a tvarozsnyíkát, ami túrós lepény, vagy a mákos makovnyíkát. Meg a jablkovnyíkát, ami almás. De még ezeken kívül is széles körű a nyíkafélék családja. Jegyzet vége. Ilyet se ettem még, de sem ez nem baj, sem az, hogy most mégis. Kellemesen savanykás ugyan, de a jó otthoni jablkovnyíkának a nyomába se érhet. Most érzem csak, hogy milyen éhes vagyok. A kevéske reggelin kívül máma nem is ettem. Ebédre nem akarok betérni a fogadóba, mert még elhúzódna, és spórolni se ártana. Lássuk akkor, megpirult-e az a pomerán debreceni. Piros-barnára sült portékáját a legényke már szurkálja pálcákra, s én tőle is megkérdem, was ist das? Bratwurst, azt mondja. Egyszerűen csak sült kolbász. Semmi Bajor Csabai, alsó szász Gyulai, vagy más innen vagy onnan féle. Na ide vele, intek neki, lássuk. Hiszen csak próbálgasson, kóstolgasson az ember, ha már messzi földön jár. Hát lehetné behető. Friss, jól roppan a fogalat. Sborsos, fűszeres levet ereszt az ember csuklójára. De amúgy sápatag kolbászka. Mert paprikátlan persze, akár csak minden más étel is itten. Hiszen egy nyemec. Lábjegyzetbe. Német, szlovákul. De kár, hogy nem tudok németül. Egy nyemec, ha paprikába csak beleér a nyelve, más szentsége. Felgázban is láthattuk, amikor apovka kiporciózta nekik a vörös fényű korongokba szelt vastag kolbászunkat. A fogadói terasz asztalához ülve sört hozattam, és ahogy tette az óber, mert akad-e kiadó szobája, és mennyiért? Van, natürlich, mondta az árát, nem is oly sokat. És hogy hány éjszakára kéne? Az majd még elválik, mondtam, s hogy vigye föl akkor az úti táskámat, és majd én jövök. Jawohl, bitte, és már meg is voltunk. Holott nem kellett sietni, elüldögéltem még ott egy órát, egy másikat pedig végig toporogtam a parton, azon elmélkedve, hogy Jadvigának mit mondjak, és mit ne. Nem ronthatok rá mindjárt avval, hogy jöjjön velem, legyen a párom, hisz eddig az ő szemében a kisöccse voltam csak. El kell, hogy tudja képzelni még velem azt az egészen mást, és utána magát ezen ideához szoktatnia kéne. Értettem én, és hogy ez mind csak úgy volna lehetséges, ha az én érzéseim ő benne is föltámadnának. És lehet-e így csodát remélni? Avagy rólam ő rá is átragadnának? Először nem kell hát ezekről beszélni, csak derűsnek, szellemdúsnak lenni, hisz azt akarni nem lehet, hogy elragadónak és vonzónak látszódjunk. Sietős találkánkon tervemhez tartottam is magam. Virággal vártam, de szánszándékkal csak egy kis vegyes marokra valót választottam, és nem vettem zokon, hogy Jadvigának a csokor, bár orca fürdetve hajolt az illatába, gondot okozott, hiszen hivatalba kell szaladnia, azután meg haza,
s a virág miatt magyarázatokra kényszerülne. Semmi baj, feleltem, s ahogy sétáltunk a parton, kivettem szépen kezéből a bokrétát, és nevetve behajítottam a tóba. Hadd ússzon csak, ott is a magáé marad. Ezen elmosolyodott. Kérdéseire kedvel beszéltem neki otthoni dolgokról, a maturálásról, Winkler Béni bácsiékról, majd utazásainkról, s felgászti élményekről is. Ellenben elhallgattam, hogy gazdálkodást gyakorolni itt most nincs sok kedven, s a jogi pályát illető kétségeimről se szóltam. Ráhagytam Jadvigára, hogy ősztől már ezt fogom tanulni. Miután kivártam, míg odafönt időzött a cégirodán, én kérdeztem őt, hogy tetszik-e neki ez a kereskedelmi levelezés. Lett-e belőle angol kisasszony, vagy inkább német kisasszony, tréfálkoztam. És hogyan megy a sora? Miként bánnak vele? Hogy idegen nyelveken írni szeret, ha csak abból állna ez a munka, de hát az asszonyával nem könnyű neki. És tudja, Ondriska nézett rám, bármilyen kisasszony is az, nem lehet itt németté, hogyha egyszer idegen. Örülhet, ha a szemébe nem vágják, hogy csak szívességből tartják. Lábjegyzet, hát ez a német kisasszony engem is próbált gyakorló leckézni. Aztán mindenféle miatt ez abba maradt. Jegyzet vége. Az úr 1915. évében április hóban kőrisfát, akácot, meg nyárfát fűrészelt nekünk deszkának, Medovárszky Mihály és Koleszár István. A tönk fölött egy öl hosszan, egy col vastagon. Annyi krajcárt fizettünk, amennyi col hosszú volt a deszka. Az egész fűrészelés idejére kaptak egy-egy harmad véka búzát, 2-2 kiló szalonnát. Összesen lett fűrészelve 63 darab kőr is, 84 darab akác és 59 darab nyárfadeszka. Kint vagyok, már megint a tanyán.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöljük dr. Szentgyörgyi Albert akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagját, a Szegedi József Attila Tudományi Egyetem díszdoktorát, és természetesen, mint közismert, mint Nobel-díjast. A nemzetközi tudományos élet egyik kimagasló személyiségét. A tudós ismereteit részben az iskolában és nagy részt munkája során szerzi meg. De valahogy a szellemi karakter és talán a pályaválasztás alapvető kérdéseinek eldöntésében mégis jelentős szerepe van a családnak, a gyermekkornak, az ifjúkornak, az otthon kapott intencióknak. Az ön esetében hogy volt ez?
1: Én azt hiszem, hogy sokunknak a nevelés és a tanítás az már születés előtt kezdődik. Ugye az én neveltetésem az a múlt század elején, kezdve az 800-as évek elején, mikor egy mezitlábos parasztgyerek, az akkor elmaradott szegény Észak-Magyarországon, az útnak indult délfelé, hogy tudást keressen. És lement Pozsonyba, és ott elszegődött egy patikushoz kihordó gyereknek. De aztán két évtizeddel később már Bécsbe találjuk, mint a fiziológia professzorát. És akkor Bécs volt a tudománynak a központja. És ő lett a fiziológus anatómia professzora. Aztán később visszajött Magyarországra, és ott a magyar egészségügyi főnöknek, az egész ország egészségügyi kezelte. Azt hiszem, onnan indul az én tanításom. Az ő fia egyetemi tanár volt, szintén kutató és professzor volt, és annak a fia az én nagybátyám, a Lenhasek Mihály anyai részről, az is professzor volt, egy nagyon neves histológus, szövettan a mikroszkópi anatómiával foglalkozott, és ő uralta az én családomba a szellemi irányzatot. Ugye az én édesatyám az egy földbirtokos volt, őt nem érdekelték annyira a szellemi dolgok, de a nagybátyám az uralta az egész családot. Ugye egy kis bajom volt a nagybátyámmal, mert ő egy nagyon kora érett gyerek volt valamikor, és azt hitte, hogy a kiválóság az mind nagyon kora érett. És én nagyon későn kezdtem fejlődni, úgyhogy a családban én rám mint egy hülyére néztek általában. És amikor 15 éves koromban azt mondtam a nagybátyámnak, hogy én tudományos pályára akarok menni, akkor kézzel-lábbal tiltakozott, és azt mondta, hogy legfeljebb kozmetikus lehetnek csak belőle. Aztán később javult a véleménye egy kicsit, és aztán beleegyezett abba, hogy fogász legyek. Aztán amikor elvégeztem a középiskolát, akkor megengedte, hogy a laboratóriumában jöjjek dolgozni, és ő neki aranyerei voltak, úgyhogy itt nagyon érdekelte a végbélnyilás, úgyhogy az én első dolgozatom a végbélnyilásnak a szerkezetéről szól, tudományos munka, úgyhogy én a rossz végén kezdtem a tudományt. 3 évig dolgoztam anatómián, de ez nem elégített ki. Én az életet akartam látni, hogy micsoda, azt átmentem élettanra, de az se elégített ki. Egy házi nyúl, az túl bonyolult volt, azért egyszer kezdtem, ezt nem bírtam átfogni. Úgyhogy aztán bakteriológiával foglalkoztam, azok a baktériumok nagyon kicsinyek. Aztán rájöttem, hogy az is egy egész világ egy olyan baktérium, az is nekem túl komplikált volt, és aztán kezdtem én molekulákkal foglalkozni, és akkor kezdtem vegyész lenni. Akkor aztán rájöttem arra, hogy a molekula is nekem még túl komplikált, úgyhogy akkor kezdtem az elektronokkal foglalkozni, ami a molekulának egy nagyon kis része, és ez egy külön nagy tudományág, a kvantummechanika vagy a hullámmechanika, amelyik az elektronokkal foglalkozik, és én már egész őszfejjel kezdtem egy egész új tudományággal foglalkozni, úgyhogy én tudományról tudományra mentem, éreztem, hogy az élet az mindennek az összessége. Akármelyik szűk vonalon indulunk meg, sose értjük meg az életet. Csak akkor tudjuk talán megérteni, hogyha az egész tudományt átértjük, azért én tudományágról tudományágra mentem.
0: A szűkebb értelembe vett család.
1: Igen.
0: Hatása.
1: Igen.
0: Az nem játszott ez a tudományos művészet érdeklődés fölkeltésében?
1: Igen. A modern pszichológia mind nagyobb figyelmet szentel a korai gyermekkornak. Mert akkor tanuljuk meg, hogy mi az élet tulajdonképpen, annak, hogy észrevennénk. 3-6 éves korunkban tanuljuk meg, hogy mi fontos és mi nem fontos, mi az élet. Lenhasek Mihály és az édesanyám az ő nővére hatása alatt az alakult ki a családba, hogy ami fontos az életben, az a tudás, a tudomány, a művészet, ami szép. A legnagyobb vágya az embernek az lehet, legmagasabb vágya, hogy ahhoz hozzájáruljon egy kicsit. Hozzáadjon az tudáshoz és a szépséghez. Úgyhogy én ebben a környezetben nőttem föl. és máma is még a 80 éves koromba, azért rohanok olyan türelmetlenül reggel 8:30-kor a laboratóriumba, mert én gyermekkoromban azt tanultam, hogy ez az egyetlen fontos és az egyetlen szép dolog, amiért érdemes élni, az emberi tudást gyarapítani.
0: Úgy tudom, hogy egy nagyon jelentős világtörténelmi esemény jött közbe. Az első világháború.
1: Igen, mikor beiratkoztam, hogy orvostudom az egyetemen, már több tudományos munkám jelent meg, jött a világháború, ahol engem besoroztak. Tehát ez egy teljes szellemi testpedést jelentett. Először fönt a Dnyeszternek a tájékán voltam a hadseregnél, de aztán körülbelül 2-3 év alatt rájöttem a teljes értelmetlenségére a dolognak. Egy kicsit tudott az ember gondolkozni, akkor látta, hogy a háború elveszett. Mindaz, amit nekünk gyerekkorunk óta beadtak, hogy a legnagyobb dicsőség a királyért meghalni, az mind csak maszlag, az mind csak hatalmi érdek volt, és abból mindegy szó se igaz, és minket mostan ezrével a magyarokat áldozzák föl a vezetők Bécsbe, hogy a saját bőrüket mentsék, mert látták ők is, hogy a háború elveszett. És rám olyan borzasztó vágy jött, hogy visszamenjek a tudományhoz, hogy egy nap elkeserésembe vettem a revolveremet, és átlőttem a csontot a karomon, ami akkor nem azért volt nehéz, mert veszélyes volt, mert ha rájönnek, felakasztják az embert azonnal, hanem azért, mert gyerekkorom óta belem volt préselve, hogy a legnagyobb dicsőség a királyi meghalni. Hát most így kivonulni a hadseregből, lelkileg nehéz volt, de én megtettem. És így visszatudtam menni a laboratóriumba, és aztán olasz frontra kerültem. De ott is mindjárt bajba jutottam az olasz fronton. Egy kórház mellett egy laboratóriumban dolgoztam, mert ott volt egy magántanár Bécsből, aki olasz hadifoglyokon végzett veszélyes gyógyszertani kísérleteket, és amikor én a szavamat fölemeltem, akkor azt látom, hogy ezek csak hadifoglyok. Bennem már akkor is kialakult az nagy emberi közösség érzése, hogy olasz vagy magyar vagy, az mindegy, mindannyian emberek és testvérek vagyunk, és felázattam és feljelentettem a hadseregnél ezt az orvost, de neki két csillaggal többje volt, tehát engem kellett megbüntetni. És büntetésből kihelyeztek a nagy olasz posványok közé, mocsarak közé, ahol a tropikus malária dühöngött, és átlag 4 hétnél tovább senki sem maradt életbe. Ugye? De aztán szerencsémre 2 héttel később az egész háború összeomlott, és akkor haza tudtam még élve jönni. Úgyhogy ez az én hadi múltam.
0: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen, Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansell professzor mellé. Akkor elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy kis valamit. De akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt. Úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez. Avval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak, ott mindig a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, a szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent, amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származás.
1: Ő magyar származás, most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott az ottani főnökinek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkértem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt, általában is már pénzem sem volt, de ott a professzor, egy öreg professzor, egy bonyolult állatműtétet csináltatott, és az összes állatot megdöglötte. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeit szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelv van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alap elvei, az egész szerkezetét. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütődött. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Azt a barnulást azt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. Aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én akartam eljutni. Az inkább csak egy védekezési reakciója a sejteknek. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom, az ember hiába ejti le, vagy lép rá, az sose fog megbarnulni. De akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhető meg. Ugye? Egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy egy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, hiszen beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, mert most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérem szépen, hogy meg kell tudni, hogy ez anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van, mind rendesen, nagyon kis koncentrációban. És azok külön, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi 100 anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga. Úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy így mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Ez kisült, hogy ez egy redukáló anyag, én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin.
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderült?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy vetettem a fiókomba egyszerűen az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor aztán, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. Ugye, és akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal értem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam. De azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megállt. És én az világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsadó. Szeged a paprikatermelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem. És még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később 1,5 kg vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgrami mennyiségek voltak, 1,5 kg. A szétosztottam az egész világon, onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják az emberi egészségnek egyik nagy kútforrása.
0: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
1: Így lesz egy férj gyávaságából egy elfedezés.
0: A vitaminok körül heves viták folytak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
1: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, a felfedezés lényegéhez tartozik, azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán, hogy kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor azt mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
0: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
1: Kell alkalmazni a környezetet, ami szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
0: De ez vonatkozik például a lakóházakra is, hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezet.
1: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kivezek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, hogy ez nem jó környezet. Viszont egy nyulat beteszek a környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
0: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyullal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
1: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Például az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központ kell együtt működnie. És az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellenek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron. És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokhoz, össze lehetne hasonlítani egy Mars lakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk. A mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
0: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
1: Így van.
0: És ez nem feltétlenül a DNS.
1: Az nem a DNS, nem.
0: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
1: Igen, igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
0: Egy más dimenzió.
1: Egy más dimenzióba kell.
0: Vagy más szint.
1: Más szintre kell menni, igen.
0: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását, vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
1: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológia, a szimptomákat írja le. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
0: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
1: De az okot nem ösmerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
0: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
1: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre. De nincs még komoly elképzelés, hogy micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékony. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
0: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
1: A legtöbb kérdés a tudományban, ami bonyolultnak látszik, az borzasztó egyszerű, ha már értjük. És az igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de más dolgok. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen az, hogy a nagy életjelenségeket, amit tulajdonképpen életnek nevezünk, az, hogy gondolkozom, az, hogy mozgok, ugye vannak kiválasztások, mind ezek a nagy életjelenségek, amit az életet teszik, ezeket mind struktúrák végzik. Struktúra azt jelenti, hogy egy valami, ami szilárd, mert össze vannak kötve a részecskék benne. Ugye az agy az egy struktúra, a máj egy struktúra, a vese egy struktúra, ez mind struktúra. De ezeket a struktúrákat, amiket ezeket nagy működéseket végzik, kiszolgálja egy nagy rendszere a fehérjének, ami egyes fehérjékből áll, és nem csinál struktúrát. És a lényege az, hogy nem csinál struktúrát, mert például ha azért véremben ott vannak ilyen fehérék, azok struktúrát csinálnak, akkor a vér megalvadnak és meghalnak. Szóval a lényege az, hogy nem csinál struktúrát, és nem vezető, nem elektromos, mert minek legyen neki vezetője, az kis molekulákból áll, amik el vannak kölötve, nem működnek együtt, nem kell, nincs vezetésre szükség. Na most, mi történt, és ez nagyon mulatságos, az történik, hogy a struktúrából az egyes molekulákat kiszedni majdnem lehetetlen. Úgy bele vannak építve, hogy nem jönnek ki, ugye? A folyadékokban vannak ezek az egyes molekulák, amit vederszámra lehet kapni. Ha kimegyek a vágóhídra, kapok egy vedervért, amit az éppen protein. Most a protein vegyészek, akik protein kémiával akartak foglalkozni, azok mit csináltak? Próbáltak a struktúrából kiszedni, nem sikerült, vették az oldható proteineket, amik nem vezetők, ugye? De nekem vezetésre csak a struktúrában szükségem, amik azon életjelenséget csináltak. Most a vegyészek avval oldották meg, hogy kivonták ezeket a proteineket, amiket könnyű kivonni, és a struktúrát elnevezték maradéknak és kidobták. A megoldhatott megoldásnak nevezték el, és elfelejtették, hogy a lényeget kidobták. Ugye? Most én ezzel kezdtem a működésemet, hogy a struktúrákat kezdtem nézni, és akkor egyszer láttam, hogy a szemmel megnézem, olyan színesek, színesebbek, mint ez a terítő, majdnem feketék.
0: Mitől színes?
1: Ez kérem, azért színes, mert vezető. A vezető azt jelenti, hogy az elektronok mozgékonyak. És egy ilyen mozgékony elektron könnyen vesz fel fényt. és amint a fényből én kiveszek egy bizonyos hullámozat, akkor színt kapok.
0: Tehát a telítettség az fehér.
1: Telítettség az fehér, az nem vesz föl fény.
0: Ahol az elektronnak van mozgási lehetősége, ott színes.
1: Ahol meg vannak rögzítve, nem tudnak semmit se csinálni. Ahol mozgékonyak, ott fölveszik a fényt, és a fény fölvétel az színt jelent. Úgyhogy itt borzasztó egyszerűen megoldott. És most egyszer ez egyben el is vezetett engemet a rák kérdéshez. Aztán megnéztem a ráknak a struktúráját, és az teljesen színtelen. Teljesen színtelen, mint a papíros. És szóval ott hiányzik nekem a ráknak valami, ami azt vezetővé teszi. Ugye? Most az a valami, ami hiányzik, az valami, ami kivesz elektronokat, és vezetővé teszi, és színessé teszi. És a rákban ez hiányzik, a rák ezt nem tudja megcsinálni. Úgyhogy aztán ezt ellen lehet őrizni avval, hogy veszem ezeket az anyagokat, amik színesít, hozzáteszem a rák proteinhez, és abból olyan színes lesz, mint a máj, vörös-barna lesz. Úgyhogy egyszerűen átalakítom a rákot egy normális valamivel, azáltal, hogy beleteszem azt, ami neki hiányzik. És most ebből aztán magától adódik a rák betegségnek a gyógyítása, az, hogy egyszerűen bele kell vinni azokat az anyagokat, amik ott hiányolnak. Amik a rákból vezetőt csinálnak, és nem csak vezetőt, hanem struktúrát is csinálnak. Ugye? Struktúra azt jelenti, hogy összeköti a molekulákat, mert hogyha ez az anyag, most van egy anyagom, majd kivesz elektron, kivesz egy elektront ebből, és kivesz egy elektront ebből a molekulából, az a kettőt összeköti. És abból struktúra lesz. Most a ráknak az egyik nagy veszélye épp az, hogy nem csinál struktúrát, és csinál áttételt, metasztázist. Szóval itt van egy rákom, és az elterjed, mert nincs, ami összetartja. Belejutnak a ráksejtek a vérbe, és elutaznak, és új gócot kezdenek.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szent Györgyi Albert egy régi televíziós interjúját halljátok Bakelitről a C-vitamin felfedezésére emlékezünk.

0: megengedi professzor úr, a sejtbiológiára visszatérve, hallottunk arról, hogy ha valakinek a kezét egy sebet vágunk, vagy sebet ejtünk, akkor a hiányzó szövetek egymás felé nőni kezdenek. Mi az oka annak, hogy a hegedés akkor, amikor ők a szövetdarabkák összeérnek, akkor megáll? Tehát a sejtek nem növekednek tovább.
1: Az én vizsgálataim tulajdonképpen ebből indultak ki. Ebből az egyszerű megfigyelésből, ha megvágom magamat, a sejtek kezdenek oszlani, hogy betöltsék a sebet. Aztán, amikor betöltötték, akkor egyszerre megáll minden. Ugye? Most ebből az egyszerű megfigyelésből három nagyon fontos dolog következik. Először, hogy van ott egy kapcsoló, amelyik megindítja a növekedést. Aztán van egy kapcsoló, amelyik megállítja a növekedést, és még egy nagyon fontos, hogy a sejtekbe megvan egy óriási növekedési tendencia, mert avval, hogy én egy bajt csinálok, megvágom, mert én nem alkottam semmit, én nem tudok egy új valami képességet alkotni, ez benne van minden sejtben. Szóval a nagy probléma nem az, hogy miért nő a rák, és ez félrevezette eddig a rákutatást, a probléma az, hogy miért vannak ezek a sejtek csendben, amíg meg nem vágom magamat. Mint vegyész, persze azt gondoltam, emögött, mind a két kapcsoló mögött kell egy anyagnak lennie, ami ezt végzi, és azt az anyagot, amelyik megállítja a növekedést, vagy visszatartja, azt elneveztem retinnek, mert angolul retén az visszatartani. És prominnek neveztem azt az anyagot, amelyik megindítja a növekedést, ugye? Mert az promótolja, azért prominnak nevezem. Előbb említettem, hogy az rákba hiányzik egy anyag, amelyik összeköti a molekulákat egy struktúrába. Most, amíg egy struktúrám van, addig a sejt nem tud oszlani, mert egy szilárd anyag nem tud ketté válni, ugye? Úgyhogy a sejtoszlást meg kell, hogy előzze az, hogy elhasítja ezt az anyagot, ami összetartja a molekulákat struktúrává, ugye? Szóval a sejt megindul, akkor először el kell hasítani a retint, ugye? Ez az egésznek a magyarázata.
0: A sejtek növekedése az egy természetes folyamat, igen, és állandóan történik a testben.
1: Igen. Ha megvágom, akkor rendetlenséget csinálok tulajdonképpen, és akkor összekavarodik minden, és az enzimek megeszik a retin. A rák nem tud retint csinálni. Ott a rendetlenség megmarad. Szabályozni valamit mindig csak két ellentétes dologgal lehet. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Például a forgalmat az utcán nem lehet zöld fénnyel szabályozni, se piros fénnyel. Csak úgy lehet, hogy zöld fény is van, és piros fény is van. Mindig két ellenkező dolognak lenni, csak úgy tudok szabályozni. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Ezért a retin és a prominnak a kölcsönös viszonya szabja meg, hogy lesz-e mozgás, vagy lesz-e növekedés, vagy nem lesz. Na most a különböző életfeltételek között különböző hajlandóságnak kell készen létben lenni, hogy elkezdjen nőni. Valamelyik szövetnek gyorsan kell nőni, ha baj van, mások szövetnek lassan kell, vagy nem szabad nőni. Úgyhogy a természet ezt a különböző szövetekbe, vagy állatfajokba avval regulálja, hogy ezt a két anyagot, annak a viszonyát egy kézbe tartja. A retin az az anyag, amelyik vezetővé teszi a proteint. Ez megeszi a retint, a protein többet nem elektromos vezető. Szóval akkor belejön most az elektromosság, az elektron, a kvantummechanika és összes többi.
0: A nagyon mély a kút.
1: Nagyon mély, de van feneke.
0: Egy nagyon népszerű ismeretterjesztő könyv jelent meg 1940-ben, ami nem régen a kezembe került, aminek ön írta a bevezetőjét. És abban egy olyan mondat van, ami szállóigévé vált. Úgy hangzik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeretelméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdés, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz.

0: Jó. Aztán ez a válasz.
1: Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
0: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok van. 2 × 2 = 4.
1: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
0: Azok a tévedések, igen. Igen.
1: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást írt be. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírni, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
0: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való, és a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani, ugye? És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, gondolkozásra például. De a fejemet megtöröm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor ezt nem tudom használni semmire, ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni. Az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba, ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit. A tudományokat azt át kell élni, ugye én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesznek, mert megbénítják az ember, mert az a sok szecska, amit az ember fejbe vele megy, az úgyis elpárolog, abból semmi sem marad, azt az ember mind elfelejti. Ami megmarad, az a tudomány, vagy a művészet, vagy a szépség szeretete. Az, hogy egy problémát próbálja megoldani, a tetrekészség, ezek az egyéni kvalitások, ezek a fontosak. Amikor Szegeden voltam rektor egy évig, akkor én is ott próbáltam a tanügyet így változtatni, nem sok sikerrel, mert úgy beleette magát ez a régi gondolkozás, hogy nehéz volt egyszerűen irányt változtatni abban.
1: Tehát ezek szerint a kutatóképzés az elsősorban egy felfedezésre való készséget kell, hogy kialakítson az ember.
0: Először egy szellemi éhséget kell, hogy jelentsen, ami aztán megmarad egész életre. Mert ha én befejezem a tanulást, amikor befejeztem az egyetemet, akkor én ott úgyis mindent elfelejtek, ugye? Ami megmarad a szellemi éhség, és akkor tovább táplálom az agyamat tudással is, tetrekészséggel és problémákkal. Magam igyekeztem az egész biológiát megismerni, azért sokszor változtattam irányt, egész más és más irány, anatómiából végre hullámmechanikába kötöttem ki, ugye? És minden új iránynál úgy csináltam, hogy nem könyvet vettem először, hanem először bementem a laboratóriumba. És kigondoltam valami egész ostoba teóriát, és azt kezdtem bizonyítani vagy cáfolni. És aztán, amikor már ösmertem az önket, akkor elmentem a könyvtárba. Akkor már érdekes volt a könyvtár, mert volt hova betenni az adatokat. Voltak nagy lukak az én tudásom, azokat aztán szépen betömtem a könyv. De ha engem a könyvtárba küldenek először, akkor én onnan vagy nem jövök ki élve, vagy pedig soha vissza nem megyek.
1: A Szabó Ervin könyvtárban találtam ezt a füzetet. Az Egyetemi Színjátszó Társaság ismeretterjesztő füzetei címet viseli. A Szegedi Egyetem adta ki, és ez történetesen a Hamlet szegedi bemutatók 100. évfordulójára készült. Szerkesztette Pakó Imre, és a bevezetőt a társulat elnöke Szent Györgyi Albert rektor írta. Egy zseniális fiatalember volt a rendező ennek a darabnak, ifjú Horváth István, és nem sokkal a bemutató után a Gertrudis alakító színésznővel együtt öngyilkos lett. Ez az eset valahogy mindegy jelzésként eszébe juttatja az embernek azt a folyamatot, ami 33-ban megindult. Professzor úr, nehéz erre a kérdésre válaszolni, tudom, de hogy reagált a magyar

0: értelmiség. A fasizmus fokozódó előretörésére, nyomására, ami Magyarországra is nehezedett.
1: Igen. A véletlen úgy hozta, az én jó szerencsém azt hozta, hogy ugyanakkor volt a hallgatók közt egy igazi ritka, zseniális fiú, a Horváth Pista, akinek a szenvedély volt a rendezés. Aki Stanfordba tanult, a Shakespeare iskolába, Angliába, és teljesen szakember volt, a fiatal korodacára egy nagyon zseniális fiú volt, és ő rendezte az egészet. De sajnos akkor ez az én tevékenységem már belejött a két ütköző közé, a faszizmus és a jó magyar régi felfogás közé.
0: Az egyetemi tanárok, most ne értsen félre, professzor, nem neveket.
1: Igen.
0: Hogy viselkedtek? Szóval általában hogy reagáltak? Hiszen a tudomány, a művészet, általában az emberi lét, az veszélyeztetett a faszizmus által.
1: Hogyne,
0: fölismerték ezt?
1: Igen. A tudósok általában a faszizmus ellen voltak. Ez nagyon előfordul itt-ott a tudósok között is valaki, aki megtévejeli, és aki elfogadja ezeket a fasziszt elveket, de a nagy többség a tudósok között, hála Istennek, mindig a fasziszmus ellen volt, ugye? Sajnos ez a két fő alakja az én Hamletemnek is, ennek a nagy összeütközésnek lett az áldozatja, mert Horváth Pista Tóth Katiba nagyon beleszeretett, aki a királynőt, Gertrúdát játszott. A Horváth Pista zsidó származású volt, és a Tóth Katinak a szülei pedig faszisták voltak. És semmiképp se akartak beleegyezni abba, hogy összeházasodjanak. És a Pista érezte, hogy őt ez szét fogja zúzni, és az egyetlen megoldást, a halált választották. Sokszor kívántam, hogy hozzám jöttek volna problémájukkal, akkor én találtam volna más megoldást.
0: Professzor, visszatérve arra, hogy a magyar értelmiség, a magyar szellemi élet azért egy részben elzárkozott, egy részben elutasítóan viselkedett, amint ön mondotta. Voltak olyanok is, akik a fasizmusnak behodoltak. De voltak-e olyanok, illetve akadtak-e megfelelő számban olyanok, akik aktívan is ellenek?
1: Igen.
0: Azért kérdezem öntől, mert tudomásunk szerint ön azok közé tartozott, akik tettek is.
1: Igen. Nekem is volt egy nagyobb szervezetem, és akit mi rendes embernek ismertünk, az mind készséggel csatlakozott, ami akkor nagyon veszélyes volt ilyenben bármiben részt venni, és nagyon készséggel és nagy számmal csatlakoztak.
0: Professzor úr, a háború alatt, különösen amikor a németek megszállták az országot, akkor úgy tudjuk elég nehéz helyzetbe került. Erről nagyon sok legenda, mendemonda kerint.
1: Igen.
0: Szeretnénk, ha a leghitelesebb forrásból öntől értesülnénk erről.
1: Igen. Hát ami ott történt, az volt, hogy egy nap hozzám jött egy úr, akit én nem ismertem, és azt mondta, hogy a magyar vezető értelmiség, egy pár kitűnő, akik nem vesznek részt a hivatalos kormányba, csak azok már látják, hogy a háborút elvesztettük, és most már csak lelkismertenül áldoznak föl mindent, hogy a bőrüket mentsék, akik a háborút csinálták. És hogy itt valamit kell csinálni, hogy az országot megmentsük. És arra eredményre jutottak, hogy nekem kell valamit csinálni, mert én tudok angolul, tudok a nyelvükön beszélni. Úgyhogy én menjek el Isztambulba, és próbáljak valamit csinálni. Ugye, és összeadták a pénzt az utazásomra, és én elindultam. De persze én tisztában voltam avval, hogyha én mint magánember megyek Isztambulba, én nem tudok semmit se csinálni. Nagyon veszélyes lehetőséget vettem a kézbe. Akkor Kálai Miklós volt a miniszterelnök, aki hirtelen ordított a zsidók ellen és a németek mellett. Ugye? De nekem az volt az belső érzésem, hogy egy rendes magyar ember, és ennek ezt muszáj csinálni, hogy Magyarországot valahogyan védje a németek ellen. És azt a veszélyes lépést tettem, hogy bementem hozzá, és azt mondtam, hogy most megyek Isztambulba, hogy felvegyem a kapcsolatot az angol és amerikai diplomáciával, és megnézzük, mit lehet csinálni. És én azt vártam, hogy erre azonnal letartóztatta. De meglepetésem, mert azt mondta, nagyon jó, menjél, mondd meg az angoloknak, hogy én azért ordítok a zsidók ellen, mert ha én nem ordítok, akkor egyszer jön a Hitler is kérde, mi van a zsidókkal. De amíg én ordítok, addig azok biztonságban vannak, és mondd meg az angoloknak, hogy én, mint miniszterelnök, kész vagyok bármikor átállni hozzájuk, amint a lehetőség megvan. De most nincs lehetőség, mert itt a német hadsereg.
0: Ez nem tartozott a híres Kálai-féle hintapolitika módszerei közé?
1: De igen.
0: Professzor úr, hogy sikerült az isztambuli kiküldetés?
1: Az egész vállalkozás nagyon furcsa volt nekem, mert én tudós ember vagyok, aki kémcsövek közt él, és Isztambul a világ kémközpontja volt akkor. És aztán kioktattak, hogy egy gyufaszálat se szabad elejteni, mert a kémek azonnal fölszedik, és akkor mindent kiolvasnak. Úgyhogy amikor elmentem Isztambulba, először felkerestem egy magyar újságírót, akiről úgy gondoltam, hogy rendes magyar ember. Elmondtam neki a mondókámat, és azt mondta, hogy össze fog hozni két angol diplomatával másnap egy klubhelyiségbe, és összehozott két angolat. Most az ilyesmi nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon izgalmas volt, mert az ember nem tudta, hogy ez két német kém, vagy tényleg két angol diplomata. Nekik elmondtam mindent, és ők akkor azt mondták, hogy legyek másnap szürkületkor egy bizonyos kis mellékutcába, Isztambulba, egy bizonyos számú ház előtt fog állni egy autó. És ne kérdezek semmit, csak üljek be. Ez az egész, amit mondtam. Hát másnap, mikor este ledett, sötétedett, elmentem a kis utcába, és ott állt egy bűnk szám előtt, és abban beültem, és fél éjjel hajtottunk, és akkor egyszerre megállt be egy ház előtt, ahol fölmentünk az emeletre, és ott egy úriember azt mondta, hogy ő az angol kémszervezetnek a feje. És hogy örül, hogy eljöttem, mert neki utasítása volt Londonból, hogy velem keressen kapcsolatot. De az angolok tudták, hogy én az ő oldalakó vagyok, mert én kiálltam mindig a fasizmus ellen, és azonnal jelentette Londonnak, hogy én ott jelentkezem, és a mondókámat is azonnal továbbította az admiralitásnak. És a másnap jött vissza a válasz Londonból, hogy én menjek vissza Magyarországra, állítsak föl egy titkos rádióállomást, és azután közvetítsek köztük és a Kállai között. Visszamentem, és a Bai professzor azonnal felajánlotta, hogy segít a rádióállomást összeszervezni. Most nagyon egyszerűen hangzik, mert azt minden szerelő meg tudja csinálni, de akkor az életveszéllyel járt. A németek fölfedezik, azonnal akasztás járt, érte? Úgyhogy ezt elkezdtük azonban szervezni, azonban sajnos közben valamiképpen ez kiszivárgott, és a németek megtudták, és akkor elértem életem csúcspontjára, mert a Hitler teljes dühhel ordította a nevemet, és kirendelte a magyar kormányzót Horthyt magához, hogy követelje, hogy engemet kiszolgáltassanak Németországnak, hogy megtanítsa a világot, hogy egy ilyen disznóval hogy kell bánni. Úgyhogy biztosan nagy vendéglátásban lett volna részem ott. De Denika a kormányzó se tudta, hogy hol vagyok, de nem is akart kiadni. De akkor aztán letartóztattak, és szobafogságba helyeztek, és megértették, hogy bejelentés nélkül nem hagyom el Szegedet. Én egyszer fel akartam menni Pestre, és így előre bejelentettem, és megkérdeztetem, mehetek-e Pestre, és azt mondták, mehetsz. De aztán utólag megtalálottam, hogy már az állomáson várt a titkos rendőrség, hogy azonnal letartóztassanak. És ami véletlenül megmentett, az, hogy a vőm, a leányomnak a férje váratlanul pont az elutazásom előtt megjelent kocsival, és azt mondta, nem menjek vonattal, menj, ő fölvisz kocsival. De alig indultunk el, jött egy német patrulj, hogy engem letartóztasson és elvigyen. A feje a patrulynak nőnek volt öltözve, egy ilyen nagykezű ember. Az a hírem járt, hogy én nőkkel nagyon barátságos vagyok, úgyhogy így gondolták, könnyen nem fogok mindjárt lőni, mert akkor az ember úgy járt, hogy az ujja mindig a pisztolynak a kakasán volt, hogy azt védekezzenek el. Így följöttem Pestre, elmentem a vőmnek a házába, és alig érkeztem, jött egy telefon a sógornőmtől, ami azt mondta, hogy a rendőrség náluk van, és azt hitték, hogy én oda mentem. Jöttek letartóztatni, és letartóztatták az ő apját, ahol összetévesztettek engem. Úgyhogy én azonnal tűnjek el, mert itt most már nagyon komoly a helyzet. A svédek akkor nagyon sokat segítettek, volt egy idő, amikor nem tudtam már hol bujkálni. Akkor a svédek először bevettek egy kis svéd különítménybe Budán, de onnan aztán átvettek a főkövetségre. De szerencsére, mert azt a házat egész elrombolta egy bomba, miután én kimentem. A svéd követségen ott az volt a baj, hogy akadály, hogy a törvény szerint a svéd követség csak svédeket engedhet be a kapuján, magyarokat nem. Hát, hogy ezen túlessünk, mert a svédek tisztelik a törvényt, a svéd király engem kinevezett svéd állampolgárnak. Neki joga van. Még nevet is adott, én voltam Mr. Svensson, és a feleségem volt Mrs. Svensson. Útlevelünk teljes polgári összes jogai megvoltak, úgyhogy én sokáig a svéd útlevélen utaztam a háború után. Szóval ott voltunk egy darabig a svéd követségen, de ott is egy véletlen következtében ott is hamar kiderült, hogy ott vagyok. Tudnék, az történt, hogy mint svéd állampolgárnak nekem jogom van svéd tudományos lapokba közölni. Azt csak svédektől fogadnak el. És én akkor komoly felfedezéseket tettem, mielőtt lebuktam volna, és azt nem akartam, hogy elvesszenek. Azért összeírtam,
0: és az izomkutatás.
1: Az izomkutatásról volt, összeírtam és elküldtem Svédországba egy barátomnak, Kirelnek. Akarta igazolni az átvételt, és sejtelmes volt, hogy hol vagyok, azért küldött egy táviratot, hogy Szentgyörgyi Albertnek svéd követség. És ez a Gestapo, a titkos rendőrség minden táviratot elolvasott, és ez persze, hogy ott van. Ők nem mertek hivatalosan betörni, azonnal szerveztek egy nagy csőcseléket, amelyik másnap betört a követségre, és el is pusztította, avval a gondot, hogy engem ott megtalálnak. Aztán, ami engem ott akkor megmentett, az az volt, hogy a Gestapo mindig csinált egy-két hülyeséget. Azon a napon mindjárt átkutatták az összes szomszédos házakat, nincs egy föld alatti kijáró valahol, amit mi megtudtunk, de ami legfontosabb volt, volt egy német diplomata, aki Hitler ellenes volt, bár Hitler szolgálatába állt, de Hitler ellenes, és azonnal meghívta a svéd ügyvívőt, és kérdezte, hogy hol van a Szentgyörgyi. És a svéd ügyvívő persze azt mondta, hogy én ezt nem tudom, egyik se szólhatott semmit, de a német sokáig így nézett a szemébe, mereven és egy csószer szólt, ami azt jelenti, hogy mi tudjuk, ugye? Úgyhogy a svéd követ hazajött, és azonnal eltűnni, és bepakolt hátul alul a kocsijába.
0: Professzor urat, hol érte felszabadulás?
1: Én a legvégén a Városliget szélén bujkáltam. A út túloldalán az oroszok voltak, és oda a Gestapónak a kémjei nem tudtak jönni ügynöke, mert félték, hogy ott agyonverik őket. Veszélyes hely volt, mert lőttek ágyúval, de kevésbé volt veszélyes, mint a német szitkos rendőrség, de ott már nem mertem a feleségemmel együtt bujkálni, az túl veszélyes lett volna. Ő pár utcával bejebb volt a Vörösmarty utcába, és amikor az ő utcája is felszabadult, akkor én átmentem meglátogatni, megkeresni. Folytak a harcok és jobbra-balra röpködtek a golyók és a hullák szekítek. Megtaláltam a feleségemet, de alig voltam ott, egyszer jelentkezett egy orosz őrnagy, aki jól beszélt angolul, és azt mondta, hogy ő itt van egy csoporttal, és neki a személyes megbízás van a Molotovtól, hogy engem megtaláljon és biztonságba helyezzen. Úgyhogy aztán nagyon kedvesek voltak, mert azt mondtam, hogy a feleségem nélkül nem megyek, és a feleségem azt mondta, hogy a családja nélkül nem megy. Tehát akkor, hogy megoldják a dolgot, az egész család, 12 tagú családot, mind levittek Szegedre, ahol már biztonság volt. Engem pedig elvittek Malinovszky főhadiszállására, ahol egy szép házat adtak, és minden nap meglátogatott egy nagyon jó angolt beszélő kapitány, hogy megkérdezze, hogy van-e valamire szükségünk. Hát nagyon-nagyon kedvesek, mindennel elláttak, én akkor nagyon rossz egészségi állapotban voltam, de hát vissza tápláltak megint az élethez. És hogy ilyen kedvesek voltak, azt avval tudnám mutatni, hogy a kapitány egy nap megkérdezte a feleségemet, hogy nincs-e valami különös kívánsága, nem hiányzik-e valami. És a feleségem tréfakép, azt mondta, a mozi hiányzik neki, ami akkor egy tényleg tréfa volt, mert ott a háborúban a főhadiszállások. De másnap beszereltek egy mozit a házunkba, hogy az se hiányozzon a feleségemnek.
0: Ez egy komfortos vendéglátás.
1: Ez egy nagyon jó, kedves. Ez, amikor ennek vége szakadt, akkor elvittek engem Moszkvába a feleségemmel, ahol egy nagy akadémiai ünnepség volt, valami több száz éves évforduló. És ott engemet egy nagyon szép szállodába, a legszebb szállodájukba helyeztek el, és úgy bántak velem, de azt mindjárt éreztem, hogy nem volt semmi politikai szándékuk velem, csak mint tudomány emberét becsültek, ami nagyon szép, ami kevés más nemzet tenne meg. Mert ugyanezt megtették Parnasszal, az egy nagyon jó lengyel tudós, aki zsidó volt, de Lemberget már elfoglalták a németek, akkor én beküldtek egy patrulyt, és kiemelték a Parnaszt. És ez nem volt egyáltalán politikailag érdekelt. Szóval ezt az oroszok megtették a tudomány pártolásáért. Moszkvából úgy bántak, mint a legmagasabb diplomatákkal, amit avval lehet mérni, hogy hányszor adnak kaviárt az embernek. Nekem háromszor adtak egy nap kaviárt, ami a legmagasabb fok Moszkvában. Hát szóval ez volt a felszabadulás részemre.
0: Professzor úr, fogadja köszönetünket ezért a számukra rendkívül nagy jelentőségű és nagyszerű találkozásért, de kérem azt, hogy mind a film befejezéseképpen egy néhány szóval üzenjen a magyar televízió nézőknek.
1: Hát először meg akarom köszönni a türelmet és a szeretetet, amivel ezt hallgatták. A szellemi életnek nincsenek országhatárok. Én innen nagyon messze élek, és sok országhatár választ el bennünket, de a szellemi életben ilyen határok nincsenek. Én egy más országnak igyekszem a hasznos állampolgár lenni, Amerikának, sőt, egy még nagyobb egységnek is igyekszem a hasznos polgára lenni, az emberiségnek, a közös emberi célokat szolgálva. De mindez nem változtat azon, hogy épp úgy magyar ember vagyok, mint valaha is voltam. És épp úgy a hazám Magyarország, mint valaha is gyerekkoromban volt. És abból a nagy szeretetből, amivel itt körülvettek, és nagy figyelem, megnyilatkozásából látom, hogy az ország sem tagadott meg még engem, mint a fiát. És azért jöttem haza, hogy ezeket a szálakat is még erősítsük, nehogy azok elsorvadjanak. Amint ahogy említettem, a szellem életben nincsenek országhatárok, és egy országnak a nagysága attól függ, hogy mennyiben járul hozzá a közös emberi értékekhez. És mint magyar ember azt kívánom, hogy Magyarország a nagy hatalmak közé tartozzon, és legyen nagy mindenbe, amiben egy kis ország nagy lehet. És erre minden adottság és lehetőség megvan, csak a szellemléletet kell támogatni, és nem szabad elválasztani a nemzeti mi voltunktól, attól, hogy magyarok vagyunk. Ugyebár én a legbékésebb ember vagyok, szeretném, hogy Magyarország az egész világot meghódítsa. Az ország határait politikailag nem lehet bővíteni, anélkül, hogy másokat eltiporna az ember, vagy megbántana. A szellemi életben mindenki olyan nagy lehet, mindenki szabadon fejlődhet, olyan nagyra, amennyit az esze megbír. És ebben az értelemben kívánom, hogy Magyarország tartozik a legnagyobb országok közé.

0: days, school days, dear old golden rule days.
1: Nominate your favorite teacher to win a WMEX prize. Each day, Color Radio will award a prize to the teacher of the day. All teachers are eligible, grammar school, high school, and college. Be sure to include your teacher's name, school, and city, and your own name. Do something nice for your teacher. Send your favorite teacher's name to Teacher of the Day, the new WMEX Boston 15.
2: Hey, all the WMEX winners coming your way, Arnie Ginsberg Night Train Show on Color Radio. And checking the tops and pops, here's the number one song on the number one station with Del Shannon.
3: Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig Ips Bécs, Rajka Bezdán és Zimony Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. X 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128, 17. Paks 166, 17. Baja 263, 21. Mohács 295, 25. Bezdán 134, 25. Apatin 218, 31. Gombos 168, 27. Vukovár 140, 25. Újvidék 167, 27. Zimony 272, 44. Moldova veke 624, 83. Duzzasztott. Drenkova 884, 100. Duzzasztott. Orsova 2418, 99. Duzzasztott. Turnu-Severin 148, 25. Gyurgyu 170, 29. Csernavoda 108, 31. Brajla 197, 34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 18-án. 1814-1813 folyam kilométer között hajó útszűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyam kilométer között 21, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 6,385 km között 25 méter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvontás találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz-hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Sió-Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura-Letenyénél 128, 17. A Dráva-Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28, Barcsnál 14, 7, Drávaszabolcsnál 61, 9, Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva-Brodnál 234, 29, Belgrádnál 224, 45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77, 18, Huszt 109, 15, Tiszabecs mínusz 56, 11, Vásárosnamény mínusz 64, 14, Záhony mínusz 100, 19, Dombrád 96, 27, Tokaj 463, 57, duzzasztott. Tiszalök alsó, mínusz 34, 29. Tiszafüred 388, 53, duzzasztott. Kisköre alsó 93, 29. Szolnok 198, 39. Csongrád 121, 37. Szeged 201, 35. Zenta 252, 41. Titel 230, 36. A Szamos Désnél 184, 1. Csengernél mínusz 30, 6. A Kraszna Alsószopornál 82, 9. Ágerdőmajornál 34, 9. A Latorca Munkácsnál mínusz 195, 6. Az Ung-Ungvárnál mínusz 139, 3. A Bodrog Felsőbereckinél 240, 33. Sárospataknál 256, 36. A Sajó Csoltónál 40, 3. Sajópüspökinél 58, 8. Felsőzsolcánál 47, 9. A Hernád Aboskőszegnél 122, 9, Hidas Németinél mínusz 37, 3, Gesztejnél 37. Az Agyva Apcnál 50, 5, Jászteleknél 16, 9. A Berettyó Szalárnál 44, 3, Berettyó Újfalunál mínusz 126, 9, Szeghalomnál 97, 23. A Sebeskörös csúcsánál 20, 14, Nagyváradnál 34, 14, Körösszakálnál mínusz 88, 5. A Fekete-Körös Belényesnél 25, 3, Tenkénél 58, 6, Sarkadnál 9, 11. A Fehér-Körös Honctőnél 19, 3, Kisjenőnél 62, 6. A Kettős-Körös Békésnél 100 cm 21%. A Hármas-Körös Gyománál 337, 43, duzzasztott. Hunszentmártonnál 130, 31. A Maros-Soborsinnál 71, 9, Aradnál 15, 5, Makónál 10, 13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%. A vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.

0: De mogos ez a nyavallás potenciál egy, így már jó.
1: Aladár! Hagyd békén azt a kolbászt! Már úgyis olyan kövér vagy, hogy nem kész a nadrágod.
0: Most ne veled, mi? Kitömte mindig csokival süteménnyel. Hízik, hízik, aztán egyszer csak eléri a kritikus tömeget, és hú, maghasod.
2: Jaj, csak nem a Flóriás!
0: Ugyan már az minimum dübög, meg üvölt, hogy frászt kapjon az ember.
2: Jé, két gyerek jön fölfelé.
1: Mit csinálhatnak ezek ilyen későn a potenciálban?
0: Egy Isten. Hát ti meg mit kerestek itt, ahol még a pacsitron sem jár?
1: Nem tudjátok, hogy mindjárt jön Flóriás, a rettenetes Flóriás?
3: Mi mit kerestek itt?
2: Hoztuk neki ennivalót.
0: Bizony. Hét gamma éjjel ezelőtt szörnyűséges hangon leüvöltött a hegyről, hogy minden este fel kell neki hozni, mert különben jaj a falunak.
3: Aha. És látta már valaki azt az óriást?
0: Úgy közelről még senki sem merte megnézni.
1: De messziről már látták sokan. Hatalmas.
4: Bennünket?
5: Katála megy Eszterre, nem gondolsz? Maradj itt, maradunk!
4: No, de...
5: Nyomás, nyomás a bokor mögé, gyere!
4: Befújó egy bóriás. Egy hatalmas kukás láda.
5: Vigyázz! Kinyílt egy kis ablak, ott fölül.
6: Úgy látom, tiszta levegő. Mind elpucoltak. Na, kimászok. Megnézem, mit kaptam ma vacsorára.
5: Oda nézz, ez a főnök.
4: Beöltözött óriásnak. Így szerzi a hipitronoknak az ennivalót.
6: Itt van minden a fa alatt. Kolbász.
5: Geme, a CB rádiót letette a földre.
4: Aha. Meg kéne szerezni.
5: Várjál, majd ha visszamegy a sonkáért. Most, gyorsan!
6: Na, készen is van, mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak, no, meg az ajándékot.
5: Kötelet itt hagyták a falusiak.
7: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
8: A kereke alá meg két nagy követ.
6: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
9: Hát engem beszálltak.
10: Segítség! Segítség! Segítség!
9: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
8: Hát, hogy ityeg a fityeg?
9: Hogy ityeg a... Mi a csoda fityeg? Büdös kölkei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantum-pantultok!
8: Csak tessék, tessék!
9: Máj!
8: Nem erre tetszett gondolni véletlen?
10: Jaj, nekem! Ellopták!
5: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
9: Jól van, na, alkuthatunk. Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké? Okay?
8: Hát, ez nem tudom, hogy...
5: Egy szóra visszaadjuk.
9: Jó.
6: Tehát, van egy kis rejtek ajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam.
5: Na, lássuk csak.
9: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
11: Ede! Dömer!
3: Kata, jól vagy?
9: Adó, bevőt!
4: Tessék!
6: Kvantumfantom jelentkez, kvantumfantom. Mi van?
9: Jaj, Istenem, hát ez nem működik.
4: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
9: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
3: Hát, az egyesség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
6: Végem van. Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazán. Megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kapálok. Na.
11: Már késő?
3: Indulni kéne már, gyerekek.
11: Persze. Még vissza van a digitális kanál is.
3: Gyerünk!

0: Figyelj csak! Igen? Nem hallod? Lehet, hogy Kvantum hangja minket is el akar rabolni.
1: Segítség! Ha-ho! Ki van ott len?
2: Én vagyok! Mimikronapó!
0: Júj! Mimikronapó! Tudod, de tudod,
3: akiről tanultunk az iskolában is.
1: Az ősz öreg bölcs kóbor elektron.
2: Ez az iszonyú erőtérvihar belesodort a potenciál gödörbe.
4: Kihozunk Mimikronapó!
1: De hogyan?
2: A potenciál gödör mögött hagytam a fotonpuskámat. Azt hozzátok ide!
0: A híres fotonpuska. Gyere már, gyere, itt van. Jó, de nehéz.
2: Támasszátok a gödör széléhez, és célozzatok meg vele. Ha pontosan találtok, a fotongolyó a gödörből kilök, és megmenekülök.
4: Állj odébb, Mimikronapó! Még egy kicsit balra.
1: Dehogy balra, nem látod, hogy jobbra.
0: Ide, akkor lőj te egyedül.
2: Vigyázzatok! Pontosan kell céloznotok.
1: Egy, kettő, három.
5: Nagyon köszönöm, hogy kiszabadítottatok. De nincs csak, hisz ez a két elektron gyerek. Hogy kerültök ide Gamma Ének évadján? Elcsavarogtatok otthonról?
0: Ez úgy történt, hogy az elektromos viharban Kvantum Fantum elrabolta a tesónkat, Esztert, és így a családunk szerkezete felbomlik. Mi ugyanis egy vasaton vagyunk. Proton, papa, neutron, mama is a sok kis elektron gyerek.
6: Ő az öcsém, Döme, vagy más néven a nagy fekete lábú elektronfőnök. Pardon. Én pedig Elektron Ede vagyok.
3: És szeretnénk megkeresni Esztert.
5: Aha. Nagy fába vágtátok a fejszéteket. De tudjátok-e, hogy még ha meg is találnátok Kvantum-Fantum félelmetes várát, akkor sem mennétek semmire, hiszen elektronoknak nincs hatalma az ő szippantógépe fölött. Hát,
6: még Mimikronapó sem tud vele elbánni.
5: Hát a gépével még én sem. De Kvantum-Fantumot már elfenekeltem egy párszor.
4: A nagy varázslót?
5: Nem egészen, tudjátok. Én tanítottam az iskolában annak idején. Nagy kopi volt már akkor is, pedig nagyon jól tanult.
6: Kedves Mimikronapó, nincs valami jó ötleted?
5: Hát, ha bátrok vagytok és ügyesek.
3: Igen, igen, bátrank vagyunk, és ügyesek
5: vagyunk. Na, akkor jól figyeljetek. Végtelen, beláthatatlan a világ mindenség. Benne a mi világunk bizony icike-picike. A ti családotok a vasatom. A millió és millió vasatom alkotja magát a vasat, és hogy a vasból mi lesz, azt egy hatalmas, csodálatos lény dönti el. Az ember.
3: Az ember.
5: Mi például egy kalapácsban lakunk.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: hogy mi lesz ezután.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Szeptemberi ágyítót. Szeptemberi reggel, fogj glóriádba. Ne hagyj el, szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró négő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát, mindig felét fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant a világ. Méltó vagyok hozzád, nézd, itten állok, még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kínni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezess! Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba, méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk, minthogyha a perc szárnyakon osonna. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranykor. Olyan ez éppen, mint gyermekkorban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden ez oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falomtól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néke, hogy a napot árnyékok temetik. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás, fák között mondhatlan suttogás. A fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal. Az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokat fülnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassam egy kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lobog. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga csöpp láng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliába. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétbe valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benn villanyfényi őszi takarítás, a készülődés télre, az ígéret,
az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak? És mint a kisikált sárga rézedények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaél? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha pára? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozom? Csodálatos! Szép életem lobog, lobog tovább, cél nélkül, éjjel és homályon át. Állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi mag. Ifjúságom zászlói úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magasba.

lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött-e fény? Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezred éve már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ős bús zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság! És jaj, szerelem! Ó, jaj, az út lélektől lélekig! Küldözzük a szemcsükket sugarát, s köztünk a roppant jeges űr lakik.

levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világot üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy, hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdogolsz a tájban, és szememre belülről lebben. Így vetíted el. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen valladlak, hogy szeretsz, s hogy ifjúságom csúcsán majdnem egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy, hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen. De elborult, s a bombák fönt a gépben zuhatni vártam. Ellenőre élek, s fogoly vagyok. Fölmértem, mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázsit, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam,

Estelon. Egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a holcs fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépd el a falra vetődve az éjszak hangjai közben. Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se. Élni se nélküled én már. A mélyben néma hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangot befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, át hallgatok. Még zsong körén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorunk útjába visszaulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságunk csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszaulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. S barátom. Csak messze vagy. Túl három vad határon, és már őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hurrám.

mélyben néma hallgató világ. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltott, de nem felelhet senki rá távol a háborúba állít Szerbiából, s te messze vagy. Hangod befogy álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, hát hallgatok, míg zsonkörén feláll a lám, sok bűvös érintésű büszke báfrány. Mikor láthatok újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam itt az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vártak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálom hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor farázsom, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, kétszer kettő jó.

a szöges dróttal beszegett ott tölgy kerítés, borok, új levegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, csak az ész. Azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága? A képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyeszörg, aki balra hever, hazatére. Mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül csak sort sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin. Hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön. Köd száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár, szerb, mél a zsidó a hegyekben. Szétdarabolt lázas test. S mégis... egy életet él itt. Jó hírt vár. Szép asszonyi szót. Szabad emberi sorsot. S várja a véget. A sűrű homályba bukót. A csodákat. Fekszem a deszkán. Férgek közt fogoly állat. A bolhák ostroma megújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépd el a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó. Megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett. És nem jön az álom. Az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már. Lager Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben. 1944. július.

nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, fa törzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vereslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít, tanyát. Az gyárat lát a lácsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg. Erdőt, füttyös gyümölcsös, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzem, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor henterek, és ott a park. A régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén a járdaperemén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt egy kő, de föntről egy kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztók,

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszol. Pillát hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula, szerelem.

0: Rad Noti mi Klózs.
1: Bájoló.
0: Rettenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékjel lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inget, mossa az eső, összeszívünket. Utasi József,

Radnó Pintós, töredék. Olykorban éltem én a földön, akkor az ember úgy elaljasult, önként, kéjelen, nem csak parancsol. S míg balhitekben hitt stajtézott téletek, befonták életét vadkézzel. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áru, a rabló volt a hős, s ki néma volt nekem, s csak lelkesedni lest, már azt is gyűlölték, akár a pest is est. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rák az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsattól részt. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek áldog volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetél. Az élő irigli a férges síri holtot, míg habszott asztalán a sűrű méreg. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudó.

Vadnóti Miklós, Farkas Laci meghalt. Napilapból: Farkas László magyar proletár költő és író 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal, akit szeretek. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé, dologtalanul. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor, alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. S hogy az a szomorú kisfiú szamárköhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megfüle fázik, melegítsen. Én forrókat leheltem rá, mint a tártos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzva. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szám. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam: vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedenerspitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn és nem esett. Szervusz. Salamon Ernő.

Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. S míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön. S volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ügyük ott lenn. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová. Mindegy. Hova tűntek a bölcs borozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül szeme alján. Elnehezettek a tündérléptő leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzói karánya kibomlik. S mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot ad a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben, s idegen legelőkön alusznak. Bolond ki földre rogyván, fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárnyen el, s hiába hívja árok, maradni úgysem el. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszólt talán, hogy várja őt az asszony, és egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. S mint egykor a régi hős verondán a béke mélyhez öngne, míg ül a szilva lekvár, s nyár végig csönd napozna az álmos kerteken, a lom között gyümölcsök ringnának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. És lehet talán még. Hold ma, oly kerek. Ne menj tovább, barátom. Kiálts rám. S fölkelek. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s veszes volt már, mint húr a patton. Tarkólövés. Így végzett át, te is súgta magamnak. Feküdj nyugodtan, halált virágzik most a türelem. Der spring noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. Újkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. S míg bal hitekben nincs tajtékzott tévetek, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, netán s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest.
Oly korban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Oly korban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetért. Az élő irigyli a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Oly korban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa és ajánlása.

Razglednice. 1944. augusztus 30-a. A hegyek köz. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul. A hegygerincre dobban, majd tétováz, s lehull. Torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad. Te állandó vagy bennem, mozgó zűrzavarban. Tudatom mélyén fény lesz, örökre mozdulatlan, s némán, akár az angyal, a pusztulás csodál, vagy korhat fának odván temetkező bogár. Červenka, 1944, október 6. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyány. Mohács, 1944. október 24-e. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek, a század bűzös vadcsomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Szentkirály szabadja, 1944. október 31. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr apat. Tarkólövés. Így végzett, hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vér szárad. A la recherche. Régi szelíd estét, és emlékkének sötte. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múlt a kiszapján? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátok ittak a fürge barátok, a szép szemű karcsú pohárból. Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a holtak. Otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok. Verseket írtak a rég elesettek, szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek, s még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éj fedezéke alatt. A szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékike társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsik bontoztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben némán, mert tudták, az a harc, azaz ő ügyük ott lenn,
most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az ében. S volt ahová, mint hova tűntek a bölcs borozások, szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körüls szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzik kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik arányok kibomlik, s mérem. Néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen távoli erdőkben, idegen legelőkön.

október végi hegzameteret. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről. Táncol az őszi levél, s taraján kisínyulva elúszik. Nézd csak! Az árnyban a somfanyar ékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne hújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzik a gondja, téli ruhák vakgondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél. Feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek. A hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az estét hosszú szakáll alá. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd, fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjjű füllel a szíveden alvó gond ütemét a sötétben. Hallgatom és várom, s mint ifjú gólya fióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a bőheverőn, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogása elaltott, elalszunk, ketten az egy gonddal, s míg elkap az álom, az ében hallani csapdos az ősz medves lobogója sötéten. Dal a feleségről. Együgyű dal a feleségről. Az ajtó kacsan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virágcserép, s hajában egy kis álmos szőkefolt csipogva szól, mint egy riadt merép. A vén villanzsinór is felrikolt, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mákvirág szirom, s elűzi azzal tőlem a halál. Veres Marta.

mint észrevétlenül. Mint észrevétlenül álomba hull az ember, úgy hull a kisfiúkorból a férfi korba át. Már múltja van, s leül szemközt komoly szeszekkel, s apányi lett körötte már egyre több barát. Apa és kisfia most együtt látogatják, s a kisfiú lesz lassan, ki jobban érti őt, ki érti még lobos szívének sok kalandját, s kijátsszák lent a padlón a hintázó időt. De mégis néha nap felnőttként pénzt keres már, megrendelésre fordít, eladja verseit, már szerződést bogoz, számolgat és protestál, s megélni néki is csak a mellékes segít. Sikerre nem kocsint, mert tudja egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett, kedvence már a mát, s a bíbor húsú megy, a bús kamaszt igéző méz és dió helyett. És tudja, nyáron is lehullhat egy levél, hiába táncol és csal a forró emberész, s minden megméretik, ha egyszer majd nem él. Sportbajnok nem lehet már.

egész szívében most semmiféle gőg, mert értük dolgozik, akár a néma porttól csikorgó gyárban élők, s műhelyben görnye.

0: Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztele, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad nem önnön érdekéről, az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, s nem is lesz immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú, nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliósa menj felett. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül, léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönt a fellegek. Fiúk gugolnak és parázslanok, az hajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendeleg az emberséghez méltó értelem. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e esteledik, s a szöges dróttal beszegett vadtölgy kerítés barakoly lebegő felszívja az este. Rabságunk keretét eleveszti a lassú tekintet, és csak az ész. Csak az éz azt tudja a drót feszülését. Láttod-e, drága, a képzelet itt az is így szabadul csak? Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte, talán s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére.
1: Mond, van-e ott haza, ami

sem Emily, sem Balázs. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértett, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól halázad, nem önnön érdekél. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyíts, hol az előtt az angyal állt a kardon, talán most.

Menti a Sárjó. Keltakarót hallottátok. A napokban 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanni évfordulója kapcsán emlékeztünk Radnóti Miklósra. Többféle hangon, különféle zenékkel. Reméljük kellemesen kikapcsolódtatok. További jó tilosozást!

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A következő hanganyag nem tudjuk, kire milyen hatással van, és nem tudjuk, hogy van, lenne hozzá korhatár, de ez itt a figyelmeztetés. Jó szórakozást!

után hivatnak, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt. Bele sem merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások, az ájulás kerülget. Megyek hozzá, de nem visznek a lábak, csak csoszogok egy helyben. Lehet, hogy már tudják is, futótűzként terjed a hír. Lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcára. Jó, hogy a zsarukat ki nem hívták. Ha kilövöm a szemét, irány a tutyi. Igazság néni dörzsöli Markát. Nem megmondta, hogy ez a kölök egy elvetemült tömeggyilkos, egy Mengele? Valahogy kiprovokál még egy rovót, és akkor repülök. Csavargó börtöntöltelék lesz belőlem. A társadalom kivet magából. Kukába túrok. Ja, Istenem. Minek is nőttem meg? Állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Pedig tényleg csak kipróbáltam, hogy belövök az ablakon. Nem tehetek róla, hogy odaült a nőci. Na jó, láttam én, hogy ottan ücsörög, de inkább csak az, hogy belőni. Leckeírás közben odalopózni, belőni, lekushadni. És jó, egy ilyen kirúzsozott titkárnő mekkorát ordít, ha lelövik szemből. Még a troli is megállt. Az egész suli kint lógott az ablakban. Rodolfónak is földbe gyökerezett a lába, a bűvésznek, aki a Kálmán utcában sétáltatja palota pincsiét. Régi vágású úr vonalba jusszal, a kezemet figyeljék, mondja mindig a tévében, mert csalok. Lecsúz liszta a lignimpexes nőcit egy lökött negyedikes. Kirúgják. Még jó? Majd egyből sírva kell fakadni. Könnyek között fuldokolva el sem tudom mondani, miért sírok. Sajnos ezt a trükköt már ismerik. Nem könnyen hagyják magukat gyöngíteni a szánalom által. Síri hang? Már megint mit műveltél? Hadd halljam, ne bőgj itt nekem. Feltáplált a könykocsonyával? A válasz újabb zokogó roham teljes beleéléssel. Odafúrom magam, kisgyerek akarok lenni, aki még nem tudja lelőni a néniket. Kezében az ellenőrző Azapád teremtését. Kilátszik a bot vége a szekrény tetején. Hetekig tartó kripta hangulat. Nem is az a baj, hanem a verés, amikor vernek és rángasz, és azonnal meghalni. Mi ez ahhoz képest, hogy megkarcol egy szögecske a pofádon? És ez a várakozás. Na. De most tényleg, uraim és hölgyeim, kérdem én, kellett ennek a bizonyos kontyos fehér népnek órákon keresztül szorongva várakoznia, mielőtt fejbe lőttem? Egy pillanat már túl is volt rajta. Vége a munkának, fájront. Inkább lőjenek belém. Mennyivel jobb lenne? Lelőttem egy titkárnőt? Egy titkárnő, lőjön le engemet. Szemet szemért, de akkor viszont ő is tejgumis csúzlival, ugyanolyan messziről, igazi párbaj. Á, nem tudnak ezek még csúzlizni sem. Csak odaül a nyitott ablakba gépelni, aztán meg csodálkozik. Gyorsan leápolták. Mehetett haza. Szerintem ő is a csúzlit választaná. Mondjuk megkérdik reggel, hogy bottal verjék meg, vagy pörköljenek oda neki csúzlival. Mit választ? Na ugye? Rodolfo pincséje hangosan nyűszített, hogy még nagyobb legyen a hepaj. Ha a konyhba küldöm a szöget, nincs semmi. Tám még most is gépel, apámnak nem kell aláírnia, és még divatdiktátor is lehet belőlem. A belvár csajok stilizált úszöggel hajukban flangálnak az MK-nél, és Mari Zsuzsa új számát dúdolják. Csacsi fiú, szöget ütöttél a fejembe. Apám aláírásában a kezdő betű fél oldal. Több helyen átszaggatja a papírt. Ezzel a fergeteges és grandiózus G-vel nem tanácsos viccelődni. Aki egyszer találkozik apám G-jével, más szemmel néz rá. Ez az ember még sokra viszi. Aláírás hamisítás szóba sem jöhet. Évekig gyakorolok, silány utánzatokra telik csupán. Csodálom és imádom őt ezért, a G-jért. Sokszor csak úgy öncélúan, az élvezet kedvéért megkérem, vesse papírra a nevét, a nevünket.
Másodpercekig szánkázik a toll föl alá, hurkok csapódnak jobbra-balra, dupla szaltó és svédcsavar, de nem ám csak úgy össze-vissza, hanem egy tökéletesen begyakorolt és indulatos terv szerint. És egyszer csak ott áll megint ez a különös vad ábra, ami távolról sem emlékeztet arra a gére, amit én írok, amit nekem kell írni, ám mégis az, extatikus, földön túli, isteni változatban. A lenyűgöző iniciáléhoz elvékonyodó, jelentéktelen kis farkat rezzent, a név fölös maradékát. Így vett tört a nagyra törő szándéknak az elbizonytalanodó akarat. Ülök a padom, próbálgatom a lábamat. El kéne indulni. A test termet börtöne. Senki sincs a téren. Frici hazament, meg ezt úgy se lehet elmondani, ezt a szörnyű, sötét súlyt a gyomorszájba. A rácsos személygyűjtőbe köpöm a rágómat, kiesik alul. Lelőttem a kontyos macát. De minek is lőttem le? Egyszer tudnék normálisan viselkedni. Lepos a bácsi a sarkon, bottyára görbülve bakózik. Nem szabadna neki. Öreg lokomotív zihálva kapkodja a levegőt. Leparkol egy kék Moszkvics, C-s rendszám, saját kocsi. Kenderesi őrnagy túlórázott. Eltávolít a motorháztetőről egy láthatatlan foltot, oda van a tragacsért. Mennyire jobb lenne gördülő jármű helyett gördülő utca. Kenderesi őrnagy vacsora után néphadsereg újságot olvas. Bácsi néni, a Balaton utcai tömbház felügyelője, viszont nők lapját, az orvos válaszol. Bácsi-bácsi kórházban rendetlenkedik a szíve. Jön a bütyök, még csak ez hiányzott, Ocella barátja, egyházban laknak. Ocella egyik nyáron váratlanul borostás hústoronnyá kamaszodott, hogy félkézzel odavághatott volna bárkit a falhoz. De a hagyományos hatalmi leosztás dríje erősebbnek bizonyult a természetes erőviszonyoknál, és a banda vezérek kedves szórakozásává vált, hogy a fejjel magasabb bizonpacsirtát orfricskákkal és kicsi, mérges pofonokkal inzultálva tanulmányozták a fortyogó, de kitörni képtelen indulatokat. Aztán megbukott. Új osztályában napok alatt hivatásos terminátorrá, élet és halál urává nőtte ki magát, és egyre hűvösebben köszönt, ha találkoztunk. Bütyök helyből szaltót ugrik. Neki is van mire óberkodni. Oda jön, megáll, néz, kér egy bélást elsőjéig. Nincs. Momentán nincs. Volt, de... Pofa be! Ide a dohányt! Azt kéne mondani, hogy szűjjek, vagy szarjak, és pofát csak neked van, meg a lónak, meg a hozzád hasonlónak. Nincs nálam pénz, nyögöm, és felállok, hogy mennem kell. Hazudsz, szemét zsidó, büdös ruszki, rohadt náci. Nem merem mondani, hogy az mind te vagy, de én mi vagyok. Elnyerte az összes pénzem a Herendi kártyában. Kérdeznek, ha nem hiszed. Hát, ha a Herendi nevétől berezel. Rizsa, mondja, és kupán vág. Nincs értelme szívózni. Arcomat a sóderba nyomja, kokikkal szórakoztat, nem is ver, csak megkínosz kicsit. Ki lehet bírni? Jó bevezető az esti botozáshoz. Istenem, minek is nőttem meg? A tér helyén álló iskolát 44-ben lőszerraktárnak használták a németek. Ha a lőszerraktár nem robban föl, nem lenne tér, nem tudná bütyök a földbe nyomogatni az arcomat. Nem lenne Leposa bácsi, nem lennének sakkozók, nem lenne a Lukacs szemetes, amiből minden szemét kiesik. Ocella a bokrok mögül figyel. A trófosztott uralkodók agyakba döngölt tehetetlensége. Bütyök búcsúzóla táskámba rúg, cipőfűzője háromszor körbe van tekerve a bokáján. Holnapra meglegyen, mert laposra verlek, mint a maceszt. Befordulnak a sarkon. Ocella lehajol, felvesz egy parázsló dekket a földről. Elmélyült figyelemmel megszívja. Köpenyem a földön pacallá gyűrve. Utánuk szólok, úgysem hallják. Itt vagyok, ragyogók, mint a fekete szurok. Leposa bácsi átbattyog a pénzjegy nyomdához. Az előző csőzt Oncs Jánosnak hívták. Fémsípja volt, és ha tacsra ment a labda, hegyes bottyát beledöfte. Kurafé kiáltotta, belegacsoltál csámpás lábaddal a veteménybe. Hazavonszolódom. Sötét a lakás.
Régiton kéne lenniük, mi ez? Eltelik egy óra, semmi. Megpróbálok elmélyedni a leckében, a magyar nép zivataros századaiból. Lehúzom a pulóverem, szikrázik belül az akril hajamon. Eltűntek. Bánatukban elbújdostak. Lehet, hogy már is egy népírtó tömeggyilkos vagyok. Egész életemben a népet fogom szorgalmasan írtani. Itt a zsebemben egy igazgatói rovó, és senkit sem érdekel. A kontyos meg otthon hever felszántott pofával. Boldogan. Hát én holnap is lelövök valakit. A technikás csúzlimat elkobozta a Joli néni. Az önvédelmit meg még régebben az igazság néni. A Vera nénit hívjuk igazság néninek. Fejes vonalzóval veri a gyerekanyagot. De például itt van ez a légvédelmi szuper csúzli könyökvasból befőttes gumival, anyacsavar lövedékkel. Ettől a rendőrló is megborul. A Lignimpexes igazgatóbácsit hátulról nyakszírtem. Vagy a másik titkárnőt, a hidrogénfejűt a kénysárga olasz kardigánban. Likvidálni az egész Lignimpexet. Kigyúltak a fények az ablakokban, elaludtak. Kigyúltak, semmi. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Kezdtem megnyugodni. A legtöbb gondot a pecséttel is rendelkező banda okozza. Némaságot fogadnak. Ha valaki szót emel a viselkedésük ellen, leköpik, a folyosói tablón a tanárok képét bekenik takonnyal. Mikor a kis gyulai szabadfoglalkozás alatt elalszik a kirándulóbuszban, adott jelre elgázosítják. Tudnak hegyeset, öblöset, tarajosat, nyiszogóst, hosszúkásat, tömöret, szókimondót, észbottót. Esküszöm, hogy véremet és életemet, ha kell, a bandáért áldozom. Sem erő, sem fortély meg nem tántorít. Sem pénz, sem ígéret meg nem győz. A banda feladásáról szót nem ejtek és nem hallgatok. Magamat élve meg nem adom. A banda védelmekor és mindenkor, amíg a banda létezik, alávetem magam és akaratomat a közös elhatározásnak és feljebb valóim parancsolatának. Halálfejes pecsét, dátum, aláírások. Banda vezér, alvezér, kém, trombitás, beszerző. Büfögni, fingani, tócsát köpni. Aki ebben jó, bátran nézhet a jövőbe. Persze, kérdés. A díszes társaság most itt áll a tanári előtt lehorgasztott fejjel, hátratett kézzel, ítéletre várva. A jobb szélen lemúr Miki hamuszürkén láthatatlanul. Megkérdőjelezték az osztályzat jogosságát. Elégették az ellenőrzőiket. Kozma néni a lépcsőfordulóban sertepertél. Az igazgatói kar dühötten tanácskozik odabent. Kicsapás, rovó, osztályfőnöki intő. Ez az a folyosó, ahová Maglódi Vera felkúszott a korlátja vesztett lépcsőn, hogy összeszedje az iratokat. De a tanári szoba szekrényeit kifosztva találta. A tornateremben három katona hevert és egy fekete ló. A német 22. SS lovas hadosztály istálónak használta az épületet, a naplókkal fűtöttek. Maglódi Vera bekukkantott a varró műhelybe, ahol az iskolai szümpercekben az ifjúsági Vöröskereszt kisgárda tagjai érmelegítőt kötöttek a fronton harcoló katonáknak. Elkezdett a lovon gondolkodni. Mi lenne, ha visszajönne délután a bácsi úrral? Bácsi úr a vice a házban. Áldogált a ló mellett. Penészes kenyérhéjat rákcsált. Később férjhez megy a tornatanárhoz, aki faképnél hagyja terhesen 56-ban. Fia születik, Danika. Apja, Maglódi Pityu bácsi egyedül él a farkasdűlői tanyán, míg nem jön a nagy árvíz. Az ostrom kezdetekor, mikor a tanítás félbeszakadt, a fontosabb iratokat levitték a pincébe. 46 tavaszán a Budapesten végigsöprő orkán leszakítja a megmaradt tetőrészt a Kálmán utcai szárnyon. Szülők hordják a törmeléket, adogatják a palát, keverik a maltert. A hiányzó összegek hitelezésére a tanári testület tagjai lekötik havi fizetésüket. 56-ban egyes apukák szülői értekezleten követelik az orosz nyelvoktatás eltörlését és a vallásoktatás visszaállítását. Sugalmazójuk és szószólójuk a tornatanár.
57-ben az úttörő csapat vezetését Akszaméti Gyuláné vállalja el. A 65-ös korszerűsítés során lecserélik a vaskályhákat. 68. Hírcsúzli, iskola rádió. Vasárnap délelőtti művész matinék. 100 év alatt 60 ezer gyerek végez az iskolában, kivéve Besnyő Károlyt, akit roncsoló toroklop támad meg a nagyválság évében, vagy Benkó Gyuszit, aki elalszik a gumimatracon. Maglódi Vera odament a lóhoz. A ló csontkeményre volt fagyva. Az egyik halott katona tágra merett szemmel nézte, hogy egy cseréppel megkocogtatja a ló farát. A három SS egymás mellett hevert a bordás falnál. Maglódi Vera fiatal szervezete nem volt hozzászokva, hogy nem eszik húst. Halottat látott eleget. Mégis kezdte magát kényelmetlenül érezni. Valami nem stimmel. Egy ló, három ember. A hideg kenyér beleragadt a fogába. Majd délután visszajön a bácsi úrral. Magácska, meg én, ami egyszer, csak ne súdosna hülyeségeket a fülébe. Előbb tudatosult benne, hogy kétszer is felbukva, benszakadt sikollyal rángó torkában menekül kifelé a romos teremből, mint a rémület oka, vagyis az, hogy a bordásfal melletti SS felül, bal lábbal belerúg a társába, és bugyborékolni kezd. Valaki betörte a lány vécé ajtaját. Én törtem be. Vera néni lecsapott rám, és mielőtt megszólaltam volna, nyugodt, száraz, szintelen hangon közölte, hogy lekever egy akkora zúgó pofont, ha visszadumázok, hogy az egyik szemem átsétál a másikhoz látogatóba. Takarékra állította a fülemet, elcsavart fülemnél fogva a levegőbe emelt, fejes vonalzóval ütlegelt, és összerugdosott. Le voltam nyűgözve. Ezzel a fajtával eddig nem találkoztam. Bokái köré tekerettem szívósan, metszőfogamat süppedékeny lábikrájába mélyeztettem, kalimpált, magával rántott a Magyarország hegy- és vízrajzi térképét, és a rettenetes háta hatalmasat puffadt a szertár linóleum padlóján. Szuszogva, nyögve, átkozódva megpróbált felállni, de a hasába fejeltem, megint sikerült kibillentenem egyensúlyából, és bőgő halálordítás közepette az iskola udvarra zuhan, ha köpenyének öve nem csavarodik rá a radiátor fogantyújára. Lengett Vera néni az uzmarás délelőttben, mint egy túlélett karácsonyfadísz. A polcon gyufás doboz, a címkén sisakos figura menekül. Lengő teher alá ne állj. Épp aktuális. Mi lenne, ha felgyújtanám a Vera nénit? Ha az ünnepi hangulat fokozása végett, átképezném fáklyává. Húsos karjával felhúzóckodott, visszaperdült a szertárba, és úgy bemérte a fejemet, hogy hasmán csúsztam a polcok alá. Világos beszéd. Nem szeret a Vera néni. Nagy tésztás arc, billegő ülep. Vera néni. Valaha ő is pinduri és illatos csecsemő volt. Gőgicsélt, édesdeden szopiszta anyukája melléből a tejet. Fölálltam. Leporoltam a köpenyem, és megesküdtem, hogy arról, ami itt történt, nem ejtek szót. Különben számolhatok azzal, és ezt ő azonnal is határozottan meg is ígérte, hogy Fodor korpára képeli a hülye fejemet. Ősi ellenségem a gyerek, mondta. Megvetek és gyűlölök mindent, ami gyerekszerű. Apám megkérdezte, mit jelent az, hogy a mellékhelyiségben így, így nélkül minősíthetetlenül viselkedtem, de lehetőleg szorítkozzam a lényegre. Tehát apu, én nem viselkedtem minősíthetetlenül a mellékhelyiségben, mert ugye az időtájt éppenséggel külön tornaórai foglalkozáson vettem részt a B épületben. Na, hagyjuk Ibolykát nyugodni, mondta zabosan, ő zabos szokott lenni. Anyu viszont Pipa. Vigyázz, Pipa vagyok, kihúzod a gyufát. Váddal és sűrű, könnyel teli tekintetemet rászegeztem, számat konokul összeszorítottam, mint akit égbe kiáltó igazságtalanság fenyeget. A sírással keservesen küszködő gyermek megindító látványa. Apám beírta a Vera néni intője alá, hogy az egész ajtóbetörési históriából egy árva szót sem hisz, és most már bemegy egyszer abba a rohadt iskolába, és rendet csinál, de akkor a Vera néninek szorul a kapca.
Ha egy munkát befejezett, na, felőlem a fáklyás menet. Ha valamit hülyeségnek nyilvánított, öreg anyát érdek halácsa. Vagy, és közben térdig jártunk a harangozásban. Anyu viszont így mondja mókásan. Értem, uram, értem, csak fel nem foghatom. A sistergő G betű az aláírásban. Igazi hatemeletes szemtelenség. Lehazugozta az apu az igazságnénit. Igazságnéni, kérem, te hazudol. Te neked nincs is igazad. Gazságnéni, eredj a picsába. Jól tartotta magát az igazságnéni. A fogai közé szorult lucskos káposzta maradványt döfölte ideges nyelve hegyével. De a génél megrodgyant. A papírszaggató. Nukleáris G betűnél szemei nagyot jojóztak. Aputól mindenki fél. Sajnos én is. Az Asztóriánál aluljárót építenek. Egy óriási terem a föld alatt. Félelmetes. Karéban áll a 6. A. Klári néni magyarázza, hogyan készül az aluljáró, fővárosunk büszkesége. Félmeztelen aszfaltozó kilöttyinti a fémtalicskából a gőzölgő fekete masszát. Kátránypaknival szétkeni. Az aszfalt pormentessé teszi az utat, hogy ne ragadjon kosz és szemét az olajos porba. Egy nagy darab bajuszos férfi a kátrányfőzőgépet kezeli. Én vagyok az, stipistop. Az aluljáró szép, azon kívül megkönnyíti a közlekedést. Egyre több a jármű, billenősi fa, törpefiat, Messerschmitt kabinroller. A Messerschmitt kabinroller 3 darab rozsdás lavúr összedrótozva. Megkérdezzük a múzeum kávéház előtt ücsörgő cipőtisztító bácsit, sarokvédő kapható. Az üvegvisszaváltás mintájára dugó visszaváltással is foglalkozik. A parafadugókból lúttabb betétet présel. Teddyber bundás nő ocelot utánzatú kalapban fal mellé húzódva óvatosan megemeli kabátja szegélyét, hogy felszaladt-e a harisnyája. Kirakat üveghez hajol, zsebkendővel letörli szája széléről a rúst, aztán oda vonaglik egy csillogó-villogó moszkvicshoz. Kurva ez vagy színésznő? Megsorozzuk. Pif, puf, le vagy lőve, ne hadonász. Egy férfi a zebrán műbőrben, jobb, mint a lóden, nem házik át. Megkapja ő is a magáét. Megnyugaszlak, kisöreg, ordítja, kitaposom a hurkádat. A Calvin téren a két felől jövő frissen festett zebracsíkok egy nagy Y-ban találkoznak. A vörös lámpát lóbáló villamosváltó kezelő lányokat is halomra lőjük. Tolbuhin körút fogjuk egymás kezét, nehogy elvesszünk. Asszonyok borsót pucolnak a Dunaparti lépcsőn, fejükön esőkalap PVC fóliából házilag. Egy beszkárt kabátos férfi hálóval fogja össze a galambokat. Lottózók egy láda körül, Maltertól kemény munkáskabátok követ tesznek a szelvényre, hogy ne vigye el a szél. Felbuszozunk a várba, madártávlatból is megszemléljük hazánk fővárosát. Szalonnát sütnek a munkások ebédszünetben a Szent Háromság téren. Kapnak ők is a hátuk becsorozatot. Marad néhány sértetlen patron a papírcsíkban. Kitéped, nyállal ráragasztod a pisztoly kakasára, az még egy-két lövés. Kire legjobb lőni? Fémfogú portás, ízületes néni az STK váróban, jeges ember csöpögő fehér hasából a vállán. Lelopni a madaras emblémát a Skoda Feliciáról. Korszerű busz megálló, gömb telefonok. Sült gesztenyét árul a ferdeszájú hadirokkant, vas szitát ráz a parás fölött. Vigyázz, megég a kezed, vízhólyag. Gesztenyesütő néni háromszögletű staniszliba méri a gesztenyét. Kerek kis kemencéjében pattog a tűz. Nyáron virágot árul maszek alapon. Zöld fémszekrényén vízzel teli vödrökben áll a friss virág. Hiába gebeszkedsz, nem éred el. Tülhálós és habanyag csipketáskákat lóbálnak a nőcik. A szegényebbek karján viszkós szivacsal lemosható fröccsöntött szatyor. Német gyártmányú alumínium kasznis automata sorok a troli megállóban. A boltok bezárása után is lehet vásárolni. 2x2 forint, kijön az isler vagy az arckrém, plusz 50 fillér a visszajáró. A pereces kocsia, vitrínben a perecek. Alul lelakatolható szekrény, gyerekkocsi kerekeken gurul.
A presszó homlokzatán neonmaci fej, neonbuborékok, bent a falon hatalmas barna kávészemek röpülnek. A cukor egy fehér anyag, ami a kávénak rossz ízt ad, ha elfelejtik beletenni. A söridény idei újdonsága a sörkosár. Gasztrofol alumínium tálcás készétel generálszavtal, polisztirol hidegtál polietilkanállal, biofilizált csirkemell. Kóstoló a Coca-Cola hűsítőitalból, gépi tarhonya, Jaffa fagyi. Öntudatos vendég nem ad borravalót. Az apró pénzt kilöttyinti patkótárcájából, és akkurátosan kiszámolja. Bedobod a pénzt a gépbe, forgatja a slágert. Elit nagy áruház, kész ruha minden időben. Az nem anorák, mondja Klári néni, így a jampecok beszélnek, hanem szélblúz. Sárga csíkos műplüs puff telefonasztalkához. Menjünk még el a Népstadionba, nem vagyunk fáradtak. Tegnap volt válogatott meccs az NDK ellen, kijutottunk a VB-re. A hatalmas teknőben 70 000 kiabálták a húj-húj hajrát. Színes szoknyás asszonyok nagy fonott kosarakba gyűjtik a szemetet. A szögletzászlót elvitték, a hálót leszerelték. Mégis minden fiúnak ugyanaz jut eszébe. A gyep közepén állva, nemzeti színmezben elénekelni a himnuszt, aztán nyomni 3 dugót a szovjet válogatott kapusának, Jasinnak. Jasin az első kapus a világon, aki aktívan részt vesz a védelem munkájában, becsúszva szerel a 16-oson, hangosan irányítja a hátvéd sort, mint a sakkban a támadó király. Később Lenin rendet kap, és levágják a lábát. Lemur Miki Guns N' Roses koncerten lép először a Népstadion gyepére. Zuhog az eső, másnapra mindent elfelejt. A futballkapukat ez alkalomból a Népstadion szorgos munkásai tövestül kicsavarják, és a lelátók alatti raktárba rejtik. Axl Rose, a Guns N' Roses énekese azt nyilatkozza, csalódott, mert a Duna nem kék, hanem szürke. Viszont állandóan esik az eső. A magyar nők bajuszosak, a férfiak is. Lemur Miki pedig atomrészegen érkezett a koncertre. Ide többé be nem teszi a lábát. Ül mellettem a padban egy láthatatlan kisfiú. Lemur Miki. Lemur Mikinek egyetlen tanárt sem sikerül megszeretnie Erzsi néni után, aki írni tanítja elsőben. Erzsi nénibe súlyosan belezúg. A továbbiakban senki sem állja ki az összehasonlítás próbáját. Jól tanul, de fél a tanároktól. Mindenkitől fél. Talán mert, hogy láthatatlan, és állandóan rálépnek a lábára. Lemur Mikinek mindig kijön a példa. Nekem is kijön általában, de neki mindig. Nem tudok tőle megszabadulni. 7-es vagyok. Kirázom az ablakon a tábla törlőrongyot, és ő ott áll mellettem, és ő is rázza. Lehozom az állványos térképet a földrajzszertárból, és ő feltartott billegő mutatója figyelmeztet, hogy nem szabad letekerni, míg nem jön a tanár. Vagy a lengőkarú csontvázat cipelem a folyosón, és ő a csontváz. A táblára felírja helyettem az óraszámot, dátumot és a címet, a reciprok érték. A költői hitvallás. Ha kitűzök valami értelmetlen baromságot a fali újságra, hogy idegesítsem, szó nélkül leveszi. Ha úgy törlöm le a táblát vizes szivacsal, hogy a szünet végére kiütközzenek a csíkok, szomorúan csóválja láthatatlan fejecskéjét. Vagy belebújik a Navratilba, és akkor ő a Navratil. Vagy belebújik a Tausz Jutkába, és akkor ő a Tausz Jutka, és szerelmes leveleket küldözget. A tanárok hiába iparkodtak, nem sikerült meggyújtaniuk lelkében a szemérmes szimpátia lángocskáját. Tudta ő, hogy tanárt utálni kommersz, és nincs benne semmi kreatív. Mégis többnyire az első órán felismerni vélte bennük a gügyögő inkvizítort, az idegbeteg hisztérikát, vagy a hígvelejű farizeust. A tanárokkal való bármilyen civil jellegű kapcsolatfelvétel a lealacsonyodás nyilvános beismerése, megbocsáthatatlan morális engedmény.
lepaktálni a legősibb, a legundorítóbb ellenséggel. Mintha egy pszichopata tömeggyilkost, egy emberevő szörnyeteget fel lehetne menteni azért, mert két mészárlás között kedélyesen rápipál, barátságosan hunyorog, szóba elegyedik leendő áldozataival, és arcátlanul diáknyelvi fordulatokat kever velejéig hazug beszédébe. A tudásvágy és rivalizálás valaha harcias öröme, előbb az unalom, majd a kiszolgáltatott tehetetlenség, végül a formátlan bosszúvágy érzésévé sötétedett. Nem jön már ki mindig a példa, és Erzsi néni, aki egy pici és illatos anyóka álom és emlék határán, szemére lobbantja, hogy az írás a pocsék, szabálytalan, ferde. Tartalom 2, helyesírás 2, külalak 2. Lehorgasztott fej. Mit lehet erre válaszolni? Anyu megjön a bevásárlásból. Leszakad a karom, mondja. Nagyon pipa, a maszek csal, szűken méri a málnát. Pult alatti kuncsaftkör. Észreveszi, hogy kifolyt a víz. Nem megmondtam 100-szor, hogy ne hagyj nyitva a csapot? Egyik füleden be, a másikon ki? Átok apád megint a szakiba. A szaki a szakszervezeti klub a Honvéd utca sarkán. Csak megittunk egy kis fröccsöt a srácokkal, mondja apám. Lukas duma. Kitalálhatna valami mást is. A faterom. A fatyom. Lehet, hogy csak én látom tökéletesnek. Leküldenek zsírért. Hazafelé lukat fúrok nyelvvel a zsírtéglába. Majd valamit hantázok, megtámadott egy lódarázs. Te, Isten átka, ne is lássalak, a sírba kergetsz. A zsírba? Mit beszélsz? Na, majd adok én neked, várj csak. Megkapom a lelki masszást, a lelki fröccsöt. Beszélnek a fejemmel. Világos? Vili? Vilinger? Te, süket ágyugolyó, mondja apám, mikor megtudja, hogy megsarcoltam a zsírt. Apu, engem tényleg megtámadott egy lódarázs, vagyis nem engem, hanem a zsírt. Ne hülyülj, te gyerek, mondja pityókásan, mert úgy maradsz. Nagymama ilyenkor feddőleg így szól, haszontalan portéka, vagy kutyafejű tatár, majd mit mondtam. Nagyapa viszont szépen magyaráz. Ládd, kisunokám, ha gurítok, azaz hazudok valami átlátszót, nagymama minden tudón. Ravasz kabók vagy te, hékás-békás, nagypapa pedig költő ilyen. Ezt te csak álmodtad harmatos hajnalon. Evésnél máshogy kell viselkedni. Hogy ülsz az asztalnál? Nincs pancsolás, virigykelés, egyél, mert még azt hiszik, éheztetünk. Teri néni vasárnap nálunk ebédel a kis Gusztival. Inkább meg sem szólalok, de aztán a kaja közepén, a nagy csendben egyszer csak azt mondja a szájam. Teri néni, nem szeretlek, ronda az arcod. Anyám asztal alatti sípcsot rúgással jelzi, szedjem össze magam, mert nagy baj lesz. Úgy beszélnek a Teri néni előtt, hogy ne fáradj, édesem. Isteni ez a leveske. Belefőztem szívem, lelkem, no meg a grizgaluskát is. Amíg apu kimegy a spájzba erős paprikáért, elcapcerálom a májat a levesből. Majomka, kávéba mártott kockacukor. Kiesik a számból, fújd fel a tudományod, mondja anyám. Ebéd után, játszatok szépen, és akkor játszani kéne a kis Gusztival. Rossz korszakban van. Lenyalja a sótartó tetejét, eltömődnek a lukak. Néha minket is bevesznek a kanasztába, figyelni kell, mi ment ki. Egyedül maradok a szobában Teri nénivel. Nagy ravaszul megkérdi, anyut vagy aput szereted jobban? Moher pulóverben van sínadrággal. És hogy udvarolok-e már? Ez utóbbi arcátlan kérdést már a szüleim előtt teszi fel. Anyám szomorkás mosolya egyrészt a szeretetéről és a tapintatáról biztosít. A Teri néninek szóló másik része viszont valami olyasmit mond, hogy ez már sajnos egy langaléta kamasz, aki egyelőre szégyellős ahhoz, hogy udvaroljon. De közben, igen, néz rá, Teri néni, ez már nem az én aranyos mókuskám, mutyulgóm, kis prücsköm, hanem egy lakli kölyök, aki meglátod nem sokára elárul engem, elhagy és elfelejt. Lányok után fog koslatni, kisírhatom utána mind a két szememet.
fényes hurex köntösének ráncait simogatja. Fogalma sincs arról, hogy én már lányokat verek szerelem miatt. Még nem vertem meg a Tauszt, de nem kell sok. Oroszon elfogta levelét a Feri bácsi, hogy menjünk délután pátert noszterezni a bíróságra. Lesült a bőr a pofámról. Teri néni távozási szándékának első bejelentését senki sem veszi komolyan. Ő maga sem. Elkezdődik az az újabb és újabb lendületet vevő, majd újból és újból megtorpanó, képtelen színjáték és húzavona, hogy menjen-e, mehet-e már, vagy még maradjon egy kicsit. Mikor aztán arcára csirízesedett hálamosolyjal beájul a liftszekrénybe, és becsukódik a bejárati ajtónk is, ahol másfél óráig áldogáltak, nem tudván elválni egymástól, nem találva a megfelelő pillanatot, hogy semmiképp ne legyen sértődés, ne maradjon valami kicsike fullánk, mikor végre tehát magunkra maradunk, ami orcánkról is leolvad a mesterkélt grimasz, némán és elgyötörten takarítunk. Na, de legalább lekvitteltük a múltkori meghívást. Ma én mosogatok? Nem, a Váci püspök. Ennyi csetres? Hogy van ez elmosogatva? Csak úgy csí-csú nagyjából. Anyu megnyalja az ujját, hozzáérinti a vasaló aljához. Felsziszen. Zsírt ken rá, de mintha csak azért, hogy újból szóba hozza a zsírlopási ügyet. Még hogy lódarázs. Másodszor ellenőrzi a tányérokat. Na, fogjuk rá. Elenged játszani. De nem sokára fürdés. A 8 órási nagyfilmre ágyban a helyem. Elalvás előtt mesél. Azt szavalja, hogy hosszú nyakú csetneki Sántalovát csetleti. Reggel megkérdezi, mit álmodtam, hogy nem hazudok-e, mert az álmokat is ő küldi. Oda bújok hízelegve. Mi-e vagy anyának kincse, violája? A liftes álom, hogy nem áll meg a lift a 6. megy ki a fényre, és meghalok. Néha azt mondja, nem szeretlek, és otthagy. Akkor vérnyákolok, ő meg vacillál, hogy megbocsásson-e. Ha eltévedünk az utcán, itt kalizolunk a semmiben, vagy megvagyunk, mint kutya a kútban. Egy ideig bármit kérek, még be sem fejezem, kapásból nem lehet. Bosszúból elfújom a gyufát, apunak rágyújtáskor, anyunak főzéskor. Kell egy nagy pofon? Majd kapsz te én tőlem. Ezt csak gondolom. Elég bajom van így is. Tausz Jutka belém esett. Kínos. Lófarkas zsidó lány. Tavaly még nem mert volna belém esni. Rólam diskurál fűvel fával. Nyíltan hirdeti, nézdegélnek, vihorásznak, mutogatnak. Úgy csinálok, mintha nem venném észre. Na nem, ő aztán nem szégyelli. Kifejezette, mintha kicsit mulatna rajta. Rossz vége lesz, Tausz, nagyon erős vagyok. Amit egyszer tőlem kapsz, azt nem teszed ki az ablakba.

Leültem a téren a padra. Nem mozdultam. Nem azt bánom, hogy lelőttem a nőt. Lelőnék én bárkit, hanem hogy bottal fognak ütni. A zöld virágtartó karóval. Úristen, most már biztos, hogy nem megyek haza. A botot én találtam a szomszédházban, bácsinéni virágai mellett. Apám elhűlve nézi, forgatja, talán azt bizonygatom ezzel a kétes értékű felajánlással, hogy mostantól jó leszek? Vagy valami mazohisztikus gyönyör? A kíváncsiság és a rettenthetetlen bátorság? Sanda jó szándékom és jó hiszeműségem hamiskás jelzése? A föltétlen bizalomé, mely titkos módon kifejezi fölényemet? Vállat von, fölteszi a szekrényre, a hegye kilátszik. Valami összeomlik benne. Mégsem lesz ennek jó vége. Behúzott nyakkal megyek el alatta. Egyszer ez rettenetesen el fogja találni a bőrt a fenekemen. Múlt héten láttuk az egri csillagokat, ünnepi vetítés. Én vagyok a félszemű jumurdzsák, haverom a frici seprűnyére tekert iskolaköpennyel rohamoz. Az egri nők a tanári asztalban barikádozzák el magukat. Frici egyszerű janicsár, de nagyon tud rohamozni. Az egri nők forró szurkot löttyintenek az ostromlók nyakába. Én is köpennyel döfölök, sikongatnak. Tausz Jutka a legelszántabb nő. Hozzám vágja az uzsonna tálcát. Lófarka miatt inkább a török ármádiában lenne a helye. Az asztal alá hemperedünk, pukamella kezemben. Jézusom, ezt direkt csinálja. Francba. Hol a köpenyem? Ahogy fölállok, beverem a fejem. Csillagokat látok, egri csillagok. A csillagok között apám áll az ajtóban. Köpenyem újja hosszában végighasadt, és egyetlen egy meglazult gomb fityeg rajta elől. Kézen fog, megyünk haza, rosszat sejtek. Anyu túlórázik. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Most megtudom, hol lakik az Úristen. Beterel a fürdőszobába, onnan nem hallatszik. Ne, édesapa, ne! Soha többet, könyörgöm. Mit mondtam? Jó lesz, jaj, csak most az egyszer ne. Azt mondtam, hogy leveszed a nadrágot, igen? Az érzékek megdermednek, még nem fáj. Nem sikolt, az pedig már megtörtént. Hallod a bot csattanását. Itt a vég, és nem is tudsz kiabálni. Csak fuldokolva tekeregsz a kezei között. Erős keze van, nagyot üt, suhog a pálca. Duzzogó, sötét magányban elképzelni az édes bosszút, a meghalást. Úgy kell nektek, áruló Júdások, fogom magam, meghalok. Mindenki sír. Újból és újból felidézem a fürdőszobai vérfürdőt. Ez a hála és a köszönet. Így akartok emelt fejű, boldog, öntudatos ifjúságot nevelni? Most aztán kimutatta a foga fehérjét. Ráfújik a könny a leckére. Neki miért lehet megverni a kisebbet? Elzárkózó konokság, fehéren izzó gyűlölet. Ez most már mindig így lesz. Galamb száll az ablakba. Ha bosszúból béke galambá változnék. Tavaly a Navratil hangulatlámpának öltözött a jelmezbálon. Egy hétig készítették a szülei, és mi tudtuk, hogy benne van a hangulatlámpában a Navratil, de csak gurult le a lépcsőn, mint Szent Gellért, mikor a

Egy könyvben olvasom. Rám zúdult a rémület. Végem van. Jaj, veszékelni kezdtem, és rögtön bepisáltam. Apám megijedt. Zavartan csodálkozott. Leeresztette a csundit, és motyogva elfordult tőlem. Én besompolyogtam a házba. Aztán, mikor meg akart simogatni, arcom elé kaptam a kezem. Ezen most ő fakadt sírva. A verés nem volt jó, de jó emlékezni az apai kézre. Csundi. A legfájdalmasabb a barátok vagy a lányok szeme láttára kapott verés. Elfelejtek időre hazamenni, mert fagyiban focizunk. És a hosszabbítás közepén, mikor legöldöklőbb a küzdelem, feltűnik anyám virágmintás konyhai kötényben a 16-osnál, és lekever egy frászt. A meccs félbeszakad, vagy 50 gyerek plusz Leposa bácsi nézi résztvevőn, hogy könnyeimet nyeldekelve szaporázom hazafelé. Kézmosás után stikában kilesek az ablakon. Cakót választották be helyettem. Ehhez aztán nincs mit hozzáfűzni. Jóság és szófogadás a felnőtt szívós rögeszméje. Különben eltángál. A szülőkön kívül lehet félni a rendőrtől, a kéményseprőtől, a zsákos cigánytól, a rossz gyerekek nyelvét levágó Jézuskától és a fodrásztól. Apám magához húz, hajfürtömet ujja köré csavarja. Úgy nézel ki, fiam, mint az ősember, aki most jött le a fáról, nyomás a Figaróhoz, meg vagyok értve? Kezembe nyomja a pénzt, de felnyiratott hátul rendesen, mert ellenőrzöm. Piros héjú szárító búrák alatt ülnek a nők, elrongyolódott nőklapjában tallózgatnak. A himlőhelyes fodrász lopva figyeli, hogy arcokat vágok a tükörben, és mikor a pajeszt igazítja, leereszti csillogó szerszámát. Ne rángatózz, kis haver, mert legyisszantom a fülcimpádat. 3.60 úgy veszél a pénzt, hogy rám sem néz, elhaló köszönésemre válaszul hajbókoló megvetéssel, némán kitessékkel. A szokásos dumák a suliban, fűnyíróval álmodtál, forró vizet a kopaszra, stb. Az előszobai tükörnél gyakorlom, hogy tényleg rezege a fejem. Elalvás előtt kerge ábrándozásba merülök, arra vágyom szívem minden melegével, hogy a hajam a szemembe lóg, befedi oldalt a fülemet, már a vállamat verdesi, a hátam közepéig ér, mintha végül teljesen bele tudnék bújni ebbe a meleg és barna gyolcsba, amit a fejbőre budjant ki magából. Az első hosszúhajú hippi a téren. Eljött a mi időnk. A Figarónak befellegzett, bezárhatja a boltot, és ne rángatózz, kis haver, mert lekapom a himlőhelyes fejecskédet láncfűrésszel. Megint benyit apám. Görcsösen szólítom a piros-kék írót. Segít. Nagy megtiszteltetés. Megbánta? Hely, ez az apu is néha. Na mindegy. Aztán meg milyen gyerekesen lelkendezik a tízszebb lény. Ősszel hisztérikus jelenet az iskola kapuban. Az újdonsült elsős a mamája biztonságot jelentő meleg kezébe kapaszkodik, csak bámul fölfelé könyörgő tekintettel, hogy ne, csak most az egyszer ne, holnap már lehet, csak ma még ne. És a szülő legkisebb mozdulatára, ami az útnak indítás szándékaként értelmezhető, a döngicsélés észvesztő sikítozásba csapát. Hörögve beleharap a mama kosztüm szoknyájába, hogy a fogával is belecsimpaszkodjon, hogy semmiképp ne lehessen leszakítani, leválasztani arról, ami oly megbízhatóan az övé volt eddig, ami az otthont és az egész világ szeretetteli belakhatóságát jelentette, és ami, illetve aki, e pillanatban így gyalázatos, visszataszító árulásra vetemedett, hogy őt erőszakkal erre a borzalmas, pokolbéli helyre vezette, ahol csikorog a kréta a táblán, és a felsős fiúk seklit hordanak az övtartóban. És itt is akarja hagyni egy egész napra, kiszolgáltatva a legrafináltabb kínzásoknak és megaláztatásoknak, ami azért is elviselhetetlen, mivel alja színjátékká

Itt elteleníti a szülő minden eddigi és jövőbeli csókját, ölelését, becéző szavait. Eltelik néhány hónap, és ugyanez a kislurkó fontoskodva meséli a haverjának, hogy SMK, anyu SMK tag lett, szülői munkaközösség, és nagy büszkeség dagasztja Keblét, mire a másik, aki szeptemberben szintén telelucskolt a záporozó könnyeivel az iskola kapuját, azzal vág vissza, hogy az ő papája viszont az apák szertárfejlesztő munkaközösségének, az ASEMU-nak az elnöke, Bibibi. A nyolcadikos őrsvezetőt biztos, ami biztos, mamának hívja, Kati mama, de már megszokta a csikorgókrétát és a bajaszos etedikeseket. Tudja, hogy ha hóna alatt feladatlapokkal tanfelügyelő jön az iskolába, a tanárok viselkedése megváltozik. Mesterkélten deklamálnak, szigorúbbak vagy éppen kedvesebbek lesznek, még az Erzsi néni is, pedig ő annyira aranyos. Megszokta a követelményi rendszert, és hogy időnként elterjed a rémhír az elektromos feleltetőgépről. Megadóan gyakorolja az osztályvigyázt, megtanulja a közlekedési szabályokat, tapsi és a villanyrendőr. Megszokta a 15-ös busz oldalán a feliratot, zsebkendőbe köhög, tüsszencs. Tudja, hogy a zsebkendő közepébe kell fújni az orrot, és nem erősen, mert akkor vérzik. Aztán összehajtogatni, nem gyűrni, úgy vissza a zsebbe, minden nap tisztát hozni, nem kölcsön adni, és hímezze rá az anyuk monogramot. És megszokja az úgynevezett szezonbetegségeket, a hongkongi A-vírust és a kórházban azt a szörnyű feliratot is, traumatológia. Beletörődik, sőt, megszereti, hogy holnap Kisdobosban kell jönni, április 4, a kopott mackót is ünneplőbe öltöztetjük. Hogy ma gyerekek a kanyarú járványt fogjuk gyakorolni. Hogy előszúrt kártyalemez kivarrása. Megvan a számtanod? Meg, de szerintem rosszul állítottam fel a példát, válaszolja haverja, és gyakorlottan összedugják fejüket. Már azt is tudja, hogy a Kun Ági vitt sorsjegyért megmutatja, van neki, de mije van neki? Ki kíváncsi rá? A Serei Katinak viszont be lehet látni. Kitágult a bugyja és guggol. Pina. A Serei elsős. Olyan, mint egy óvodás. Az ilyennel nem áll szóba az ember. Ötödikes szemmel még a negyedikes is nevetséges, félkész lény. Köszönj szépen a bácsinak! Megkérdezi papája búcsúzkodás közben, mit hozza Karl Marxstadtból. Mindent, és egy búgócsigát. Képtelenségnek tűnik, hogy nemrég még ő is ilyen pislákoló öntudatú kis klapec volt. Ezzel egy időben viszont a jelenlegi hatodikosok mítikus életű óriásokként homályosítják el a látóhatárt, titkos beavatottként élik a nagyok és erősek életét. Mellettük ő, guruló porszem ötödikes csak abban reménykedhet, hogy egyszer majd isteni adományképpen ő is nagy, erős és mindenható, azaz hatodikos lesz. Átépítik az iskolát. Álványok és messzes vödrök között botorkál. Majd az egész suli átköltözik a Kossuth Zsuzsába, ahonnan akasztófára látni a bíróság tetején. Vajon ott akasztanak a tetőn, vagy lent a pincében? Kőszegi szerint sehol sem akasztanak, mert az anyja ügyvéd, bejáratos a bíróságra, hanem egy orvos eltöri a nyakcsigolyát, és lent a pincében. Az ítéletet ma hajnalban végrehajtották. Ő meg reggel 8-ra jön. Bioz, gyakosz, föci. Lehet, hogy hajnalban még ott lengett a gyerekgyilkos Selmeci az énekterem ablaka előtt. A kékfényben Szabó László megkéri, mutassa meg, hogy csinálta. Darabosan mozog, nyomkodja a rendőrségi bábút, nem megy neki bilincsben a szatírkodás. Vásod Ferkó. Hazafelé az Zrínyi nyomda előtt kidobott ólomlapok fordított betűkkel nem lehet elolvasni. De el lehet olvasni. Csak tükörben kell nézni. Igazság néni nem szereti a gyerekeket. Másmilyen világban szeretne élni, mert Igazság néni nem egy kifejezetten kedves kommunista néni. Úgy kiváglak, édesfiam, hogy a taknyodon csúszol hazáig. Danikával, a fiával sem kivételezik, retiküllel vágja szájba a Honvéd utcai buszmegállóban.
Danika keveset beszélt, sőt, igazából egyáltalán nem beszélt, és mivel nem beszélt, azt sem igen vette észre, ha ő hozzá beszéltek. Most a mamája, mintha kérdezett volna valamit a külön számtan befizetés tárgykörében, de figyelmét maradéktalanul lekötötte az az újszerű tervezésű, színes csíkos tikitaki, ami a trafik kirakatába pompázott. Még sose tikitakizott, de szeretett volna tikitakizni. Ekkor csapta szájon, ide figyelsz, ha hozzád beszélek, a rettenetes anyai retikül. Fricivel és Petyával bandázunk a környéken. Szombat délután, üres utcák, a sarkon rendőrök farkaskutyával. Átmenjünk a Balassi térre, ahol a zombaiék fociznak minden délután, és utána a Szalaiban vesznek habos fagyit 1,50-ért. De nincs ott senki, tök üres a tér. Belóg a szürke ég a házak közé. Petyának leesik a tantusz. Faterja este befogta a szert. Én is szoktam. Bejön a kis vosztokomon, és bejátszották, ahogy 10 éve Dunapentelén lelövik az oroszok a magyarokat. Gondolom, elsősorban a gonosz ellenforradal már burzsoá kapitalista magyarokat. Egy Wartburgnak rosszul van becsukva az ajtaja. A kesztyűtartóban csomagfecske. El lehetne csórni. De a parlament kapui mögül őrök figyelnek, és bármikor felbukkanhat egy rendőrjárőr farkaskutyával. Átvágunk a Jászaira. Alig látni civilt az utcán, azok is sietnek haza. Ma aztán nincs korzózás. Miénk a város? Mi lenne, ha átvillamosoznánk Budára? Tekergetném a fokantyút, a Duna fölött kötelékben repülnek a gonosz magyarok lelkei, bekapcsoljuk a ringlispilt a hűvösvölgyben, légpuskával lövöldözünk. Elállt az eső. Snúrozunk az elhagyott játszótéren a nedves homokban. Nedves homoknál teljesen más a méta. Nem csúszik a pénz. Vagy egyenesen a vonalra dobsz, vagy a gurítós technika, ez utóbbit meghagyjuk az amatőröknek. Mire ez a készültség? A nép ellenségei miatt, válaszolja apám. A Vera néni a napköziben népellenség? A Vera néni a napköziben valószínűleg nem kifejezetten népellenség, mondja, bár talán nem is éppen népbarát. Szerintem sem népbarát. Például, ahogy a fülemet takarékra állította a lány WC miatt. De miért marad otthon a nép, ha övé a hatalom? Azért marad otthon, mert nem teszi ki magát provokációnak. Provokáció. Szép, félelmetes kifejezés. Mi az a provokáció, édesapa? Vera néni kövér, bajuszos, és gyűlöl mindent, ami gyerekszerű, de valahogy mégse az a tipikus provokátor, hőbörgő ellenforradalmár, az a nyilas terror csőcselék, Mengele, akiről apu szok mesélni. Kicsit olyan, mintha nem is tudna államot dönteni, népet provokálni, sőt nem is akarna, megelégszik gyerekkínzással, nincsenek magasabb rendű ambíciói. Különben is, ha az apu leharcolta a Vera nénit, akkor a nép mitől rinyál? Nem értem a népet ebből a szempontból. Nem akarok nép lenni. A másik, amit nem értek, de nem merem megkérdezni, hogy a rendőrök, hogy az miért van, hogy azok mindenképpen jó fejek, közben meg mindenki rettek tőlük. Szeresd a rendőrt, szeressed, imádd a rendőrke bácsikat? És miért mondhatta a bácsi múltkor a pénzügyőrre, hogy spenótbakter? Neki szabad? Ő is ellenség? Vagy csak nem barát? Vagy a spenótbakter az ellenség? Lehet, hogy azért vágta kupán a Danikát az igazságnéni, mert íme kijöttek a Honvéd utcai buszmegállóba népet provokálni, de a nép otthon maradt, a Danika meg csak azt a rohadt tikit, akit nézi a kirakatban. Most otthon ülnek a konyhában, főtt krumplit mártogatnak sült zsírba, és igazságnéni elmeséli Danikának, milyen lesz, ha a papa megjön Kanadából és visszaállítja a karvajtőkét. Danika zsírevés és karvajtőke közben is arról ábrándozik, hogy egyszer olyan tikitakia lesz, mint senki másnak, és letikitakizza az egész iskolát. Éjjel-nappal, megállás nélkül, rendületlenül tikitakizni fog. Úgy indul iskolába, hogy maga előtt tartja színes, csíkos, kelepelő tikitakiát, és már messziről mindenki tudni fogja, hogy közeledik Danika, a tikitaki király.
úgy fog tanulni és fogatmosni, és enni, és öltözködni, és a pityu nagyapához menni Újfalura, és megdönt minden világcsúcsot. Állítólag Ausztráliában egy kisfiú 10 órán keresztül tikitakizott. Benne van a Guinnessben. 10 óra, mi az neki? Ő, ha megkapná a tikitakit a Honvéd utcai kirakatból, folyamatosan csak tikitakizna, és fittyet hány arra a rossz indulatú újsághírre, hogy Bács-Kiskun megyében egy tanuló inhüvelygyulladást kapott a tikitakitól, és fittyet hányna a külön számtan befizetésre, meg hogy állítólag egy elszálló tikitaki golyó fültövön csapott egy mozi gépészt a Kistáció utcában, és mentővel szállították be a traumatológiára. Ez őt nem bizonytalanítja el, és nem ingatja meg, és főleg nem tántorítja el. Közben egy hivatalos levél is érkezik az amerikai fehérházból, hogy szeretnék, ha fellépne Nixon elnök beiktatási ceremóniáján a csodálatosan kelepelő, végtelenített tikitakiával. Na! Itt csapott le Danika révült orcájára másodszor a szigorú anyai retikő. Egy hüllő mosoly, precíz és kíméletlen tanárbácsi, akit én annyira, de annyira szeretek, a Jeri betű kiejtésével szórakoztatja a gyerekanyagot. Próbáld Ferenc, orosz tanár. Imádom, na. Penge száj összeszorítva, félig lehúnyt szem, bizony meg kell hagyni, kis és savanyú természetű ember, mintha mindig tormás fazékba nézne. Szóba sem jöhet a trükk, hogy óra elején a veszőparipájára terelni a szót feleltetés elkerülése céljából, ahogy ő mondja, számon kérés, mert nincsen neki veszőparipája, illetve minden a veszőparipája. Az egész orosz nyelv az ő veszőparipája, terelni szót meg főképpen csak ő terelhet. Ha a feleltetés el is maradna, nem marad el, következő órán 2 anyagból kellene felelni. Még rosszabb. Próbált Ferenc lassan kitátja a száját. 30 éve tátja száját kifelé a Feri bácsi. Hatalmas nyál gerenda leng a vértelen ajkak között. A roppant barázdált nyelv, mint ha a Gellért hegy akarna becsusszanni a megáradt piszkos szürke Dunába. Eljön a perc, kiszakad a bömbölő végítélet a torok hártyás denevén röptető alagútjából. Jöjjön ki felelni, Lemúr Miklós. Próbált Ferenc orosz tanár egyszer elment Moszkvába. A tranzitváróban minden bátorságát latba vetve szóba elegyedett egy kis kosztümös csini babával. De felszálláskor a légnyomás kiszivárogtatta a tintát a töltőtollából, és hatalmas, undok leleplező pacnit növesztett elől a vajszínű zakóján. Épp a szív fölött. A kínos incidens evidensen elvágta minden további csevej lehetőségét. Csak szorog Feri seremetyevóig. A központban ugyan diszkréten kiutaltak neki egy grúz gyévuskát, oda már kardigánban ment, lám minden azért romlik el, hogy jóra fordulhasson. De az oktatási program csere lehetőségeiről folyó tárgyalások egy Moszkva környéki kisvárosban, Szennyesben folytatódtak, és a Szennyesi Oktatási Központ repi keretéből nem tellett grúz gyévuskára. A Szennyesi lefolyóból pedig a hírhedt Szennyesi muszkabogarak néztek farkas szemet, próbált Ferenc foltozzakós orosz tanárra. Mintha minden csak azért fordulna a rossz után jóra, hogy újból elromolhasson. Ráadásul a mértéktelen vodka fogyasztás következtében anginás görcsök lepik meg, a padlószőnyegen hever összekunkorodva, mellkasát gyömöszöli, na hol? Ugyanott a szív fölött. Percek vannak hátra az órából. A lihegő igyekezett, ahogy a komótosan feltett kérdés után, a kilátásba helyezett aránytalan jutalom reményében, a padból kiesve, inuk szakadtából nyújtózkodnak feléje, rimánkodó nyögések hallatszanak, hogy én, engem, Feri bácsi, tanár úr kérem. Próbálják egymást eltakarni. A hátulülők úgy érzik, előrébb húzhatna kicsit.
Feri bácsi meg csak járatja rajtuk álmatak tekintetét. A dicsőség öntelt mosolya feszül penge ajkán. És ők most, ebben a drámai pillanatban szeretik a leges-leges legjobban. Már ott görnyedeznek körülötte, imádkozó pózokban, mint egy óriási, remegő szőlőfürt. Lógnak róla, csüngenek ajkán, a Feri bácsi ajkain. Egyáltalán nem egy rohadt görény a Feri bácsi, kimondta, és két kézzel jelentkeznek, és akkor rámutat a rohadék, dehogy is rohadék, a Sai Emmára. Erre a Sai Emma kapásból mit mond? Egy emberként ordítanak fel, nem, jaj, engem tessék, csak engem, könyörgök! Lögdösödve nyomulnak előre, és ha Feri bácsi, a legszemetebb orosz tanár, akit valaha láttál, azért ez túlzás, túl sokat töpreng, hogy kit válasszon, hát rávetik magukat, ízekre szaggatják és felfalják imádatos gyönyörrel. A tanulói aktivitás. Mézduna rodni zsenszki gyeny, a nőnap hímnemű. Ezen vérzett el a Sai. Nagyon büszke lány. Lötyög a tejbár, mondod, megpróbál pofon vágni, menekülés közben hátra kiáltasz, Emma, szeretlek, de nem ma. Próbált Feri bácsi az óra végén, mikor már mindenki az ebédről ábrándozik, megkérdi az osztályt egy csillagos ötösért. Mi volt a Lunyik egy neve? A Lunyik egy neve. Tényleg. Mi volt a Lunyik egy neve? Nem deregni semmi? Mazányi Margit jelentkezik. Lenin? Navratil Gyuri jelentkezik. Sztálin? A Lunyik egy neve Sztálin volt. Hülye fiam, hülyébb vagy, mint a sok évi átlag. Két ötöst kap, aki tudja, mi volt a Lunyik egy neve. De aki rosszat mond, annak beírom az egyest. Nem találgatunk. Lemúl Miki agytekervényei hangosan csikorognak. Emlékezni valamire, ami nincs. Pedig még a szökési sebességet is tudja oroszul. Dehogy a Lunyik egy neve. 3-5-ös. Tényleg nem akar senki 3-5-öst ebben az osztályban? Csupa hülye gyerek? 3-5-ös? Az 6 forint anyutól, és be van tutizva fél évi jegy. Lemúl Miki szupersebességre kapcsolta a memóriáját, overkill, jönnek a varangyok. A Lunyik egy neve. A Lunyik egy neve. Lehet, hogy a Lunyik egynek nem is volt neve? Ez a válasz. A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lunyik egy? 6 forint, az 3 zacskó pezsgőpor, utolsó óra kopog a szem az éjségtől. Lenin nem, Sztálin nem, mi lehet még? Moszkva, Volga, Vosztok, esetleg kommunizmus. Vagy... Lemúr Miki gyomra hangosan megkordult, vagy Lucskos káposzta. Lucskos káposzta? A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lucskos káposzta? Képtelen koncentrálni. Tanár úr, kérem, megvan? Igen, fiam, hallgatlak. A Lunyik egynek az volt a neve, hogy Lucskos káposzta. Ráírták az oldalára vörös betűkkel. Meg is folyt a nagy sietségben. Ráírták, hogy Lucskos káposzta. És hús, kilőtték a világűrbe. A kisegítőben fogom végezni, mint a Navratil. Feri bácsi összecsapja a naplót. A nagy álom a 3 zacskó pezsgőporral olyan sebességgel távolodik, ahogy a Lucskos káposzta hagyta el süvítve a stratoszférát. Mecsta, mondja megvetően. Az volt a neve a Lunyik egynek. Mecsta. Azaz álom. Köszönés nélkül távozik. Dormán a 7-es elordítja magát. Vstantje! Híres csaták címmel előadás sorozatot tartok hónapokon, éveken keresztül. Térképvázlat a táblán, a katonák ruházata, fegyverzete, a csata lefolyása, a csata utáni kötelező kolera járvány és a békekötési ceremóniák, történelmi következmények, jelentőség, stb. Minden csata egy 5-ös zsóka nénitől, ami otthon 2 forint anyutól, ami a trafikból egy pezsgőpor.
A waterlooi csata felvonulási tervét tanulmányozom a zöldre kaméjén heverészve, és már közben érzem a pezsgőkor elomló málnás ízét, ahogy a szájüregben csiklandósan széthabzik, felpuffad, és ha túl sokat szórsz be egyszerre, kispriccel, orrodon, szádon, füleden, de az is jó. Nem csak pezsgőporra költöm a csatákat. Az austerlici ütközetből tartozást adok meg a herendinek. A világosi fegyverletételt kiegészítem a krími háború vázlatos ismertetésével, és megveszem Tihi Lajost és Komora Imrét a gomfoci csapatokba. Előtte a gorlicai áttörésből Jaffa fagyi lett a Szalainál, a végvári ostromokból tömegbélyeg, a győri futásból piros műanyag csingacskuk, a Honvéd utcai trafikból. A nándorfehérvári diadal részt vett egy nagy snúrpartiban, és a kirázásnál begurult a kanálisba. A Rigómezei csatát anyám nem fizette ki, mert levertem övcsattal a lámpabúrát. Doberdóból rágógumi lett, Bazoka Joe. A verdöni vérszivattyút is lerre költöttem a Marx téri német automatáknál. A nagy armada pusztulását elvesztettem ultiban. A mohácsi vész beszorult egy padlórésbe, gyufaszállal kellett kipiszkálni. A trafalgári csatából áthajóztam a szigetre a Suttival. Borodino, népek csatája, Csapágy, Mentolos Szipka. Úgy tűnt, hogy az ötösök és bélások kiapadhatatlan forrására leltem. De Zsóka néni egyik szünetben félrehívott, és fáradt hangon, de nagyon kedvesen megkért, hogy akkor most egy picikét hagyjuk abba, pihenjünk. A második világháborút már nem engedte. Éppen biciklire kezdtem gyűjteni. Álltam a konyha közepén, kezemben az iperni gáztámadással. Istenem, minek is nőttem meg?

annak a haramia vezérnek, akinek combja rudmászáskor véresre horzsolódik. Aki a helyvargánéba sorozatosan belesül, egymásba folynak a felhői, hozzávarja a gombot a spulnihoz, annak a haramia vezérnek a sorsa meg van pecsételve. Közlegényei és alattvalói tátott szájjal bámulják lentről, lihegve csimpaszkodik a lakkozott sárga rúdba. A parkettán különféle labdajátékok fehér csíkjainak bonyolult geometriája, amik parkettáztak a tanteremben tartották a tornaórát, elpakolás, átöltözés, gimnasztika a padon, szünetben nagy szellőztetés, mert olyan a szag, mint az oroszlán barlangban. Görcsös rángások, nem jut följebb, és megsejti, hogy immár nem is fog soha többé ennél följebb jutni. Nem. Ez nem lehetséges, hogy így. Mindenki szeme láttára, Jézus segíts! Csikorgó foggal megpróbál még egyszer felfogni lábbal, és már csúszik is lefelé, combja süvít a fán, fenékre érkezik durr a kurva életbe. Félre vonszolódik. Produkcióját Tóni Bá értékelésre sem méltatja, csak odaböki, háromszor húz zászló a bordásfalon. Tausz Jutka a lányok sorából gyengét szánalommal, szemérmetlenül bámul. A bíróság falán megjelent egy csúnyán elrajzolt, nyillal átdöfött szív. El Miklós, T. Judit. Nagyon ciki. Tóni Bá Gyulay Mikit szólítja, a banda legutolsó közlegényét. Gyulay Miki, legutolsó közlegény pillanatok alatt fent van a rúd tetején, függeszkedve, háromszor oda-vissza, aztán visszaáll a sorba fegyelmezetten. Lassan tudatosul benne, hogy mit is látott még innen, a bordásfalról lógva, béka perspektívából. A megalázottság végfokaként. Mi az, ami minden beteges képzeletet felülmúl, és a közeledő apokalipszis nyilvánvaló jele? Gyulay Miki, legutolsó közlegényem. Hát már te is fekete szőröket növesztesz? Le sem lehet fokozni. A zászló páros lábemelés bordásfalon függeszkedve. Lapockák összemorzsolódnak, elszakad a karizom. Tóni bácsi már mutogatja az egykezes felsődobást kislabdával, majd következik az a különös gyakorlat, hogy ki tud szögdécselés közben háta mögött tapsolni, közben fejet körözni és csettinteni nyelvével. Futás szerteszéllyel, sípszóra mozdulatlannál merevedni, aki mozog, kiesett. Csimpaszkodik a bordásfalon, lábai ég és föld között kalimpálnak. Az ablakról leolvad a rács, a kiégett lukon betüremkedik a halkan morajló szürke téli ég. Fekete kendőbe burkolt nő kenyérrel a kezében, por és pernye száll, a földön szalmatörek, ürülék, hamu. A nő rákoppint a ló combjára, csalódottan ingatja fejét. A ló, a nő és ő. Igazság néni megfordul, de nem. Nem is ránéz, hanem a földre. És nem is néni, hanem nő. Lány. Igazság lány. Ő lereszti lábát a zászlóból, katonák hevernek a bordásfal előtt, az egyik felkönyököl, Hilfe, mondja csendesen, véres hab csorog az ubbonyra. Mi volt a suliban? Kérdezi anyu elalvás előtt. Be lehet neki látni. Hogy mi? Mi is? Mi volt? Ja, igen. Megtanultam tornaórán a szabadesést. A kajakosok klikje félrevonul a szünetben. Titkos megbeszélés a tegnapi kajakházi rejszoló versenyről, és hogy melyik olimpikonnal kóláztak a büfében. Leereszkedő gőggel bánnak az osztállyal, Lemúr Mikit kerülik, mint a feledésre ítélt múlt eltévedt és zörgő csontú kísértetén. Takács Frici mégis neki meséli el, hogy talált egy hullát a Dunában. Csákjával húzták ki a vízirendőrök. Zöld volt, puffadt és nő.
kába remény ébredt Lemur Viki szívében. Talán nincs még minden veszve. Egy mesztelen nő. Betakarták, zöld, puffadt, és mesztelen bokái kilógtak a rakpart kövére. Frici hangja remeg. Tekintet a távoli semmibe réved. Lemur Viki szemén keresztül. A régi meghitt intimitás. Lám, a végső, zsigeri kérdésekben csak is egymásra számíthatnak. Ő csak Farkas bácsit látta, de Farkas bácsi nyakig be volt gombolva. Mónika hajtotta el a legyet a homlokáról. Reménykedő borzadozással kérlelte Fricit, hogy meséljel még egyszer, részletekbe menően, milyen is volt pontosan, amit kajakedzés közben kihaláztak a folyóból. És zöld volt a bokája kövön, de Fricinek nem volt több mondani valója. Hideg távolságtartás, közöny, megvetés. Ha beteg, már nem Frici hozza fel a leckét, vagy csak tanári utasításra, kelletlenül immelámmal, és azonnal lelépne, hogy beszélgetni kelljen. Nem avatja be terveibe, külön utakon jár, ismeretlen nyelven beszél. Nem érteni, hogy min nevet, mitől komorul el, és nem érteni, hogy miért vált számára egyik napról a másikra nem kívánatossá és szégyenletessé a barátságuk. Ha a kajakos klik közelébe kerül, elhallgatnak. Te most minek jöttél ide? Hogy legyen mit kérdezned? Szabályosan zabolnak rá, hetszelik és molesztálják. Meglöki az ajtóban a kis Gyulai, és Rárival. Nem látsz a szemedtől? Ők a háttérből árnyékolva kéjesen tanulmányozzák, meddig lehet feszíteni a húrt, mikor fog türelme nadrágjáról lepattanni a gomb, mikor fogja pofán vágni a kis Gyulait, amikor is aztán közös erővel eltángálhatják. Állandóvá válnak az alattomos provokációk. De miért csak őtet muszáj simfolni? Kitalálják, hogy vérszerződés, tudják, hogy nem bírja a vért, de csak jönnek a kis bicskával, és úgy tesznek, mintha a vérszerződés lenne az egyedüli feltétele, hogy visszaszerezze régi tekintélyét. Pohár víz, megmetszett újbegy, esküszöveg, közösen megisszuk, te vagy a király megint. A stílusból rá ismer az értelmi szerzőre. Takács Frici a legtehetségesebb az ilyesféle kíméletlen pszichológiai kísérletek kiötlésében, megszervezésében és lebonyolításában. Helyet cserélt a rangsorban a kis Gyulaival. Ő lett ő, és ő elveszett. Te se láss, jöjjön rád a vakulás, morogja magában. Bárcsak soha nem ismert rettenetes kínok között pusztulna el. Kileste Gyulait a WC fordulóban. Gyulai arcán súnyi, gyáva vigyor. Hogy mi azért ugye haverok vagyunk, de ha szívózol, könnyen ráfázhatsz. Megmondalak, nyögte aztán, mikor megértette, hogy a helyzet komoly, és előre nyújtotta karját. Lemur Viki úgy tett, mintha ütni akarna, és combon rúgta. Gyulai némán hevert a földön. Megvárta, hogy a fájdalom elérjen a tudatáig. Aztán bőgni kezdett jó hangosan, hogy így hívjon segítséget, tanárt vagy havert, mindegy. Most a könyvekkel teli bőrtáskával kapott egyet, hogy a feje nagyot koppant hátul a falon. A becsöngetés hangja elnyomta az ordítást. Lemur Miki azt hitte elkésett, de csak azért volt csend az osztályban, mert bejött Kozma néni a farsangot kihirdetni. Még a tanár előtt megérkezett Gyula is, és feltűnő levelezésbe kezdett Fricivel. Sarolta néni a morénákat magyarázta. Frici oldalról méregeti, ő meg az idegességtől eszerősen kalippál a lábával. Óra végi ismétlésnél felszólítják. A moréna az egy ilyen szétterített folyami hordalék. Kicsöngetnek. Ki kell menni a folyosóra. A folyosón az ítélet sötét angyala vár. Úgy hívják. Takács Frigyes. Ötödikben beiratják Kőszegit. Humortalan, magolós, evinens.

Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok. És benne Galaci László Pompásan buszozunk című regényét dolgoztuk fel, és folytatjuk a jövő héten, és valószínűleg azután is. További jó tilosozást!

0: kert akaró.
1: Jó.
0: Jó.
2: Jó. Jó.
0: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
0: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: inkább megfordítva. Róla jutott eszembe, hogy épp ez az, amire ő alkalmatlan. Hogy nem ő az, aki megnyithat bármit is, ami én bennem kinyílhatna. Ahogy a szalomban beszélgettünk, míg ő sokszor hiába várta Ilzét, vagy társas séta kirándulás közben, mégis közvetlenül és természetesen láthattam meg egy másik embert, csak úgy, szerep és érdek nélkül, őszintén megmutatkozni. Egy férfit, akinek lénye önnön komolytalanságától mégsem látszott a maga valójában, aki hanyag szellemességgel szórta szét, ami tájékozódása, kíváncsiskodása során ráragadt, aki bevallottan volt megbízhatatlan és csapongóan szenvedélyes, aki én rám nem is figyelt, mégis a bizalmába avatott, aki tehát nem tetszett, s a legtöbbet elutasítottam, sőt volt, amit megvetettem belőle, és akinek mégis vágytam olykor a közelében lenni. Na, most el is mázolódott, az előbb gyorsan össze kellett csuknom, mert egyszer csak észrevettem a hátam mögött Misut. Annyira megrémített. Úgy settenkedsz itt nekem, mondom, mint egy árnyék. Erre megsértődött. Hát nem olyan kisgyerek már. Jegyzett be, hogy 16 éves volt ez a sértődős árnyék. Bevallom különben, hogy a fentiek egy részét csak úgy nagyjából sejtem. Majd még alaposabban ki kell bogozni. Mert úgy csapong benne a tépelődés. De egy férfi szerintem különben jobb, ha Lábujjhegyen lekapja tökfödőjét, mint a templom küszöbön, hogyha egy női lélekbe néz. Főleg, ha az egy kitágított űr. Például, hogy itt végül is miért igen, hogyha egyszer mindig nem, nem, nem. Ez lehet idevaló vagy nem, de nem találtam neki máshol helyet. Egy apróság, talán az a jelentéktelen kis pillanat taszított rajtam a legnagyobbat Ondris felé. Ahogy fölbocsátottak minket a hajóhídra, és előttünk egy karon ülő kislány sírva fakadt. Meine Puppe, wo ist meine Puppe? Ő erre szó nélkül visszafurakodott, és hozta az elejtett babát. De bolond voltam, hisz láttam az előbb is. Miért nem emeltem föl, szabadkozott nekem. És ahogy oda nyújtja a gyereknek a babát, az a még sosem látott arca, leheletnyi mosolyal, amely nem nekem szól, csak is annak a kicsinek. És ahogy nem törődik az édesanyja köszönetével, csak a gyereket nézi. Majd az a tétova mozdulat, hogy a még könnyező, de már is boldog kislány fejét megsimogassa-e vagy ne, végül egy hajtincsét érinti meg, de úgy, csak én veszem észre. Csak én veszem észre, hogy most szeretem. Jegyzett, ezt a vívódásos emlékezését is még ide teszem, mert ehhez a húsvéti részhez tartozik. Jaj, hogy mennyi keserbének lettem oka, Andriska. De látja, 10 éveket töprenghetek, mégse tudom, lehetett volna-e másképp. Hogy kérlelhetetlenségből, föl nem ismerésből az ember mit ferdíthet el a rossz út felé, vagy mit taszíthat türelmetlenül a romlásba, s mihez hívja szinte vakon a bal sorsot? Hajlíthatatlanságból, sértett gőgből, kényelem vagy kényeztetés vágyból, vagy kényre sóvárgó, lelket felröpítő, szíved zaklató, testet borzongató szenvedélyre szomjasan, mert hogy ez kiérdemlette már, úgymond, röpke életének hosszú böjtjei során. Ezt is becsillagozom, mert én nekem az mindig szép, hogy ilyen őszintén marcangol, és mégis szárnyalnak az érzelmei, mikor ír. És szerintem a szép az, aminek a láttára az ember tényleg önkéntelenül szinte fölkiált, hogy szép. Továbbiakban is. És azt se tudom ma sem, hogy mit terelhet, javíthat a jóra ugyanaz az ember, és mely törekvése, figyelme, tűrése mit igazgathat a jobbulás felé, és hogy mennyit ér, mit válthat meg a keresztényi könyörület, az alázat és szeretet, melynek irgalmassága előtt úgy hittem, oly odaadóan nyílottam ki, hogy talán így voltam képes sok éven át szeretettel fogadni el magát, az irántam való szenvedélyét, indulatait és vágyait, melyekkel, mint tajtékos hullámokkal borított el, hogy sokszor úgy éreztem, a ruhám, a hajam vagy az ágyam is csurom elázott. Míg maga keveset volt képes törődni közben azzal, hogy szelíden, kézen fogva próbáljon vezetni fel engem szenvedélyének lankásabb ösvényein, a maga által járt ormokra. Habár nem tudom, követhettem volna-e magát, bárhogy is törekedett volna ugyanerre másként, és bárhogy is csábít, így hát nem okolhatom kétségbe esett követeléseiért, amikre válaszul persze önként akkor is nehezen hajolhattam volna, ha egyéb nem gátol. Első közös húsvétunkon, ugye 915-ben, amikor kibékültünk, megmutatta, hogyan tudnék és szeretnék kézenfogva járni magával. És odaadó, szelíd szenvedélyében nekem akkor volt maga a legdrágább. De bizony, Moemily, nem a szemére hányom, hisz ennek értelme nem lenne már, csak hogy lejegyezzem, én hogyan emlékszem. Hamar elfeledkezett erről, és túl korán nyugodott meg abban, hogy mindketten kölcsönös megelégedésünkre a helyünkön vagyunk. Nem vette észre, hogy nap mint nap kell újra kivirágoztatnunk jóságunkat, szeretetünket és vágyunkat, mintha lelkünk és testünk is akkor érinteni először a másikét. Ahogy a nap járja be, mindig elejétől a végéig, a maga naponkénti misztériumát. Semmikor se kezdi délben. Este lenyugszik mindig, és soha nem felejt el hetekig megvíradni. Legfőjebb felhőkkel takarja magát fázós bánatában. Ám maga sokszor hosszú időkön át nem észlelt se én belőlem, se a maga körül élőkből úgyszólván semmit. Máskor pedig kétségbe esett szenvedélyének engedve utat rántott volna magával. Ilyen egymásnak feleselő tapasztalatokkal, sokszor reményt adó boldogan és gyakorta csüggedbe fogadtam el magát, mégis szívem mélyéig nyúló szeretettel, ám maga is tudta, hogy a még beteljesülése előtt elhamvadt szenvedély után már szerelemtelen. Mégsem tudom, és látja, ezért kérdezem magától, aki előtt talán kitisztult már az életünk. Igazíthat-e vajon valóban az ember a maga és az övéi sorsán? Tehet-e benne ténylegesen is jót és rosszat? És ha nyilvánvaló, hogy tehet, megmutatkozhat-e a végsőkben mindez? Lesz-e érdeme tetteinek a kimenetelben? Avagy az megvolna-e inkább valóban is írva? Szánalmas törekvéseink a jóra, svétéseink, botlásaink, szánt szándékos tiprásaink pedig kevéske jó, elegyesen a közepes vétkekkel, erős fájdalmak okozásával és köznapi kis kasztettekkel egymást kioltva hagyják végső soron befolyásolhatatlanul a belénk írt végzeteinket? Hát hogyan van ez? Mondja Andrisko. Hogyan beszéljem el magának, hogy a kétségeket miként mutatják életünk történései. Hisz megvallom, még ha a fennvaló rám dörög is érte, hiába írtam úgy az elébb, hogy rossz út, romlás, tiprás, vagy gaztett. Nem minden lépésemről látom még ma sem, hogy a rossz úton léptem-e. vagy inkább a képzelni, remélni, vágyni is teremtett ember számára kikerülhetetlen végzet útján. Azon, amit csak is az enyém volt, és amit magamnak kellett kiküzdenem, és ahogy bírtam elfogadnom, mert másnak az életére föl nem lehetett cserélni. És maga végtére talán csak ezt az egyet nem értette meg, amikor mint a vadat menteni igyekvő vadász bekeríteni és segíteni próbált, holott inkább maga nem tudott megbékélni a saját életével. Úgy, hogy végül föl is hagyott a küzdelemmel. Nekem kellett volna, látjam, segíteni magát. Talán éppen úgy, hogy elengedem. Hisz a múlandó, hiába múlandó, ami kötelékünkből nem bomlik szét, megmaradt volna úgy is. Látja, így is megmaradt. De talán élhetett volna a maga igazi jobbik felével inkább, mint így, vele, én mellette. És talán úgy élhetne ma is. Andris nem értette szegény, hogy sok beszédű kétségbeesés helyett jobb, ha csöndben. Úgy értem, neki is az volna a jobb, ha annak örülne, amit éppen adok, ha nem mást akarna mindig, és nem kevesen lenné, mint ingyen konyhán ebédelő az adagot, amit éppen kapott. Mert ha ad egy kis időt, és nem erősködik, hogy vonzalma én irántam mennyire heves, észreveszem én, és egy semmire se kötelező pillanat alatt beleszeretek századszor is a csuklója mozdulásába, amint mondjuk rágyújt, pedig hogy utálom a füstöt, a hangjába, ahogy elmagyaráz valamit, az abba való belefeledkezésébe, amit épp csinál. Már is szeretem, és ha rám nevet, ölelni vágyom.
1: Tilos Rádió. A Kert a Karót hallgatjátok, abban pedig Závada Pál olvassa föl regényét, a Jadviga párnáját, ez egy hangos könyv feldolgozás. További jó hallgatást!

Harmadik fejezet. Bizakodás és balsejtelem. 1915. június 22. Feljegyzési könyvembe elég rég nem írtam. És ez most csupa jót jelent. Nincs okom lelki háborúságokkal gyötörnöm magamat, amik miatt, ahogy tavasszal oly sokszor, italhoz és naplóm írásához kellett menekülnöm. Jadvigámmal megtaláltuk végre mindennapjaink, hitem szerint jó útra vezető kerékvágását. Húsvét óta szeretetben, és éjszakánként olykor, ma bár korán sem úgy gyakran, amiként szeretném, mindenestül is egymás szerelmében élünk. De testére vágyó mohóságomat óvakodom éreztetni vele. Kiválta bármi ártatlan, mégis rárontásnak érthető mozdulatoktól tartom távol magam. Pedig szoktam ábrándozni róla, hogy az igazán szabadjára engedett szerelem mi gyakorta, és miféle egymás tépő, szenvedélyes ágyi hevességnek is okozója lehetne mi köztünk. És akkor még nem is a Lotte vagy az Erzsi férfi bolondító rafinériájára gondolok, mely szerelemtelenül is, mire föl nem hergelt engem hajtam. De nincsen semmi baj, csak az amúgy imádni valóan mosolygós, sőt néha tréfálkozó Jadvigám olykori borúja. Külön vonulni vágyó kedve árnyékolja be homlokon. Nem ismerem annak a bizonyára mélyen fekvő lelki okát, hogy miért kéri akár napokra is, hogy most ne háborgassak, mert a feje fáj, vagy pihenésre van szüksége, és föl kell töltenie magát erővel. Az a másik a maga párnája, simítja meg esténként az arcon. Ilyenkor mindig a kámfor kenőcsöt veszi elő, és amint ezt megérzem, tudom, hogy vissza kell. Ezért a kámfor párát nem szeretem, pedig valaha mély kedvel bújt a illatáit. Nemhogy a ma halántékhoz, fűtőhöz, nyakhoz, de még a puszta tégely illó áramában is. S noha szívesen kísérném el, nőm időnként hosszú sétákat is tesz, a községi ligetben vagy az érparton egymagában. Sőt, egy délelőttön nemrég arra kért meg, hogy fogjam be neki a homokfutóba szellőt, és egyedül óhajtott kihajtani az erdőre. Nem méltatlankodtam, tudom, hogy a kezes bárány szellővel baj nem érheti, pedig akkor csak este felé tért meg. Olvastam, tűnődtem felett. Mikor afelől kérdeztem, merre járt ilyen hosszan. Gazdálkodói életemben is rendessé és tevékenyebbé váltam. Követem Gregor mellett, hogy birtokomon mikor mi történik éppen. Néha igyekszem följegyezni is, amit fontosnak találok. Elmegyek olykor a kisbirtokosokhoz. Ide, hogy ez a kisbirtokos szövetség, mely a demokrácia beköszöntésével 49-ben belett tiltva. Én is ott voltam, mikor leltározni kellett. Nagy színház teremtől a kocsma, biliárd és könyvtár szobákban mindent darabra, utolsó fogas, könyv és pohárral bezárulak. Újságolvasó szobában máma már csak tányéroknak van lerakodó, mert a nagy teremben továbbra is vannak lakodalom rendezvények. Más már nincs is. Úgy emlegetve mái napig is, hol lesz a lagzi, ipartestületben vagy kisbirtokosban, pedig föl vannak oszlatva, jegyzet vége. Nézek újságokat, de gazdaszakkönyvhöz nem fűlik a fogam, mert ha őszinte akarok lenni, messze van ez az aktivitásom attól, amit magamnak és Jadvigával magunknak elképzeltem hajdan. Ha erre gondolok, a megújítások elmaradását a háborúra fogom rá, úgy hiszen kivágna bele valami bizonytalanba a mostani időkben. De én tudom a legjobban, hogy ürügynek használom csak ezt.
Mamovkával viszont eléggé sajnos, hogy továbbra is akad igen sok bajunk.

még inkább fokozottak a haddelhaddok beszúrás vége. És bizony, anyám Jadvigát is szekálja folyvást. Mostanában legtöbbet amiatt, hogy a Blahov nyanyát miért dolgoztatja magának, mikor az ő neki a fizetett cserédasszonya. Szegény feleségem, mint elpanaszolta, sámbadozott csak megszégyenülten, mert hogy a nyanya magától jön hozzá, és csinálja, amit kell, és ő, már mint nőm, nem tudja, ki kinek fizet itten. Emiatt én voltam kénytelen mondani anyámnak, hogy a nyanya a Melindaiból kap konvenciót. Az pedig az én atyai jusson. És a Blahovnénak mindig is mind a két házra kellett, hogy gondja legyen. De hogy én ne szájaljak, nem úgy van az. És ha ő azt mondja a nyanyának, hogy most ezt csinálja, akkor az ne hivatkozzon rá. És egy csokázal a mladápanyi. Itt arra hivatkozik, hogy mit parancsolt vagy utasított a fiatal úrnő, vagy hát az ifjú gazdasszony. Szóval, hogy a kis nagysága. És hogy neki már lova sincsen itthon, és a zelenák nem tud mit befogni a hintóba, mert folyton elkötjük a szellőt. Ebből már mondom elég, a szellő mindig az enyém volt. Hozasson magának haza a tanyájáról, hogyha hintózni akar. Na, akkor aztán kaptam, hogy vetéskor, meg eke kapáráskor, csak azért, hogy te elbitangolhassál az itthoni lóval, hát mit képzelsz te? Aval a gőgös páva feleségeddel együtt. És én elhűltem, hogy éppen pávának mondtam. Akinek büdös a munka, sétálgatni jár. Még azt se kérdezi meg, hozzon-e valamit a fűszerestől. És így mennek köztünk a szóváltások. Még jegyezni is szégyen. Békítem nőmet, és próbálok anyámmal szembeszállani. De akkor csak annál rosszabb. Ígérem Jadvigának, hozatunk ide egy lányt, de ő után mégse kéne, hisz ő szeret főzni. Valóban ízletesen főz. Nagy takarításra, mosásra pedig haza szokott jönni a melindai tanyából a Hulináné is. Na de, vetem ellene, az is azért jön, hogy Blahov nyanyának segítsen Mamovka szavára, és hetenként kenyeret sütni, ha majd külön magunknak mondom, ki fog. De minden marad, ahogy volt. Valahogy csak lesz. Külön kéne választani magunkat rendesen. Elmenni Mamovkával együtt Winkler Béni bácsihoz, és ő előtte, kontraktus szerint. Csak mikor említettem ezt, anyám akkor is letorkolt valamivel. Hisz én Zsofka meg Apovka halála után se voltam Winklernél. Mamovka ment oda egyedül, a hagyatékok végett, mikor Németországban jártam épp. Nem írtam én tegnap este igazat. A vágyteli szépített gondolatot írtam, mikor úgy fejeztem ki magam, hogy a jó kerékvágásba jutottunk, s nincs okom többé lelki háborgásra. Holott hát, dehogy is nincsen. Majd minden másnap. Amiből csak nőm olykori elvonulásai miatti borúmat ismertem be e napló tegnapi oldalainak. Mint mikor az ember a legbizalmasabb cimborája előtt is óvakodik előtárni kétkedő szíve keserűségeit, mert fél, hogy kimondva már is valóságosabban fogja rágni őt az a féreg. És hogy így rá is lesz az a fájdalom okozó rontás bélyegezve arra az asszonyra. Már a asszonyról van szó, de hát mindig a nőről van szó. Aki viselni és mozgatni fogja azt az ártó rosszat azután mindig. Mert az igazság az, hogy Jadvigám hol közelébb ereszt, hol pedig eltaszít. És mintha épp arra ügyelne gonddal, nehogy kiigazodhassam rajta, hogy ne is sejthessem, mikor miért történik egyszer így, másszor úgy. Húsvét előtt legalább ismertem sérelmének okát, a testi-lelki erőszaktevést, amiben azért az igazság kedvéért jegyzem meg, ő maga kergetett.

és így tudtam, mit kell tenni. Kiengesztelni, és kiengesztelődni, akárhogyan is. De a megbocsátás után, mikor levezekeltem a magamét, és azóta is, ahogy bírok, ügyelek a szóra, mozdulatra, most vajon mi oka, hogy gyakran kedvessége nélkül hagyni engem, az enyémet pedig el nem fogadni. Amikor úgy tol el magától, hogy esti elbocsátását még csak kárpótoló mosollyal, bizalmas szóval, érintéssel sem enyhíti. És mitől következik ellenben teszem azt két napi, mint csak súlyosbodó, ám visszafojtott néma viszály után, mikor már kerülni is igyekszem őt, mert attól tartok, kitörköztünk valami ismeretlen okból fenyegető háborúság, hogy egyszer csak tündéri derűvel köszönt engem este, röpködve keresi a kedvem, megetett, beszéltet, és megvár, úgy térünk nyugodt. Nem amiként gyakrabban, hogy én úgymond maradjak csak idekint nyugodtan az újságjait, de ő már elfáradt. Ám a legkeservesebbek azok az esték, mikor minden igyekvésem dacára is elborult arca néz rám, vagy inkább alig is tekint oda, s háromszor is átmehetek a konyhán, hogy egyszer a pillantására méltasson, miben aztán köszönet nincsen, míg végre már nem győzöm tovább, hozzálépek, és elvonnám a rakosgatása a könyve vagy a hímzése mellől, ám ő sosem enged. Arra pedig, hogy mi bántja, nem felel, csak sokat szori firtatásomra már, ha ennyire akartam, hogy hát semmi, csak elrontottam a kedvét. Én, de hát mivel? És akkor mond egy oly csekéséget, amiért egy jaj, de csacsi maga, féle homlokcsókkal békíteném, de ezzel csak tovább ingerlem. Ezért hozzáveszi még egy-két bántó mondatomat, vagy olyan viselkedéseimet, melyeket, mint sérelmeseket pécész ki a sok-sok kedvességem közül, pedig gyakran félreértések voltak csak, amiket eloszlatni viszont nem hagy, mert úgymond én kimagyarázni akarom csak magamat. Hiába bizonygatom, hogy inkább a nyelvemet harapom le, de nem szólok, ha tudom, hogy őt ebben megbántom, hiába. Míg végül haragosan szakít félbe, s tolja el kezemet magáról, hogy hagyjam őt békén, nagyon elfáradt már folyton ugyanebben. De hogy ne haragudjon rám az Isten szerelmére, ne taszítson így el, hát mi oka van rá? Van rá oka. És már elmondta, nem? Mit akarok még hallani? Még a jobb eset az, ha rám legyint. Jó, nem haragszik. De látom, csak úgy hagyjam abba. Vagy hogy majd megszokja talán. És könyörök, hogy fáradt, engedjem ott. Erre belőlem csalódottan tör ki. Engedem, hát mi más tehetnék? De miért kell ekkorára növeszteni a vétkem? És hogyan lehet annyira fáradtnak lenni, hogy egy megbocsátó búcsúcsókra, kedves érintésre se fussa. Hasonlót mondta már csalódottan, könnyezve, kiabálva, s halkan és szomorúan is egyre ment. Konokul fordított hátat, és hagyott kimenni. Soha ilyenkor nem jött még utána. Akkor sem, ha mint hallottam, sokáig forgolódik, és nem alszik el, s olyankor sem, ha ilyesmi napközben történik. Mindig ez a keserű alulmaradás és ébren maradás, mert aztán aludni ilyenkor, ezt az lehetetlen. Legfönnebb italla, hajnal tájt valamicskét. Most is így történt az imént, ahogy ezt írom. Idekint iszok és tépelődök vágyján, s végén a kiutasításán, hogy gyáván meghátráltam az őt támadó anyám elől. Holott a mamovka nem is Jadvigát bántotta, hanem én belém akart akaszkodni, és én még félbe is szakítottam, hogy ágye, mama,
Dobre, Nahájmetoto, s majd beszéljük ezt meg máskor. Hogy hát ugyan, mama, jól van, adjuk ezt. Úgyhogy mamo, az csak olyan férfias féle kemény öreg mamákra mondják. Jegyzetbe zár. És abba is hagyta. Még egy odamondás után kiment, igaz, hogy morogva. Hát jobb lett volna, ha nekiállok veszekedni vele. Jobban esett volna, ha nem hunyászkodik meg. Felette nőm, ahol a sötét lesújtó pillantásával kísérve. Ha maga is észreveszi, hogy mikor Blahov nyanyát csepülte, én ellene máskálódott. Tetejébe a nyanya ármánykodása után. Hiszen én csak ő neki akartam jót, hogy ne bosszantsuk föl magunkat a mamovkával estére, és hogy nem ártana figyelnem arra, neki valójában is mi a jó, ha már erről beszélek, és nem magamat tekinteném olyankor, hanem ő mellé állnék. Jaj, hát másra se törekszem, és ne haragudjon meg már, hogy ez nem harag, vagy nem harag kérdése, hanem, hogy mennyire bízhatunk meg egymásban, mennyire ért bennünket a másik. És én nem értem őt, sokszor nem, pedig én is a hajához érintem a tenyerem. Hagyjuk ezt most, fordítja a fejét. Ne mondjak semmit, inkább ne. Akkor béküljünk meg szavak nélkül, öleljük át egymást szépen. Jó, megbékéltünk, vágja rá. Akkor most már megnyugodtam, és hátrébb lép. Vagy nem így kell kibékülni? Néz rám szikrázó szemmel, mert látja rajtam, hogy szerintem bizony nem így kéne. De add ide a kezed, kérlek. Hiszen mondtam, hogy fáradt vagyok. Téged egyetlen érintésben is meggátol a fáradtság, fakadok ki. Nem felel. Megrázom a vállát. Élettelenül fordul el tőlem az ágyon, ahogy elengedem. Hallod? Mondjad! Válaszolj nekem! Hagyjon engem már, könyörg! Ölelj át! Most se válaszol. Fölhúz a lábait, s falhoz fordulva, a legmesszebbre kúszva hagy ott engem az ágydeszkán. Fölpattanok, és kijövök. És most itt egyedül. Haragban, sértettségben válni el éjszaka. Ez a legrettenetesebb. Hogy úgy alszik el, mint egy ártatlan gyermek. A kitaszítatásomat követő percbe. A párnáját ölelgetve. És fönt hagyva engem vergődéseimmel. Hogy nem oldja fájdalmam. És az Istennek nem mondaná legalább azt, hogy na jöjjön, feküdjön mellém, karoljon át és nyugodjon. Alszunk, és holnapra jobb lesz, hogy hasonlót, ha mondanak, de nem, nem is nem, kőkeményen nem. Most beszöktem az imént. Addig letettem a tól. Megnéztem. Kitakarózva, s mély álomban, hason hever a fullasztó melegben. Föl van neki csúszva derékig. Bal combja fölhúzva kicsit. S mert bugyit a békülésünk óta éjszakára nem vesz, mert erőszakoskodásunktól már nem fél, elárulta egyszer, lánykorában se viselte az ágyban. Szerette, ha szellőzik. Jól látom mindenét a konyhából beszűrődő fényben. Puhán lankás csípőjének, tomporának, s combtövének völgyei, dombjai bolondító. Párát lehellő bársonnyal futtatottak, lazák. Soha így gyönyörűt nem láttam. Semmit sem, aminek a szépsége ennyire átjárna, átitatna engem, mint a Jadvigám teste, mely élő forma, mozduló alak, puha, jó illatú és meleg, és itt éppen karnyújtásnyira, és nekem még megérinthető, ölelhető, birtokba vehető is volna, ha lehetne, bárcsak lehetne mindig.
megőrít, és érzem, és látom, hogy belülről a vágy már ki is jut emelkedő ágyékomba. Most én meddig nézzek? Vagy mit tegyek? Vagy inkább kijövök, és lejegyzem, hogy milyen. Na, a bélzet jellemző. Habár én is ilyen típus vagyok. Vagy hát volnék. Jegyzet vége. Mert mellé csúszni nem merek. Egyszer próbáltam ilyenkor. De álmában ellökött. Azt mondja, nem tudja, mit tesz álma. Másnap reggel írom. Bementem hozzá. Már részegen. Lefeküdtem mellé. Észrevette, föltámasztotta magát, és azt csóhajtotta, szörnyű meleg van itt, aval levetette ingét, s reján borult pucéron, de nem ébredt föl közben. Így hát mozdulatlan, puha vánkosa lehettem csak, nem az ölelője. Kisvártatva lefordult rólam, és úgy folytatta az alvást. Hogy mit csinál öntudatlanul, és mit tesz éberen, és vajon melyik az igazi? Az úr 1915. évében, önálló gazdálkodásom első évében az aratás cséplés bevégeztetett szerencsésen. 6 aratópárt Gregor fogadott föl, és ott volt még ő maga, meg Hulináék, Zelenák és Blahov nyanya. Jó tempóban mágták, viaszérésben kezdtek július 1-én, keresztbe rakták utóérésre, ahogy szokták, s a búza asztapokat behajazták, tarajosra formálták, miként apovkám idejében. Ugyanígy az árpával rendesen. Stropka föl lett fogadva a magánjáró géphez, előtte szükséges apró reperálásokat végzett, csak úgy, a cséplő garnitúrán, azt mondta, erre ráférne már alkatrészcsere is. Azelőtt apóvkám kohúttal közösben bírta a kazánt és a cséplőszekrényt. Kettejük területe el is látta munkával. De most már kohútnak sajátja van, ezért kérdeztem Stropkát, vállalna-e másoknál is a gépemmel cséplést. De fejét vakarta, hamarabb kellett volna, a legtöbb már lekötötte magát. Aztán csak hogy 30 holdat szerzett még, jövőre már okszerűbben fogunk vállalkozni. Stropka hozta a bandát is, a fűtőjét, kévevágót, dobálót, rudas hordókat, rázóst, zsákost, kazarrakót, s a törek és polyvarakókhoz még 6 nőt, cakpak 25 fő. Végezetül ennyi búzámat takarítottuk be. A Gregor tanyai 25 kis holdon lett 150 mázsa, a szőlősi 30-on 144 mázsa, gyönge, a melindai 52 adott 340-et, együtt 634 mázsa. Átlagban véve 5 mázsa 90 kiló per kis hold. Itthon elmegy, de apácskám a felgázti barátainak nem dicsekedne vele. Mert rálegyintenének, pedig itt mennyivel jobban kéne, hogy szeressen teremni a búza, mint a Mecklenburgban. Jegyzed be, hogy nekünk is volt utána ilyen gyönge sokszor. Sőt, mert hajaj, ha látta volna a térdre kényszerített, sanyarúságos évekbeni átlagokat. 1915. augusztus 6. Belecsapott a mennykő. A mostanra úgy, ahogy mégiscsak jóra fordult családi életünkbe. Amitől titkon féltem, de még a fülemet is betapasztottam a rá utaló hírek elől, bekövetkezett. Tegnap előtt mozgósítási parancsot kaptam én is, hogy 21-én vonuljak be. Istenem! Szorult össze a szívem. Bizony, apácskám kéne most ide. Páni félelem fogott el, hiszen hallani hallottam azért, hogy újabb és újabb évjáratokból soroznak be tőlünk is százával.
mentek el már velem egyidősek szintén, és hogy nyár eleje óta legtöbbet az olasz határa vittek, és az isonzó vonaláról egyre másra érkeznek a halálhírek is. Sietve kell írnom, hisz rengeteg a tennivaló, futva térek ki ezért csak a fölötti töprengéseimre, hogy mit is tehetnék, ki tudnám magamat ez alól vonni. Winkler Béni bácsihoz nem mehetek, az egy hírhet lőtér kisajátítási perben védett, és azóta vörös posztó a hadseregnek. Amellett Mamovka nem hívta meg őket a lakodalomba, ezért megharagudtak nyilván. Akkor eszembe jutott Szilágyi, megyei csendőrkapitány, aki Apovkám jó ismerőse volt, és akire még Farkaségtől emlékszem, ahol Kosztkvártéjon voltam. Onnan tudom azt is, hogy Szilágyi a laktanya főnök alezredessel is jóba volt. A neve nem jut az eszembe, és ugyanaz-e vajon az ezred parancsnok most is. Vendégeskedtek együtt többször is a Farkasnál. Tegnap reggel tehát vonatra ültem, és bejelentkeztem Szilágyinál, a hivatalában. Nyomtatott kártyámra írt üzenetet küldtem be neki az ügyeletessel. A kapitány mégis alaposan megváratott. Ám utána igen szívélyesen kezdte a diskurálást vele. Fekete, harcsafejű ember, hegyesre csípett bajusszal. Foga közt aranykarikás borostyán szivar szipkát tart folyton, bűzölgő britannikával. Emlékszik apámra. Sok közös dologban voltunk mi együtt 10-15 éve, mondta. És célzott a kaszás villás mozgolódásokra, meg a kivándorlási ügyek intézésére. Nem egészen értettem, de mintha azt éreztette volna velem, hogy apám még mindig tartozna neki köszönettel, csak hát nem teheti már. Így elég bátortalanul hozakodtam elő azzal, hogy miben is szeretném a közbenjárását kérni. Akkor elkomorodt. Fejét csóválta, és bele is fogott a hazafiúi kötelességekre való emlékeztetésbe. Utána továbbra is bosszúsan ugyan, de csak szót kerített rá, hogy hát nem tudja, mit lehetne tenni. Ha pedig azt mondja mégis, akkor biztos, hogy nem nagyon egyszerű dolog volna ez. Úgy hát katona nem voltam, így legalábbis a tartalékos kiképzést megúszni nem látszik kivihetőnek. Ha csak nem hiányzik a kezed vagy a lábod, de látom, megvan mind a kettő. És elrögte magát. Meglátja, mit te. Jöjjek egy hét múlva. Itthon még este megírtam levélben is a kérésemet neki, hogy el tudná érni mentesítésemet a mozgósításnál, hivatkozva esetleg arra, hogy mint önálló birtokos kell gondoskodnom gazdálkodási ügyeimről, hadi szempontból is fontos élelmiszerek termeléséről, és hogy tetemes adómat is rendben fizethessem az állam felé, stb. És végül barátilag megemlítettem azt is, hogy nemrég nősültem, és ő, mint a család régi jó embere, talán megérti. Azt az egy hetet kivárni alig győztük. Aggódó Jadvigám már küldött volna, hogy menjek csak mi hamarébb, de én nem akartam türelmetlenkedni, mert még visszajuthat. Akkor azt vetette föl, hogy el kéne indulni más nyomon is. Egészségi alkalmatlanságot szerezni orvostól, és kérvényt írni. Beutaltatom én magát kórházba, jutott egyszer csak eszébe, hogy Sárosi Irmusnak, ki régi barátnője neki még Szamszböltemben, a férje városi kórházi orvos. Hát csak megteszi nekem, azt mondja, hogy ír egy igazolványt. Lábjegyzőt, doktor Földesné. Későbbi időkben többször is lestem utána. Szép, már kicsit koros, elegáns dáma volt akkor, de szóba állni sose mertem. Még később megtudtam, hogy a második világháború után elköltözött a városból. Nem tudni, hogy hova. Legalábbis én nem tudtam. Jegyzet vége.
Édes angyalom, de hát a hadseregnek megvannak a maga doktorai. Azok vizitálják át az embert, nem törődnek civil orvos papírokkal. Hogy fogok én ott a nyavaját szimulálni? Ej, hát úgy, hogy el sem megy a bevonulásra. Megüzenjük, hogy betegen fekszik és kész. Kicsi madaram, hadi állapot van. A csalókat, hadi szökevényeket törvényszék elé állítják, még az is lehet, hogy tatáriálisan. Csak akkor maradhat itthon az ember, ha ők maguk mentesítik. Érted? Jadviga erre megszöpent, de utána még tovább tűnődött, hogy egy ugyanazon városban a civil és katonaorvosok is ismerhetik egymást. Hát, ha lehetne hivatalos alkalmatlansági papírt szerezni. Csak beutazik ő holnap Irmuséghoz. Veszíteni nem veszített semmit. Vagy hatán a franci ismerné valamelyik potentátot. Hagyj te csak a francit, kérlek szépen. Nem akarom én, hogy őt beleártsad. De hát miért nem? Üledezett a feleség. Képes és még hosszabb időt intézel nekem. Vágtam rá meg gondolatlan. Magának elment a józan esze. Hát miket beszél itt? Nem úgy, hogy direkte, nem úgy értem. Visszakoztam. Csak hát a francit egy sviháknak ismerik, és megeshet, hogy just se teljesítik annak a kérését, akiért ő jár közbe. Nem tudom, honnan veszi, hogy a franci egy svihák hírében állna. De ha magának derogál, felőlem mondta meg sértődöttem a vállát, és ahol bement a szobába. Másnap bevonatozott mégis, és avval tért haza, hogy az Irmus férje szólni fog valakinek. De utóbb csüggetten vallotta meg, hogy csak egy alacsonyabb sarzsijú tiszti orvosnak. És hogy az Irmus ura mostanában undok egy ember különben, eléggé üngetett csak. Úgyhogy induljon csak, Ondriskám, és próbáljon meg mindent. Különben megkérdeztem a Winkler francit is. Erre hallgattam csak. De hát ő se nagyon tud senkit, hogy majd meglátja. Meglátni? Azt én fogom, gondoltam. Benn jártam Szilágyi kapitánynál kétszer is. Először nem volt bent, és nem engedtek megvárni se. Cédulát hagytam ismét. Másnap jó egy óra múlva jött csak ki. És mint aki ott vesz észre, bosszúsan engedte magát kikísérni a mellékhelyiségig. Zaklattok itten, hogy már húgyozni se. De már a kinyitott ajtó bűzénél azt vetette oda, lehet, hogy elintéztem, hogy csak kiképzésre vigyenek be. Lehet, és fölemelt az ujját. Érted? És most erígy innen. Meg is könnyebbültem, meg nem is. Mi az, hogy lehet? Hát, ha csak a levegőbe beszél, és nem intézett semmit. Na de hát, ha tetteti csupán a bosszúságot, és hálás lehetnék neki, csak nem akar köszöneteket. És vajon mennyi idő az a kiképzés, és hol lesz? Nagyváradra kell bevonulnom. Mégiscsak el kell menni. És ha ott felejtenek? Utána ebédelni térek be a nemzetibe, és éppen belekortyolok a krigli sörömbe, még mindig a fent írtakon morfondírozván, mikor fejem fölül rám dörren megint csak a Szilágyi. Na, hát megszomjaztál, öcsi! Én pedig nyelnék is, hátra is néznék, meg köszönnék, s föl is emelkednék egyszerre, amiből csak az lesz, hogy lelöttyintvén az ingemet, görnyedten fulladozok ott. A kapitány meg nevet rajtam. Rettentő zavarban köhögve köszönök és kérem elnézését, s invitálnám is asztalomhoz, de félig sem mondva már is visszakozok tolakodásom miatt, mert látom, pár fős kompániával jött. Jól van, kamerád, jól van, beregeti meg a vállamat. Csak nyugalom, hidegvér. Majd beszélünk. Rendelkezzél velem, kapitány uram, bólintok rá, s ahogy most lejegyzem is, alig hiszem el, hogy ilyesmi kijön a számon.
majd még legyint rám, de még visszafordul, mert mondja, s ahogy én közelébb hajolok, ő gyufaszállal túl a foga közé. Kíváncsi is volnék, azt mondja, mi újságodtan felétek? Lábjegyzet, tisztára már itt, mint a kurilla, és pláne majd utána aztán. Anyád különben hogy van? Jól mondom, megjárja. Sok a gondja, ugye, ház, meg a birtok. Te is nem nálatok lesz mostanában papválasztás? Papválasztás, bámulok a kapitány. Miért lenne? Ilyesmiről nem hallottam. Azt hittem, hogy ott lesz, von vállott, s a padlóra köpi a gyufát. Miért? A ti papotok hogy szuperál? Baszowski tisztelendő. Jól, meg vagyunk mi elégedve. Végezetül megkérdi még, mikorra is soroztak be. Megmondom, elszontyolodva, mert hogy hát akkor mégsem maradhatok ki. Erre ő hátba ver, és azt harsogja, rá se rántani, hamar le fog azt el. Ettől megint bizakodóbb leszek, és már éppen kérdezném, hogy hát mit tud, mire számíthatok, amikor azt mondja, berukkolás előtt jöjjek még be hozzá. Mert hogy meglássuk, majd meglássuk, és kacsint is ehhez. Na, most itt tartunk. Már végképp nem tudom, mi lesz. Asszonyom, házasságom, s egész jövőben is sorsom járt eszemben. A mai augusztus 9-i napon végig. Lelkemben egyszerre lakik bizakodás és balsejtelen. Az Úr 1915. évében, augusztus hónap 11-én és 12-én oly vörösen tekintett le ránk a nap, hogy világosságot még a déli órákban is haloványan adott. Olyan is volt, mint alkonyi lemenőben, és olyan is, mint fagyos, nedves időben. Na de dél volt, és nyári meleg, amikor először megnéztem. És körülött az ég is, mint holmi fehér, füstös, gőzös nyári köd. Estére pedig, mikor a nap óriásira nőve, bíbor színben bukott le a zöldeskék homályban, feljött a hold, és az is ugyanolyan skarlát színt öltött. Így volt ez mind a két napon, amikor a napocska is olyan volt, a holdacska is olyan volt, hogy vörösében szép is, meg félelmetes is. 1915. november 29. Vagy 3,5 hónapig nem írtam naplomba, mert féltvén, hogy baja esik vagy elvész, nem vittem magammal, amit jól tettem. Szilágyi se augusztus 17-én, se 19-én nem fogadott. Másodjára azt üzente ki tizedesével, hogy teljesítsem csak a kötelességemet, és ő majd idejében hírt ad. Bevonultam hát Nagyváradra 1915. augusztus 21-én, onnan pedig még egyszer írtam is a kapitánynak, reményeim dacára kivittek a galíciai frontra október 2-án. Botkám ilyennél szereltek le váratlanul, mikor már nem is bíztam benne, november 23-án. Jadvigámtól egy levelem maradt csak, melynek kopertájában fehér batiszt blúzos képét is őriztem a szívem felett. A többi zsákommal veszett oda Zlotalipánál egy muszka őrs rajtunk ütésekor. Örültünk, hogy bőrünket menthettük. Ez az emlegetett fénykép és levél ott volt e napló könyv hátulsó fedelénél. Ide tettem időbeni helyére, jegyzet bezárva. Mili Andriska, drága férjem, már amikor a váradi állomáson felszálltam a vonatra, elhatároztam, hogy mihelyt hazaérek, írok magának,
hogy mi hamarabb megkaphassa, hisz elhiszem, hogy a hazagondoláson kívül a levelem az egyetlen vigasza abban a durvaságban és fenyegetettségben, mely körülveszi. És ne haragudjék, hogy eddig egy rövidebbet és egy lapot küldtem csak. Bárha erősíthetné magát biztatásommal a szorongató bizonytalanságban, hogy ne féljen, kiszabadul onnan hamar, nem fog a frontra kerülni. Bízzék az ígéretben, és ne csüggedjen, drágám. Reggel 5 volt, mire átizzadva, összetörve megjöttem, hogy jártányi erőm sem maradt már, a vonat zsúfolásig telve, az átszállásnál meg másfél órát kellett várni, csavargók s részegek közt a mocsokban. Mamovka nem volt itthon, azt mondja Blahov nyanya, hogy kiment a melindai tanyára kukoricatörést dirigálni. Hát nem csodálkoztam, hogy nem vár meg a híreimmel, hogyan van a fia, de gondolom ez magát sem lepi már meg, és eszébe ne jusson keseregni miatta. És nagyon kérem, ne emészze magát, hogy rövid ideig lehettünk csak együtt. És ne nehezteljék, hogy a múlt héten meg nem jöhettem, és hogy most pedig nem a hajnalival indultam. Én már amiatt is boldog voltam, hogy egyáltalán kimaradást kapott. Most se tagadhatom, fájt az a szemrehányás a hangjában, és bánom, hogy szóváltásra fecséreltünk időt. Mert bizony nekem a Lászikné azt mondta, az ő férjét 2 hete vasárnap ki se eresztették. Épp csak a laktanya kapuban találkozhattak. És a készített pakját is hozhatta haza, mert az őrök nem engedték odaadni. És ne bánja azt se, hogy futva kellett búcsúznunk, ha már ott a rédei kerti fák alatt nem figyeltünk az idő múlására, mert én örülök, hogy végül csak el tudtunk feledkezni róla. Különben, miután visszakísértem magát, volt még időm, megnéztem a Claudia angol hercegnő mauzóleumát. Valahol olvastam róla. Míg el nem felejtem, kötöm még egyszer a lelkére, édesem, hogy amint csak tud, menjen el a csomagért, amit a Bémer téri Pannóniában tettem le, mielőtt kimentem a laktanyához, mert nem akartam úgy járni, mint a Lásziknél. Attól a bajuszos idősebb főpincértől kérje, meg fogja ismerni. Annál hagytam ott. Na most, lekváros linzer van benne, egy szál kolbász, néhány vasárnapi hírek, a mixátja, amit kért, 3 pár új fuszekli és 3 alsó, meg pálinka, és talán a szőlő is kibírja. Egye, igya, forgassa, hordja egészsége. És mossa, akárhogy is, de ne hagyja elpiszkolódni magát. Na mára ennyit, szaladok a postára, mert Binderék is üzentek, hogy kaptak végre jobb fonalakat. Drágám, ne csükkedjen. Lefut az ideje hamar, meglátja. Írjon, ha alkalma és kedve van, én is igyekszem majd. De bármikor megeshet, hogy nem kell többet se írni, se látogatni menni, mert egyszer csak hazajön. Ebben bízom. 1915. szeptember 7-én öleli Jadvigája. Fenti levél mellett voltak egy front novella féle cikkhez piszkozati jegyzetlapok. Ezt is ide teszem. A katona hónapok emlékére. Én adtam, mert nem volt címe. Írja, hogy mikor kész lett, elküldte újságnak, de skandalum lett, hogy elöljárói engedély nélkül, és nem közölték. Olvasgattam különben a Magyar Gyalogság című első világháborús könyvet, mely rövid életrajz és fénykép adásával elő lett fizetve állítólag nem tudom hány zsák búzáért. És benne van ő is. A népsor szerinti lexikonban, meg a sok kicsi katonakép között. Hős tótlegény galíciai esete. Tudtuk-e, merre folyik a Szán, a Vieperzs, a Dnyeszter, s hogy ebbe hol torkollik bele
a gnéla lipa, a zlota lipa, a stripa, a szeret és a zburcs. Eszünkbe jutott-e már képzeletben letekinteni a Kárpátok északi lejtőiről, Krakkótól keletre, a Visztula völgyére, Przemyslvárára, Schlembergen át az Ikva-parti dugnóig, s följebb az Ivanogorod-Varsó vonaltól a Pripjaty mocsaráig, egészen Grodnóig. Pedig most betéve kéne tudnunk e vidék földrajzát, hiszen itt vívják hősi harcukat katonáink a Muszka ellen. Galícia földjét legfőjebb némely izraelita honfitársunk emlegette eddig. Megnézni még térképeken az ősi Lengyelországot, Galíciát. Előre nyomulás 1915. május elejétől, gorlicei áttörés, november 1-ig Przemyszl visszafoglalása, Lemberg, Ivanogorod bevétele, stavcei áttörés, Brest-Litovszki hadjárat, a Szeret-Ikva-Sztír vonal elérése. Temesvári 34. hadosztály, Jankó és Emil találkozása. November, Rovnói offenzíva. Az orosz Zlota Lipánál is vissza lett szorítva. Mi Podkamiennél voltunk. Böhm Ermolli második hadserege előre tört az Ikváig. Magyar, tót, zsidó és osztrák, sváb, horvát, cigány és bosnyák német vezényszóra engedelmeskedvén ugyan, ám a maga nyelvén hívva Istent vagy káromolva őt, egy emberként, egyérző szívvel s a magyar módi virtussal átfűtve vívja etájon harcát. Jankó könnyeivel küszködve látja, egy épp ház nem akad. Szemét és törmelék domb van mindenik helyén, kormosan meredeznek az égnek a megmaradt kémények. Srapnel gránát tűzvész. A liget lecsonkított fáin sehol egy levél, letördelve, kihegyezve a gajjak, gránátsebesek a törzsek. Pusztítás részletezése. A kozákok kegyetlenkedéseiről kivált a menekülő zsidók beszéltek, akikkel németül, jiddisül Klein Emil elegyedett szóba. S Jankó álmulva látta, hogy az egyforma csuka szürkébe bújt sok ezer közül ezek hogy választják ki mindjárt a közülük valót, hogy neki panaszkodjanak. Parancsőr tiszt vágtat hátra, ordítva utasítja a zászlóaljakat oldalt húzódni, századokat vonalba fejlődni és utána beásni. A kaszálóba borozdát, árkot válnak a gyalogságjások, s megelevenedik az erdőszél. A barna ruhás alakok nyüzsögnek, födözéket ásó oroszok. És most hátulról srapnelek vágnak ütekeink közé. Lovasságunk a majorságból űzőbe veszi a Muszkát, ám az megtorpan. Fordul, s már is lövi lovasainkat, kik nem is jutnak az ágyukig, hanem nyargalnak vissza a tanyához, ahol már gyalogságunk is nyomul előre. Találkozó harc. Láttára égő harcvágy fogja el honvédeinket. Jankó szurony szegezbe rohan a többivel. Ám itt-ott kisebb Muszka csoportok úgy vetnek cselt, hogy elbuknak, bozótos tövébe bújnak, s oldalról támadnak. Jankó közelről lő mellen egyet, s a másikat szuronyára tűzve állítja meg. Ám ekkor, látván, hogy Klein Emilt hátulról készül felöklelni egy orosz, fölordít. Vigyázz! Amaz megfordul, de így is késő. Azaz késő volna, ha Jankó nem repülne ugró tigrisként már is, és előre szegezett vasa nem nyársalná fel a Muszkát abban a pillanatban, mikor már az is ölne. Éjszakai vaszkán gondol csak rá, hogy egy hajszál választott el a becstelenségtől. Akár csak egy szempillantásnyi késlekedéssel, mit kihányhatna ugyan a szemére,
hagyhatta volna elpusztulni bajtársát, és egyben vetélytársát. Mert bizony otthon egy ugyanazon leány kezére pályáztak, a tanító kisasszonyéra, Klára nevűjére. S noha a választás a frontszolgálat utánra tevődött, a búcsú napjaiban bizony úgy tetszett, mintha már Emilért aggódott, s dobogott volna fel inkább az a csalfa kisasszonyi szív. De a harci becsület és a bajtársi önfeláldozás csak előbbre való, mint a szerelmi vetélkedés. Potkamien alatt a szemetelő esőben, álló harcra berendezkedve a jól kiépített nyírfa dekkunkban melegedtünk a svaromkájánál. Rázendített az eső, és akkor dördültek fel mindkét oldalon az ágyuk. Jankó macska ügyességgel vezette Raját egy előretolt orosz tábori őrs felé. De minket a hadnagyunk visszaparancsolt, látva, hogy az önfeláldozó előőrsök sorsa megpecsételődött. Ám Jankóék halált megvetően cikáztak előre a rettenetes rapnel tűzbe, mint valami vérengző nagymacskák, kúszva, nesztelen léptekkel közeledtek, s végül velőtrázó ordítással egyszerre hajították be gránátjaikat a muszkafészekbe, majd szuronnyal rontottak rájuk. Ide gyertek ti is, üssetek rajtuk, kiáltja Jankó. Ne fussatok el! Emil, nem hallod? Ez a szerencsétlen zsidó fiatalember. Ez a többihez hasonlóan tapasztalatlan, és bizony a bátorságával még soha ki nem tűnt katona. Lelki tusát vív magával. Végül fedezékbe szaladni is röstel, de harcba bocsátkozni is fél, és lekuporodik a földre. Jankóék oroszlánként küzdenek, és végül véresen, sárosan, összekaszabolva ugyan, de ők maradnak talpon. Egyedül Jankó lógatja élettelenül a bal karját. Rögtön, ahogy Emil után kiáltott, szúrta keresztül egy szurony a könyök hajlata fölött, és ő mégis végig küzdötte csatáját. Nem tudjuk, hogy ez a hőstót legény mozdíthatja Emil valaha is a karján. A kitüntetést a támadás sikerét megalapozó fegyverténnyel érdemelte ki, és a galíciai térképekre pirossal kéne rányomtatni az önfeláldozó Tóth legény vitézségének helyét és idejét. 1915. november 30-án a névnapomon. Hát itthon vagyok, az irgalmas Úristennek hála. Ennél a résznél, ahányszor ide lapozok, mindig a bátyám második világháborúbóli hazatérése jut eszembe. Mert a pokol bugyrok mindig tudnak még mélyebbre nyílni. Jegyzet bezár. Poklokat jártam meg, bár akik én előttem is ott voltak már, és kivált, akik még maradtak, azoknak kegyetlenem sors jutott. Életem sokszor volt kockára téve, noha magam a veszélyt nem kerestem. És bevallom, ha tehettem, visszamaradtam, és a baj elől mások mögé is rejtőztem. Tüzeltek rám, és én tüzeltem az ellenségre, de hál' Istennek szuronyos találkozó tusába kerülnöm nem kellett. Lőttek ki mellőlem bajtársat, s bárki ott elesett vagy megsebesült helyett, én is lehettem volna az. Hogy embert öltem-e, bízom csak benne, hogy nem. 4 napi út, majd papírjaimra való egy éjszakányi és délelőtnyi nagyváradi várakozás után értem haza az esti vonatról. Meglepetésre toppantam be, s feleségem boldogan sikoltott föl, és hullatott örömkönnyeket. Jaj, mondjam már, hogyan szabadultam ki onnan, és hogy véglege. Leszereltek, édes angyalom, egyszer csak jött a leszerelési parancs, semmi egyebet nem tudok.
csak hogy hazaért nekem épségben, csókolgatta orcámat ezerszer Jadvigám. Harmadnap, mert úgy tartottam illendőnek, hogy tiszteletemet tegyem Szilágyinál, mert ki másnak köszönhetném, csak ő intézhette, beutaztam a kapitányságra. Előbb igen mogorva volt, na, már azt hittem, nem is méltóztatsz. És nem is akarta hinni, hogy csak egy nap óta vagyok itthon. De utóbb megenyhült, és el kellett mesélnem, mi a helyzet a fronton, kikkel szolgáltam együtt, milyen ismerősök voltak. A tisztjeimből elég sokakat ismert, a váradiak közül is. Utána, hogy mi van itthon, örültek-e nekem? Hogy ne örültek volna, ugye, anyám és nejem egyedül itt, egy ekkora gazdasággal, mondom. Na és jut eszébe, nem is kérdezte még, ki az én feleségem. Megmondom neki, hűmög, valóban, és nem értem, hogy miért. És amúgy, faluban, mondom, nem igen tudok semmit. A birtokaimra se volt még időm kimenni. Anyám azt mondja, a kukoricák nem lettek valami jók, és most szedik még a répa utolját. És hogy nekem is lesz elég gondom, 1000 hanyagolt teendő, ami elintézésre vár. Gondoltam, lássa, hogy tudom a kötelességemet. Hisz a leszerelési papírban is ilyesfajta indok volt, hogy nemzetgazdasági érdekből, mint önálló birtokos gazda. A kapitány rám vigyorgott ekkor, hogy azért tán nem lesz mindig csak a munka. Jönnek az ünnepek, a disznóvágások, névnapozások, evészet, ivászat, meg a fehér néppel is törődni, kacsintott, majd hátba vert. Remélem az asszony is megkapta már a magáét, és göcögve nevetett hozzá. Derülve bólogattam csak zavaromban ehhez is, míg szégyeltem, hogy még most sem merem rosszallani faragatlanságát. Lábjegyzet, még ilyen célozgatások szempontjából is teljesen kurilla. Lábjegyzet bezár. Na, 2 hét múlva látogassál még meg. Így bocsátott el. Amin elcsodálkoztam, de persze nem mutattam, hanem készséget színleltem. Tán meg is akarná hozzánk hívatni magát. 1915. december 2. Kimentem meglátogatni Gregort. Éppen egy körtefa csemetét ültetett az ablaka elé. Jegyzett be, hogy kivágták a TSC elvtársak. Ezek mindent kivágnak. Pedig ők ették már a körtéjét, nem én. Legfinomabb vajkörte, jegyzett vége. Beszélgettünk, de Gregor ásta tovább. Néztem, ahogy beleválja, taszajgatja ásóját a földbe. Bárzás az anyafölddel. Ölébe fát ültetni olyan, mint gyermeket nemzeni neki, s ha megered, már magától nő ki. Szerintem nyugtot kell hagyni minden új teremtménynek a maga természetével. Megjegyzem, túl nyugtot is hagyott, jegyzett bezárva. A gyereket is, hiába, hogy apja nemzette, anyja szülte, mégse belőlük való rész, nem a szüleié. Nem nyírbálhatom, nem gátolhatom majd a növését. Véletlenül a mi bölcsönkbe vetődött látogató lesz, aki majd tovább vándorol. Csak jól kell tudni megvendégelni és szeretni. Se túl kevéssé, se túl nagyon nem szabad sem terhelnünk, sem óvnunk. Vajon lesz-e, és mikor én nekem gyermekem? Lábjegyzet, megvalljon, hogy hány. Mert persze, hogy lett. Marci bátyám alig 10 hónapra rá. Viszont én csak több, mint 4 évvel később. Lábjegyzet vége.
December 5. Jegyzetekből letisztáztam és befejeztem egy cikkfélét a frontról, mit odakint kezdtem még elírni. Jadviga is elolvasta, és kérdezte, kiről szól. Mondtam, a figuráját többekről vettem, s valóban is velem szolgált egy fiú, akit azért, amit leírtam, kitüntettek. Viszont a két vetélytárs históriáját hozzá költöttem csak. Nejemnek, láttam, ez nem tetszik, de nem mondta miért. Másnap mégis postára tettem, a Délkeleti Hírmondó címére, hát ha kinyomják. Bár tartottam tőle, hogy hosszú. Lábjegyzet. Ismerve későbben ilyeket, rá lehet jönni erre a vetélytársi dologra, hogy mi volt neki abban nem tetsző. Viszont volt még egy nem tetszési eset ezzel a cikkkel. Most jut eszembe. Még 45 nyarán elmentem Grósz Ernőhöz, mikor már csontra lesoványodva hazavetődött szegény öreg, hogy megkérdezzem tőle, mit hallott Buchbinder Miki bácsiról, aki apus jó barátja volt, de nem hallott róla semmit. Beszélgettünk ez az, hát ismerte ő is jól apust. Egy időben voltak 15-ben Váradon katonák. Bár utána Ernő bácsit olasz frontra vitték, stb., de szerencsésen hazakerült. Ahogy eminnen, a lágerből is. Hogy állítólag csodával határos módon, már az ő korában. Fölemlegetve az első világháborút is, én odaadtam neki olvasásra ezt az apus fent említett cikkét. Nyilván ő nem adta vissza, hogy most már csak a jegyzett cetliket találtam. Mert hogy Ernő bácsi olyan betűfalóféle ember. De megbántam. Mert utána azt mondta, hogy sajnos Misó, látja, innen vezetett egyenes út, ami mártír sorsunkig. Mert ez a maga édesapjának a cikke is sajnos egy nyíltan antiszemita cikkére. Habár nem jelent meg, mint mondja. Ehhez mondom, Ernő bácsi. De nem vitatkoztam, mert tudtam, hogy nehéz osztályrésze volt. Ezt 1957. január 5-én jegyeztem Pótló. 1915. advent második vasárnapja utáni hétfőn pedig ez történt. Kivittem szellővel a homokfutón Jadvigát a vonathoz. Pedig gyalog indult volna. Ó, ne fáradjak, mondta. Kisétál ő maga. Hogy meglevelezték egymásnak a sárosi Irmossal. Rájuk férne egy városi komissiózás. És hogy kiöntsék egymásnak a lelküket. Tudja, Andrisko, húzta a takarót Jadvigám a térdére, Irmus szegény eléggé faséban van, aval a komisz urával, és ha marasztalni fog, és a doktor úr megint nem jön haza éjszakára, lehet ott maradok, és akkor csak a délelőttivel jövök. Hozzak magának valamit? Jaj, olyan drága maga, hogy kihozott. De nem muszáj, hogy megvárja velem a vonatot hideg. Vannak ezek az új pennák. A tisztelendő úrnál is láttam. A szárába lehet fölszínni a tintán. Örülne, drágám, egy olyannak? Csak néztem a szemébe. Olvasni akartam volna belőle, mert ő maga nem arról beszélt, amire kíváncsi voltam. Múltkorában, mondtam neki végre fejcsóválva egy egészen mást, még a nyáron, mikor a részvényt voltam jegyezni, volt időm a visszavonatig, és jártam egyet azon az üzletsoron. És hát meglepődhetsz, megszemléltem végig az utcán, fel alá a nőket. Mind, aki ott azon a délelőttön előfordult csak.
Na, hát Andriszko, jaj, és mondja, hogy tetszettek? Hogy tetszettek? Hát épp ez az. Azt mondtam magamnak.

csókolta össze az orcán, de pirulni nem pirult. Édesen, nyakamba fűzve karját vett tőlem búcsút. Nos, és hát én ennek dacára, avagy túlzottan gyanított édessége miatt csak még inkább. Búcsúzás után mégis visszakanyarítottam a szellőt a vasúti fogadó hátuljához. A söntésnél ott találtam egyik hónaposomat, a szvalingát. Nesze mondom, kis apró pénz. Vidd haza a fogatot, és kösd be a szellőt. De akkor még nem határoztam el, hogy valóban is követni fogom a feleségemet. Jegyet se vettem. Nehogy tudakolni kezdje az a kis könyökvédős hudák a tolóablak mögül, hogy na hát, mégis elkíséri a tekintetes úr a kedves nejét. Megálltam csak az indóház oldalán, és amikor beért a szerelvény, kilesve néztem, hogy nőm felszáll az első osztályú kocsira. És ahogy neki veselkedett, nagyot csühöltve a mozdony, a kicsapó gőz leple alatt fölugrottam az utolsó lépcsőre. Csak utána töprengtem el, hát bolond vagyok én. Zavaromban alvást tettettem, és a hangos szólongatással érkező kalauznak félálomban papírpénzt nyújtottam. Megérkezvén a vonat ablakából követtem tekintetemmel a feleségemet. A tekintetes úr passzió. Figyeltem, vár-e rá valaki. De nem. Körül se nézve sietett ki a váróteremen át. Lépteimet szaporázva loholtam csinos, írhabundás alakja után. Nem volt könnyű eset a titkos követés. Lábjegyzett, az ilyesféléket teljes mértékben értem. Ebben a naplókönyvben sok van, ami ismeretlen újdonság nekem. Ám de ilyen részeket, sajna de való, jobban fölfogok más egyéb halandóknál. Jegyzet vége. Minden kirakat előtt megállt. Izgatottan ugrottam be, ezért többször kapuajabba. Betért a drogériába. Körmöm rágva, mint kis kamaszkoromban, vacogva vártam, míg hosszan válogatott. Ki is próbálta. Valami parfümös üveg volt. Újjáról szagolgatta, és mindkét fületövébe pöttyintett belőle. Már a templomot is elhagyta, és akkor hirtelen befordult egy kapu, mint a villám csapott belém a fölismerés. Ez Winkler Franci fiskális hivatalának a háza, mert agyam hátulsó szegleteiben biztosan ott volt a francira szóló régi gyanakvásom, de nem hittem volna, hogyha nőm után lopakodok, valójában is épp ide érkezünk. Hogy amíg én a fronton, ők addig... Lábjegyzet, éppen ez volt itt a nagy kérdés. Szinte a szédülésig fölizgattam magam. Hát várok, mondom, mit tehetek. Vettem egy újságot, ha kell, lepedője mögé rejthessem el magam. Mi lehet majd? Kijönnek bizalmas fülbesúdosások közt, s karon vállon fogva sietnek a franci lakása felé mindjárt? Vagy elébb ebéd és kacagós iszogatás a szemközti fogadóban? Várok. Meretten nézem lesből a kapu bejáratot. És akkor egyszerűen elszégyellem magam. És eloldalgok a templom mögé, amikor is megvilágosodva állapítom meg, mégsem az úri ember magát röstelő félrevonulása ez, hanem gyávaság lett rajtam úrrá. Méghozzá kétféle. Hogyha Jadviga kijönne, és mégis észrevenne, hogyan magyaráznám ki reggel óta tartó nyomában loholó leskelődésemet? És a másik, ha mégis franci karján szökne szeretője lakására, hát nem omolnék-e össze akkor? És remegésig ható ijegységemben egyik következmény viseléséhez se volt merszem.

Hiába fogadkoztam pedig magamban nemrég. Mellőlem elmaradt, és előttem kivált, igen ritkán mutatkozó régi jó barátom elé állok egyszer. Te franci, mi a rozjeban íz rányékot akarsz az én feleségemtől? Mondjad már! Káromkodás megint, hogy mi a kibaszott feneséget vagy fészkes fenét akar. És most rájöttem, a templom kerti bokrok mögött nem merném én ezt megkérdezni. Jó fél órai tipródás után jutott eszembe, de egy ökör vagyok. És hát, ha ugyanebben a házban lakik ez az írmus is, amelynek földszintjén a franci hivatala van. De hát lehet-e ekkora véletlen? Elősettenkedtem, hogy most megkérdezek talán valakit. Akkor meg arra jöttem rá, nem is tudom az írmos férjének a nevét. Hogyan érdeklődjek akkor? Várjak itt tovább, és tegyem magamat végképp nevetségesé önmagam előtt? Arról nem is szólva, ha bárki észrevenne, fölismerne. És már át is fagytam nagyon. Vert kutyaként kullogtam a kora délutáni vonathoz, és hazajöttem. Jadvigát persze, estére hiába vártam, tényleg csak másnap délben érkezett. Különféle színű tintákat hozott nekem. Tudja, hogy szeretem, betöltős tollat nem kapott. És erről aztán éjjel eszembe jut egy régi leskelődésem. Hisz akad időm sajnos emlékidézésre, mert nőm este hamar elköszönt avval, hogy ő álmos. Kedves tarkótapintással, arconcsókkal vett tőlem búcsút, mielőtt még csatlakozhattam volna. Így korai órán persze csak is leplezhetetlen céllal, aminek óhajtásában ő láthatóan ma sem osztozott velem. De most már tudom, ha nem erősködök, úgy legalább holnapra remélhetek jobbat, esetleg. Vagyis, mert nyugtalanít a tegnapi lesből követés gyanakodása, csak úgy, mint most ez a kicsusszanás a közös dunyha alól, ezért menekülök a hajdani strázundi kertbe kémlelni ismét. Ami még első találkáink havában így történt. Jadvigám aznap engem szinte megrészegített, annyira odaadó volt már. Nem szóval persze, mert nem ígért semmit, és nem is ide simulással, hisz akkor még érinteni se igen érinthettük egymást, hogy egyebet ne mondjak, hanem a tekintetével. A bolondító tengerszín türkisz tekintetével, melyet már előző este is nem egyszer az enyémbe felejtett hosszan. Merész álmokra adva okot avval is, hogy nem sietett haza, hanem ott feledkezett velem a tóparti padon, késő éjjelig, egy ráérős, édes beszélgetésben. Ezen a szombat délutánon is egymás szemébe fúlva hallgattunk el sokszor, és már a Mecklenburger teraszi asztalánál is engedte megcsókolni kezét, amitől addig elhessentett. Csak annyival különbözött ez az előző estétől, hogy mégiscsak nappal volt, és én tapasztalatból tartom úgy, hogy találkákra a titkos félelmetességével is csak bátorító éjszaka való igazán. Továbbá, hogy kikötötte, pontban 6-ra haza kell érnie. De persze, hogy csak az utolsó percben eszméltünk, így Jadviga futtában mondta csak, hogy nem tudja, másnap sikerül-e szabadulnia, majd üzenni fog. Helga szobalányt szalajtotta át hozzám levélkével a fogadóba már kétszer is, de az egyszer se jelentett jót. Csalódottan találtam hát magamat egyedül a tóparti fűzek közt. Hiszen ha vasárnap nem láthatom, és netán hétfőn csak elbúcsúzni szalad le a hivatalból, akkor minek is maradok én itt, a drága fogadóban még két éjszakára asztalan. Szóval belém harapott hirtelen a vágy, hogy ma még látni akarom. És ugyanazon pillanatban hasított a fejembe, nem teljesítettem a kérését.
mert ahogy ültünk az asztalnál, arra biztattam, kívánjon tőlem valamit. Nagy szemeket meresztett rám, aztán elnevette magát. Tudja, Ondriska, mire vágyom? Egy jókora almás pitére, intett a túloldalra, de sok-sok fahéja. Angyalom, akár egy egész tepsibe, de hát valami komolyabbra nem gondolhat? Hát még, huncogta, fahéjas szilvára esetleg. Aval mesélni kezdtünk gyermeki és egyéb kívánságainkról, és mire fölálltunk, már megint a tó felé kezdtem őt vezetni, nyilván azzal a rejtőző vágyal, hogy a bokrok közt majd közelebb kerülhetek hozzá. Az almás pite meg kiröpült a fejemből. Nosza állt a pékhez, ám ott az ajtó már zárva. De mert a konyhán még mozgást látok, bezörgetek. Jön az asszonyság, és én kérlelve kezdek integetni neki. Nem látszik bosszúsnak, el is neveti magát, amint a nyelvüket gyötörve megértetem vele, hogy vendégségbe mennék, és almás lepényt ígértem. Jó, de hogy bedugja még a sütőbe, hogy frissebb legyen. Kiáltok utána, mondanám a fahéjat is, de ezt németül nem tudom, csak szórok az ujjammal, mintha sóznék. Ja, cukker, bólint a pékné. Nicht nur, mondom, hanem, és jobb hián megnyalom az ujjam begyét. Ő földerül, és egy tálkából tényleg fahéjat mutat. Az, de jó, bőven tessék szórni. És hogy kezemben a süteményes pak, nem futamodhatok már meg. A ligeten át kerülök a kert felé, ahol korábban felfedeztem, hol hiányoznak pálcák a vaskerítésből. Bejutva, előre osonok a kerten át az első bokrokig, ahonnan a ház hátsó homlokzata látszik. Hát ragyog az egész kis palota. Az emeleti nagyszalon is kivilágítva, és a teraszra mindkét szárnyas ajtaja tárva, de mozgást még csak lentről a cselédtraktus felől látni. Itt bizony esté készül. Miért hallgatta el ezt a Hadviga én előlem? Hogy hiába ne kívánkozzak ide. De miért ne ajánlhatott volna be engem is Winkleréknek? Vagy nem lehetett volna, hogy ma én értem, ő is távol maradjon a háztól? Gyülemlik a sérelemmel keserített sóvárgásom az ő vigasztaló közelségére. Elsettenkedek a készülődés lázában égő konyha ablaka előtt, hogy oldalra kerülve bekopogtassak Helgához. Neki szoktam szólni, ha Jadvigának üzenni akarok. Az ablak résre nyitva, de a cselédszoba üres. Mennyivel könnyebb lenne, ha Helgával volna dolgom. Jadvigám sose látott szobája viszont legfölül van, e meredek szögből ablakát alig látni, függöny is takarja. Most meglátom a szobalányt. Éppen kötényét cseréli, csipke szegélyűre. Utána leül még, harisnyát igazgat, fölsimítja magán végig harisnya kötői. Persze kivárom, míg a másik lábán is elvégzi ugyanúgy. Megkocogtatom az üveget, ő meg nevetve csapja össze a kezét, és már is int, hogy szalad Fräulein Jadvigáért. Futva is érkezik, hogy szólt neki, és pihegve könyököl ki a párkányra. A beavatott bizalmaskodása, nevető, incselkedő grimaszában, ahogy arcomba bámul, végigmér. Érzem, elönt a pír. Hát vagy háromszor annyi időbe telt, míg Jadwiga leért, mint ahogy gondoltam, és harmadannyira se örült nekem a pitémmel, mint ahogy reméltem. Ha szófogadatlan gyerekkel látszatra szelíden megbocsátó az anyja, az nézhet így fejcsóváló korholással, folytott türelmetlenséggel, hogy na, menjek szépen, köszöni a lepényt, de Frau Winkler várja, segítenie kell. De hiszen tele a ház cselédekkel, és nem tudna később elszökni? Hát észreveszik azt? Igen, feleli keményen, észreveszik. Legalább egy fél órácskára majd ide a lugasba. Nem tudok,
Mondom, nem lehet. Elszontyulodva hajtom le a fejem. És ezt ő már is kihasználná, hogy ott hagyjon. Jó, most köszönjön el szépen. Jadvika, nyúlok után. És holnap ebédre megyünk, mondja, és fölfordítja szemét. Na de ebéd után, délután is ott leszünk. Meg vagyunk hívva a tengerpartra. Ezt sem mondta nekem, mondom szemrehányom. Még nem tudtam, és már nagyon türelmetlen. De nekem még mindig nem elég, az estére is kérdezek, erre csak dühösen fúj egyet, hátat fordít, már majdnem ott hagy, míg végre elkínzottan kérdi, miért csinálom ezt? Miért rontom el? Hát nem volt jó délután és tegnap is. Éppen mert olyan jó volt. Szeretném, ha mondanám, de közbevág, hogy ő, amikor csak tudott, velem volt minden látogatásomkor, de ezt így nem lehet. Ez így nem lesz jó. És ingatja a fejét. Na, menjen, Ondriska. És megérinti a vállam, de most ezt is eltaszításnak érzem. Nem tudok mozdulni. Erre ő int búcsút, és elindul. Még az almás pitét se vette el a kapokészbe, és szólok utána sértve. Jadvila megfordult. Arra vártam, hogy ideadja és elköszönjön, de maga makacskodik. Akkor hát megkapom? Nyújtom a pitét, de ő visszafelé nem tenne már egy lépést sem, és elmosolyodik, hogy mégis én mozdulok felé. Megfogja a pakkocskát, fordultában arcomat simítva köszöni meg, és elsiet. De a leselkedés még csak ezután jött, mert ott maradtam a kertben. A bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most gokkerem.

Tilos Rádió. Egy kicsit túlnyúlt a keltakaró. Erizó nem érkezett. Mixet fogtok hallani. Fél kettő óta pedig Závada Pál, Jadviga párnájának negyedik részét hallottátok. A jövő héten ugyanebben az időben folytatódik. További jó hallgatást!

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók! Ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió szemléletmagazinja, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Nemeshegyi Pétert, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét. Hát, Isten éltesse!
2: Köszönöm szépen!
1: Mennyit tetszik még boldogan élni? Még egyszer ennyit? Még kétszer ennyit?
2: Ó, hát ez a jó sen, egy bizom. Ez ugye a legjobb van. Hát amennyit az, annyit megköszönhetek.
1: Ön 1923-ban született, úgyhogy arra szeretném kérni, hogy mesélj egy kicsit a gyermekkoráról, mert hogy nekem általában a barátaimnak ez csak halvány fényképek és néhány történelmi esemény, hogy mi is volt a 20-as, 30-as években, önnek pedig ez volt az élete kibontakozása.
2: Hát igen. Hát 23. január 27-én születtem, és később, mikor már fölnőttem, nagyon megszerettem a muzsikát, és a muzsikusok között is a Mozartot, Mozart zenéjét, amely valahogyan nagyon közelnek éreztem az ő egész felfogását, az egész lelkületét az enyémhez. És tartottam órákat is, bár egyáltalán nem vagy zeneszakértő, a Tokiói Szofia Egyetemen Mozart muzsikájáról. És akkor olvasgatva az ő életrajzát, hát nagy örömmel fedeztem föl, hogy ő is január 27-én született. De hát az év az persze nem stimmel, ő 1756-ban született, én pedig 1923-ban. Úgyhogy hát az édesapám az a Budapesten lakott, és nagyon okos ember volt édesapám. A iskoláit a piacistáknál végezte, mindig színjeles volt, később az egyetemen is, ugye jogot tanult, és ott is kiváló diák volt, úgyhogy suba auspiciis Deis doktor lett belőle, és ennek az volt a jutalma, hogy elmehette személyesen a Ferenc Józsefhez megköszönni neki, hogy hát megadta neki ezt a jutalmat, ugye, és ez apám ezt többször elmesélte nekem, amikor a bécsi burkban, ugye, ottan megjelent, ugye, és frakba vágva magát, ugye, Ferenc József előtt, és akkor hát csak néhány percig tartott az a kihallgatás, de itt mégis nagy hatás volt, úgy látszik, apámra, mert hát mindig mesélte, hogy amikor a kihallgatásra vége volt, azt a Ferenc József őverség azzal jelezte, hogy össze csörrentette a sarkantyúit, ugye?
1: Nem egy szokásos jelenség manapság már ez.
2: Ilyen nincs, és ez akkor azt jelenti, hogy vége a kihallgatásnak, de nem szabadtán megfordulni, hanem hátrafele kellett szürokolni abból a szobából, hogy nehogy hátrafordítson a császár őfességének.
1: Mikor történt ez körülbelül?
2: Hát ez ugye 1910-es, 20-as években történt.
1: Az sem ma volt.
2: Hát nagyon-nagyon régen volt még. Úgyhogy apám után hát bekerült a pénzügyminisztériumba, és ottan nagyon ívelt fölfelé az ő pályája, úgyhogy nagyon hamar miniszteri tanácsos lett, és a vámosztálynak lett ő a főnöke, úgyhogy amikor néha külföldre mentünk nyaralni, akkor én mindig nagyon büszke voltam arra, hogy a határon az ottani vámosok ugye megjelentek tisztelegni apám előtt, ugye, és meg nem belé se kukkantottak a koffertbe, ugye, mert hát a vámosztály főnek, hát egy nagy dolog volt akkor.
1: De honnan tudták? Gondolom, nem hát az internetről tudták.
2: Az közismert dolog volt. Ugye.
1: Közismert
2: és hát, dolog volt. Én értesítették a határt, hogy hát most utaznak a Nemeshegyék, hát Ausztriába, ugye, és hát akkor jöttek ottan a vámosok, én meg ottan hát feszítette, ugye, hát az én papám egy milyen nagy ember.
1: Akkor hány éves tetszett lennék?
2: Hát akkor ott a 8-10 éves körülbelül. Hát ez volt, és a szüleim azok azért házasodtak össze, mert szerették a muzsikát. Az édesapám nagyon szépen, igazán nagyon szépen tudott zongorázni. Ugye az volt az én gyerekkori egyik örömöm, amikor otthon volt egy Bösendorf nagy zongoránk, ugye, és apám néha, hát nem volt hivatásos muzsikus, itt van sokszor ezt nem történt, de néha odaült a zongora elé, és hát akkor én egy kis sámlit hoztam mellé, és meg sem volt mukkani persze, és akkor apámnak a hosszú zongori és a ujjai alatt ugye megszülettek a Chopin, meg a Beethoven, meg ezek a dolgok, ugye, és hát én ott a zenének ebben az óceánjában egészen elmerültem, és nagyon élveztem, nagyon boldog voltam vele.
1: De az ön édesanyja énekelt az operában is, úgy tudom. Az ön édesanyja énekelt az operában.
2: Igen, igen, és hát ugye édesanyám, hát ő nem volt olyan nagy muzsikus, de egy nagy, ő viszont egy nagyon szép valaki volt 9 éven. A később beszélek róla, a világ szép Cséri Dodó, mert ez a Dodónak hívták érdekes módon, kisgyerekkorában kapott ezt a nevet, ugye, és sok-sok udvarlója volt, és hát akkor ő válogathatott közülük, és hát az apám, ő aztán nem volt egy szép ember, kopasz volt, mint ahogy én is kopasz vagyok, tőle örököltem, ezt úgy látszik, de hát a zene miatt az édesanyám őt választotta, és így ott után hát összeházasodtak, és gyerekük csak egy született, az én voltam, ugye, és azért, mert én, jó, édesanyám, ő akkor egy betegség kezdődött benne, ahogy később kiderült, egy agydaganat volt anyámnál, ugye, úgyhogy mikor hát velem ott áldott állapotban, az orvosok azt mondták, hogy hát ezt a gyereket, ezt a magzatot abortálni kéne, mert ebből nagy baj lesz, ugye, mert édesanyám nem volt erre hajlandó. Úgyhogy hát akármi lesz, én ezt a gyereket a világra hozom, ez az én gyerekem, ugye, és aztán hát én meg is születtem. Édesanyám nem halt bele mindjárt ebbe a betegségbe, de megmaradt a betegség, és 15 éves, mikor én 15 éves kort lettem, akkor ez kiúrt neki ez a dolog, és hát abba halt meg, úgyhogy ez egy nagy élmény volt az én számomra. Az édesanyám a szó legszorosabb értelmében értem adta oda az életét, és értem vállalta azt, hogy hát ez lesz az ő életéből. Úgyhogy édesanyám gyakran volt ilyen beteg, ilyen fájdalmai volt, minden, de egy nagyon-nagyon jó édesanyja volt, és hát akkor már több gyereket nem tudott vállalni, és ezért hát egyke voltam, ugye. Anyám mondta, hogy hát szerettem volna még egy húgot is neked, meg valami, de hát már nem lehetett. Ugye, és ezért az ő összes szeretetét hát rám pazarolta. Úgyhogy amikor hát édesanyám meghalt, hát az egy nagy ürkelet kellett persze az életemben, hogy hát most aztán hogy lesz, hogy én akkoriban megismerkedtem a Damjancs utcában működő Regnum Marianum cserkész csapattal. Ugye. Az ottani egyik paphoz jártam gyónni, és ez a pap, a Ruzsinszki Alfonsz, hívta, egy nagyon jó pap volt, és ő, mikor megtudta, édesanyám meghalt, azt mondta, hogy fiacskám, gyere hozzánk a Regnumba, én vagy pont annak a csapatnak a parancsnoka, amelybe te belepasszol. És hát attól kezdve aztán lettem nagy lelkes cserkész, és Mária Kongregánista a Regnum Marianumban. Ez akkoriban egy nagyon jó ifjúsági mozgalom volt, ugye a Zászlónk nevezetű havilap volt az legzsébnek a kifejezője, és hát ott volt a Prohászka, a Sik Sándor, a Majlát Püspök, meg ezek az emberek, akik egy fiatalos, és szép, és lendületes katolicizmust képviseltek, és neveltek belénk, ugye. Úgyhogy hát én nagyon élveztem, ott ezt 4 évig csináltam, amire érettségiztem, 17 éves koromban érettségiztem, mert egy évvel előbb kezdtem az általános iskolát, mint általában gyerekek, mert a januári gyerek voltam, és utána ott maradtam még a Regnum Marianumban tovább segíteni az Alfonz atyát, mint cserkész segélytiszt a Regnumban. Ott az volt a módszer, hogy az atyák a különböző iskolákban tanítottak hittant, és onnan toborozták a fiúgyerekeket abban a cserkész avaló, hogy voltak összesen, hogy 400 hatalmas nagy tömeg ifjúság volt ott, és mikor a 8-os lett az egyik csapat, hát akkor most megint kezdődött előre, ugye akkor vártam, hogy 8 évesek voltak az épiskolák, és hát én így, mi csapatunkat úgy hívták, hogy a sas csapat, ugye. És akkor jöttek a kis sasok, ugye, és hát én lettem a Petibá, ugye, a serkész tisztjük, akinek csüktek rajtam azok a gyerekek, és bámultak, hogy hát én milyen valaki vagyok, ugye, és tudtam mindig meséket mesélni nekik, én találtam ki ezeket a meséket, ők élvezték, hallgatták, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt. És, de viszont, hogy aztán ez nem egy életfoglalkozás, persze serkész tisztnek lenni, úgyhogy hát még akkor nem volt világos bennem, hogy hát mire is hív engem a Jóisten. És édesapám, ugye révén ő a pénzügyminisztériumban egy neves ember, hát berakott engemet egy bankba, a Magyar Általános Hitelbank szólt az ottani vezérigazgatónak, hogy vegye föl ezt az én fiamat, ugye, és hát azonnal persze, igen, igen, ez volt a dolog, ugye. És ettől kezdve a 4 évig a Magyar Általános Hitelbanknak lettem egy bankfiú tisztviselő, ugye. És számoltam az akkori pengőket, ugye, és először egy fiókban szolgáltam, a Calvin fiókban, utána betettek a központi ipari osztályba, és hát ottan kellett nagyon sok vállalata volt ennek a hitelbanknak azokat ellenőrizni, és a többi. De őszintén szólva, én nagyon untam ezt a dolgot, ugye a pengőkkel számolni egyáltalán nem volt érdekes, ott a pultnál kiszolgálni a takarékbetéteseket, az sem volt érdekes, és mindig vártam a szombatot, meg a vasárnapot, megyek az én gyerekeimhez, és kirándulni, táborozni, mert minden az a szép, ugye, és a Regnum anyánomnak, ezek az atyáinak, ez a fiatalos lendületes élete is, ez is nagyon kezdett nekem tetszeni. Úgyhogy egyre inkább éreztem, hogy nem vagyok a helyemen ezen a bankszakmán, ugye. A Magyar Általános Hitelbank a központi épülete, az most a pénzügyminisztérium, ugye. Ott van a József téren egy hatalmas nagy, hát a Mammon temploma, így lenne mondani, ugye, a főigazgató és az elnök vezérigazgatónak a szobája, hát azok ott a vörös posztó szőnyeg, meg minden is nagy csend ott körülötte, úgyhogy ez igazán hát impozáns valami volt, de végig is nekem nem imponált a dolog, és nem szerettem. És hát szerettem volna inkább papnak menni, már akkor kezdett bennem kialakulni a dolog, én voltak ilyen lelki élményem és egy picit, ugye, de szegény édesapámot nem hagyhattam egyedül, ugye ő hát én voltam az egyetlen támasza neki, ő aztán elérkezett a nyugdíjkor határhoz, azon a nyugdíjoztak, és ő egy olyan régi vágású úri ember volt, aki nem passzolt bele ebben, akkor leginkább már olyan nyilasodó világban, ugye Hitleréknek a hatása volt nagyon erős, úgyhogy és apámnak sok barátja volt, akiket üldöztek, meg ilyen, ugye, úgyhogy szegényke hát nagyon rossz helyzetben volt, és hát én nem hagyhattam őt ottan, ugye, mikor megmondtam apámnak egyszer nagy óvatosan, hogy én úgy érzem, hogy úgy Jézus Krisztus engemet hív, hogy az ő papja legyek, hát nagyon oda volt az apám egy katolikus ember volt, hite volt neki, de templomba sosem járt, nem tudom miért. És valami, már fiatal korában a piaristákhoz járt iskolába, de, és akkor úgy hallom, hogy akkor még nagyon hát, templomlátogató valaki volt, de valami történt az életében. Egy igazán becsületes, jó ember volt, de mondom, ilyen vallási dolgok azokat nem nagyon gyakorolta. Úgyhogy amikor azt mondta, hogy pap szeretnél lenni, hú, hát az neki egy nagy élelem volt. De azért apámnak nagyon hálás vagyok, mert mondom, vallási dolgokban inkább az anyám nevelt engem, bár ő meg unitárius vallású volt, de nagyon becsületesen, mert engem katolikusnak kereszteltek, katolikus módon nevelt engem. És hát egyszer hadd meséljem el, mert egy olyan szép élmény volt számomra. Az történt, hogy a Magyar Képviselőházban a napirend előtti hát kérdésekben az egyik képviselő egy kérdést tett fel a pénzügyminiszternek, hogy úgy hallom, hogy a Nemeshegyi Tibor, az ott édesapám, ugye, az valami a pénz, egy vesztegető pénz fogadott el valami nagy vállalattól, és meghamisította a vámtételeket, és nagy kárt okozott az államnak. Hát mi dolog ez, kérdezi a képviselő. És pénzügyminiszter, azt hiszem, akkor Deményi Schnellernek hívták, az csak azt felelte, nem hallottam róla, de majd ki fogjuk vizsgálni a dolgot, ugye. És hát apám irodájából miért jött a telefon, hogy ő mi történt, ugye, a parlamentben megtámadták a Nemesegyi Tibort. Hát vártuk anyámmal ketten apámat, hogy visszajöjjön, és hát este későn érkezik haza, és fáradtan leül mindjárt az asztalhoz, hogy vacsorázzon, és olyan nyomott volt a hangulat, hogy én már nem bírtam tovább, és oda settenkedtem az apámhoz, és azt mondtam neki, apuka, tényleg elfogadott egy kenőpénzt ettől a vállalattól? És érdekes, hogy azt elfelejtem elmondani, hogy édesapám az egész nevelése vált anyámra bízta, és ezért ő mindig csak viccelt velem, és mindig okos új játékokat talált ki, és engem soha meg nem szidott az apám. Ugye. De amikor ezt mondtam, ezt a kérdést tettem föl neki így, hogy igaz az, hogy elfogadott egy kenőpénz egy vállalattól, hát az apámnak az arca hirtelen vérvörös lett, majdnem kiugrott a szeme a szemgödréből, és rám kiabál, hogy te, mit képzelsz az apádról? Kenőpénz elfogadni, ember olyat nem tesz, hogy ilyet mertél feltétlenül apádról, ez a legnagyobb sértés. Hát ez volt aztán egy élmény, és az édesanyám csítított az apámhoz, ott a Péterge mutatókot kérdezett, nem adom, hogy aztán hát végül megbocsátott az apám, de hát ez egy, látod, ez egy olyan élmény volt számomra, hogy még 80 év után is még emlékszem rá, mint a tegnap történt volna, ugye. És az olyan jól mondta az apám, hogy ember olyat nem tesz. Ugye?
1: Igen, figyeljetek, hallgatók, tehát kenőpénzt elfogadni, ember olyat nem tesz.
2: Igen, ez az, igen. Úgyhogy hát ez én számomra is egész életemben szóló tanítás volt. Ugye nekem is eszembe se jutott sohasem, amikor valamilyen pozícióban voltam, egyetemi dékem, vagy ilyesmi, hogy hát bármilyen fedele utakon kedvezek másoknak. Nem, ember olyat nem tesz. Hát ez egy szép dolog volt.
1: Azt tetszett említeni, hogy volt egy pár olyan élmény, ami a hit felé terelte az
2: igen,
1: életét.
2: Igen.
1: Ezek olyanok, amiket meg lehet osztani ezzel a, hát ezzel persze, a pár 50 ezer hallgatóval,
2: aki itt hallgatja a rádióban. Hát, hát, az első dolog talán az volt, hogy a szüleimmel elmentünk néha nyáron vakációzni a szomszédos országba, a Zemmering-hegységbe, ugye, és az a Zemmering-hegységben volt egy nagy hotel is, de aztán a közelében volt egy Maria Schutz nevű zarándokhely. És egyszer elmentek oda kirándulni, és az édesanyámnak pedig nem volt katolikus, és Mária oltalma, ez valahogyan egy protestáns, talán nem olyan sokat mond, de nagyon megtetszett neki ez a hely, hogy ilyen csendes, ilyen szép, szép kis templom, egy nagy fenyő, előre borított hegy volt, annak oldalában volt ez a templom. És ezért az a következő évben van, nem a nagy hotelben mentünk nyárra két hétre, hanem oda a Mária Schutzba, a templom mellett volt egy kis hotelke, és hát ottan töltöttünk két-három hetet a nyári vakáció alatt. Nos, hát ezt én nagyon élveztem, ugye, ott a többi gyerekekkel játszottunk az erdőben, és élveztük a vakációt, és emlékszem egy szép nap, éppen szaladtam vissza a hotelbe, hogy majd együtt ebédeljek a szüleimmel a hotelbe. És még túl hamar volt, úgyhogy még hát nem kezdődött, nem volt még az ebédidő, volt még valami 15 perc előtte. És éppen a templom előtt szaladtam el, és hát gondoltam, hát ki is bekukantok a templomba. Meg kell vallanom, hogy nem azzal szándékkal kukantottam be a templomba, hogy ott imádkozni fogok, hanem azért, mert tudtam, hogy ott bent hűvös van, ugye, és éppen nagyon meleg nyári nap volt. És ahogy belépek, hát lám, abban a szép kis templomosságban egy fiatal pap éppen ott misézik az oltárnál. És hát akkor azt gondoltam hirtelen, hogy csú, ez pech. hogy nem illik aztán közben kimenni, ha már bementem, de már körülbelül felénél tartom is, én hát kivárom a végét, és utána megyek majd a szüleimhez. És akkor történt. Ez nem volt egy jelenés, vagy ilyes valami, de jó Istennek a kegyelme volt, azt most is hiszem, ugye. Egyszer csak gyerekfejjel lehetem, vagy 8-10 éves, hittem, megértettem azt, hogy a Szent Mise, hát az a legnagyobb dolog ezen a világon, hogy ott van a papnak a kezében maga az Úr Jézus Krisztus Szent Teste, Szent Vére, azt osztogatja az embereknek, maga Jézus van ott, igazán jelen, ugye, hogy hát hú, hát ez már valami, ugye, úgy gondoltam magammal hittelen, és amikor hát vége lett a misének, és mentem a szüleimhez ebédelni, hát akkor egy kicsit fura lelki állapotban mentem oda, és még most is emlékszem, hogy odafordultam a mamámhoz, és mondtam neki, hogy mamika, a Szent Mise az valami csuda nagy dolog. És anyám úgy csodálkozva nézett le, mert mostanában én engem mindig ránciálni kellett, hogy gyere már misé, mert untam a misét rettentően, ami akkor latinul ment, ugye kúkos étetem belőle, és hát most hittem, hogy ez a gyerek, hogy ez egy csuda nagy dolog, mi lehet, aztán ebből aztán folytatása közvetlenül nem lett ennek az élménynek, de azt hiszem, ott indult el az, hogy a Jóisten valahogyan kivetette rám a horogot. Úgyhogy hát később amikor számomra tényleg pap lettem, és misszionárius Japánban, hát akkor egyszer sikerült visszalátogatnom Magyarországba, de akkor lehettem már vagy 50 éves, és hát akkor ott, mint egy zarándok templom, a bejáratnál ott van egy vendégkönyv, és oda is szépen be is írtam németül, hogy ebben a templomocskában kaptam valószínűleg, sőt bizonyára a szűzanyának a közbenjárására azt a isteni kegyelmet, amely engemet elvezetett Krisztus papságára. Hála legyen az Úristennek, Nemeshegyi Péter, japán misszionárius, így írtam alájam.

0: Szervusztok, drága hallgatók! Ez itt még mindig a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, és Nemeshegyi Péterrel beszélgetünk, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét, az életről, a világról, meg mindenről. Volt szó a gyermekkoráról, és hát szerencsére én a háborút csak filmekből, meg híradásokból ismerem, ezért számomra mindig érthetetlen volt, hogy a háború idején is normális élet folyt. Emlékszem arra, hogy a Budapest Ostroma című könyvben olvastam, hogy az ostrom idején nem maradt el egyetlen mozi előadás sem. Vagyis egy nagyon irreális kép él bennem a háborúról. Ő pedig a II. Világháború idején 1944-ben summa cum laude szerzett doktor universitatis fokozatot a Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem jog- és államtudományi karon. Hogy tetszett látni az életet és a világot a háború és a tanulás éveiben fiatal 20 évesként?
1: Hát akkor még nagyon életlenke voltam, ugye, és hát még, hát, hogy háború egy borzalmas dolog, azt azért éreztük és tudtuk, és hát be is soroztak persze katonának, de mint hogy egyetemista voltam, nem hívtak be még szolgálatra, úgyhogy továbbra szolgáltam a Magyar Állami Hitelbanknál, de egyre inkább jöttek a légriadók, ugye, erre még nagyon emlékszem a Budapestnek az először a külvárosokat, de aztán már egyszer volt egy szőnyegbombázás is a 6., 7., 8. kerületben, és abban éppen én is beleestem. Hát az egy rémes tapasztalat volt. Éppen egy szombat lehetett talán, mert nem a bankban voltam, hanem a Regno Marianumban voltam, rendezgettem az ottani könyvtárat a cserkészek számára. Amikor elkezdtek hát üvölteni a légvédelmi szirénák, ugye, és hát lementünk a pincébe, amit az óvóhelynek csúfoltak, de az egy egyszerű pince volt, ugye, és ott voltak néhány a fiatal cserkézek között, a ott lakó atyák, meg aztán én meg még néhányan, ugye. És mint hogy eddig mindig csak a város határában voltak bombázások, gondoltam, hogy most csak ez lett, de egyre inkább hallottanak a bombák robbanásai, zúgnak a repülőgépek, és egyre közelebb ezek a nagy robbanások, úgyhogy hú, hát ez mostan egy már ez már a mi életünk, de megy, az éreztem után, hogy mindenki meg volt nagyon szeppenve, hogy hát fölöttünk repül a halál, és egyszerre csak ugye egy hatalmas nagy robbanásnak a hangja, ugye kicsapódik annak a pincének az ajtaja, beárad a füst, meg a pad, és hát azt hittük, hogy a következő pillanatban ránk dűr az egész ház, ugye, hogy becsapott hozzánk egy bomba. Hát önkéntelenül térdre rajtunk ott, mindjárt ijedtünk benne, nem is akartuk ez, de ez lett, ugye, és akkor, de én ma is biztos vagyok, az én lelki atyám, a Luzsinszki Alfonz atya, annak volt a legtöbb jelenléte, utána gyorsan elhadart a latin nyelven a Szent Jónási föloldozási imát, egos abszolva pekáci veszi, föloldozat téged bűneiktől, Atya Fiú Szentlélek nevében, és hát akkor már kicsit jobban éreztük magunkat, most már jöhet ránk a ház, mert föl vagyok oldozva, ugye, de hát nem dőlt össze a ház, hanem hát zúgta tovább a repülők, és vártuk, hogy mikor jön a következő, és akkor, amikor kicsit elhallgatott ez a nagy repülőgép zaj, akkor az egyik atya, a legfiatalabb atya, a László Gábor páterője, az kimerészkedett, és még most emlékszem, amikor visszajött, sápat volt, és mondta, hogy a ház épp, a kápolna nincs. Így mondta. Az egy olyan U-alakú épület volt, a Regno Marianumnak az épület, ott voltak a cserkész otthon, a atyának a lakásai, és az U-alakú épület udvarába volt beépítve egy nagyon szép, kedves kis kápolna. Hát egy amerikai repülőgép bombáját pont oda dobta, az átütötte a kápolnának a tetejét, szétvezette a falakat, és ez csak egy romhalmaz maradt mögötte. Hát ez volt a legközvetlenebb háborús élményem, a kis odébe esik az a bomba, hát akkor engem az én életem, és akkor vége van, hát az rettenetesen nézett ki utána a környék, ugye. Hát így ment a háború tovább, és közben jöttek, ugye eleinte még azok a hírek, hogy megy elő, hogy a front Oroszországba győznek a németek, és aztán egyszerűen megfordult a dolog, ugye, és kezdtek közeledni a szovjet a hadsereg, ugye, és hát már idejét kezdtek Budapestek a határába, ugye. És hát akkor mostan mi lesz, ugye, hát én szinte minden nap rendszeresen megszólaltak a légvédelmi szirénák, ugye, és kellett a banktisztereknek lemenni a pincébe dolgozni, már nem tudtunk, az egész dolog kezdett szétesni, az egész hát munkarend és minden, és hát akkor én megvártam, hogy mi lesz, mert édesapámat, mint mondom, nem hagyhattam egyedül, ő akkor meg is betegedett, kórházba kellett őt vinni, és hát hirtelen meghalt ő is, ugye 51 éves volt apám, fiatal, de sok izgalom, meg minden gondom, az vitte a sírba. És a temetése előtt is volt légriadó, minden, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon feszült légkörbe zajlott le az egész dolog. De hát amikor édesapám meghalt, akkor én egyedül maradtam, testvéreim nem voltak, édesanyám nem élt, apám nem élt, rokonok azok voltak sokan, de hát azokkal iránt nem volt között, úgyhogy aztán rohantam mindjárt a budai Manréza nevezető épületbe, ahol a jezsuita atyáknak volt az újoncháza, és ott jelentkeztem jezsuitának.
0: Erről nagyon szeretnék kérdezni, mert hogy hát ahogy olvastam Loyolai Szent Ignác életét, hát elég különös világ volt. Idézem, hogy fiatalon mit írtak róla, bátor volt a játékban, a nők körüli forgolódásban, a verekedésben és a hadakozásban. Igen. Ezt írtak róla, hogy a 15. századról beszélünk, 16. század elejéről, és aztán meg ugye később ő lett a jezsuita rend alapítója, illetve tulajdonképpen egy előhírnöke a reformációnak, az egyházi megújulásnak. Tetszik nekünk egy kicsit mesélni a jezsuita rendről, erről a társaságról, hát Jézus társaságnak hívták magyarul.
1: Persze, ugye, az én második családom jezsuita rend. Hát úgy volt, hogy amikor hát pap szerette volna lenni, akkor egyszer ezt bevallottam a Luzsinszki Alfonz atyának, akiket jártam Jóni, és ő azt mondta nekem, amikor ezt meghallott, hogy hát fiaskám, nekem az a legnagyobb örömöm, ha az én csemetém közül valaki papnak megy. Hát ez aztán engem bátorított, mert hát lám, ugye ő egész életében már paposkodik, és örül annak, hogy még valaki is erre vállalkozik, ez azt mutatja, hogy nem rossz foglalkozás, ugye. No és de miután ezt megmondtam neki, most ő tett föl nekem egy kérdés, hogy hát pap az van többfajta. Vannak egyházmegyés papok, akik a püspök alatt vannak közvetlenül, és vannak szerzetes papok. Te melyik akarsz lenni? Hát én azt feleltem, hogy ahogy a legnőmű atyák, hát egyházmegyés, persze egyházmegyés, ugye. És erre egy csodálkozásom, az Alfonz atya azt mondja nekem, hogy fiacskám, te nem fogsz belepasszolni az esztergomi papneveldébe, mert ott a nagy rész 18 éves falusi gyerekek jöttnek oda, akik papívatást éreznek, és azon kívül a szerzetes rendeknek van egy olyan saját lelkiségük, ami az ember erősíti és támogatja, amikor szükség van rá, én azt hiszem, neked jobb lenne szerzetes papnak menni. Hát én eddig nem gondoltam, de mint hogy megbíztam az Alfonz atyában, és fiatal is voltam, és mindjárt azt mondom, na jó, hát akkor leszek szerzetes pap. Egy nagyon egyszerűen ment a dolog, de az Alfonz atya még tovább kérdezi, ugye, hogy de a szerzetes is van többféle. Hát te melyik akarsz lenni? Akkor már én mondtam, ha szerzetes, akkor jezsuita. És erre után azt mondja nekem az Alfonz atya, hát az jó lesz, mondja. Na és így eldőlt a dolog, ugye?
0: De hát valahogy el tetszett dönteni, hogy miért pont
1: jezsuita. Hát ennek több oka voltak. Az egyik az volt, hogy az Alfonz atya, ő is valahogy a kedvelte jezsuitákat, és többször hívott meg jezsuita atyákat előadásokat tartani nálunk. Emlékszem főképp a Tornyos Gyula atyára, aki tartott nekünk egy beszédet a budapesti szegényekről, hogy a kis erdőzegy, ez egy nyomorcep, és menjünk oda segíteni a szegényeket, és ezt aztán tettük is a nyomában, és amikor ő beszélt nekünk, sovány, égőszemű valaki volt, és hát olyan volt, mint egy fákja, ugye, ez a Tornyos atya, amikor mondta teljes meggyőzéssel az ő dolgait. Aztán Az egyetemen én az óráktól nem járhattam, mert hát baptizis elő voltam, ugye, de a délutáni szemináriumokra néha elmentem, ugye, és ő például a közgazdaságtan érdekelt, hogy a Navadatil Ákos professzorodnak a szemináriumára oda bejártam. És ott találkoztam egy fiatal emberrel, akit úgy hívtak, hogy Őrsi László. Ő asszisztense volt a Navadatil professzornak, ugye, és meglátta az én gombjukomban a Mária kongregációs jelvényt, mert a legnagyobb magyarom az is volt Mária kongregáció. És mondta nekem, hogy te Mária kongregációs vagy? Igen, mondta nekem, hol? Hát mondtam, a legnagyobb magyaromban. Az egyetemi Mária kongregációban is jársz? Nem, nem is tudom, hogy az van, mondta neki. Hát mennyi minden szerdán van az összejövetelünk a Horánszki utcában, az itt van a közelben. És na jó, majd elmegyek jövő szerdán, mondtam, és el is mentem. És van egy szép nagy kápolna a Horánszki utcában, és a szerdán este tele volt, csupa fiatal egyetemistával, és az összejövetel abban állt, hogy a Varga László nevű jezsuita tartott egy előadást, ugye. És annak a Varga László később nagyon jó barátom lett, amikor rendbe beléptem, nálam pedig jó idősebb, amikor nagy feje volt neki, kopasz nagy feje volt, és remek hangja volt, csak úgy zengett belé a templom, és nagy önbizalommal lehengedett minden. Még emlékszem az a mondására, uraim, így mondta, hogy az ateizmus milyen badanság, mert minden oda szét rombolt az ő éles agyával, meg hatalmas retorikájával, úgyhogy nekem ez nagyon imponált, és attól kezdve utána már inkább kezdtem érdeklődni. Itt a Mária utcában, ugye, itt van a jezsuiták temploma, és hát néha az Alfonz atya elküldött oda, hogy hát ott valami kivel beszéljek, és akkor aztán azt kezdett nekem imponálni, hogy nincsen persejezés mise közben a Mária utcában, a Jézus szíve temploma, most sincsen, ugye.
0: Ó, az tényleg milyen zavaró, amikor ott csörgetnek, meg benyúlkálnak a sorok közé, miközben valaki el akar mélyedni.
1: Ugye, hát én ugye mind kamas fiú, ez rendkívül bosszantott engemet, ugye, hogy a minden templomban, miközben a papot misézik, jön a sekete sicsbás, egy hosszú rudon van egy zacskó, még egy csöngés volt átszerelve akkoriban, és zavarja az ember, ez a szentmisé. És kérem, ez a jezsuitáknál nem volt. Nincs persejezés, mert Loyola-i Szent Ignác ez betiltotta. Mi ingyen predikálunk jezsuiták, hogy ingyen hirdetjük Istennek igényét. Ha ajándékban adnak valami pénzt, hát azt elfogadjuk, nem utasítjuk vissza, de semmiféle fizetség, vagy díjszabad, vagy ilyesmi, hát az nincs nálunk. És hát ez aztán megint imponál nekem, és hát jók voltak mindig a szentbeszédek, a Mária utcai templomban értelmesek, meggyőzősek, szépen misésze atyák, hogy egyre inkább kezdtem vonzódni ezek iránt a jezsuiták iránt. És azután egyszer el is mentem a Hűvösorban, ott van az a Manréza nevezetű nagy épület, amit sajnos aztán elkoboztak a kommunisták, és határőrség főkapitánysága lett belőle. És ott voltak férfiak számára lelki gyakorlatok. Egész évben mindig voltak elegendő férfiak, akik jöttek 3-4 napra, vagy akár hosszabb időre is imádkozni, és Loyola-i Szent Ignác módszerével lelki gyakorlatot végezni. Ugye. És hát az alatt is én egyszer elmentem oda, és úgy éreztem, mert a jezsuita lelki gyakorlat abban áll, nem csak, hogy predikációkat hallgatunk, hanem imádkozunk, elmélkedünk, és próbáljuk ráhallgatni, hogy mit mond a szívünk mélyén nekünk az Úristen. Ugye. Nem fülünk el, halljuk azt, de mégiscsak a mi belső vonzásokkal Isten közli velünk az ő akaratát olyankor. Ugye. És hát akkor egyre inkább azt éreztem, hogy a Jézus Krisztus engem az ő kizárólagos szolgálatára hív meg, ugye. És hát akkor már csak az alkalmat vártam arra, hogy hát ezt a hívásra igen tudjak mondani. És hát mondom, apámnak volt a problémája, ugye, és de hát mintha ő is aztán már meghalt, ugye, hát akkor Jóisten elhárított minden akadályt, és szaladtam a újonc mesterhez, a Kovács Jenő atyához, hogy szeretnék jezsuita lenni, ugye. És hát ő bár elkésre, mert augusztusban van nálunk a belépés, vagy júliusban, szerintem az ünnep az július 31-ig, akkoriban léptek be az újjak, ugye, hát én már
0: Az volt Loyola és Szent Ignác halálának az évforduló.
1: Igen, az halálának a napja, igen. És én, ez már október volt, édesapám meghalt, szeptember végén halt meg, ugye, úgyhogy elkésem alaposan, de hát mégis csak még belefértem abba az esztendőbe, úgyhogy mondta a Kovács Enő atya, hogy hát jó, fölveszünk, de két héten belül gyere a Manézába, mert kezdődik a 30 napos lelki gyakorlat. Ez az újonc évnek a legnagyobb megpróbáltatása, 30 nap teljes csönd hallgatás.

0: Mint mondták, az igazgató mondta nekem, fiatalkoromban én is szerzetes szerettem volna lenni, de aztán mégse lettem, hogy ilyeneket. Úgyhogy hát szépen ezek a jó kívánságaival kísérve. De aztán szégyellem, mert egy dolgot csináltam, hogy azt gondoltam, hogy mindjárt itt lesz a szovjet hadsereg, és akkor utána, hogy létezhet nekem, majd még utána is papok, majd jezsuiták Magyarországon, amikor ateista kommunizmus jött, hát azt nem lehet tudni. És ezért én azt kértem a személyzeti osztálytól ott a Hitelbankban, hogy ne bocsássanak el engemet, hanem adjanak határidő nélküli fizetés nélküli szabadságot. És meg is adták nekem, ugye ezzel hagytam ott a Hitelbankot, hogy még most is határidő nélküli szabadságot tisztviselője vagyok a Hitelbankban. Csak hát közben megszűnt a Hitelbank, persze, de hát ezzel számot adtam, ugye. És hát mentem a jezsuitákhoz, és hát akkor hogy átvihadzott rajtunk a front, mindenféle élményekkel, ezeket azért nem kellett részletesen elmondani, mert ezek olyan, hát akkor mindenkinek voltak szörnyű élményei az orosz katonákkal, meg mindennel, ugye. De hát azt is megúsztuk, és utána egyre inkább 10 léptünk be együtt abban az esztendőben, úgyhogy hát azt gondoltuk, hogy a háborúnak a nagy-nagy pusztításai után majd építünk itt egy igazságosabb, testvérgyesebb és krisztusi Magyarországot. Nem tudom, is emlékeztek-e, a Kerka Jenő nevű jezsuitának a nevére, ő volt a Kalott mozgalomnak a megindítója. Ez a magyar agrári ifjúságot karolta föl, és nagyszerű volt idő, amikor 200 000 tagja volt ennek a mozgalomnak, és faluman rézák voltak, és népfőiskolák, és nagy összejövetelek, és minden, hogy akkor kezdtek a dolgok úgy alakulni, és hát mert azért az ember érezte, hogy ez a háború előtti Magyarország, az úri világ, ahogy most mondjuk, ahogy az mégsem volt egy jó világ, ugye, vallásszabadság az volt, ahogy a Prohászka Otokád mondta egyszer, keresztény kurzus van, de keresztények nélkül. Úgy sajnos hát, igazán a közéletben, meg a társadalmi segedésében a krisztusi gondolat azért nem volt uralkodó akkor, és hát főképp az igazságtalanság, ugye, meg hát a parasztoknak az elnyomása, meg a munkásosztálynak a sajnos sorsa, ahogy ez nem volt rendjén, ugye, mi szerettünk volna mostan egy igazán krisztusibb és szebb, és a Kalottnak a jelszavai azok voltak, hogy életerős népet, művel, falut, Krisztus és magyar, ilyen jelszavakkal ugye egy új ország építésében közreműködni. De azután beütött ugye a Rákosi korszak, mint tudod, ugye 1948-ban ugye volt a változás, az a híres kék cédulás választások, ugye, amikor mindenféle csalással, meg erőszakkal orosz hadsereg támogatásával átvették az egypárt rendszert, meg az uralmat, ugye, és hát akkor nekünk befellegzett, ugye. És mert a jezsuitákra különösen pikkelnek ám a kommunisták. És,
1: hát már miért?
0: Hát, mert tudják, hogy jól ki vagyunk képezve, értünk a filozófiához is, a társadalomtudományhoz is, önzetlenül az emberek javára igyekszünk dolgozni.
1: Jó, hogy nehéz fogást találni a jezsuitákkal.
0: Igen, ez az, úgyhogy hát ez nagyon volt, és ezért hát az összes épületünket elvették, rendháltakat, intézményeket, minden. Az utána következő évtizedekben valami 120 jezsuitát itt értekel koncepciós perekkel, mindenféle börtönbüntetésekre együtt, azt hiszem 1400 év, vagy mennyire itt értek el őket, hogy ezt kiszámítana valaki, ugye. Úgyhogy hát szétverték az egészet, ugye. És hát akkor jött a római előjáróságunktól egy üzenet, ilyen titkos utokon, hogy a felszentelt papok, jezsuita papok, meg azok csak maradjanak Magyarországon, és szenvedjenek majd mindenkivel, mert hát sejtettük, hogy hát sokan fognak szenvedni. De hogy a fiatalok, akiket még nem tudunk itt Magyarországon kiképezni megfelelően a jezsuita pappa, azok próbáljanak kiszökni az országból, és külföldön valahogyan szolgálni az Isten országának, hogy egyszer talán majd visszatérjenek Magyarországra, de hát az egyenlő, hogy mindesre jöjjenek ki. De hát ez volt

0: üzenet, és aztán megszervezték az előjáróink a szögdös és a határon különböző módszerekkel. A legfurább módszer az volt, hogy az egyik jezsuita munkásként elhelyezkedett a keleti pályaudvaron. És amikor voltak ezek a szerelvények, amelyek mentek egészen Párizsig, akkor mikor a szerelvény még kint állt a rendezős pályaudvaron, alászerelt egy feketére festett deszkát a vagon alá. És akkor volt egy ilyen hely, hova be lehetett bújni két embernek, ugye. És ez így szokodosták ki a kispapok külföldre. De hát aztán valami volt, ugye.
1: Hát elég filmszerűnek, kalandosnak tűnik.
0: Az kalandos volt, ugye, mert egyik oldalon jég hideg, mert tél volt, a másik oldalon a fűtőcső ment, ott meg forró volt, ugye, és egészen a lincig kellett ott kuksolni, mert Ausztriának a keleti része az még orosz zóna volt. Ugye.
1: Jó, így tetszett kiszökni?
0: Hát én nem ezen a módon, de jó barátom közül többen is, ugye, ezzel szültek ki, és hát az sajnos az utolsó kettő az lebukott, ugye, mert valahogyan elromlott valami ottan a vagon alatt, és egy szerelőbe mászott, és az észrevette ott rejtőzködő kettőt, ugye. Hát én csak egyik rendtársam, rokona lakott a Fertőtó melletti faluban, ugye, és ővel vettük fel a kapcsolatot, és éjszaka ketten, én meg egy másik jezsuita, hát átmásztunk a kerítésen.
1: Eltetszett tévedni.
0: Igen, igen. Hát ott mindenfélék voltak, ugye, és, de hát mégis az is sikerült, ugye. Aztán, amikor már Bécsig eljutottunk, ugye, ott aztán már a jezsuitán lehetett megszállni, kaptunk egy hamis személyazonosság igazolvány, aminek az volt a baja, hogy azt hiszem, a francia megszállhatóság állította ki ezt a igazolványt, amiben a fényképen, az én fényképen az belerakták, de a többi adat az nem stimmelt persze. Azok szerint én alacsony termetű kék szem is, hogy mi voltam, ugye, de a muszka az úgy se érte, a szöveget úgy, hát ez nem volt baj. Viszont az volt a baj, hogy a igazolványon van egy pecsét is mindig, ugye, és a pecsétnek a háromnegyed része az van a papíron, és egynegyed része az meg a fényképen, ugye. Úgyhogy az mindig újra kellett csinálni, odahamisítani az illetőknek, és hát amikor megkapom az én igazolványomat, ott volt benne a fényképen, annak nem megörültem, de nézem a pecsétemet, hát kérem, az osztrák állami pecsét, az egy sas, ugye. És az én sasomnak két farka volt, és csak egy szárnya volt. Ugye? Hát rosszul nyomtad a szerencsétem francia, azt a pecsétet, ugye. Hát,
1: valami testészből kettő volt, arra emlékezettes.
0: Igen, úgy, hogy aztán hát nyálasztam azt, hogy ne látszódik világosan, de szerencsére, amikor az ENSZ folyónál ugye átment a vonatunk, ugye, az operenciából, ugye, hát akkor az orosz baka csak egy pillantást vetette erre, és hát nem kutatta, hogy hát ez milyen, ugye, és aztán, mikor átérkeztünk már a francia zónába, hát ott aztán már rendben voltunk, ugye, és hát most azután jött az, hogy hát mi csináljuk az életünkkel, ugye. Ha valaki szerzetes, hát akkor nem saját maga dönti el, hogy hol dolgozik, pláne a jezsuitakon, nálunk az engedelmességet nagyon hangoztatják, úgyhogy az előjár mondja meg, hogy mit csinálsz és hol szolgálsz az Úristennek, meg az embereknek. De azért kérelmezni az szabad. És én és egy kedves rendtársam, a Nemes Ödön, mi írtunk egy-egy levelet a Rómában székelő általános rendfőnöknek, és azt kértük, hogy küldjön bennünket misszionáriusnak Japánba. És jött a válasz, ugye, hogy elfogadom a jelentkezésteket, mentek majd Japánba, de a Nemes Ödön az azonnal induljon is hajóval, a Nemesegyi Péter, az pedig először jöjjön le Rómába, és ott végezz el a teológiai tanulmányait, ami még hátra vannak. És utána, amikor befejezte egy doktorátus szerzett teológiából, akkor majd megy Japánba. Hát így eldőltek a dolgok, ugye.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Drága hallgatók, vendégünk Nemesegyi Péter. Különös fordulópontra érkeztünk az ön életében. Egyébként engem mindig is nagyon megfogtak az utazó térítésekről szóló történetek, a jezsuiták utazó térítéséről, sőt, hát gyerekkorom egyik nagy emléke volt a Misszió című film, ami pont egy ilyen sztorit dolgoz fel, egy dél-amerikai történetet.
2: Robert De Niro, ugye, volt a főszereplő?
1: Igen, és hát ugye Magyarországon betiltották a Jézus Társaságot, ön külföldre szokott, és ön kérte, hogy Japánba mehessen a missziós küldetésre. Na de miért éppen Japán?
2: Hát az egyik az úgy, hogyha már nem dolgozhatok itthon, hát akkor egy olyan helyre megyek, ahol minden jezsuita ugyanolyan helyzetben van, vagyis meg kell tanulni a helyi nyelvet, mert a Németországban, a Franciaországban ilyen helyre kérdezkedtem volna, hát akkor hátrányban vagyok a benszülőtekkel szemben. Ez is azért közel játszott. De a fő dolog az volt, hogy hát a mi rendünk kezdettől fogva a katolikus keresztény hit védelmére és terjesztésére alapítatott. Úgyhogy ez kezdettől fogva a jezsuiták a nem keresztény népek felé hirdetni az evangélium, ezt szerintem egyik lényeges feladatuknak. No, és miért éppen Japán? Hát a Loyolai Szent Ignácnak egyik első társa, aki a Párizsi Egyetemen tanult, akárcsak Szent Ignác, és ottan csatlakozott hozzá, az Xaveri Szent Ferenc volt. Francisco Javier, ez lenne a helyes kiejtés a nevének. Ő is egy baszk neves ember volt, akárcsak a Szent Ignác, ugye. És jó pár éve fiatalabb volt az Ignácnál, és elvégezte a 30 napos lelki gyakorlatot ő is, és teljesen hát Ignácnak a gondolkodás módja, hogy hirdetni az evangéliumot méghozzá ingyenesen, ez tetszett neki, és erre akarta rászentelni az életét. Ugye az akkor egyháznak a nehéz helyzetében, ahol a pénz annyi mindent megrontott, hogy egy új jobb szellemet próbálja megvalósítani.
1: Ugyanaz a Szent Ferenc, aki Indiába költözve
2: alapított
1: ott több
2: igen,
1: rendet.
2: Igen. Hát az volt, hogy még a pápától még nem jött meg az engedély arra, hogy a jezsuiták egy új szerzetesen legyenek. Szent Ignác már benyújtotta a kérelmet, de voltak 1538-39 körül, ugye, voltak, akik ellenezték új szerzetesrendek alapítását, úgyhogy nehezen ment a dolog. De már akkor, ugye, Szent Ignác ott lakott Rómában, és a Xaveri Szent Ferenc volt az ő titkára. És a portugál király, egy János nevű király, akire rá volt bízva a kereszténység terjesztése az összes portugál gyarmatokon, ugye, mert ahogy a spanyol királya bízta a kereszténység terjesztését, a Dél-Amerikában, az akkori pápa, a portugál gyarmatokon, a portugál királynak volt egy lelkismereti kötelezettsége. És hát nem voltak megfelelő emberei a királynak persze, és hallott arról a Párizsban működő portugál tanároktól, hogy vannak ilyen fiatal 80-10, vagy akár még többen is okleveles, okos, önzetlen, az egyház reformálni, buzgolkodó emberek, ott a Szent Ignác körül, ugye Loyola Ignác körül, és hát szerezzen tőlük, vagy 20 embert, akit én elküldhetek Indiába, amelyik hát az egész közöket. Hát az Ignác, amiket meghallotta összes napjakedét, hát összesen vagyunk 20-an, hát ha neked a 20-at kimarad Európa, meg a világ számára, hát azt mondta, hát küldhetek 2, de többet nem, ugye. És hát akkor épp az ő Ferenc az ott volt nála, voltak éppen eleinte nem is a Ferenc leszett a választása, hanem egy másik társára, a Boba Díjára, de épp akkor beteg lett hirtelen, úgyhogy gyorsan kellett valaki, hogy mehessen Lisszabonba, és még odaérjen, amikor indulnak az Indiába menő hajók. Hát egy Rodriguez nevezetű portugál születésű társát, meg a Ferencet bízta meg a Szent Ignác, már még nem volt akkor rendfőnök, de hát jó barátja volt, mondta, ez egy neked való feladat, Ferenc, mennyi a távol kellett megtéríteni, ugye. Hát aztán Ferenc el is indult, és ottan Portugáliában az ő társa, Rodriguez, annak a szentbeszédei annyira megtetszettek a királynak, hogy ott tartott a udvari káplánnak, úgyhogy csak a Ferenc ment egyedül a portugál hajónak, minden évben mentek, ugye Afrikát megkerülve, ugye Indiába, az ottani ottani portugál gyarmatokat. A portugálok azok kevesebben vannak, mint a spanyolok, ezért nem hódítottak meg nagy területeket, hanem is ilyen támpontokat, ugye. És Indiában a nagy támpont az Goa városa volt. Ott már volt egy templom és egy székesegyházféle, ott voltak felentesek, voltak más papok, de valahogyan még nem volt eléggé ellátva egyházi részről az ottani szolgálat. És a Szent Ferenc kap a pápától is egy megbízó levelet, hogy mint pápai követ mennyire Ázsiába, és hirdetett az evangéliumot. És megérkezik Indiába, és ott kezd nagy buzgósággal hirdetett az evangéliumot szegényen, a szegények között. Hall arról, hogy Dél-Indiában vannak megkeresztelt indiaiak, ilyen gyöngyhalászok, szegény nép, és megkeresztelik őket valami portugálok, de aztán senki sem törődik velük. És akkor oda a Ferenc is, és azoknak tanítja a mi atyánkhoz üdözlégyet, a katekizmus, stb. És írja a leveleit, amelyek az a nagy furórét keltettek Európában, ugye, hogy itt, amíg a Párizsi Egyetemen butaságokról vitatkoznak egymással a fiatal papnövendékek, itten olyan nagy szükség lenne azok, akik hirdetik az evangéliumot, olyan tárgyon nyitva van a kapu, itt a gyerekek még enni se adnak nekem időt, mert azt követelik, hogy tanítsam meg nekik a mi atyánk az üdvözlégyet, és én tanítom nekik, bár a nyelvet nem nagyon jól tudta felenni, de hát szóval teljes odaadása, és élvezte ezt a hithirdetést. De eredményes is volt, de azért az volt neki mindig a bánata, és emiatt írt haragos leveleket is a portugál királynak, hogy a gyarmati tisztviselőit, akiket te küldesz Indiába, azok az ő kaprisságukkal és keresztény életmódjukkal, hát megszáfolják azt a rossz példájukkal, amit én itt hirdetek, csinálj már valamit, ez így nem megy. Hát a király próbált is valamit csinálni, de nem nagyon ment neki se a helyzetnek a megjavítása, Ferenc már kezdte magát nem jól érezni Indiában, ugye. És valami belül hajtotta őt, hogy hát menjen odébb, ahol nem rontják el az a hitelét az európaiak, ugye ezek a katonák, meg kereskedők, meg kihajlottan, hát nem az is országát terjesztették, hanem a maguk hasznát keresték, ugye. És ezután India déli részén van egy Mylapur nevű város, ahol hagyományosan tisztelik Szent Tamás apostolnak a sírját. Hogy a Tamás, a 12 apostol egyike Tamás tényleg Indiában járt-e, vagy sem, nem biztos, de az indiaiak azok...
1: Az indiaiak nagyon hisznek benne.
2: Nagyon hisznek benne. És ott van a sírja, és Ferenc azon mindenesetre 3 napig imádkozott a Tamás sírjánál, és valamilyen olyan megvilágosítást kapott, hogy menjen keletebbre. És egy portugál, a legkeletebbi portugál támon pont, akkor Malakka volt a Malái félsziget. Odáig még elment portugál hajóval, onnan aztán egyedül ment tovább a valami szigeteket a Csendes óceánban, hogy ott is hirdesse az evangéliumot. És Malakkában történt az a nagyon-nagyon fontos találkozás egy Yajiro nevű japán fiatalemberrel, aki valami okból Japánból kiszökött, és Manilában tartózkodott, és tudott már portugálul. És összebarátkozott a Ferenccel, és a Ferencnek a személyisége, hát az egy magnetikus személyiség volt, ugye, és tudott már beszélni portugál nyelven ezzel a Yajiroval, olyannyira, hogy hát az keresztény lett, és a Ferenc meg is keresztelte őt, ugye, és mondja neki ez a Yajiro, ugye, sajnos nem tudjuk a családi nevét, csak ezt a Yajiro nevet, hogy hát a Japánban Jézusról ott még senki soha nem beszélt, és hogyha te oda eljössz, és olyan szépen megmondjál a dolgokat az én honfitársaimnak, ahogy most nekem mondjál, biztosan sokan fognak hinni Jézusban, gyere Japánba.
1: Hát, és itt kezdődik az a legenda, hogy ő mondta ki először Jézus nevét Japánban.
2: Ja igen. És hát ezt nem kell neki kétszer mondani, ment is. Egy portugál hajó oda már nem ment, hanem egy kínai kis hajócskán érkezett meg 1549. augusztus 15-én Kagoshima kikötőjében Dél-Japánban. Én többször jártam Kagoshimában, az van egy emlékmű, az a helyen, ahol Ferenc Valószínűleg kikötött ez a hajóval, ugye, és akkor kezdődött Japánban a keresztény század. Ugye. Mert a Ferenc nem tudott japánul, mert a Jadzsigyó próbált tolmácsolni, de nem nagyon ügyesen persze, de mégis mondom, a Ferencnek csak állni kellett, így lennie kellett, hogy már valahogy áradjon belőle valami, ugye valami vonzó erő, és hát mégiscsak hát már a hárman mentek együtt, Ferenc is még két más jezsuita, és a hárman...
3: Bocsánat,
1: tessék fölvenni fejhallgatót, és akkor...
3: Egy pillanat, szülelmet, hallgatom.
4: Tilos rádió?
1: Igen. Parancsolj, kedves hallgató.
4: Hogy most meg lehet szakítani bácsit?
2: Tessék!
3: Már megtetted, úgyhogy figyelünk a kérdésre.
4: Jó. Halló, jó napot kívánok!
2: Jó napot! Tessék!
4: Szeretnék föltenni egy kérdést, ha bár nagyon-nagyon érdekes ez a történelmi visszatekintés is, de hogy... Igazából engem ottan szöget ütött a fejembe, amikor arról volt szó, hogy a kereszténységnek a mindig is célja volt, vagy feladata, hogy ahol más vallásúak éljenek, oda menjen téríteni. Tehát, hogy miért kell a más vallásúakat, például, hogy Japánban is az úr azért ment el, már mint az interjú alany úr, hogy ezt mondta, hogy mert hogy mindig is célja a keresztény térítőnek, a más vallásúnak a megtérítése, tehát hogy ezt nem tudom fölfogni, hogy miért. Letenném választ kaphatok, és
2: persze,
4: persze. Nagyon köszönöm.
2: Persze, hát csak röviden persze, de... Hát a dolognak a kiinduló pontja az evangéliumokban olvasható, a Szentírásban, ugye? Mind a négy evangélium azzal végződik, hogy Jézus azt mondja a tanítványainak, menjetek az egész földre, a föld szélső határáig, és hirdessétek ezt az örömhírt, ugye, amely rólam szól, ugye, az Isten országának az evangéliumot hirdessétek. Hát Jézusnak ez a parancsa azt mondja, hogy tegyetek tanítványokat, minden népet, minden nemzetet, hát ezt én és mi nagyon komolyan veszünk, ugye. De persze sose úgy hirdetjük, hogy mások ellen harcolunk, vagy erőszakot követünk el. Néha csináltak egyszerűen ilyet, de az helytelen volt, ugye. Hanem egyszerűen mondjuk az embereknek, hogy hát az Úristen megszólította az embereket Jézus Krisztus által, beszélt nekik, elmondta nekik, hogy mi a jó, mi a rossz, és megígérte nekik az örök életet, hogyha a szeretet útját követik, és szeret titeket, és Jézus meghalt te érted is, és ezért, hogyha úgy érzed, hogy ez elfogadod, és igaz, hát akkor csatlakozzál azokhoz, akik hisznek az evangéliumban, és terjesztik a szeretetnek az országát ebben a világban. Ugye? Hát ez a Jézusi parancs a kiinduló pontja az egésznek, ugye. Na hát én ott a Japánban meghirdettem egy kurzus, amire mindenki jöhetett, aki akart, ugye nem kell semmiféle tandíjat fizetni, vagy mit, ugye, csak egy feltétel volt, hogy ne legyen még egy megkeresztelt keresztény az illető, hanem hát valaki más, ugye. Akik ott jöttek, voltak mindenfélék, eleinte csak 23, aztán már 80-100-an voltak, és azok hát Istenben általában úgy hittek, hogy van valami, de nagyon homályosan, hogy a mindennek az alapja az egy nagy jóság, egy nagy irgalom, ugye? És a Szentlélek az súlya mindenkinek a lelkében, hogy jónak lenni jó, és szeretni, ugye? És a kereszténységnek egy nagy-nagy jó pontja az, hogy Jézus is ugyanezt mondta meg nekünk, és mondta, hogy igen, higgyél a te szívednek, higgy azt, amit az sugal neked a Szentlélek, hogy jónak lenni jó, és másokért élni, és szolgálni, és segíteni, hogy az a jó életet ment tenni, az a jó életet rontani, az a rossz, meg szóval olyan dolgokat, amiket már mi tudunk, de talán túl szépnek tűnik, hogy ráadják az életünket. És ezért én, amikor ezeknek, akiket jöttek és hallgattak engemet, mindig úgy beszélt a kereszténységről, hogy először ezeket hangoztattam, amiről sejtettem, hogy a Szentlélek már megsúgta nekik. És ezek egyszer nagyon rábólintottak. De utána persze elmondtam ennek a Jézusnak az életét, halálát, azt is, hogy az Úristen ő feltámasztotta, és Jézus él, és velünk van a világ végéig, és akkor, hogyha valaki most az Úristen, aki ülte nekünk Jézust, ő valahogyan hátulról is jön, az embereknek a szívét, lelkét nyitogatja a Szentlélek, és rávezeti őket arra, hogy megnyíljanak ennek az örömhírnek, ugye. És az olyan szép volt, amikor jelentkeztek ezek a japánok, ugye voltak ott közöttük munkásember, meg egyetemi tanár, meg volt köztük nő, meg férfi, meg voltak középiskolások, voltak nagymamák, mindenfélék voltak, és ott álltak előttem 20-an vagy 30-an, ugye, és akkor én föltettem mindegyiknek külön-külön a kérdés, hogy hiszel-e Istenben mindenható atyában? Hiszel-e Jézus Krisztusban haláláltal és feltámadását? Hiszel-e a Szent Lélekben egyházat, örök életet? És akkor önkéntelenül is találkozott a pillantásunk azokkal, akik ott álltak előttem, az az egyen mindig, mert egyenként jöttek, ugye, és hát akkor feleltek, és még hozzá mindegyikük azt mondta, hogy Shinjimasu, ami annyit jelent, hogy hiszek. És én mindig elcsodálkoztam, hogy hogyan csodában hisznek ezek ilyen bámulatos dolgokat, hogy van Isten, hogy velünk az Isten, hogy szeret az Isten, hazavár az Isten, de hát hitték. És mindig a maga módján mondta, volt, aki mosolyogva, volt, aki könnyes szemmel, volt, aki suttogva, hát úgy megoldhatóra volt, aki nagy hangon elkiáltotta magát, gondolva, ez most egy hitvallás, ugye, de mind azt mondta, hogy hiszek, ugye, és azután jó, rájuk locsantottam a keresztvizet, hogy megérezzék, hogy hát újjászülettek vízből, Szentlélekből, és ebből megalakult egy új közösség, ugye, akik hát egymással is összebarátkoztak, és részt vettek az új asztalánál.
1: A Shinjimasuból azt gondolom, hogy nem magyarul tetszett föltenni ezeket a kérdéseket.
2: Hát japánul ment persze.
1: Hát japán. Persze japánul ment. Hány nyelven tetszik beszélni?
2: Hát úgy 80, 8 nyelven körülbelül.
1: Az elég sok.
2: Szerencsém volt, mert már csecsemőkoromtól kezdett, tanultam 3-at, ugye. A magyar, németet, franciát, azokat úgy tanultam, mint hogy a kisgyerekek tanulják az anyanyelvüket. Úgyhogy aztán a többiek aztán már könnyebben bejöttek.
1: Gondolom a latin volt.
2: A latin volt, meg azután hát az angol, mert a külföldön sok időt töltöttem Olaszországban, rám ragadt az olasz, sok spanyol osztálytársam volt, rám ragadt a spanyol. Tehát japánt azt elég sok fáradtsággal tanultam meg.
3: Bár... Az nem ragadt.
1: Bár azt tetszett érni, hogy azért a japán nyelv az elég könnyű, mert a nyelvtani szerkezete, sőt a japán emberek gondolkodásmódja is nagyon hasonló a magyarokéhoz.
2: Igen, magyarok számára sokkal könnyebb japán megtanulni, mint bármely más európainak. Mert tényleg, ahogy mondja a szórend, meg a nyelvtan, az szinte azonos, nagyon hasonlít. És nehéz kiejthető hangok igen vannak a japánban. Csak hát az a baj, hogy a japánok az írást ugye, azt átvették a kínaiaktól. És az aztán nagyon szép a kínai írás, gyönyörű, de hát az aztán tanulni kell. Mert kínai írás el, az van vagy 30 ezer, ha nem több, ugye. És hát azokat én magolgattam, és az egy kézügyesség is kell azokat szépen írni, úgyhogy abban, hát írtam olyan kínai-japán nyelven könyveket, de abban azért nem tartom magamon nagymesternek, de szóval az nehéz az írás, de beszélni az elég hamar ment nekem.
3: Mikor érkezett Japánban?
2: 1956-ban érkeztem Japánba.
1: És ott emlékszem, hogy 56 és 93 között, amikor haza tetszett jönni, akkor a Szófia Egyetem hittudományi karának volt ön a professzora.
2: Igen, úgy van, igen.
1: Tehát amellett, hogy voltak ezek a térítések, és voltak ezek a prédikációk, közben még hittudományt is tanított.
2: Igen, igen.
1: Gondolom azt is japánul, meg latinul.
2: Hát ugye a főállásom az volt, hogy ennek az egyetemnek vagyok a hittudományi karán, a professzorán, később dékánnal is megválasztottak többször. És eleinte, mikor Japánba érkeztem, akkor még az volt az egyházban a szabály, hogy a papnövendékeknek latinul kell tanítani a teológiát. Úgyhogy hát az latinul tanítottam szegény japánoknak, az egy kín volt, mert hát ők nem tehetségesek a nyelvekre. Amilyen tehetséges a technikai dolgokra, olyan tehetségtelenek a nyelvekre. Úgyhogy latinul hát nehezen tanultak meg. De azután jött ugye szerencsére a II. Vatikáni zsinat, és a misé is már most magyarul megy, illetve a népnyelvén, japánban japánul, és már nem annyira forszírozzák a latint, ugye. Úgyhogy azon áttértünk a japán nyelvre a teológiai oktatásban, ugye, és attól kezdve már sokkal könnyebben mentek a dolgok, ugye. Hát így volt azután, hogy hát ottan a hittudományi karon tartottam ezeket a szakelőadásokat, dogmatikából, szentes tudományból, katekentikából, meg apologetikából, milyen dolgokat, de azután az általános, a többi kar, mert a Szofia Egyetemek 8 kara van, és 11 000 hallgatója, ugye, és a hittudományi kar az egy aránylag kis kar, kis létszámú kar, de a többi kar növendéke száma, és meghirdettem szabadon választható órákat, ugye, vagy a kereszténység alapgondolatairól, hogy mi a kereszténység, vagy pedig hát később egyszer csak kedve kerekedett, hogy a Mozart zenéről tartsak órákat, hát az lett egy másik, az lett a legnépszerűbb előadásom, az órám ott az egyetemen, és hát nagyon élvezem én is, meg a diákok is.
1: Azt tetszett írni a japánokról, hogy szorgalmasak, udvariasak, előzékenyek, van bennük valami gyermekdettség, de örülnek a kis dolgoknak is, szeretik a szépet, és rendkívül esztétikusak. Ott minden szép, szépek az emberek, a ruhájuk, a természet, a fák,
2: hát ez úgy van, igen. Hát ez nagyon megkönnyített az embernek az életét a Japánban, hogy tényleg olyan udvariasak, ugye, és egy jó indulat is van amúgy udvariasság mögött, nem csak egy színjáték az, ugye, és de az, hogy kerülik az összeütközéseket, a vitákat, az nagyon megkönnyített embert. Nem véletlenül van kevesebb infarktus és szív, meg gyomorfekély Japánban, mint más országokban, és a leghosszabb életvállandóság átlagos az Japánban van. És gondolom egyikhez, talán ez csak az én feltételezésem, egyik oka az, hogy nem bosszatják annyira egymást az emberek, ugye, hanem szépen igyekednek mindenről szépen megegyezni, és hát azt mondanám, hogy háj, igen, és nem azt, hogy hát jól oda mondta neki, ez nem tesz így akadva, hogy mit szoktunk csinálni, nem, minden szépen becsomagolnak, ugye, és óvatosan mondják meg, amit meg akarnak mondani. De persze ennek az a hátránya, hogy nagyon nehéz arra rájönni, hogy igazán mit is gondolat a japán. Mert nem azt mondja, amit gondol, hanem azt mondja, amiről gondolja, hogy én szeretném, hogy mondja.
3: De nem csak ilyen képél Japánból, hát ugye sokat változik Japán, tehát hogy a második világháborúban egy hát negatív kép élt Japánról, nagyon erőszakos embereknek tartották, hódítónak. Ennyire megváltoztak így? Hát, mit tapasztalt
2: hát
3: így?
2: Nem. A japán hagyományos erkölcs az konfucianista erkölcs. A konfucianista erkölcs az egy zárt erkölcs, ugye? Ott a japán erkölcs működik a japán társadalomban belül, de azon kívül már nem működött, ugye? Az, hogy amikor ők mentek más országokba, hát azokat után már nem is tekintették ember számba, ugye? Még aránylag a kínaiakkal, de még ott is kegyetlenkedtek eléggé, ugye?
1: A konfucianizmus az nagyon, nagyon hierarchia hívő például.
2: Igen, az is van.
1: Ami azért látható a japán rendszerben is, meg az a rendszerben is.
2: De azért a konfucianizmusnak van nagyon-nagyon szép vonásai, például az emberiesség, ugye, azt úgy írják, hogy az ember írás jelet írják, és mellé két vízszintes vonást. És a két vízszintes vonás az annyit jelent, ha csak egyedül ez a két vonás van, annyit jelent, hogy kettő. Tehát ember is kettő, és annyit jelent, hogy az ember akkor igazán ember, ha kettesben, illetve többesben van, másokkal van, másokért él, másokért rávél, másokért felelősséget vállal. Ugye ez a kínai ren, japán jin, ugye ez egy nagyon-nagyon szép alapvető emberi beállítottság, ugye, hogy a másik az ember számba venni, és figyelmet. És aztán egy másik alaperényük pedig a rej, ugye az pedig az udvariasság, megadni mindennek a módját. És ez most kicsit megváltozott, de még mindig ugye sokkal udvariasabb ők, mint mi. Ugye, a sok hajlongás, meg minden, ugye, és a japán tea, ugye, a zöld tea, annak az előnye, hogy semmi íze nincsen, ugye, és de viszont azt szopogatjuk, ugye, és megnyugszunk, és megegyezünk 20-30 dologban, és utána számára nehéz veszekedni, ugye, mert megegyeztünk egyet. És minden olyan keses, olyan szép, ugye, hát a kimono, mi csodálatosak ez a viselet, ugye, meg a tenger, meg a hegyek, meg a bambuszligetek, meg a bambusz, az is olyan, mint a fenyő, ugye, télen is ott vannak a levelek is rajta, a hó, hát ez csodálatosan szép. És a kínai képek, meg minden, ezek úgy, hogy...
1: Volt a 20. században egy történész, az Arnold Joseph Toynbee, aki keleti történelem analitikusként dolgozott, és ő egyszer azt mondta, hogy a 20. század történelmének legfontosabb eseménye a buddhizmus és a kereszténység közti párbeszéd megindulása volt. Ezt hogy tetszik látni?
2: Hát, Toynbee ismerem ezt a mondását, igen, de lehet, hogy igaz, de azért a párbeszéd, hát egyes kis csoportok gyakorolják, de hogy egy nagy mértékben ez már megindult volna, ezt talán még nem lehet állítani.
1: De a párbeszéd az benne van a szóban is, azt ketten csinálják, egy pár beszélgetés.
2: Hát ez igaz, igen, igen. Hát én is a főképp a zen felekezetnek a buddhistáival sikerült párbeszédet kialakítani. És az egy szép dolog volt, hogy buddhista szerzeteseket meghívtak bencés szerzetesek Európába, és elejezték őket az ő rendházaikba. És ott a 2-3 hétig ott éltek velük együtt, az imádságon is részt vettek minden, és semmi nehézség nem volt, semmi botrány nem okoztak, sőt ellenkezők udvariasabbak voltak, mint talán a bencések. És ezt aztán viszonozták, a japán zen szerzetesek meghívtak a bencéseket, hogy egy ideig náluk tartozoljon. Ez úgy hallom kevésbé jó sikerült, mert ott ezek az európaiakat ottan úgy kellett ülni, hogy a sarkokon ülnek, és hát az európaiaknak ez nem megy, úgyhogy ott nehezebben sikerült, azt nem is. De azért vannak már érintkezési pontok. Nekem soha nem volt arra indításom, hogy a buddhista legyek, de viszont, hogy a buddhizmus ez egy nagy vallás, egy szép vallás, és Ázsia népeinek nagyon sokat segített azt, hogy ottan elterjedt a buddhizmus. Ezt vallom, ezt hiszem, ez így van.
1: Van egy pár kérdés, amit hallgatók tettek föl. Az egyik az, a cél szentesíti az eszközt. Ezt egy hallgatónk, Csabai Gábor kérdezi, hogy ez a mondás, amire nagyon sokféle helyen hivatkoznak, leginkább rémisztő dolgok elkövetésének szentesítésekor, hogy ez vajon tényleg Loyolai Szent Ignác mondta-e, bár a legtöbb forrás azt mondja, hogy Machiavelli volt, aki ezt mondta.
2: Igen, Loyolai Szent Ignác nem mondta ezt, ezt mindig mondják rólunk, hogy ezt mondtuk, de nem igaz, egyszerűen nem igaz. Ugye. Talán azért fogták ezt ránk, mert azért az igaz, hogy mi nem ajtósulunk be a házba, hanem ilyen, ez a japán mód, hogy először inkább semleges dolgok dolgokról beszélgetünk, és igyekezünk megteremteni a megfelelő hangulatot, és amikor a másik ember belsőleg fölkészült arra, hogy már elbírja, megbírja hallgatni nyugodt lélekkel azokat a dolgokat, amiket igaz akar neki mondani, akkor rukkolunk elő vele, ugye. Tehát ha valami igaz, az még nem feltétlenül elég ok arra, hogy már mindjárt megmondjam, hanem mert hogyha egy nem jól előkészített terepben mondunk dolgot, ami magban végül igazak, hát az félreértés okoz, és kárt okoz, ugye. Úgyhogy a közös pontokat megtalálni, az, amivel megegyezünk, az, ami mint ember, én is, meg te is valljuk, ugye, hát ennek örülni, ezt megalapozni, és ezt lehetőleg egyre inkább kiterjeszteni, hogy mennél több dologban értsünk végül egyet. És ezért erre olyan eszközöket, amik magukban véve nem rosszak, hanem talán semlegesek, azokat föl lehet erre használni. Például a jezsuiták, ugye a japánoknak nagyon tetszett az akkori európai zene. Az európai misszionáriusoknak a japán zene egyáltalán nem tetszett, fura módon. Azt kakofóniának érezték.
3: Még most is tetszik a japánoknak, az európai zenén rengetegen tanulnak.
2: Igen. De például ugye a japánok is megtanultak ilyen gitározni, mert az akkori lanttal játszani, meg kvartetteket játszani, és ez nagyon tetszett a japánoknak, ugye, úgyhogy ezzel lehetett oda a lelkükbe férkőzni. Egy olasz misszionárius a 16. században, az Organtino atya, az írt egyik levelében egy kicsit túlzás volt a levél, hogyha elküldenétek nekem ide Japánban egy 50 fős jól képzett énekad, én egész Japán keresztény lenne attól.
1: Az is mennyire jó fegyver a zene, tényleg.
2: Úgyhogy ezzel kezdeni, ugye, és
1: tetszik, tud nekünk valamilyen praktikus jezsuita tanácsot adni, hogy hogyan rendezünk le egy vitát? Vannak ilyen viták, általában, amikor úgy látom, amikor beleviszik az emberek az érzelmeiket, akkor nagyon elszabadul minden, mert érzelmekre érzelmekkel reagálnak, és az egész szétfolyik. Erre van valami jó jezsuita módszer?
2: Hát igen, hát jezsuita módszer. Az egyik fontos dolog az, hogy igazán hallgatni a másikra, mert a legtöbb vitánál az egyik nem hallgatja a másikat, már eleve feltételezi, hogy az egy gonosz, egy buta, egy ellenséges, egy csaló, vagy micsoda, nem, hanem minden emberi mondásban van legalább egy szemelnyi igazság, ugye, talán ügyetlenül fejezi ki, talán nem teljesen mondani kell, de hogy teljesen csak butaság az, amit mond, az nem valószínű, ugye. Tehát felfedezni azt talán csak Parányi, de az a igazság magot, ami ott van a másik ember állításával, az egy nagyon fontos dolog. Ahogy önök is mondják, ugye így kezdeni a dolgot, és azután ugye például a felfedezni az, hogy hát a buddhista irgalom és a keresztény szeretet nem azonos, de azért hasonlít egymáshoz, ugye. A Kung mester, a Konfúciusz, ugye, ő mondta azt, amikor megkérdezett tőle az egyik tanítványa, hogy mi az emberiesség, ez a ren, amit ő mindig mondott, akkor azt felelte, hogy szeretni az embereket. Na lám, ugye itt van, arra gondolok. Vagy hogy ugyanúgy örülj más sikerének, mint a magadének, meg ilyeneket, ugye.
1: Tehát, hogyha akkor egy ilyen vitába keveredek, akkor először tudatosítsam magamban, hogy mennyire szeretem az embereket,
2: igen,
1: és aztán keressem meg a másik mondani valójában azt az igazságmagot, azt a valóságmagot, igen, amire úgy reagálhatok, hogy abból egy értelmes beszélgetés
2: igen,
1: lesz.
2: Igen, igen.
1: Ez nagyon jó. Ez szuper. Na, köszönöm szépen. Ez nagyon jó. És
3: nekem is lenne egy kérdésem, még itt a korábbiakra visszautalva, hogy itt egy, ön ugye disszidált annak idején Magyarországról, igen, hogy egyrészt mennyi ideig volt távol Magyarországtól, mennyi ideig nem jöhetett haza, illetve milyen útlevéllel élt Japánban?
1: Milyen útlevéle tetszett Japán?
2: Ja, ó, hát az nagyon komplikált volt, mert nem volt semmi útlevelem, ugye semmi. Eleinte egy menekült Nansen pass, vagy minek hívták, egy ilyen nyavás dologgal utazta, az mindig nehézségem volt. És aztán az lett, hogy a Vatikán állam, az egy független állam, ugye, az megkönnyörült rajtam, és adott nekem egy vatikáni útlevelet, szolgálati útlevelet. Nagyon ünnepélyes kínézi útlevél volt, ki lehetett hajtogatni minden, ugye, és az abban állt, hogy a Nemesegyi Péter Jezsuita szerzetes a Vatikán szolgálatában áll. És ez, a japánok nem igen láttak még ilyen útlevelet, mert kevés van belőle, és de azért utána néztek, hogy létezik a Vatikán állam, tényleg szuverén állam, és kiadta útleveleket, és így aztán megkaptam a tartózkodás engedélyt. De azért mindig probléma volt vele, mert én igazándiban nem állok a Vatikán szolgálatában. Hát közvetve valahogy igen, mert a jezsuita rend az a pápaságnak a védelmére alakult többek között, ugye, úgyhogy közvetve igen, de közvetlenül nem. Úgyhogy nem, de ezzel mindig probléma volt, amikor hát Japánba kellett valahol utaznom, és kellett vízum, meg visszautazás engedélyt, az ebbi. És aztán végre az lett, hogy a japán jezsuitáknak a tartományfőnöke az egy baszk, egy spanyol ember volt, úgy hívta, hogy Pedro Arope. Ő később a jezsuita rend általános rendfőnökének is megválasztották, egy nagyon neves ember volt. De amikor én Japán voltam, akkor a japán rendtartománynak volt a tartományfőnöke. És mi voltunk öten magyar misszionáriusok voltak, de mind ilyen helyzetben voltunk, ugye. És mit csinált a Rupe írt az ő barátainak, akkor Franco volt az uralman Spanyolországban, hogy kedves spanyol kormány, itt hallottam, hogy nem régen végben a spanyol állampolgárságot adtatok egy Puskás nevű focizónak, hogy játszhasson a spanyol válogatottban. Van itt az öt misszionárius, aki Isten országát terjeszti Japánban, hát mennyivel inkább adjatok nekik egy útlevelet, mutassátok meg, hogy hát katolikusan vagytam. És kérem szépen megadták. Soha akkoriban még Spanyolországban nem voltam, de megkaptam a útlevelet, és úgy
3: olyan.
2: Don Pedro Nemeshegyi, ez nagyon jó volt nekem, és ezzel azután már nem volt semmi nehézség, vízum, mindent lehetett kapni, utazni ide-oda, amoda. Most Spanyolország, hogy az Európai Unióban is belépett, egy nagyon jó útlevél lett belőle. És ez egészen addig volt nekem hasznos, amíg hát Magyarországra vissza nem jöttem, és akkor itten hát igazoltam állampolgárságomon, és attól fogva most már magyar útlevelem van. Úgyhogy hát, de azért nem mondtam a spanyoloknak, hogy visszaadom az én állampolgárságomat, mert hát nem tudom, hogy megvan-e még, vagy nincs-e már meg, mert azért ő kettős állampolgárságot nem szeretnek a spanyolok adni, úgyhogy de hát mindegyszerűen az ő jó voltakból az a békében értem.
1: Hát nagyon-nagyon sajnálom, hogy csak pár perc hátra az adásból, mert pont olyan nagy kérdéseket olyan szívesen föltennék, hogy ennyi élettapasztalattal a háta mögött. Meg tetszik tudni mondani, hogy miért születtünk meg?
2: Hát én azt hiszem, hogy azért, hogy Jézus módjára próbáljunk szeretni. Tehát a szeretet ugye az a létem súlypontjának áthelyezése a másikba. Az önszeretet az, ha nem túlzott, nem bűn, de azért mégsem nevezünk senkit sem szeretett teljes embernek, azért, ha önmagát nagyon pátyolgatja. De ha nézzük egy édesanyára, ugye én az én édesanyámtól tanultam meg, hogy mit jelent az, hogy igazán szeretni, aki odaadta értem az életét. Ugye. Tehát ez, ezt mondja Jézus is, hogy nincsen senki kinek nagyobb szeretne annál, mint hogyha életét adja barátaiért, sőt, Jézus esetében ellenségeiért is. Ugye. Tehát egy senki sem kizáró, mindenkinek megbocsátani akaró, és mindenkit átölelve, és mindenkinek a viszont szeretetében reménykedve élni ezen a világon. Mert azt mondja a Biblia, és azt mondta a második vatikáni zsinat is, hogy minden megváltozik odát, de van valami, ami megmarad. És az, ami megmarad, az a szeretet és annak alkotása. Ez egy nagyon jó mondás. Nem csak azt mondja, hogy a szeretet marad meg odát alakután, hanem az alkotása is.
1: Azt hiszem, ezt a mondatot még simogatom egy kicsit.
2: Igen, a szeretet alkotása az elsősorban maga a szerető ember, és a szeretet kapocs, a viszony. Ez az, ami az örök életben is egész más formában, elképzelhetetlen formában, de megmarad örökké. És ezért nem lesz az unalmas a mennyország, ugye. Egy gyerekkoromban minden egy probléma volt, amikor a tisztelő bácsi tanított, hogy a mennyország az örök lesz. Hát örök, örök, hát állandóan, akármilyen szépen énekelnek azok a kerubok, meg szeráfok, mindig csak azt hallgatni, hogy mégis megunja az ember. És aztán elmentem, vettem a bátorságot, és megkérdeztem a hitoktató tisztelő bácsitól, hogy kedves atya, nem fogjuk mi megunni valami korszak Mennyországon. Fiasság, nem mondj már butaságokat, ez az első válasz. Mentél-e már mozit nézni? Igen, igen, mondtam. Láttam akkor szép mozit, jó mozit? Igen, mondtam. Volt ugye olyan mozi, hogy mindig csak azt kívántad volna, hogy az folytatódik, mindig. Hát igen, mondtam. Ilyen lesz a Mennyország is, mondtam. Hát ez engem akkor meggyőzött, de utána aztán megint csak elkezdtem mondani, hogy az örök mozi, az sem a nagy boldogság igaza. És akkor arra jöttem rá, ugye, és hát most is így gondolom, hogy ha valaki, akit mi nagyon, de nagyon szeretünk, az bennünket nagyon szeret, és együtt vagyunk. Ez egy olyan boldogság, amit soha megvenni nem lehet. És valami ilyes, ami lehet ez a Mennyország. De az pontosan milyen lesz, azt majd rá kell bízni a jó Isten. Ugye? De semmi kárban nem vész. Ugye Gustav Mahlernek a muzsikát én szeretem, és azt is, a Mozartot, még inkább, de Mahlert is, és a Mahlernek van ez a azt hiszem az Auferstehung szimfóniájában van ez az ének, hogy azt mondja a szopránus énekesnő, hogy nichts geht dir verloren, semmi el nem vész. Én szívem, miért remegsz, miért nyugtalankod, mindaz, amiért dobogtál, mindaz, amit küzdöttél, mindaz, amit hadszolál, az két szárnyán fog alakulni, és cugott, cugott, az Istenhez fog téged fölvinni, semmi el nem vész, semmi kárba nem vész, mert az Isten, ő maga a szeretet, és ő szívében van, ezek mind megőrizve, és fölírva ezek a dolgok, ugye. Tehát, hogy ez a beteljesedés, az önfele szeretetben is, amilyen a Szent Háromság, ugye, az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát, és kettőjüknek közös szeretet az a Szent Lélek, és ezt sose unják meg, mert hát ez egy csodás rajogó, mindig friss boldogság. És ilyenbe vonz bele bennünket az Úristen Jézus jó voltából. Hát ezt kell ugye megmondani a más embernek is, a más vallásúaknak is, ugye, mert a más vallásúaknál, például a buddhizmusnál nem az volt, amit miatt nem lettem buddhista, amit mondanak, hanem az, amit nem mondanak, ugye, ami ott hiányzik, ugye, például ez az egymással való, egymásért való, egymásnak örvendező szeretetnek a boldogság és örökké valóság, ugye, hát ez az, amit érdemes élni, és még hát szenvedni is picikét, vagy akár nagyon is, mert úgy alakul ki, és csiszolódik ki az, ami örökké megmarad, az a karitász, az agapé, a szeretet.
1: Ha valakit nagyon feltetszett csigázni, hol lehet még önt hallgatni?
2: Jó, megkezdem szépen.
1: De hogy tetszik tartani még misét?
2: Igen, igen.
1: Itt
2: a Mányica, a Hozsán fél 11-es szokott lenni az én misém, igen. Én szeretném te válni titeket, de nem ma, vasárnap mindig csak.
1: Hát ez itt a harmadik utas, kedves hallgatók, Nemespenyi Péter, jezsuita szerzetes a vendégünk volt, a vendégünk, aki 3 nappal ezelőtt töltötte be a 90. életévét, és nagyon gondolkoztam, úgy szerettem volna valamit hozni ajándékba, és aztán rájöttem, hogy van egy könyv, Szogyár Rinpoche-nak egy tibeti szerzetes bácsinak a könyve az életről és a halálról, és nekem ez nagyon nagy élmény volt olvasni, és azért tartottam meg azon kevés könyvek közül, amit megtartottam, mert nagyon szerettem, úgyhogy ezt
2: köszönöm, ezt nagyon szépen köszönöm.
1: Úgyhogy sok boldogságot, még sok 90 igen. évet kívánok.
2: Igen, igen.
3: Mindjárt kívánjuk az összes rádióhallgató szimpátiáját elnyerte, azt amit el lehet mondani,
1: igen,
3: és szeretnék
1: köszönjük.
3: Még hallgatni tovább, de hát akkor...
1: Köszönjük szépen még egyszer.
2: Köszönöm, hogy időt szálltadok rám, köszönöm szépen. Igen.
1: 2 hét múlva megint harmadik utas, hallgassátok a Tilos Rádiót. Ez a harmadik utas.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

lábukkal, amennyire csak tudott. Aztán kiszállt belőle és kikötötte az egyik sziklához. Kiemelte az árbócot, rágöngyölte a vitorlát, megkötötte. Aztán vállára vette az árbócot és baktatni kezdett fölfelé. Csak ekkor jött rá, hogy milyen mérhetetlenül fáradt. Megállt egy pillanatra, hátrafordult, s az utcalámpák visszatükröződő fényében megpillantotta a hal nagy farkát, amint kiemelkedett a csónak fara fölött. Látta a hal hátgerincének pucér fehér vonalát, a feje sötétlő tömegét az előreálló ormányával, s a nagy csupaszságot a feje és a farka között. Megindult, tovább kapaszkodott fölfelé, s a sziklák tetején elesett, és úgy maradt fekve az árbóccal a vállán. Megpróbált feltápászkodni. Nehéz volt, nem ment. Ülve maradt hát az árbóccal a vállán, és nézte az országutat. Egy macska haladt át az úton, messzebb, ment a dolga után, s az öreg halász figyelte egy darabig. Aztán megint csak az utat nézte. Végül letette a válláról az árbócot, és felállt. Felemelte az árbócot, vállára vette, nekivágott az országútnak. Még ötször kellett leülnie, mielőtt odaért volna a kunyhójához. Bement a kunyhóba, neki támasztotta a falnak az árbócot. Talált egy üveg vizet a sötétben, és ivott egyet. Aztán lefeküdt az ágyára. Felhúzta a pokrócot a válláig, aztán betakarta vele a hátát és a lábát is. S arcra borulva az újságpapírokon, kinyújtott kézzel, felfelé fordítva a két tenyerét, elaludt. Aludt, amikor másnap reggel benézett hozzá a fiú a nyitott ajtón. Olyan erős szél fújt, hogy a halászhajók nem szálltak tengerre, s a fiú későn ébredt, aztán átjött az öreg halász kunyhójához, ahogy minden reggel átjött hozzá. Látta, hogy az öreg csöndesen lélegzik. Aztán meglátta az öreg két kezét, és sírva fakadt. Csöndesen, óvatosan kilépdelt, hogy lemenjen kávét hozni neki, és végig sírta az egész utat. A kis csúna körül sok halász ácsorgott. Nézték, hogy mi van hozzá kötve az oldalához, és az egyikük feltűrt nadrágszárral lépegetett a vízben, és egy darab zsinórral méricskélte a csontvázat. Hogy van az öreg? Kiáltott felé az egyik halász. Alszik! Kiabálta vissza a fiú, nem törődött vele, ha meg is látják rajta, hogy sírt. Ne háborgassátok most! Bement a kertvendéglőbe, és egy adag kávét kért. Felvitte a kávét a forró bádogedényben az öreg halász kunyhójába, és ott üldögélt mellette, amíg föl nem ébredt. Egyszer már azt hitte, fel fog ébredni. De az öreg visszamerült mély álmába, és a fiú átment a szemközti házba, hogy kérjen egy kis gyújtóst, amivel meg tudja melegíteni a kávét. Végül felébredt az öreg. Maradj fekve, Santiago, idd meg ezt. Töltött egy kis kávét a poharába. Az öreg halász elvette a poharat és kiinta. Legyőztek, Manolin. Alaposan legyőztek. Ő nem győzött le, a hal nem. Az igaz, a hal nem, csak később. Pedrico elintézi a csónakot meg a szerszámokat. Mi legyen a hal fejével? Hadd vagdossa fel Pedrico, ha kell neki a hal csapdákhoz. És a hal ormányával mi legyen? Tiéd lehet, ha akarod. Akarom. Na, most további terveket kell csinálnunk. Kerestettek? Hát persze, a parti őrmotorosokkal is, meg repülőgépekkel is. A tenger nagy, a csónakom meg kicsi, alig lehet látni a vizen. Kellettél volna. Mit fogtál? Egyet az első nap, egyet a második nap, és kettőt a harmadik nap. Jó van. Most már ezentúl megint együtt halászunk. Nem. Nekem nincs szerencsém. Már elhagyott a szerencse örökre. Egye meg a fene a szerencsét, majd hozok én szerencsét.

szólnak hozzá a szüleid? Bánom is én, tegnap 2 halat fogtam. Ezentúl veled halászok megint, Santiago, mert még nagyon sokat kell tanulnom. Szereznünk kell egy jó szúrós lándzsát, és magunkkal kell vinnünk mindig. A pengéjét megcsinálhatjuk egy ócska fordrugójából. Éles legyen is. Úgy kell megedzeni, hogy el ne törjön. A késem eltört. Mindent elintézek. Csak gyógyíts meg a kezed, öreg. Értek az ápolásához. Éjjel valami furcsát köptem, és úgy éreztem, hogy eltört a mellemben valami. Azt is gyógyíts meg. Feküdj vissza, Santiago, majd idehozom a tiszta ingedet. Meg valami ennivalót is hozok. Hozzál egy újságot. Akármilyet, amit még nem láttam, amióta elmentem. Igyekezned kell meggyógyulni, mert még nagyon sokat akarok tanulni, és te mindenre meg tudsz tanítani. Sokat szenvedtél? Eleget. Hozom az ennivalót meg az újságokat. Pihent ki magad, jó öreg. Hozok majd valami gyógyszert a kezedre a patikából. Ne felejts el szólni Pedrikónak, hogy a fej az övé. Nem? Nem felejtem el. A fiú kiment a kunyhóból, s ahogy ballagott lefelé az országút kitaposott korálszikla kövein, megint sírt. Aznap délután egy kiránduló társaság érkezett a kert vendéglőbe, és ahogy nézelődtek, nézték a tengert, az egyik nő meglátott odalent a vizen úszó ócska söröskannák és döglött barakudák között egy nagy, hosszú, fehér csontvázat, hatalmas farokkal a végén, amint az ár himbálgatta és emelgette, míg a keleti szél álhatatosan korbácsolta a tengert a kikötőből bejáratán túl. Mi az ott? Tiburon, hadarta a pincér. Cápa. Azt akartam megmagyarázni, hogy mi történt. Nem is tudtam, hogy a cápáknak ilyen szép, mutatós formájú farkuk van, mondta a nő. Én sem tudtam, mondta a férfi, aki vele volt. Fent, az út mentén, a kunyhójában az öreg halász ekkor már újra aludt. Még mindig arcra borulva aludt, s a fiú megint ott ült mellette és virrasztotta. Oroszlánokról álmodott az öreg.

0: kapu. Törvény a törvény, szörvény, pillanatnyi törvény.
1: Mi melyik szónak van értelme, de általában, amit mondtál, hallani csak.
2: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Pényezett az fényezett. A fűszál az csúszál.
1: Elég, mindezt már elmondtad. Különben is mennem kell.
2: Én pedig még sok-sok mondani valóm lenne. Szeretek új szavakat képezni. Ez műveltségre van.
1: A nővérem azt mondaná, ez a nyelvészek dolga.
2: Igaza van a nővérednek. És most még hallgasd meg új szavaimat, vagyis szómagyarázatomat. Suhan az azt is jelenthetné, hogy sukkan. Mokkan az nyekkent is jelenthet.
1: Ebből elegem volt. A nővérem azt mondta, hogy minden szónak megvan a maga jelentése, és így tanultam az iskolában is.
2: Hallod, kislány? Jönnek!
1: Lovasok jönnek.
2: A király lovasai.

0: sajnálom, hogy nem jól látsz.
1: Én jól látok, te azonban igen gyanúsan viselkedsz.
2: Rágalmazza a kecskét?
1: Nem hozzád szóltam, és nem rágalmaztam a kecskét. Azt hiszem, titokban ő a fekete sakkirálynő.
0: Titok? Nagy titok? Hallottam mindent, amit mondtál. Igen jók a hátsó füleim.
1: Ostobaság! Nincs is hátsó füle.
0: Me?
1: Mindenkinek csupán két füle van.
0: Me?
3: Hát itt vagy gyalog. Már mindenfelé kerestünk.
1: Újból látom.

0: این چی چنگی؟ خل از آفه نینی چن؟ نینی نینی ات مگه گنیرو سی پرژو خل لهت اوز.
1: Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szépséges hölgyem! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
2: Én vagyok Óz, a félelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
0: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
2: Miért tegyem meg ezt neked?
0: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
2: Sohasem teszek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkányt, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű észt, hogy te leszel a legbölcsebb madárijesztő.
0: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka ölje meg a gonosz boszorkányt.
2: Nekem édes mindegy, ki öli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most eredj, és addig ne kerülj a szemem elé, míg ki nem érdemelted az eszedet.
3: Miért lógatod az orrod?
0: Ja, ne is kérdezd. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az Óz.
4: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
0: Én nem láttam semmiféle fejet. Csak egy nagyon szép hölgy. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádok favágónak.
5: Akkor bemegyek én.
0: Jaj.
5: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Ott ül egy hatalmas hétfejű sárkány.
6: Én vagyok Óz. A hatalma félelme. Ki vagy? És miért járulsz előtt?
5: Favágó vagyok, és pedig talpig bádokból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
6: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelned.
5: Hogyan?
6: Segíts Dorkának megölni a gonosz boszorkányt. Aztán, ha meghalt, gyere vissza, és akkor neked adom a legnagyobb, a legszerűbb szívet, amely csak a birodalomban található.
0: Neked is ez unta, bádog ember.
4: És milyen alakban?
5: Egy hatalmas hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell öljem a gonosz megszokkáit.
3: Mai szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kiférni torkokon. És ezzel újraéjeztek, hogy minden kívánságunk a teljesíti.
7: No, hol vagy te? Szörnyi!
8: Jézusom! Kigyulladt a trózék! Segítség! Anyukám!
9: Én a tűz magasznak az hatalmas ki vagy, miért jár
7: Gyáva oroszlán vagyok. Mindentől és mindenkitől fél.
3: Azért jöttem, hogy megkérjelek. Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek. Ha már egyszer kineveztek.
9: Hozzál bizonyságot, hogy a gonosz baszorkány meghal. És abban a minutában bátorra veszlek. De ameddig élsz, a baszorkány addig gyáva maradsz.
3: Megjegyzem, ha nem félnék ennyire, most meg támadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De
7: így, mit is tehetnék, amikor úgy veszket el, mint a nyárfa levél.
4: Ne is mondj semmit. Na menjünk. Üljünk le a mezőn.
10: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljünk, hogy mi most
4: beszéljünk. Hé, várjatok meg! Hová mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Elmentek. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a vádor is. Mindenki megérti egymást. Szegény kutyákat sújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
3: Mi ez a rettenetes mutatás?
4: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
3: Dabi hát a kérdezt a csaló kutyát.
4: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatás sem ért meg. Ne cibáljanak már! Pont a fejemre. Micsoda szégyen. Mit évők legyünk, barátaim?
7: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresni, és el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
4: Mi is, ha nem sikerül?
3: Akkor én sohasem veszek bátor.
10: Én se jó szívű.
4: De én akkor sem tudok megölni senkit. Ha sohasem látom Emminén itt Harry bácsit és a farmot.
7: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
11: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem sok hasznomat látod, amilyen esztelen.
10: Én nekem pedig még ahhoz sincs szívem, hogy egy boszorkányt bántsak. De ha mind mentek, természetesen én is beletek tartok.
4: Várjatok! Megkérdezem a kulcsárt, hogy merre menjünk. Kulcsár bácsi, tessék mondani, melyik út vezet a gonosz nyugati boszorkányhoz?
7: Oda nem vezet. Oda soha nem megy se.
4: De hát akkor hogyan találjuk meg a boszorkányt?
7: Mi se tudom. Menjetek mindig nyugat felé, arra, amerre a nap lenyugszik. És ha odaértek a nyugorok országába, az a boszorkány birodalma. Ha átlépitek a határt, rögtön oda siet és rabságba egy benneteket.
11: No, azt talán mégse teszi. Tudnillik, mi akarjuk őt elpusztítani.
7: Ó, ez egészen más. De azért vigyázzatok, mert nagyon gonosz és nagyon mérges. És a végén még képes lesz és nem hagyja magát elpusztítani. De hát csak induljatok bátran, mindig nyugat felé, és előbb-utóbb rátaláltok. Sok szerencsét!
4: Köszönjük szépen! Viszontlátás!
10: Viszontlátás!
12: Megáll az eszem! Hallottak még ilyet? Még hogy engem elpusztítani? És kik merészelik ezt mondani? Micsoda népség! Egy pisis kislány, egy csomó koszos szalma, egy rakás vasdarab, meg egy reszketek bárgyú oroszlán. Hát ez kifejezetten sértés. Ilyeneket küldenek rá. Megállj csak, Óz, adok én neked. Minden gonoszságomat bevetem. Elő a farkassípot. De? Hol a síp? Ide tettem. A fene egye meg ezt a rendetlenséget. Na, megvan. A cipőmbe dugta. Új, de koszos. Meg kéne mosni, mielőtt a számba dugom. Megmosni? Vízzel? Szó se lehet róla, inkább belefújok így. Ide hívom a farkas királyt.
13: Mit parancsolsz, édes gazdám?
12: Megparancsolom, hogy hívd össze a farkas csordát, és támadjátok meg ezt a társaságot, amely egyre közeledik a birodalmamhoz. Halljátok fel őket, egytől egyig!
13: Igen! Igen!

0: Nem is gondolná az ember, hogy boszorkányokat.
1: Semmi félelmetes nem találok benne.
2: Olyan az egész, mint egy kirándulás.
3: Jesszusom!
0: Mi volt ez?
2: Farkasok. Farkascsorda.
4: Na és?
3: Te nem tudod, kik a farkasok? Te nem tudod. Megesznek bennünket? Megesznek bennünket?
4: Jaj, most mit tegyünk?
2: Gondolkodj inkább, nekik vezősködj.
4: Jaj, mivel gondolkodjak, ha egyszer nincs eszem.
0: Gondolkodj, és gyorsan találj ki valamit.
3: Találj már ki valamit, találj már ki.
4: Világon semmi sem jut az eszembe. No. Ha csak talán a bádog ember kiáll ellenük. Őt nem tudják megharapni, mert vasból van. Ő pedig a baltájával jól elveri őket.
2: Igaza van.
3: Mi pedig szépen elbújjunk.
5: Bújjunk már el.
6: Csapatnáj!
7: Összes farkasok nevében felszólítalak idegen, hogy add meg magad és add elő társaidat, hogy fölfajjunk benneteket rettenetes fogainkkal.
2: Én szólítalak fel benneteket, hogy adjátok meg magatokat és tűnjetek el, mert a fejszérvel gyűlik meg a bajotok.
7: Nevettes, mert kiesik az oldalam. Egy szál magában fenyeget 1000 farkas.
6: Farkasok, támadás!
2: Nesztek! Nesztek!
5: Nesztek!
3: Csak én tudnék ilyen bátor lenni egyszer.
2: Semmi sem.
0: Szabad az út! Indulhatunk a boszorkányhoz!

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügyek, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így, az éteren át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot a föld mozgás irányával szemben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott. Semmit. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amelyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi. És megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámai. Kell lennie médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az éterről, egyelőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, az a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.
1: Ötlik Gézáról az a legfőbb kritikusi vád, hogy nem eléggé meggyőzően humanista. Vádnak érzi-e ezt, megbélyegzésnek-e, becsületbeli sértés?
0: Semmi esetre se. Éppen erről a humanizmus témáról a Rónai György barátommal vitatkoztam sokszor, akit én vádoltam avval, hogy katolikus létére miért humanista, neki teistának kellene lenni. De különben hát, amíg nem tudjuk, hogy mi az ember, amíg a mai rettenetes tudatlanságunkban élünk, addig bajosan mondhatjuk azt, hogy humanisták vagyunk, mert hiszen az emberbe talán belefér az is, hogy teista, vagy idealista, vagy Isten tudja micsoda, hányféle megfoghatatlan elem szabályozza a létezésünket. Ha nem ismerjük saját magunkat még annyira, mint amennyire ma, a 20. században az ember nem ismeri magát, akkor nem támaszkodhatunk egy ilyen előre elkészült fogalmi vázra, mint az ember. Tehát ember alapon nem lehet semmit csinálni, hogy általában hát semmit se lehet úgy megcélozni, hogy mi legyenesen a közepibe, legalábbis a művészetekbe. Mindig egy kicsit mellé kell, vagy fölé, vagy nagyobbra kell törekedni, vagy máshova nézni, és akkor tudjuk esetleg a legjobban eltalálni a titkos rejtett, vagy akár sejtett célunkat. Tehát azért mondom azt, hogy a szó így, hogy humanista, nagyon megtisztelő és nagyon rokonszenves fogalom, és azt hiszem egyébként, hát a politikai értelmében kétségtelenül vagyok olyan humanista, mint bárki más.
1: Az író mindig az emberről ír, a hőse csak ember lehet. Ellentétben ugye a muzsikussal és a képzőművésszel, aki hőséül választhat egy fát, vagy egy bogarat, vagy egy madarat, vagy egy virágszirmot. Attól moderne a mai modern, úgynevezett modern irodalom, hogy a főhőse az embernek egy olyan fajta láthatatlan belső világa, ami szinte független minden más körülötte történő dologtól.
0: Ami ezt a modernséget illeti, visszakapcsolok a kérdésének az elejére. Ami nagyon érdekes volt, hogy a kőről, vagy virágról, vagy madárról tud egy zenész, vagy egy festő, vagy akár egy költő is írni. Erre Evelyn Waugh azt mondta egy útirajzában, hogy ő azt mondja, mint regényíró, az embereket nézi, ugyanúgy, ahogy nálánál boldogabb halandók, a költők a madarakat nézik. Hát most a modernség kérdése rögtön felelet erre, hogy a modern regény sokkal szubjektívebb, líraibb, alanyibb lett, mint a 19. századi, és noha én szerintem nem lehet kihagyni ezt az ember nézést és az emberre való nézést, én se tudom, mint Evelyn Waugh úgy nézni a világot, hogy ember nélkül, de most már mi is jogot érzünk ahhoz regényírók, hogy mint a költők a madarakat is nézzük, sőt, hát én éppen egy novellát írtam egy kőről legutóbb. Természetesen az emberi kapcsolatokat is rárajzoltam, mert a követ se tudjuk úgy pontosan leírni, hogy ne rakjuk rá ezt az ősi, alapvetően epikai tartó rendszert.
1: Az Iskola a határon című könyve írói módszer, a hagyományos realista írói módszer. Ennek ellenére mégis valamiért modern regény. Én nem tudom megmagyarázni, hogy miért.
0: Sajnos, ezt én sem tudom, mert nem szívesen beszélek. Én azt tartom, hogy író ne beszéljen a műveiről, mert már utólag úgyse tudja kijavítani azt, amit rosszul csinált benne, és amit még jól csinált, azt még csak elrontja, hogyha még utólag magyarázza. Ellenben hát az kétségtelen, hogy az Iskola határonak van egy ilyen mese szerkezete, szabályos ilyen 19. századi regény szerkezete, amit én úgy szoktam kifejezni, hogy a borító görbéje csak az egésznek, egy ilyen csalókkal a mese, hogy az olvasók szólalkozzanak is vele, de igazából nem erről szól, nem a történetről szól. Ugye. Hát általában, ha már regény modernségéről beszélünk, akkor kétségtelen, hogy kiderült, hogy a igazi nagy klasszikus regények se a történet volt a fontos. Ugye? Hát a Dickensnél nyugodtan elejthetjük a történeteit, ha már persze nehéz esztétikai dolgokban nem nagyon lehet belelátni. Dickensről mai napig se tudja megmondani, az angol kritika se, pedig hát most már a halála 100. évfordulója közeledik, és ma se tudják megmondani, hogy mitől jó a regénye. De kétségtelen, hogy mástól, mint a történet. A történetei azok közhelyek, sablónos, naív, happy endes sztori, ami viszont örökké jó lesz benne a londoni utcáknak az atmoszférája, és az emberi életnek az a hallatlan, sűrű vitalitása, amit fel tud idézni, ami a modern regénynek a témája. A Mándi Ivánnál látható jól, hogy nem a konvencionális történetet akarja elmondani, hogy most ez boldog lett-e, vagy boldogtalan, vagy elvette a Jancsi a Juliskát, vagy mi történt vele, hanem magának az emberi létnek a mély vonulatait, ilyen közérzet, irodalom, ilyen hangulat, atmoszféra vagy légkört akar ábrázolni, amit hát általában sokkal inkább a zene fejezett ki a múlt századokban, vagy esetleg a képzőművészet. Hát ezt próbálja a regény most tudatosabban megvalósítani.
1: Ön tehát nagyon tudatosan dolgozik. Mindig pontosan tudja, hogy milyen szándékkal ír le valamit.
0: Bizonyos fokig az ember tudja, hogy mit akar írni, és bizony aztán a lényeget voltaképpen nem is volna szabad tudni az írónak, mert az így ráadásként, kegyelemként kell, hogy bele jöjjön az író akaratán, és a tudtán kívül, ami igazán fontos és maradandó benne. hát tudatosan kell azt megcsinálni, nagyon sok mindent, a regényt, a szerkezetet, a figurákat, az egésznek az elrendezését, és hát amivel kezdődik az egész, hogy mielőtt elkezd valaki valamit megírni, kell tudnia, amikről mondjuk egy novella vagy egy regény szól, hogy van-e valami értelme az egész emberi létezésnek, vagy érdemes-e világra jönni. Szóval ilyen kérdésekre kell, ha nem is racionális feleletet, de érzelmileg pontosan tudnia kell a feleletet, mert ez szabja meg aztán az írásnak a hangnemét, a végső zenei mondani valóját.
1: Mégis úgy tűnik, hogy világszerte az úgynevezett modern irodalomban, mintha ez hiányozna, ez a pontos tudása annak, hogy mi miért történik, érdemes-e annak megtörténnie, rendszerezni a dolgokat.
0: Ez a, mondjuk tényleg ez a világvége irodalom, pánik irodalom, végső kétségbeesés és üresség, irodalom, ami Kafkát érdemtelenül követte, ennek megvan a maga, hát regény írás technikai oka, hogy csak ugyan nem lehet folytatni a 19. századi regényt, már nem számítva Flaubert vagy Standart akár, akik 20. századiak lényegileg, de ezt a konvencionális rendet nem tarthatja meg végső keretnek a regényíró, mert nem fér bele a valóságnak az a bővebb, az a nagyobb területe, ami a költészetnek, regényírásnak is az alapanyaga. Tehát a valóság nagyobb, bővebb, szélesebb és rendezetlenebb. Már mostan ezt a nagy rendezetlenséget azonban nem lehet úgy ábrázolni, hogy meg sem próbáljuk rendezni, sőt, hát a művészet és minden, a mű maga már egy nagyszabású rendezés. Egy ilyen negatív, tagadó rendezés az csak egy szélsőséges eset lehet a irodalomban is. Hogy mit értek ez alatt a rendezetlenség és elrendezési szándék alatt, azt talán abban tudnám jobban érzékeltetni, hogyha ha itten felolvasok egy bekezdést, az iskola határon amerikai kiadásához, a kiadó kérésére írt levezetés variánsomból, ugyanígy kezdődik, mint a regény, Bob Benedek beszéli el, az egyik főszereplő, aki 11 éves korában egy határ menti katonaiskolába kerül, és az első napján írja a következőket. Én a legjobb barátomat vártam, Halász Pétert. Egy második emeleti ablakból estem a bevonuló zászlóaljat, hogy meglátom a köztük. Egy éve nem találkoztunk. A nap lemenőben volt, a fő alé felül kürt szó harsant fel. Tisztán látszottak a hegyek vonulatai a városka fölött. Néhány torony a park lombjain túl, a szökőkút lent a kapu előtt. Tisztán hallatszottak a vezényszava. Még minden világos volt, tiszta. A világ még érthető volt, áttekinthető. Tudtam, hogy a szökőkút medencéjében aranyhalak vannak. A patakon át kis híd vezet a park főkapujához. Számon tartottam, hogy képek lógnak a folyosókon. Éreztem az új idegen szagokat, a fekete egyenruha szagát, amit rám adtak, a gyakorlótér őszi szagát, a nagy öreg épület, a mosdók, az étterem, a bakancsom szagát. Örültem, hogy jön a legjobb barátom. Eszembe jutottak a szerszámjaim otthon, a fehér szekrény aljában, különösen a jó spirálfúróm, meg Júlia, a nagynéném, meg a 9-es villamos mindig, kora reggel. Nehéz dolog valamit elbeszélni. Nem jutott az eszembe, mint ahogy elvégre nem is juthatott az eszembe egyszerre minden, az a sok-sok minden, amiből a világ összetevődött, de valahogyan mégis számon tartottam a dolgokat. Igen, még számon tudtam tartani. Budán születtem, Bot Benedek a nevem. Most messzire kerültem hazúról, és az új ismeretlen szagok itt, a szerszámjaim otthon, vagy a Dunaparti 9-es villamos kora reggel iskolába menet, és Júlia karpereccei kedves barna csuklóján, vagy a fű a domboldalon, és a fák tavasszal, bogár és lepke, a nagybátyám buretruhában, Miskolc városa, ahol jártam, és New York városa, amelyről a mesterdetektív füzetekből tudok, a barátaim és az ellenségeim, a rossz és a jó, a félelmek és a várakozások. Egy szóval fű és fa, ismerős és ismeretlen dolgok mind-mind jól összefértek és egybeillettek. A világban még valamilyen rejtett rendnek kellett lennie, mert lényegében áttekinthető volt és világos. Aztán köd, zűrzavar támadt. sár valószerűtlenség. Ezt a rendetlenséget még nehezebb elmondani, úgy, hogy ne hazudjon az ember, mert miként medve írja, ha azelőtt mindennek nagyon határozottan tulajdonsága volt, vagyis fű, fa, tavasz, karperec, New York és a budai 9-es villamos nagyon határozottan valamilyen volt, most minden semmilyenné vált. Ez a nehézség, a regényíró nehézsége, amiről itten a Bot Benedek beszél, ez ma a modern regényirodalomban abból áll, hogy vagy elveti teljesen ezt a rendet, amivel a 11 éves gyerek visz magában, anélkül, hogy hát különösen tudatosan számon tartaná, de hogy ő kifejezi magát, számon tartja, és ebben benne van az az egész fogalmi világ, ami a 19. század regényíróinak az alapzata. Most ehhez azonban hozzájön hamarosan a valóságnak egy csomó új eleme, ami nem fér bele. A másik részről pedig az, hogy majdnem csodaszerű megoldásokat, konstellációkat találjon, amikor a vágy és a terv meg tud valósulni. Ilyenre egy példa ez a mi macskánk, amit remélem maga nem félt, mert tegnap előtt itt volt egy 3 éves kislány, aki folyton menekült a cicel, de folyton nézte is, és végül kijelentette egyszer csak váratlanul, hogy én gyötrelmesen félek a cicától, mondta. Gyötrődik, vágyik is utána, szeretne nem félni, és szeretne megbarátkozni vele. A macska az különbözik a többi háziállattól abban, hogy feltétlen szeretetet, feltétlen nélküli szeretetet kíván, alább nem adja, ahogy amit a Szabó Lőrinc fejezett ki a versébe, hogy semmiért egészen. Hát ez a macska ezt várja az embertől, semmiért egészen, ő nem hízelkedik, nem is szófogadó, mint a többi háziállat. Tehát még csak szeretetet se viszonoz a szeretetért, ellenben megköveteli azt, hogy teljes odaadásra feltétlenül imádjuk. Ha ezt az emberiség tudta nyújtani sok 10 000 vagy 100 000 éven át, és sikerült ezt a kis ragadozót megszeríteni, amire ma is a 3 éves gyerek is vágyik, egy vágyunk, egy tervünk teljesült, ugye, akkor azért nem lehet egészen elveszve az emberiség, ha erre képes volt.
2: Ottlik Géza olvassa fel emlékezését.
3: Öllei Istvánról, hogy somahol lehet, sehol, majd megtudom, de addig nem, amíg én élek itten, egy biztos, valahol van, és kajánul vigyorog most rám, nevet rajtam, 78 vén hólyag leszél, beszélni is nehezedre esik, és rólam kell itt mondanod valamit, cipike, legalább pár szót bele a rádióba, mint legjobb barátodról, amitől tudom, hasfájást kap, Cipperman. Jó, sose röhög. A katonaiskolában nekem Bauer Pali volt a legjobb barátom. Nekem Bozsóki Géza volt a legjobb barátom. Nekem a Dani, a Bébé, a Lexi, a Stike, a Mistét Bandi volt a legjobb barátom. Te az Alreálban, a határon nem is lehettél volna. Egy évvel fiatalabb, vékony pénzű, szelíd, kis félre taposott, névtelen voltál. Én kimásztam a teljes eltaposottságból, óriási szerencsével, a magasugró és futóbajnokságokkal. De a főreálban már jóban voltunk, nagyot változtál. Kibújt belőled a veled született gerincesség, nem állhattad a szépítés, ferdítés, üres szót, pontatlanságot. Még a sportkör vezetőségébe is belettünk kis csalással, de jogosan, mert a magatartásoddal már rég oda tartottál, aztán felavattak, aztán kiszabadultál, aztán a rádióban szerkesztő lettél, és egy hosszú mai magyar novella sorozatból kihagytál engem. Dögölj meg, mondtam, ez a doktor Tóth jobb író nálam. Vigyor.

realpolitiken való hazai irodalmi világban, megalapozta a nyugattal, aztán már mit kell nekik is a novelláimat. A hajnali háztető kéziratát egész éjjel olvasta. Reggel kirohant értem, becipelt a Mignon kávéházba, és magán kívül volt boldogságában. Végig lelkendezte az egész szöveget apróra. Egy határozott névelőt kihúzott engedelmem nélkül. Öregem, ez remek mű. Tudom-e, hogy mi? Tudom. Ez egy közlésre alkalmazva írás a terjedelme miatt. Már beszélt a főszerkesztőre, három vagy négy folytatásban fogják hozni. Ez az új, modern magyar próza. Csak nem veszik majd észre rögtön. Ölelgetett örömében. De hát akkor mi volt nekem, ha nem a legjobb barátom? Megmondom, a Soma volt, vagyis Somzsek, Somzsicsek. Elmondhatatlanul más, definiálhatatlanul több a szavaknál. Aki 45 éve hiányzik nekem, az a Soma, akire szükségem lenne például most is. Például mire? Hogy túlzott nagyra becsüléssel fogadja, amit írok? Nem. A definiálhatatlan Soma kellene nekem például arra, hogy jót röhögjön most rajtam. Hát vén hólyag lettél, már a hamut is mamunak mondod, és ráadásul rólam kell itt összehordanod magvas és emelkedett szavakat, amitől mindig hasfájást kap, tippentjű. A hasfájást látod, kihagyom. Ha kell, a mamut is bármikor hamunak mondom. És én meg rajtad röhögök, Somzsec, hogy megértük ezt. Kellett neked annyit nyüzsögni?

Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélt Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem őzetlen kartási szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira.

esőhívó, esővarázs. Bevezetésül nem saját vers, hanem egy ausztrál néger, esőhívó, esővarázs, minthogy nem szavakból, hanem indulatszavakból áll, lefordíthatatlan, tehát az eredeti nyelven hangzik el. Térjünk át magyar nyelvű és saját anyagra. Néhány magyar ritmusvázlatot fogok bemutatni. Elsőnek talán egy olyat, amiben a szokatlan Kretikus vagy Prokeleus Maticus nevű versláb dominál, titi-titi, négy rövid. Árok mellett üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem állsz, mert üszkös a fadereka kikorhat. A következő ritmusvázlat egy kis magyaros táncütem. Sejhaj folyóba, soka hal valóba, Dunába, Tiszába, seszeri, seszáma. Sejhaj vadomba, kivirít a gomba, keményre, kerekre, habolond, neszed le. Sejhaj fonóba, soka lány valóba, kibarna, kiszőke, sose fuss előle. A következő magyaros ütemben a Ionicus a minore, titi tátá versláb fut végig. Ha vihar jő a magasból, ne bocsáss el, kicsi bátyám, ha falom közt teli hold lép, kicsi néném, te vigyázz rám. Falu végén van a házunk, a bozótból ki se látszik, de az angyal, ha leröppen, küszöbünkön vacsorázik. A következő kis ütemvázlat legyen egy aszimmetrikus jazz ritmus. Itt kilépünk a magyar ütemek világából, és aritmiás néger ütemek lépnek be. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilugozom a tüdőm, de a tollas bűrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakke beleidet én ma kitaposom, meg a bádog minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk zabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. A következő megint nem magyar ütem lesz, rumba ritmus. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. Nevet a Rika, nevet a Rika, nevet a kicsi Sárika. Meg kell értetni a Sárikával, hogy jó lesz vigyázni a bikával. Ha jön a bika, ha jön a bika, ha jön a bikák legnagyobb bika. A negroid ritmusok után most térjünk át az ütemeknek egy olyan furcsa világába, ahol a molosszus versláb, a tá-tá-tá ütemű versláb és a pájon tá-ti-tá viszik a domináns szerepet. Egy kis szöveg, amelyikben a molosszus és a pájon dominál.
nádicsibe fészken hál, kell a szellő suttog már, szállj te szállj, velem égre szállj, aranyága holdban vár. Nádicsibe fészken hál, kell a hajnal ébred már, várj te várj, pihe még a szárny, a göröngyre hullnod kár. A másik tiszta molosszus verslábakból áll, szóval csupa tá-tá-tá ütem, a száncsengő, halljuk a száncsengő közeledését a télben, és amint az ablakunk alatt kopognak a lópaták, és aztán ahogy eltávolodik. Éjméből fölzengő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling télcsöngyén halkan ring, földobban két nagy ló, kop, kop, kop, nyolc patkó, kop, kop, kop, csöndzsákból hangot lop. Szétmálló hangerdő, csinglingling száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblin, távolrin. Most olyan ütem következik, amelyikben ősi jelleggel nincs ritmikai szabályosság, teljesen az indulat viszi az ütemet. Ez elhangzik először magyarul, utána pedig egy nem létező idegen nyelven. A nem létező nyelven írt vers volt az első, és kvázi lefordítottam magyarra, de most vegyük előbb mégis a magyar alakját. Barbár dal. Szélvölgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajjaj! Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajjaj! Földet, tüskét teremjél, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajjaj! Ugyanez most egy nem létező kis egy cigányos hangzású nyelven. Jaggul berar kicsi.

va puču kombo i kedeva imla gulmo bugljavi i jeleva leli gulmo ni dedeva oda džaru moge jamar. Most átlépünk a szanszkrit ütemek világába. Jayadeva 12. századi bengáli szanszkrit nyelvű költő Gita Govinda Pásztor ének című hosszú költeményéből következik 4 részlet. Maga a teljes Gita Govinda 800 verssor és a benne gyakran visszatérő szó a Jayadeva, üdv az Istennek, szóval valószínűleg Jayadeva nem annyira szerző, mint inkább a versben előforduló szó. Jayadevának szokták nevezni a Gita Govinda szerzőjét, de tulajdonképpen ennek a 900 évvel ezelőtti szerzőnek a nevét nem ismerjük. Jayadeva Gita Govinda pásztorének részletek az első énekből Rádhához szól barátnője. Szegfűvirág lehelet zuhatagos örömillatú délövi szélben, fülemüle szavú kusza mézizegésű lugas susogó sűrűjében, Hari Vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Vándorok asszonyai szerelem tüze gyötri a szívbe szövődve, méhárajos szíromárban emelkedik a bakulatárt lejezője. Hari Vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott, ime táncol a vadörömű lányka seregben. Sziromözön illata

Így óhogy a föld terein, hova lett a szemérem? Gétak a tövisek, a vágyteli vándorokat sebesítik a réten. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime, táncol a vadörömű lányka seregben. Sűrű a timukta futók a füzérrel övezve, felébred a mangó, és Jamuna folyam árjaitól a vadonba kibomlik a bimbó. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime, táncol a vadörömű lányka seregben. Mézfüvek illata gomolyog, a jázmin is éledez a tavaszi tájon, a remete szíveket is átszövi a fiatal évszak, az illatos álom. Hari vigad a gyönyörű dalú kikeletben, sírjon az elhagyatott ime, táncol a vadörömű lányka seregben. A második énekből Rádkához szól barátnője. Látod a lombkoszorús fejű, sárga redőzetű, könnyű futású, tánc ütemén libegő, csigafülbe valójú, örök kacagású, Hari maga vezeti a tánc dobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Ez öleli, mint buja, rengedező, teli fürt borul a kebele rája, mámorosan tovalengve lezengi a pancsama ütemet utána, Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az pedig álmatagon lesideli maduszúdan a taviszirom arcát, víg ragyogó, szerelemre hívó szemeit s a szemöldöke rajzát. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Most a malenge csipőjű reásimul, az ajaka susog a fülébe, habpuha csókot ad, és a legény szíve beleremeg a gyönyörűségbe. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Lát szerelemre kíváncsi a másika, édese Hari ölelése, vágyva fogódzik a köntöse szélibe, párosan a sűrűbe térne. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Vinnyog a síp, verik az ütemet, a tenyerek, a csatok, a perecek a csuklón, sorra dicséri a férfi az ügyeseket, és követik tovasiklón. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Osztja jutalmait, ontja a csókot a sok kecses ifjú leányra, mosolyog a szépre, a bájosat ölel is, a gyönyörűnek ered a nyomába. Hari maga vezeti a táncdobogást, a lányokat a tavaszi játszadozást. Az ötödik énekből Rádkához szól barátnője. Hari jelet adván nevedet a sípján zengeti, puha zene reszket. Szereti a sűrűport, mit a vihar odahord, mert az is érte a tested. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Ha madár rebben, ha levél lebben, azt hiszi, közeleg a lépted. Gyűjt avarágyat, nézi a tájat, várhat-e végre ma téged? Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Vesd le kötényedet, old le az ékedet, a derekad ad takarónak, illatos ágyon tégedet áldjon, vallana örömet adónak. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. Hald, Hari büszke, alkonya tüszke, immár beszegi a pályát. Értsd meg a szavamat, kéreted-e magad, töltsd be uradnak a vágyát. Hűsberek alján, Jamuna partján, koszorúsan egyre te rád vár. A hatodik énekből Harihoz szól a barátnő. Édesed érted epedve tekintszét, míg te is áhítod az ajaka mézét. Ó, Hari úr, Rádká ott a lugasba simul. Vágyik utánad, elindul az éjbe, de oda van az ereje, roskad a térde. Ó, Hari úr, Rádká ott a lugasba simul. A kegyesem eljön-e, Hari, Hari, hol vagy? Kérdezi egyre, s a búban elolvad. Ó, Hari úr, Rádká ott a lugasba simul.
öleli a köd alakú fekete vakéját,

vágya kibont-e belőlem a téged, ó Hari úr, rátkáott a lugasba simul. Nem titok a panasza, sír keseregve, őrzi a ligetet a te jöveteledre. Ó Hari úr, rátkáott a lugasba simul. Hát most kilépünk az értelmes versek világából, és áttérünk a szaggatott, mit sem jelentő hangokra, hangok különböző ritmusaira. Panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, panyigai, panyigai, panyigai, ü, panyigai, ü, kudora, panyigai, panyigai, kudora, ü, panyigai, kudora, kudora, panyigai, ü, kotta, kudora, panyigai, kudora, kotta, ü, kotta, panyigai, kudora, panyigai, kotta, ü, ház, panyigai, kudora, ü, kudora, kotta, ház, kudora, ház, panyigai, ü, panyigai, ház, kotta. Most három kis hangcsoport. Az első puha forró hangok. Ange amba nula noie balanga ianegol mohitula e mante uku ahai manan. Yekale munni temme ayai amimeno golopandu amenia uku ahai manan. Gyors, gyöngyöző, vidám hangok. Vikulili helyrili sziggaga mukofoki kupu kájlili vikufuja kájru buro furo furu dozori klippipa kájrila. Áradó, sugárzó hangok.

mopi ai loi ken usan destai mus nihany furu evi motivum következik malai indonéz szingál motivumok ezek. Az első. Gyümölkfürt ingatja a szél, ágon libeg duzzadtan a fénytől, gyümölcsfürt kelő melegben, puha lomb közt ingatja a szél, gyümölcsfürt hozzuk le, ad nekünk boldog ágy, gyümölcsfürt ingatja a szél. Második. Madár, te madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi fugunk vagy, mi is tudunk messzire szállni, ha fejünket álomra hajtjuk. Madár, te röpke madár, ej, tudjuk, te a mi fugunk vagy. Harmadik. Világos, világos az idő, virágok hajladoznak a réten, az idő álmában fordul, mi is álmunkban fordulunk. Füvek borzolódnak a réten, világos, világos az idő. Negyedik. Ballag a folyó, mindig ballag, szakálla mögött gondolkodik, sokféle szirmot gondol a folyó. Fürdünk, siklunk, szaladunk, minket gondol a folyó, azért csillog a bőrünk. Ötödik. Mikor nevedet kaptad, sietve adták neked, sietve, szemed csupa kéz, ajkad csupa láb, rejtsd el, hallgass és aludj. Hatodik. Ég a tűz, lobog a tűz, dobog a tűz, lüktet a parázs, a nagy szív, lélegzik a láng, a nagy tüdő, mindenről beszél, mégis néma, okosabb, mint mink vagyunk. A tűz, a tűz. Hetedik. Rengeteg tövis, éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés. Én csöndem, szívem dobogása. Tejről, mézről szóljon az ének, virágról szóljon az ének, sok, nagyon sok virágról, anyáról szóljon az ének, rengeteg tövis éjszaka, rengeteg csönd, tücsök cirpelés, én csöndem, szívem dobogása. Dob és tánc.

Fria csönd, fényes csönd, béke csönd, béke fény, béke csöndes fénye, fény csöndje, csönd csöndje, fény fénye, béke csönd fény. Lomban kő csönd, köve kövön, fény csöndje, kő.

kuud sõn ja füü, kuud rahailu veeke sõn. Kuud veeke ja inda füü, inda köö. Lumpinta ja kuud on feeninga ja kuud van sõn daika ja tšep, tšep, kuud tšep ja tšepek sõngi sõn ja sõn tšep ja feen. Kuud habia köö, lombia feen, sõn ja beike. Seel viis föld, kispatak irama feen, halmai föld, käblei kuud, karjai köö, läbai. Viis lomb torku sõn, füüru häju feen, köö artsu beike. Reggel, deel, äste, ei. Hainal karja deelsiklaja, alkuin karja eisiklaja. Sõn beike feen kimseise, hapsöveise, selfonase, füstrovase, tüzirase, örökös szálak verejtéke. Só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, szállj békés lomb, csöndje, fényes ünnep, ága, lenk, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lenk, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Most egy részlet 11. szimfóniámból a 3. tétel. Suhan éjféltájt, viszi lámpáját, laza felhőben, mit a fény jár át. Habon eltáncol, fedi rőt bársony, s lila légfátyol, hol a tengerpart, fordul a hegy alatt, mit a víz megmart. Fut a fenyvesben, meg a tisztáson. De te honnan kelsz, hogy a tengeri szél sose fodroz a lepleden árnyékod, sose vonul a habok pásztáin tova, se a part kúpsora, se a sivatagi tér, nem az árnyat helyes, nem az alakod nyoma. Mégis a völgyben a suta hajlékok, szerelem paloták, ha te megjöttél, mennyei, hova tűnsz, mi a szándékod, rőzsetűzünkkel, ahonnan a láncfoga lebegő lépteidig fel sosem ér, sem a parazsak-e, tűzidarazsak-e, rózsák, csak az üszkök, a hűlt fernyék, hamupora, csak a bánat, vágy, fekete mohóság, mesztelen égi való, hova hívsz haza? Halad éjfélben, hol a fellegben, hol a felhőn túl lepi mennykatlan, tere bontatlan, maga rejtetlen, szíve befödetlen, szeme álmatlan, kegye akaratlan, heve hihetetlen, neve sértetlen, szava mondatlan, vágya segíteni áldatlan, soha míg vaslánccal leszegik a bika fejet, és patkány figa őrzi a kincseket, és disznóvér eteti a gyerekeket, a nagy istennő addig mostoha. 12. szimfónia. Alma ágon, alma ring az ágon, alma, piros alma ring az ágon, alma ring a lombos ágon, gömbölyű alma ring, a ring a gömbölyű piros alma, ring a lombos ágon. Alma kerek, piros alma, zöld lomban, barna ágon, ringva, ringa, ringatózva, inga, hinta, palinta, piros alma ringatózik, leveles ágon ring az alma, piros alma álom,
alma, figga, gömbölyű alma, ágon hintál, ingva, ringva, enyhe szélben ring az alma ága, ring az ága, piros alma mozdulatlan, ring az ága, lombja, gömbje, árnya. Hűvös szélben, lombos ágon, piros alma forró szélben, napsugárban, ingva árnyékában, alma ingva imbolyogva, piros hintál szélben, napsütésben, kukacbölcső, zöld lomban, barna ágon, gömbölyű alma, piros ringatózik, lomb közpergő napsugárban, ring a hinta, bölcső, inga ingadozva, alma törzsön rózsa inda, kék lepke, fekete hangya, sárga dongó, inga inda, hinta palinta, alma ring az ágon, kerek alma ring a fodros ágon, fél árnyékban, félig napsütésben, ágon ring a piros alma, mozdulatlan bölcső, enyhe szélben, zöld lombban, mindig ring az alma, ringatózik, mindig ringa, ringa.

Alma gömbje pírja, ringa gömbölyű piros alma, zöld lomban, barna ágon, szálla sárga dongó erre-arra, kék lepke arra-erre, ringa bölcső ringatózik, alma piros alma, leng az ága, reng a lombja, zöld ruhája, rokolyája, csípős szélben álma csillog reszket, kis kabátja langyos szélben, ring a piros alma, ring a piros alma, mindig ring a piros alma, ring a piros hideg meleg szélben, ánban, napsugárban, mindig kerek piros álom, alma, alma, álma, elmerülve napban, elvegyülve, ringva most, ringva mindig, most, mindig, mindig, most, pirkadozva, alma, piros, piros, alma.

holdvilágba, kerek alma napsugárba, ring az ágon, alma ring az álom, alva ring az alma, elhajózik imbolyogva tengerekre, hullámozva zöld vitorla, tágas térség, gömbölyűség, állandóság, mindig most, mindig most, mindenség, végtelenség. Zöld vitorla, árbóc, barna, piros, alma ringatózik, itt egy helyben elhajózik, kék mindenség, gömbölyűség, kukac, bölcső, álom, hűség, kerek, alma, ringa, lombos, ágon, kerek, piros, alma, álom, piros, alma, piros, alma, piros, alma, hideg álom, meleg, langyos álom, zöld vitorla himbálózik, kék lepke, sárga dongó, fekete hangya, piros alma, álmodj, alma, alszol, sátor, a répa, téved, opera, flótás. A roncsőnyeg sorozatból a galagonya. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízlik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a holdrá fájtlat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel ízlik a galagonya, ízzik a galagonya ruhája. Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal, nagypapa bokáját nézi a zöld hal, nagypapa lábujját nézi a zöld hal, gilingalang, nagypapát nézi a zöld hal. Leszállt a tóba, gilingalang, nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé, nagypapa leszállt a tóba, gilingalang. A magyar etűdök sorozatból. Aranyágon ül a sármány, kicsi dalt fúj fuvoláján, aranyégen ül a bárány, belezendít citeráján. Piros alma szívem ágán, kivirító koronáján, aki kéri, neki szánnám, akinek kell, sose bánnám. A kőbéka lassan ment, a kőbéka lassan ment, kitépték az éjfél szőrét, lenyúzták a hajnal bőrét, a kőbéka lassan ment. Csip, csepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz, olvad a jégcsap, lecsepeg a víz. Bolygó zápor libben táncol, suhog a füsűrűjén, faágán. Kéklő halvány felhők alján, kivirul a ragyogó szivárvány. Falu végén van egy mély kút, ottan fürdik három szép lúd. Falu végén van egy mély tó, abban gázol három szép ló. Fut, robog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon, diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon, diridongó. Megy a kocsi, fut a kocsi, patkó, dobogás. Megy a vonat, fut a vonat, zúgó, robogás. Vajon hova fut a kocsi, három falun át? Vajon hova fut a vonat, völgyön, hegyen át? Zim, zim, megy a gép, fut a sinen a kerék, forog a kerék. Zum, zum, nagy az út, fekete az alagút, a masina fut. Érennádon sikló kúszik, kicsi patakágyon vizicsibe úszik. Hajló nád közt kotlós vízzen, vizicsibe népét tereli a vízben.
Értükrében látszik az ég is, feje tetején a vízicsibe nép is. Siklók, békák, pókok látják vízicsibe pásztor vízicsibe nyáját. Alsó végen, felső végen, csoda nagy sürgés, forgás, malacok, koi, koi, disznók, röf, röf, csördít nagyokat a kondás. Alsó végen, felső végen, fakapuk nyílnak máskor, tehenek, birkák, be, be, ordít nagyokat a pásztor. Alsó végen, felső végen, nem öröm héjból kelni, akacsák, zsáb, zsáb, pulykák, rut, rut, őket sose viszi senki. Az ötödik szimfóniából részlet, első tétele, az öröm. Hívogat a holdi síp, dobol a fény, csillagevez a nád hegyén, falevelén. Bandukolni, barangolni, lovagolni a habokkal, a kövekkel, jön az éjszaka vándorolni, jön a reggel, naphol csillag kóborolni, hullámos uton könnyű szekerek kereke pattog, langyos lomb közt fürge, mécsek, zenekara cirreg, jó nyújtózni és aludni, az erdőkkel megzendülni, a tavakkal, tágrónán, tigrisfoltos vadvizekkel, rejtett kunyhók füstje érik, álmot lát a nagy folyó. Féreg indul nyírfahéjon útra messze, fönn a bíbor mennyei gája kékbe szegve, jó meghalni néha. Szállni, elszállni, szerte szállni, túl a világvég görcsén, hegyeken túl, távol a lápon, hol a hosszú lábú, lábol, lábol, lábol. Föld, víz, tűz, lég, szunnyad a bölcsőn, kőfejű gyermek sír a hegyi hidegen át, mennybéli erdő fekete lombja hajlik a völgybe, csillagködök árkaiban zúg az égi dád. Gömbölyű pártában didereg a puha mécsláng, lebbenti hajnali szél, kristályhölgy suhan az álom sűrűjén, átsüti fény testén, áthatol a kusza árnyén.

Art, meg art, meg art. Árok szélén kutyalakodalom, kis virágos faházak, uszkárbőgő puliciterra szól, réten erdőn bokáznak. Csont kolbászkéj emeletesen áll, tejfölös dézsa rocska, árkon bokron ropog a kutyabál, elszalad, mint a macska. Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekeken éjszaka, a tanyai kutyaugatásokon át tova, s a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa bársonya cifra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmai hajnali létsiga fonataim újra le földre pörögnek. Súlyos buraközi ló dobog, a kövön a pata kopog, a paripa fölnyihog, a falon a lófeje hószínen a fekete tova suhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmukon átfut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain, ezer üvegizmú saláta bokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Az éjszaka csodái. A város végig csupa szürke ház, a részegekre angyalka vigyáz, s a villanyfényben, mint aranykehelyben alusznak a tűzfalak háztetők, s a sorompón túl ében színdelejben zizegnek a láthatatlan mezők. A messzeség öblén pár pisla fény ég, mögöttük nyugodt mélység, a sötétség. Ha becézésem és csókom se kell, kicsi lány, mivel ringassalak el? Ha elzárt tőlem a buta lakat, lesajnál minket majd a virradat. Bámuljuk egymást, búslakodva, és szánk sarkát bontja már a nevetés. Te, ha hiszed, ha nem hiszed, úgy szeretem nevetésedet, mint kinn ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Aranypor mállik az éj válláról, szemközt a sarkon a cégtábláról, furcsán szökken a pentameter sor elő, tótyul a bádogos és vízvezeték szerelő. A nevetésed is ilyen bolond, mindenre illik és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyerek rendesen, messzi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik, az alkófban oda át mélyen alszik anyukád, szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vigláb néni, balogúr a vasutas, imádód a kisinas. Itt is, ott is, emitt is, amott is, bajszos rendőr őrzi az álmot, nagyfülű bagoly őrzi az álmot, mint kinn ezt az éjszakát, lámpavilágos éjszakát. Itt is, ott is, emitt is, amott is dongnak az öreg fali órák, bánatos hangú inga órák fodrozzák az éjszakát. Alvó lélek kúszta tájon, álmodom, mint pókfonálon, hus, hus. Föl a légbe visz az út, tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömöt, hozd a bút, hozd az örömöt, hozd a bút, hus, hus. Nézd a ház, mint a felhő fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek a kéményből, mint a füst, az ereszről, mint ezüst. Száll a kövér vakos néni, deszkavékony vigláb néni, és köröttük nagy sereg libben szökken hempere.
mi a gőspék ketté bomlott és kergeti önmagát. Balog úr a templomtornyot fújja, mint a furuját, azt fújja, hogy ne sirasson, mégis könnyezik belé. Ott meg a cukrász kisasszony tipek fejjel lefelé. Vigláb néni peckes módon sétálgat a sürgönydróton, krinolinja lyukas hordó, kezében egy napraforgó, vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép kavallér. Vigláb bácsi nagy kesergőn kuporog egy lámpaernyőn, nézi párját. Lássa, kérem, parádéra megy a pénzem, nekem pohár sörre sincsen, neki fodrász, ruha, minden. Én megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer, államreform kéne régen. Persze nem hitték, na tessék, adó, lakbér, nem csekélység, 5 gyerekem van, kérem. Oda néz, szöszbogár, ott a boltos lánya áll, boltnak hisz egy fecskefészket, benne várja a vevőket. Ez már mégis hajmeresztő, hogy ma senki be se néz. Majd belép a szívdöglesztő hollywoodi filmszínész. Kérek 9 fokkefét, ráadásul a kezét. Röptük össze-vissza, húz, rá ne néz, mert megvakulsz. Mogyoró Pál ez alatt megfogott egy sült halat. Tanár úr, tudná talán, milyen hal ez? Macska cápa? Rá van írva uszonyára, de nincs itt az ókulám. Pál örült, hogy futhatott és szekundát nem kapott, és a ritka állatot vezeti egy hosszú hídon, majd vadászni megtanítom. Teljes ember a kéményen üldögél, mint gyári réten, kisgyerek lett újra szépen, mézes kenyér a kezében. Távol öreg bükkfa alatt labdázik egy fiúcsapat, ő a szemét rajta felejti, mézes kenyerét halkan elejti. Kicsúszik alóla a rét meg a kémény, s eltűnik az éj csipkéi mélyén. És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakolat. A villanyfényen átdereng az ég, a városon túl látszik a vidék, a dombok gyengéd rajzú háta, és elcsitul az alvók karneválja. Jön a söprőgép tompa morajjal, mögötte a hajnal fut lobogó szőke hajjal, csörömpöl a reggel száll a fény, és az éjjé tág csodát, ezt a fura micsodát ketten láttuk te meg én. Kínai templom. Szent kert, bőlom, tárt, zöld szárny, fönn, len, tág, éjjő, kék árny. 4 fém cseng, szép jó hírrang, majd mély csönd,

0: ez után.
1: Kell takarul.
2: Jó.
1: Kell takarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takarul. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takarul. Kell takarul.

0: SS után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Fenyő Miksával beszélget Vezér Erzsébet 1966. július 15-én.
1: Mikor a figyelőt csináltuk, abban Bíró Lajos írt egy novellát. Ugye, általában munkatárs volt, és jött hozzánk, hogy Adi szívesen dolgozna, ha nem volna a figyelő annyira németes. De hogyha több francia volna benne, több francia szellem, nem volt igaza, mert nem lehet azt mondani, hogy németes volt, valóban német dolgokról, sok német művekről, sok szó esett, ugye. Éppen például azt hiszem 60-i Laci, az éppen francia dolgokról ír benne, ha megnézi. De elég az hozzá, hogy akkor a legelső verse, amit hozott a figyelő, az azt hiszem, ott iroda két verset írt. Az egyik a Gare de l'Esten, a másik pedig Harc a nagyúrra, ugye. Már most, mikor a Harc a nagyúrra írt, akkor én már ismertem őt, mert emlékszek arra a jelenetre, hogy ültünk a Szabadság kávéházba, és jöttek a kézirati, és a Harc a nagyúrra azt ott írta, szeruzával a szokott, és a szedő gyerek ott állt, úgyhogy ő minden verszakot letépett, és abban mutatját. Ez meg volt nekem, ez a kéziratom, azonban eltűnt akkor, mikor megjelentek a náci időkben a műkincsek lefoglalásáról szóló törvény alapján lakásunkba, és akkor eltűnt egy más.
2: A nyugat alapítása körül nincs-e még valami mondani valója azon kívül, amit megírt a följegyzésekben?
1: A nyugat alapítása körül, hát...
2: Ugye, Adinak milyen szerepe volt?
1: Adinak az a szerepe volt, bár ugye ha a nyugat alapításának így a technikai részét veszük, nem hiszem, hogy abban neki szerepe lett volna. Abban szerepe volt ugye Ignótusznak, Osváth Erdőnek, nekem és 60-i Lajosnak. Igen. Ugye ezeknek ugye aktív szerepe volt, ugye Adinak nem hiszem, de ne. Legrövidebb idő alatt, anélkül, hogy ő szerepelt volna, hogy mondjam, mint szerkesztő, a legrövidebb idő alatt a közvéleményben a nyugat Adi lapja volt.
2: Ugye? De az alapításnál is gondoltak már Adira.
1: Persze, hogy gondoltunk, hát hogy ne, hát első számához ott a vigyázat, és ő nagyon vigyázott arra, hogy minden számba legyen addig vers, ugye? Utolt sürgőzött, hogy várjatok, mert most megírom az Adi verset. Úgyhogy ő dacáról, hogy egy majdnem állandó harcban állt a nyugattal, ugye? Ő rendkívül ragaszkodott ehhez, mint orgánumhoz. Ezt ő méltónak tartotta, hogy ezt képviselje. Dacármódom a sok kritikája.
2: De és mi volt, miért harcol? Miért volt ő harcban állandóan a nyugattal?
1: Mert nem volt az az érzése. Ezt nem mondta, ugye? De neki az volt az érzése, hogy az első cikket róla kellene lenni. Nem akarom ezt mondani, mert nem is tudom, hogy így volt, ugye?
2: Igen.
1: Ő valahogy önmagában szerkesztette a nyugatot, úgy befelé. És ez nem volt...
2: És nem volt azonos
1: azzal, nem volt teljesen azonos, ott más költők is megjelentek, más cikkek, amivel ő nem volt egy véleményen. De mind a mellett, ugye, ő rendkívül ragaszkodott a nyugathoz, ami különösen akkor tűnt ki, mikor volt ez a nyugat krízis 60-i Lajos és Osváth között, ugye? Ő, aki nagyon vigyázott Laci barátságára, az féltette ettől a krízistől, féltette a nyugatot, és az Osváthban látta ennek a garanciáját. Ugye,
2: holott eszmeileg azt hiszem, ő 60-ival értett együtt. Egyet.
1: Lehet, hogy 60, lehet, hogy ez meg leginkább, hogy ne legyen más ebben nyugatban, mint addig.
2: Na talán nem ez volt a Dospáth-Hartmanni vita lényege talán.
1: Nem.
2: Hanem az, hogy legyen egy határozott politikai irány.
1: Nem, erről szó se volt. Ez maga megírta ez valami?
2: Nem.
1: A 60-i asszonynak az volt a vélemény, hogy egy kicsit durván szövegezzem. Az volt a véleménye. Elég a felfedezésekből. Egy komoly revűnek kell, hogy kialakuljon a munkatársi körre, ez már a nyugatnál kialakult, fölösleges, hogy Osváth folyton új embereket keres, ezekkel kísérletet. Ez volt politikailag akkor semmi szerepe nem volt.
2: Tehát volt aztán ez az irodalom-politika vita.
1: Hát ez az irodalom, nem politika.
2: Igen, tudom, értem.
1: Ez az irodalom-politika, hogy így kell egy revűt szerkeszteni. Ez volt a 60-i felfogás. Ebben Osváth teljesen homlok egyenes ellenkező állásponton volt.
2: Igen. Maga melyikkel
1: értetek? Én Osváth-tal, Dacáról, hogy Lacival igen jó barátságban voltam, sőt az én állásfoglalásom az bizonyos mértékben az egzisztenciám tekintetében veszélyes volt,
2: igen.
1: Mert én akkor nem voltam még igazgató, titkár voltam, és a alelnöke a Gyocnak, akitől a pénzügyek, de az Laci apja volt. Hát nem tudom, megírta még. Hát akkor nem ismét. Nem mondhatom, hogy ezt valaha is a 60-i Sándornak velem való viselkedésében megéreztem volna. De azt mondta, der Laci wird Ihnen das nie verzeihen. Laci ezt önnek soha meg nem fogja bocsátani. És ebbe igaza volt.

Levélféle Móricz Zsigmondhoz. Ady Endre verse. Rózsafa vonóként nagy zöngésű úrhoz surlódjék ez írás Móricz Zsigmond úrhoz. Szóban hozta volna el a beteg, ki hűlte, de sok életlázban magát tönte hűlte. Mégis, mert hát ma még sokan hisznek velem, adják át Móricznak ezt az én levelem. A könnyes áldott hang, aki által adja, éppen úgy áldosség, mint az, aki kapja. Szerelmetes barát, zömök Móricz Zsigmond, tudod jól, hogy folyva az ember, amit mond. Ezért is jövök most hozzá kényes verssel. Én fajta versekben az ember nem kertel. Jövök hozzád versben, betegségben, búban, jól kezdett s elromlott dicső háborúban. Jövök egy kis kopott, szép tavaszi éggel, egy kis megszólással, egy kis irítséggel. Boldog Móricz Zsigmond, ki nem korán kezdted, a szúra fog érni minden szép gerezded. Rajtad már nem ülhet rohadt magyar átok, ez okos elkésés, ez a magyarságod. És mégis siettél, meglepődve vitted súlyát az újságos, magyaros szent hitnek. Dőj fel feleséggel, gyermekkel, várással, sok most ébredező ókitalálással. És ha hébe-hóba talán másként véled, erős vagy, mert erős lelkedben az élet. Temeszteni is tudsz, és tudsz támasztani. Sári bíró vajja, és bősz túridani, de ezerszer szebben, mert újabbról vajja, győző nagy lelkednek mindenki zsivalja. És ami benned él, s el fog jönni hozzánk, mi néha sápasztja magyar piros orcád, ezer kimondatlan magyar bánat, titok, szépség várja vágyón, Móricz beszélni fog. Hisz én is kimondtam néhány magyar újat, de mesekirályfik tátosai fújnak, ördög hordjon el már minden bolond verset, életet kívánunk, valószínűt, nyerset, s amit meg nem adhat rímek ezer hagyja, mi új ludas matyink többször visszaadja. Öregi fiú zsigám, sok mindent hallhattál, halva nézve, írva, sok-sok-sokat adtál. De amíg rossz fogunk, végleg el nem vásik, mégiscsak a legszebb, a legjobb, a másik. Gondolom, te voltál ez a másik nálunk. Egy kicsit életünk, egy kicsit halálunk, egy kicsit undorunk, egy kicsit örömünk, szóval az életet, mely tőlünk messze tűnt, édes Móricz Zsigám, te hoztad volt vissza. Kedves magyar részeg, kedves Bornemissza, rád furcsa emberek furcsáan figyelnek. Ma te vagy a tévő és jótékony gyermek, nyugat csapatjának keleti zászlója, mi nagy csatázásunk nagy igazolója. Néha kényeskedő, de magyar hatalmú, nyugatba tört magyar, s duzzadt bizodalmú, papnak indult lélek, de szabad, pacsirtás, szentírásos ember, kinek szent az írás.
Ma te vagy a magyar s rendkívüli követ, ma benned sarjadnak az ős magyar tövek. Hatám bolondítnál, s igazi se volnál, mert szépen hazudtál, engem igazolnál. Téli Budapestnek kevés vidám fája, Móricz Zsigmond úrnak csodatettét várja, s ha várja, várhatott, s ha várta, megkapja, Móricz a váratlan tavaszoknak apja. De engem szeressen, így üzenek neki. S jó, hogyha az embert ilyen is szereti, aki nem hatalmas, s több a hatalmasnál, s ha kinek árt is, milliomszor használ. Adassék-e levél Móricz Zsigmond úrnak, kit most érdemelten szépen koszorúznak. Koszorút nem viszek, írás megy helyette, de ott leszek mégis, míg élek mellette. Készül, mert készítik az én szemfedelem, de Móricz Zsigmond is megmarad én velem. Magyar sorskockákon ez ígyen döntődött, mind összekerülünk, közös mártír hősök. S ha a lehetetlent nem tudtuk lebírni, volt egy szent szándékunk, gyönyörűket írni.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Hely, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, s attól úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidani, szélesen, peckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsuttyából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hón alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolt a valami fortymelek.
2: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
1: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak. Merre? Üstölt a jár nyelveskésen.
3: Merre? Hát mi? Azt mondja Kegy. Amerre a fekete érce jár. A lábán.
1: S megrisszantotta újfent a dereka hajlását. Dani akkor nem szólt,
0: hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtül, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszoringatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött.
1: Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hé, muramiste, muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten.
0: Nagy, nagyobb, legnagyobb.
1: Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről, meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lómanról,

0: Turítani aztán mégis hazatódott. De a lelke feneki, meg a feneke lelki. Aj, nagy keserves felekedéset kegyőzte az élet. Aj, murami, te murami, te! Mondott a nyelvének ilyet. Bétökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésében, és attól úgy. De úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment turidani, szélesen, beckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végigparaszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgat, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen, izgatta, várta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzét. Nagy fene érzés, hogy az elej úgy daggantak a nyakcsikájá, mint téli keptince a vágáshoz. Az a szép. Egyszer, Bila jön vele szembe, aminek ránézett, megnézte a tekintve, egészbe, és csak úgy csüncsutjából odapislantott a nagy erős hím szemébe, csak úgy a hóna alól nézte. De a cipves derekát végig riszákolta valami forgy meleg. Fe, muramüh, hát te Bila, merre lófrálsz? Beszélt az, de a szemét. Már elöntötte a hímes vér harag.
1: Merre?
0: Rüstő taján nyelvesztése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: És megrisszantotta új fent a derek hajlását. Tani attól nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadás mondta rá. A kétszer elnyálat, betaknyarcott a hírt. Kicsúrgott a pörsön duzzat érzája, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottan a golyvás átúja. Arzát, fék nyitott a taját, egyet roppantott, és megcsóválta a fejemről. Úgy lett meg vele, aztán visszaesett, mint arany, nyafa, szétnyúlva, kehesen. A férfi meg néz, és már torlakozott a torkába a nagy utcában. Valami erős, nehézséges látság fogta el. Ej, muramis, te állnál fogta. Téköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, s vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt,
1: a verszi herceg feleség.
0: Annak a törékeny testét végig bizsembozongatta valami borsózás, habzás. Úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér mellett. Különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímeset még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony, csak úgy, közömbösen. Instál a bucse, asszonya, bucskor, lölkem, mondta turidani makacs menet. Egyszer csak fogtos, akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig. Hígyan forróság fogta el a herceg asszony. A hímség ilyen földelemség mikkalására elszédjük. Megkábult, összebányott, lecsuppant, odarigyent a férfi zekés melleteteire. Először látott igazi férfi. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füstös férfi. Az igaz. A nagyon. A kérlelhetetlen, az ősösztönök.
1: Beszéltél, uram.
0: Nyögte el a lélek, pihedve, mint a nyaratszaki csípve. Tani megnézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonhasát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogott, tipegett utána. Úgy ment el, döngve. vittu noit lötjösi. A férfi. Két uralkodó herceget vele szembe három belénnyel tani. Oda se szottyan nekik, áttaposott rajtuk. Belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a fogahúsát. Három másik ember jött, a tömörkény, meg a gárdai, meg a vixal.
1: Mi áradban, mondta tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dalicsen, nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiet, és csak úgy szörmentét, rizsálva, oda kente a palánkhoz, melyik be is úszta paprikot a kezébe. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik népies fejét, úgy meringét tovább sár. Népies irámba.
2: Herceg Ferenc.

Szabó Lőrinc. Bünkösdi versike az esőcskéről. Egy kicsit esett ma délután. Mentem a körúton át. Jött szembe egy masamódlány, egy polgár és két kalmár. Jót tesz a termésnek az árport, mondta valaki ezt. És lelkemben egy szóra kinyílott. Egy mélység, és több mondta el ezt. Vérzápor és genyzivatar volt az egész történelem. Harcolt ég, és pokol és dögvész, tűz és víz, és a többi elem, anyag és erő és elektron, a rádium és tatai briget. Lent a mélyben másodfokú egyenletek nyaldostak véres sebeket. Bünköskor tüzes nyelvek zuhogtak a légből alá, naprendszerek pofozták egymást, két rostélyos egymást falán. Így dudaláztam magamban, és gondoltam, meglepem erre ki, de nem volt nálam elég pénz. És inkább írtam egy versikét.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elhulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számonkérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már postán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amelyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyomasok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időnek. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzájutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. 2-3 éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. 2-3 évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni. Vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételjem meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.

0: Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
1: Az irodalom történetében azok a költők maradnak fiatalok.

nem kerülnek a maguk méltó helyére. Akikről szólva még mindig kívánunk valamiféle igazságtételt. Szabó Lőrincet ez a fájdalmas hiány teszi, nagyon is aktuális, időszerű, szinte fölfedezendő fiatal költővé, hogy noha a köztudatban, az irodalomban mindenki ismeri a magát, a művét, nem analizáltuk még eléggé, nem tettük a méltó helyére. Szabó Lőrincnek az óriási érdeme az, hogy az őszinteséget a mi színvonalunkra tudta emelni. A múlt század költői is őszinték voltak, sőt, majdnem hitvallásuk volt az Adinak szinte a vezér elve, hogy magáról mindent bevalljon, de ez hova tovább önfitoktatássá vált. Szabó Lőrinc azonban a maga önmarcangoló, önboncoló költészetét olyanná tudta fejleszteni, hogy az nem az ő saját egyéni életét ábrázolja csak, hanem ugyanakkor mindig általános, mély, nagy emberi érzéseket fed fel. Nagyon sokat lehetne beszélni még arról, hogy mi mindenben nem tudtunk elég fényt sugározni Szabó Lőrinc költészetére. Én magam eleget beszéltem, írtam róla, de még mindig a tollamban volna egy igen hosszú tanulmány például az ő ritmusáról. A legutóbbi időkben nagyon sokat beszélnek éppen a magyar vers üteméről, a magyar új versnek a ritmusáról, de arról, hogy Szabó Lőrinc hogy tudta ezt a ritmust időszerűvé, maivá, és mégis ugyanakkor hitelesen klasszikussá tenni, nagyon kevés szó esett. De beszéljünk mostan a lélektani részéről az ő óriási eredményeinek, és ebben azt hiszem első helyen áll a Semmiért egészen című verse, amely a maga kegyetlenségével mégis egy igen mély emberi, őszinte indulatot fejez ki. Ha figyelmesen hallgatjuk majd ezt a verset, első hallásra az a gondolatunk támadhat, hogy a költő fő gondja az volt, hogy csak magáról beszéljen. Valóban így történt. Szabó Lőrinc, ahogy ma mondják, maradéktalanul föltárta lelkének minden rejtelmét, de ugyanakkor a fő gondja mégis az volt, hogy azzal ne diszelegjen, hanem használjon valamit. Akármennyire meghökkenünk a túlzó önzésén ennek a versnek, ha magunkba tekintünk, meg fogjuk látni, hogy mélyen elítélően vagy helyeslően fogadhatóan, de mélyen igaz emberi érzést fejezett ki.

kortársak. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Borisz. Boldog vagyok, hogy így szeretlek. Így, ilyen forrón és fájdalmasan. Élek, hogy őrizzelek. Már meg sem idézlek, mégis itt vagy. Sorsomat figyelik, gyötrelmesen szép álom szemeid, s ahogy kigyúlnak régi tájak, évek, kigyúlsz te is, s érzem, szívedben érzed szívem vezeklő gyöngétségeit. Ez a boldogság most a fájdalom, ez egyesít, s legjobban, ó, nagyon teljesen, mikor édes arcodon mosoly fut át, kissé gúnyos, de végképp értő, bízó, s kezdi kötekedését, így szeretnél akkor is, hogyha élnék. Verse.

Borsos Miklós szobra Szabó Lőrincről. Járom a nyakon, emberre mondva henye szólam, hisz a barom sem tűr lassanként testi kint, s egyszerre oda minden oltalom, a kert végig is műteremben. Ahogy a szem oda tekint, akna robban, némán, de annál hirtelenebben az idegekben. Az a vén vál ott igaz a szólás jármot visel. Járomból csavarulna az égre a fej, s abból a néma jaj, a márvány dübörgő hangjaival. A szemüveges dúl szemek lép közelükbe, láthatatlan és épp azért lerázhatatlan igazsúlya alatt düllednek és esengenek. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Miért? Villámütési pillanat. Társam lehet, akiben bűntudatig ér. És most tiéd a szó, mennydörgő kőajak, megvallató. Nincs hangosabb, mint mikor a csönd vádol, mint amikor a száj már csak magának rángja, fáj, s nem vár megváltást a világtól. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Szapári Péter sarkában a pogány ekével, fölötte Isten nélküli egével, oly mélyen érti, másként nem mehet, nem esdekel, nem önmagáért esdekel. Ne így mégsem egymással emberek. A gyáva tagad csak, a gonok korosság, abba bízva, hogy megmaradhat, ha nem felel. De itt mindnyájunkról hult egy lepel. Szívek és orcák törlődnek tőle, mint az ablak. Fényt fogadnak, fényt adnak. Tekints szét tisztán, ettől nő egy ország. Tekints szét magadat szabadnak.

A költő önmagával felesel. Hely, Kassák Lajos, derék Kassák Lajos, de sokan neheztelnek rád, vicsorítják fogaikat, és fenik a késüket. Miért mondod, hogy kedves és bőkezű hazádban nincs semmi, ami előtt érdemes lenne mélyen kalapot emelni, együgyű képpel hajlongani jobbra-balra a hála és köszönet nevében? Hely, egyszer már megtanítanak kesztyűbe dudálni. Ahelyett, hogy szétnéznél a bőrzén, közvetítenél vagy kereskednél, költeményeket firkálsz, meggyalázod az anyagot és formát. Mindenki megvetérte a maga kis értelmével is hiszi, joggal süti le pilláit, ha rólad van szó. Hivatlan vendég vagy köztünk, és sajnos nem találsz ki az ajtón, amit annyiszor föltártunk előtted. Menj, mondják, nem állhatjuk szúrós tekintedet, kusza darabos verseit kellenek az ördögnek. Nevetéseddel és konok tagadásaiddal ne sebezd meg bennünket, akik különben is annyira vérzékenyek vagyunk. Minek ez a sok szentencia, mondom? No, lám csak, vagyok, amilyen vagyok, az atya egyetlen fia, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre. Dologkerülő a munkások közt, törvénybontó a körtők előtt, akiknek nehezen viselem el irítségét és szánom őket, hogy olyan öregen jöttek a világra, s fáradtan üldögélnek üres kaptáraik körül. Öreg vagy már, te is mondják, méheit feleszik saját mézüket, és ezért haragos a tekintedet, és keserű a szád íze. Eljön majd az idő felelen, mikor leültök az asztalomhoz, mézet kanalazni, gyönyörködtök a kiszállt rajokban, melyek az én dalaimat dalolják, a virágzó rétek fölött, és tükröződve a csobogó patakok ezüstjében.

0: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
1: Alapjában véve minden írásom és minden képen megsokszorodott én vagyok, mind arckép, én vagyok, mind arcképen, és mind vallomás.

0: szánk, és a köztállaló viszonynak a megírásáról állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek ezek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak vele, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat, csak nem akar egész éjjel utatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet bírni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszké Málma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltünk, meghívott ebédre, együtt ebédeltünk, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én fölvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatni össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondanivalókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszké ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélye, hogy azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a teritalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Rahorti rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én szerencsétlen.
1: Nem hittem, kasármester, az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cika, olyan az a kötet.
0: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? Mindahogyan az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossvát, azt mondta, hogy uram, ez nem beesett kocsi zörgés, és visszaadta. Népszavánál is mindjárt, hogy visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő a 20-as évekről, követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesteremberet. Csak akkor már elmúlt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember volt, és a körülményeim is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hiányba emigrációba, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, Ékoszán.

0: a 19-es forradalomról, hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok mágia képeket, ugye? Hát azt már megírtam. Hát én nekem körülbelül ötször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagam. Mert a mai verseim például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
1: Monológ. Meghajszolnak a nappalok, és tévedésbe ejtenek az éjszakák, de nem adom föl a reményt, hogy egyszer győztesként vonulok be a városba, ahol születtem. Ne forduljatok el tőlem, barátaim, hogy újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem, sohasem mondok le a szédületbe ejtő távlatokról, a kalandok fanyar ízéről. Az értelem és érzelem fegyverével értetek harcolok, barátaim, akik oly könnyű szívvel hagytok magamra hajszás nappalaimban, tévedésbe ejtő éjszakáimban. Hűen önmagamhoz. Nem futamodom meg a vihartól, mely életem gyökérszálait tépdesi. Látom az evakuáltak kétségbeejtő vonulását, meggyötört asszonyokat, reményüket vesztett férfiakat, és az álmaiból fölriasztott gyerekeket csodálkozó nagy szemükkel és az ajkak színtelen tört vonalával. Fájértjük a szívem, de nem csatlakozom hozzájuk. Állok a vártán, elgyötörten és keményen. Hiszek magamban, ahon a gyermek hisz álmaiban, mocskos selyemgubanc van a kezemben, előbb kibontom a szálat, aztán a fekete mély kút fölé hajolok, honnan majd könnyes arcom néz rám vissza. Reggeli séta. Egyedül kószálok a hegyen, úgy érzem magam, mintha egészséges és gondtalan lennék. Nem is emlékszem szívem riadozására, önkéntelen sóhajaimra, sorozatos kudarcaimra. Círogat a friss széljárat, és magába fogad a gazdag vegetáció, mintha egy lennék vele. Alattam éle város, de nem látom évszázados sebeit, nem hallom csikorgó sirámait. Tudom, rossz mostohám volt ez a város, nagyon jól tudom, és nem haragszom rá. Közel az égi magassághoz, fiúi szeretettel vallok neki álmaimról, vágyaimról, reményeimről. A szálloda teraszán. Idegen emberek, megint idegenek, és még idegenebbek. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük, ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe, s szinte látom, hogy elvérzenek a májusi napnyilaitól. Ezek között, az idegenek között én vagyok a házigazda, névtelenül. Ők talán észre sem vesznek engem, én gyönyörködöm bennük. Látom mozgásuk kecsességét, hallom emberi szívük dobogását, mely az én szívem dobogásához hasonló. Nem váltunk szót, de értjük egymást, oldhatatlan szomjúsággal ürítjük poharunkat. Néhány sorban. Sok bú és bánat után ismét a tiéd vagyok. Szavaim áradata ne támadjon rá többé, két szemem kék tőre is szúrjanak meg többé. Olyan vagyok, ahogyan megkívántál magadnak azon az alkonyon. Emlékezz, emlékezz a folyón gazdátlan csónak úszott lefelé, egy madár elveszett párját siratta a fán, én az ifjúságodot dicsértem, s te konyhba tűzted szép vörös hajad. Vagyonom és fegyvertáram. Kedves tárgyaim az asztal üveglapján, nagyon szegényes az összbenyomás, különböző világtájakról érkezett festéktubusok, barátaim küldték, akik feloldani kívánják magányomat, és megértik képeimet, melyek az egyszerűség és tisztaság nyelvén beszélnek. Néhány megfakult fénykép összekuszált múltamat idézik. Fehér papírlapok szétfolyt vércseppek nyomaival. A költő elvetélt magzatairul vallanak, és levelek, levelek, amiket nem válaszoltam meg, s ezért állandóan nyugtalanítanak. Ecsetek, tollak, ceruzák, az én gyarló fegyvereim, amikkel a békéért és boldogságért harcolok. Beígért kórus. Semmi nem mond már, csak a szél. Vészkürtök tölcséréből szakadt ki újszülött hangok kíséretében. Hogyan tört össze a tenger síma tükre, és a cserepei hogyan ordítottak. Láttam a kétségbe esett erdőt, hullottak, zsugorodott levélkönnyei, hangyák mászták meg, és a madarak elhagyták. Ó, de ne legyek én az árulkodó vénember, a rossz híreket hozó. Láthatjátok, kegyetlen fogaival mindent véresre mart az idő, nincsenek védőügyvédei, csak bandzsal ügyészei vannak, megszámlálhatatlan fegyverrel gyilkol, és kiszámíthatatlan változó indulataiban. De eljön a pillanat, gondolom, mikor a láncok acélszemei megolvadnak, s mind az elszabadult vihar tombolása felhangzik a kórus, keserűvé vált szánknak visszatarthatatlan éneke. Ez a dallam mondja majd el fölkelésünk és győzelmeink történetét, megszült és születendő gyermekeink örömét. Ekkor majd eláll a szél, a tenger ismét felcsillog a mélyből, erdők tarkán kivirágoznak, s a hajdan romba dűlt városban én hallom meg először a beteljesülés énekét.

Gassák Lajos, mesteremberek. Mi nem vagyunk tudósok, se méla aranyszájú papok, és hősök sem vagyunk, kiket vad csinnadratta kísért a csatába, s akik most ájultan hevernek a tengerfenekén, napos hegyeken és a ménykővert mezőkön szerte az egész világban. A kék firmamentum alatt most bitangvérben fürdenek az órák. De mi már távol vagyunk mindentől. Ülünk a sötét birkaszárnyák alján, szótlanul és teljesen, mint maga a megbontatlan anyag. Tegnap még sírtunk, s holnap talán a mi dolgunkat csodálja a század. Igen, mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, s holnap már áldomást tartunk az új falakon. Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra, s félre az államdekorációkkal, a holdvilággal és az orfeumokkal. Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd, és játéknak az Eiffel-torony mását. Bazalttalpú hidakat, a terekre új jeleket zengő acélból, s a döglött sínekre üvöltő tüzes lokomotívokat lökünk, hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai. Új színeket keverünk, s a tenger alá új kábeleket húzunk, és megejtjük az érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát dajkáljon a föld, s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk. Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, Londonban és Budapesten.

0: ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon téveigünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs, egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárga zész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd dumnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. Henri Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. Henri Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel-torony a szajna, a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkor a vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízrózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt, máskor egy karossza robogott el mellette lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezet élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat, de a született néma megszólal, ha bűvkerébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit Párizs árnyékában egy finansz kezevonása idézett fel.
2: Törzséte. Beszélek, Írok, festek, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek. Ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldön gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végletekig tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime saját törvényeim szerint beszélek, beszélek, írok, írok, festek, vágyakozom, vágyakozok, többet akarok és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek és tovább megyek.
1: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gája, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gája, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gája, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás, egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták, s íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok, házai, erdők, fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, s mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolszor. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehultak rólam, az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle tüzekkel, amik a szívemben parazslottak. Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki, és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg.
2: monológ.

0: Németh László 68. születésnapján Gulyás Pálról tartott előadásának bevezetője a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban 1969. április 18-án.
1: Gondolkoztam, Gulyás Pálnak melyik tulajdonsága az, amelyel fiatal szívekbe bevezethetném. Tán az, amelyikre őnekik is szükségük lehet életükbe, a lelki erő, a szívóság és eltökéltség, amely a legmostohább adottságokat, a legpokolibb körülményeket is, a tehetség táptalajává, a kibontakozás eszközévé tudja változtatni. A mi nemzedékünkben ők ketten voltak, Kodolányi János és Gulyás Pál, akikben ezt a képességet, ezt a lelki erőt a legnagyobb mértékben csodálhattuk. Kodolányi János hibás, gyenge testéhez elég nehéz természetet is kapott. Még pályája közepén, mint családes ember is iszonyú nyomorúsággal küzdött. Gulyás Pál egy 48 kilós szikár testet hurcolt a debreceni ipariskola felé, ahol nagy darab álmos inasokkal kellett küzdködnie, kis családjával egy városszéli bérházban élt. Nagy szerzeményük a Bocskai kerti szőlő volt, amelynek a homokja elnyelte a kis jövedelmet, s amelyből a pajorok kirágták a frissen ültetett fákat. Irónikus, oktató, természete is könnyebben szerzett ellenségeket, barát, mint barátokat. S a kortársa kicsinylésén kívül az irodalom vezérét is magára tudta haragítani. Nagyon jellemző, hogy a két ember hogy küzdött meg ezekkel a korlátokkal. Kodolányi János túltette magát rajtuk, mint egy nem törődött velük, mint a társadalom kritikusa, nagy történelmi tablók festője, az egészség szempontjaival, a teljes élet képeiből építette fel hatalmas művét. Gulyás Pál vállalta a korlátjait, de lélekkel átjárva megnemesítette őket, erőforrásokká tudta változtatni. Én is csak úgy vonszolom testem, vigasztalja halálos beteg fiatal barátját a debreceni költőn. Már születésemkor eleste, a csíra volt rossz, rossz volt az étel, rossz volt bennem az összetétel, az ég rosszul rendezte el bennem éjszakot és delet, a nap bennem rosszul delet, a hold bennem. Mégis, ha keressük a képet, amelyet arcképe gyanánt használhatunk, akkor Kölcsey versét választhatjuk a legjobban. Ő is olyan volt, mint Kölcsey. Éteri szellem, akinek alig volt a földön földi teste, csak úgy lézengett testelen a levegőbe. császárra festve. S ő is jogot szerzett, hogy ahol a látszat egészség a naphatalmát csörget is nyomában átok és homály el. Az élet, az élet hiteles.

0: mi lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Erich Kästner, az eltűnt miniatűr, avagy egy érző lelkű hentes mester kalandjai. Első fejezet. Külc papa egy kis hideg tálat rendel. Kopenhágának azt a terét, ahol a királyi operaház áll, Konges Nytorvnak hívják. Roppant barátságos, igencsak tágas tér ez a tér. És ha az ember amúgy szép komótosan óhajtja szemügyre venni, már amint ezt a tér megérdemli, legjobban letelepszik az Hotel d'Angleterre elé. A szálloda előtt a szabad ég alatt székek meg asztalok állnak hosszú sorokban. A földkerekség minden tájáról összeverődött vendégek itt üldögélnek, tűrik a gondos kiszolgálást, és jobb híján beletörődnek az élet apró örömeibe. Egyéb iránt nem igen esik meg, hogy akár csak egyetlen szék, egyetlen vendég is hátat fordítson a térnek. Úgy ülnek itt az emberek, mint egy pazarul berendezett szabadtéri színház földszinti zsőjeiben. Szemlélik az operaház homlokzatát, és élvezik a vidám nyüzsgést, amivel a kopenhágai polgárok járulnak hozzá az idegenforgalomhoz. Furcsa egy hely ám ez a Konges Nytorv. Megesik például, hogy az ember hosszú évekig nem jut el Dániába. Ez alatt egy csomó országban bizonyosan forradalom üt ki. Afganisztán bitorló zsarnokát esetleg fel is húzzák unoka öccsének párthívei. Japánban egy földrengés alkalmával legalább 10 000 ház omlik össze, mintha römi kártyából építették volna. Aztán, ha az ember újra kilép az Amager-gádéból, balra fordul és odapillant a Dangleter felé, látja ám, a szálló előtt 5 lépcsőzetes sorban változatlanul ugyanazok az elegáns nők, disztingvált turisták ülnek és csevegnek, vagy tucatnyi nyelven. Nézegetik türelmesen a vidám sürgést, forgást, szemtelen ábrázatukkal iparkodnak palástolni a dán konyha szerezte gyönyörűségüket. A Konges Nytorvon áll az idő. Fenti körülmények következtében érthető módon fölösleges tehát közelebbről meghatározni az időpontot, amikor Oszkár Külc, hentes és mészárosmester átment a téren, megcélozván az Hotel d'Angletert. Külc vízhatlan, zöld lódenöltönyt, barna velúrkalapot, valamint bozontos őszbe vegyülő bajuszt viselt. Jobbjában göcsörtös sétabotot szorongatott, baljában Gríben, Kopenhága és környéke című úti kalauzát. Az első asztalsor előtt a korlátnál megállt és töprengve tétován pillantott a székláncolatokon sorakozó vendégek felé. Közben észrevette, hogy egy égtelenül puccos, kimázolt dáma kísérője fülébe súg valamit, az pedig végigméri őt, mármint Külc hentes mestert, és elnézően mosolyog rá, mintha bizony meg kellene bocsátania neki valamit. Ez mindent eldöntött. Ha az a bizonyos úr nem mosolygott volna, Külc hentes és mészárosmester folytatja útját. És akkor a történet, amely most lassacskán megkezdődik, kétségtelenül másként zajlott volna le, mint ahogyan végezetül és a valóságban lezajlott. Így azonban Külc csak annyit dörbögött. Te fasírtnak való. És hegykén oda pöffeszkedett egy szabad asztalkához. És ezzel már is elkapta az események fogaskerékrendszere olyan eseményeké, amelyekhez köze nem volt ugyan, de amelyek egészen rövid idő alatt mégis 3 kilóval apasztották meg élő súlyban. Külc helyet foglalt. A törékeny szék feljajdult fájdalmában. Egy pikoló fiú cikázott oda. Please, sir? Kérdezte. A vendég tarkójára lökte a velúrkalapot. Nem tudok én dánul, gyermekem. Hozzál nekem egy bögrécske világos, de aztán jókora bögrécskével. A pikoló egy kukkot sem értett. Meghajult és eltűnt a szállodában. Külc a kezét dörzsölgette. Ekkor egy frakkos pincér lépett hozzá. Mit parancsol, uram? A vendég bizalmatlanul sandított rá. Egy korsó pilzenit. Nyakamra küldi még az üzletvezetőt is, vagy onnak látja, ha írásban nyújtom be a kérelmet? Egy pilzenit, igenis. Harapnék is hozzá valamit. hozzon egy kis hideg tálat, ha ez nem okoz maguknál nagyobb nehézséget. Különböző felvágottakból. Már csak szakmai szempontból is érdekelnek a dán hurka és kolbászféleségek. Hentes mester vagyok ugyanis Berlinben. A pincér nem nyilvánított véleményt, ehelyett meghajolt és eltűnt. Külc a korláthoz támasztotta sétabotját, barna velúrkarapját az elsárgult szarufogantyúra akasztotta, és jólesően hátradőlt. A szék támlája nyögve recsegett. Tisztára, mint egy babaszobában, állapította meg gondterhelten. A megjegyzés a szomszédos asztalnál magányosan ülő fiatal lányt hangos nevetésre késztette. Oszkár Külc meglepődött. Felső testét félig jobbra fordította, és esetlenül meghajolt. Ezer bocsánat, mondta. A lány derűsen biccentett vissza. Miért? Magam is berlini vagyok. Aha, örült meg Külc. Szóval azért tud németül. Aztán rájött, hogy mi feneketlenül mély értelmű ez a következtetés. Olyan bosszus lett magára, hogy a fejét rázta mérgében, és mivel semmi okosabb nem jutott eszébe, bemutatkozott. Nevem Külc, mondta. A lány összecsapta a kezét. Ön volna Külc úr? Na hát, milyen muris, hiszen mi önnél vesszük a húst. Oszkár Külcnél? Azt bizony nem tudom. Több Külc is volna? Mondhatnám, akad. Mi a Kaiserdamon vásárolunk. Akkor Ottónál, a legkisebb fiamnál. Kiváló hentes üzlete van, lelkendezett a lány. Persze, persze, hanem a májas hurkáról gőze sincs. Májast húgótól kell egyszer vennie, a középső fiamtól, Steglitzben a Schlosszászén. Hogy az hogy tud májas hurkát csinálni, te jó szagú úristen? Kissé messze van, mármint ha az ember a Kaiserdamon lakik, vélekedett a lány. Májas ide, májas oda. Húgónak viszont halvány segédfogalma sincs a hússalátáról. Hiába is próbáltam megtanítani. Tudott a Zordonon az idős hentes mester. Ennyi, ennyi, csóvált a fejét a lány. A hússaláta Ervin különlegessége. Ő a legnagyobb lányom férje. A Landsbergen Ervin olyan majonéz készít kiskegyednek, csapott papotot hagyna ért a kisasszony. És hol van az ön üzlete? Kérdezte a lány kissé kábultan. A tömérdek hentes és mészáros már összecsapott a feje fölött. A York utcában, magyarázta Külc. Októberben volt a 30 éves jubileumom. Karl öcsém jövőre tartja. Áprilisban. Nem is, májusban. A kedves öccse szintén hentes? Érdeklődött aggodalmasan a lány. Hát persze. Három kirakattal, a Spittelmártól. És Arno, a legidősebb fiam, szintén az. Neki a Breitenbach téren van boltja. Na és Georg, a másik vejem, az Uland utcában árusít. Pedig Hedvig, a kisebbik lányom inkább ment volna férjhez bárki máshoz, tanítóhoz, zongoristához, vagy akár tűzoltóhoz is, csak henteshez nem. És lám mégis Georgot választotta. Első segéd volt nálam két esztendeig. Menj, Béli, atya úristen, nyögte kimerült el a lány, ennyi hentes, hisz ez államnak is beillik. A sors keze merengett el Külc. Hentes volt a nagyapám, hentes volt az apám, hentes volt az apósom. Nekünk úgy szólván, a vérünkben van a hurka készítés. Gyönyörű hasonlat, vélte a lány. Ebben a pillanatban jelent meg a főpincér. Kerekeken gördülő asztalkát tolt maga előtt óvatosan, mint egy hármas ikrek számára méretezett gyerekkocsit. Az asztalkán egy pohár pilzeni állt, továbbá egy tál teli különféle felvágottakkal. Ha egy hentes és mészárost egy hidegtál láttán elönt a rémület, annak feltétlenül van valami különös oka. Márpedig Külc határozottan megriadt.
1: Itt alig, ha nem valami félreértés lehet, mormolta. Én csak egy kis hidegtálat rendeltem, ön pedig 12 személyre való adagot hozott.
0: A pincér vállat vont. Uraságot a dán hurka féleségeket óhajtja tanulmányozni. De nem karácsonyig, ördült fel Külc, a szomszédnője nevetett.
1: Így lesz valaki hivatásának áldozata. Szedje össze az erejét, kedves Külcz úr, és lásson hozzá. A Konges Nyutorvon galambok sertepert éltek, kék, szürke, ezüstzöld tollú galambok, és egytől egyig mind serényen bólogattak. Hogy vajon miért, nehéz lenne megállapítani. Talán puszta rossz szokásból. Valahányszor egy-egy autó suhant át az úton, felrebbentek, mint az égre hazatérő felhők. Az idős hentes kést és villát ragadott. Kellett nekem kiruccanás, motyogta megrendülten. Néhány sorral hátrább, a szálloda bejáratánál két úriember ült és olvasott. De meg lehet, hogy más okból tartották arcuk elé az újságot. Wittenberg korszakalkotó felfedezése óta túlságosan is megszoktuk a feltételezést, hogy mindenki, aki teli nyomtatott papírt tart az orra elé, csak ugyan olvas is. De szép is volna, ha ez így lenne. Annyi minden esetre bizonyos, hogy az említett esetben nem így volt. A két úriember a legkevésbé sem olvasott, hanem csak búvóhelynek használta az újságot. A lapok széle fölött Külcz hentes és mészárost, valamint a berlini lányt figyelték. Az egyik úriember lekivált egy hőstenorra emlékeztetett, aki 40 éves kora óta éneklés helyett vörösborral foglalkozik. Mégpedig nem annyira a vörösbor termelésével, mint inkább fogyasztásával. Az orra, ha már a zenei hasonlatoknál tartunk, egész bordalt tudott volna zengeni erről. Ez az orr kék-vörös színben játszott, és fagydaganat képzetét keltette. A másik úriember kis növésű volt, és rosszul táplált. Az ő ábrázata sem látszott már éppenséggel vadonatújnak. Füle szokatlanul magasan ült a fején, akár a bagolyé. Ráadásul el is állt, és a napfény átvilágított rajta.
2: Nyilván előre kiagyalták a dolgot,
1: vélte a hőstelor. A hangja épp olyan rezes volt, mint az orra. A kis növésű hallgatott.
2: Azt a látszatot akarják kelteni, mintha véletlenül találkoztak volna,
1: folytatta a másik.
2: Csak hogy én nem hiszek a véletlenekben.
1: A fölsikeredett fülű, kisnövésű úriember a fejét rázta.
2: Pedig ez mégis véletlen,
1: jelentette ki.
2: Hogy az öreg Steinhöfel idekül valakit a lányhoz, elképzelhető. De olyan hülyeséget, hogy egy behemótot küld, aki tirolit játszik Kopenhágában, nem csinál. Ezzel az erővel a pasas akár táblát is akaszthatna nyakába, és ráírhatná, miben sántikál.
3: Nem is bánnám,
1: ábrándozott a borszakértő. Örökké ez a bizonytalanság. A kisnövésű vigyorgott.
2: Oda is mehetsz hozzá, megkérdezheted.
1: A másik mordult egyet, kihűrítette poharát, és újra telítöltötte.
2: És mit gondolsz? A lány miért nem mondta még fel a szállodaszobáját?
1: Mert csak holnap utazik el.
2: Azért, mert a tirolit várta. Majd meglátod, hogy igazam van. Olyan biztos, mint az, hogy engem Philipp Achtelnek hívnak.
1: Mennyei tészta!
2: A kisnövésű kuncogott. Olyan biztos, mint az, hogy téged Philipp Achtelnek hívnak? Csak annyira?
3: Achtel úr megdühödött. Mellőzd a célzásaidat, vetette oda.
1: Hangját még erősebben belepte a részrosda, és idegesen simított végig a haján.
2: Már egész tisztességesen kinőtt,
1: nyugtatta be a kisnövésű, és vígan kacsintott.
2: Igazán nem is látszik rajtad, hogy csak a minap jöttél ki a szanatóriumból.
3: Fogd be a nyamvad pofádat, szólt Achtel úr. Ez a tiroli egyébként úgy tömi a fejét, mint egy szecskavágót.
1: A kisnövésű felállt.
2: Felhívom a főnököt. Kíváncsi vagyok, mi a véleménye a szecskavágókról?
1: Külcz hentes és mészáros mester álhatatosan nyeldekelte a felvágottakat.
2: De hát ez sziszifuszi munka volt.
1: Végül félretolta a terítéket meg az asztalkendőt, merev pillantással méregette a még akkor is dúsabb megrakott tálat, majd vállat vont.
2: Feladom,
1: morogta, és rámosolyogott a csinos leányzóra. Íz lett? Külcz pillette bólintott.
2: Amíg, az igaz.
1: Ezek a dánok egész rendesen értenek a hurkákhoz.
2: megjelent a főpincér és leszette az asztalt. Külc elővet egy szivart, és nagy hozzáértéssel rágyújtott. Aztán keresztbe vetette a lábát, és megszólalt.
1: Az asszony látná, amint itt ülök.
2: Voltaképpen még nem hozta magával a kedves nejét, érdeklődött a lány. Ott kellett maradnia az üzletben?
1: Á, nem kicsit más a helyzet, válaszolt elmerengve az idős hentes. A feleségem egyáltalán nem is tudja, hogy én Kopenhágában vagyok.
2: A lány elhűlt emberet rá.
1: A fiaim se tudják, folytatta kisé zavartan Külc. A lányaim sem, a vejeim sem, a menyeim sem, a testvéreim sem, sőt, az unokáim sem.
2: Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Egyszerűen megléptem.
1: Rémes, ugye?
2: A lány tartózkodott a bírálattól. Egyszer csak nem bírtam tovább, gyónta meg Külc úr.
1: Szombaton este kezdődött minden. Hogyan, magam sem tudom. Rengeteg dolgunk volt az üzletben. Átmentem az udvaron, hogy a mészárszékből elhozzak egy szép stefániát. A mészárszék ablaka előtt megálltam. A második segéd éppen darált. Mi ugyanis nagyon sok darált húst adunk el. Igen. És akkor rázendített egy rigó.
2: A hentes mester megsimított a bozontos bajuszát.
1: Talán nem is a rigó volt az oka. De hirtelen felrém lett előttem az egész életem. Mintha a jó Isten megnyomott volna egy gombot. Az elmúlt 30 esztendő borjúvesei, kötözös sonkái, ürücombjai, disztócsülkei mázsássújjal nehezettek a lelkemre. Elfulladt a lélegzetem.
2: Tűnődve szívott egyet a szivarján.
1: Az én életem persze nem éppen különleges, de nekem elegem volt az egészből. Valahányszor az ember azt gondolta, na most már összekuporgattál egy pár garast, valamelyik gyerek rögtön házasodni akart, és hol az egyik fiamnak, hol a másik vejemnek kellett üzletet venni, vagy beállított valamelyik bátyám, valamelyik sógorom, és nyújtotta a markát.
2: Az idős hentes lehorgasztotta őszfejét.
1: Hát igen, és pont amikor ez eszembe jutott, rázendített az a dögrigó.
2: Látja, kisasszony, egy hosszú élet, és sehol semmi. Csak hurkapálcikák, jégszekrények, vágótőkék, bérrendelések meg pászteknők.
1: Hiszen ezt még egy sertés sem bírja ki. Hentes mesterről nem is beszélve.
2: Az öreg ember fáradtan felemelte kezét, aztán ismét leejtette. Becsületes képe gyászba borult. És azután? Kérdezte a lány.
1: Azután még előre vittem a Stefániát. Zárás után pedig megcsináltuk a kasszát. Ahogy ezt szombaton este szoktuk. De én mindent úgy csináltam, mint egy automata. Később ellátogattunk Hedvighez és Georghoz. Otto meg a felesége is odajöttek. A forgalomról beszélgettünk, a nagykereskedelmi árakról, meg a gyerekekről. Hogy Fritz szamárköhögés kapott az iskolában, hogy a kis Kurt azt mondta, nagykorában ő lesz a főmester a hentesek között.
2: Oszkár Külc előhúzta zsebkendőjét és megtörölte homlokát, amelyet úgy barázdáltak a ráncok, mint meg annyi üres kottavonal.
1: Én szeretem a családomat, sóhajtotta. És szeretem a mesterségemet is. De egyszerre csak a könyökömön nőtt ki az egész. A hurkatöltőgép, amivé lettem, hirtelen megállt. Rövid zárlat. Kész. Hát örökké csak dolgozni kell, és örökké csak másokra gondolni. Hát csak azért olyan szép a világ, hogy az ember hátra se forduljon, és a mészárszékből egyenesen a temetőbe ügessen. Nincs a világon senki, aki alkalomattán legalább egyszer életében ne gondolna önmagára. Csak az öreg Külcnek nem szabad. Megcsóválta a fejét.
2: Talán nem ártana, ha Rigónak rendőrileg megtiltanák a fütyülést.
1: Lehet, de nem biztos. Ez nem az én szakmám.
2: Minden esetre vasárnap hajnali 5-kor felkeltem. Azt mondtam Emilynek, mármint a feleségemnek,
1: hogy elmegyek Bernauba, meglátogatom Zelmant. Annak idején együtt voltunk segédek Schmitznél, Potsdamban. Aztán zsebre vágtam egy kis pénzt, és kimentem a stetteni pályaudvarra. Megnéztem, mikor indul gyors vonat valahová, lehetőleg minél messzebbre. És vasárnap délután már itt voltam Kopenhágában. Amint visszaemlékezett szökésére, elmosolyodott. Úgy mosolygott, mint egy kisfiú, aki ellógott az iskolából. Tekintette sűrű ősz bajuszára, nagyon-nagyon megkésettnek hatott ez a mosoly. Külc úr, ítélkezett a lány, ön egy vén bűnös. Az azért mégsem. És legalább alaposan megnézett mindent? Ugyám, büszkélkedett. Ami csak belefért. Voltam Roskildében, voltam odát Malmöben, voltam Hamlet sírjánál. No, erősen kétes, hogy benne fekszik-e. Voltam odafönt Gillejében, és fürödtem a tengerben. Ja, kedves kisasszony, hogy miért nem kezdtem el korábban körülnézni a világban? Hát, órákig tudnám falba verni a fejem. Na és? Érdeklődött a lány. Hányszor írt a családjának? Egyáltalán nem írtam, hallotta be Külc. Képzelem, hogy csodálkoznak, hogy mennyi ideig rostokolok ott Bernauban. Már megbocsásson, komolyodott el a lány. Ez aztán igazán több a soknál. Egészen biztos, hogy a felesége legkésőbb hétfő reggel telefonált Bernauba, és megtudta, hogy ön a lábát se tette be oda. Gondolja? Kérdezte aggodalmosan a hentesmester. Ez jellemző volna az asszonyra. És most talán azt hiszik, hogy ön szerencsétlenség érte. A családja bizonyosan megőrül már félelmében. Hadd őrüljön, szólta a hentesmester rendületlenül. Egyszer már Külcnek is jár egy kis nyugalom. Utóvégre nem vagyok egy nyári Mikulás. A lány egy darabig hallgatott. Persze, kezdte újra, én nem tudhatom pontosan, milyen érzés, ha az ember hentesmester és nagyapa. Hát azt nem is tudhatja, vélte Külc. De egyet azért tudok. Hogy ő most haladéktalanul vesz egy levelezőlapot, és ír a feleségének. A szálloda hajában kapni képes lapot. És hozzátette. Nagyon szépen kérem. Külc papad neki gyürkőzött, felállt, és beporoszkált a szállodába. Már megint papucs alatt vagyok, dünnyögte közben. A szálloda hajában egy kioszk állt. Külc elővette a tokból az olvasó szemüvegét, az orrára biggyeztette, és vizsgálgatni kezdte a képes levelezőlapokat. Hosszabb válogatás után egy pompázatos kikötői látkép mellett döntött, és az eladónő felé nyújtotta a lapot. Erre kérek egy 6 pfeniges bélyeget. Vagy Németországba többe kerül? Az eladónő szinte csüggött az ajkán. Egy 6 pfeniges bélyeget kérek, mordult rá Külc. De kicsit szaporábban. Ekkor megszólalt mellette egy kisnövésű úriember, aki feltűen magasra sikeredett fülekkel rendelkezett. Itt bizony alig ha fog kapni 6 pfeniges bélyeget, meg aztán nem

0: Második fejezet. Irene Traurig megijed. A kisnövésű úriemberben buzgott a segítőkészség. Végtére is a derék embereknek mindig örömet szerez, ha segíthetnek másokon. A derék emberek epikúreusok, és a jó cselekedetekkel morális élvvágyukat elégítik ki. Akárhogy is, külcentes és mészáros mester kezében tartotta a szabályszerűen felbélyegzett, pompázatos kikötői látképet, és vígan csevegett a kisnövésű úriemberrel. Immárom teljes 5 perce társalogtak. Nincs, ami felérne az érett férfiak kölcsönös rokonszemvével. Külc végezetül megmutatta pénztárcáját is az idegen úriembernek, és részletes felvilágosítást nyert a dán bankjegyek vásárló értékéről, különösen annak a német valutához való viszonylatában. A kisnövésű úriember hajszál hián elfelejtette visszaadni a pénztárcát. Ezen aztán mindkét férfiú szívből kacagott. De most már vissza kell mennem az asztalomhoz, jelentette ki a berlini. Nevem Külc. Roppantul örventem. Részemről a szerencse, válaszolta pici úriember. Nevem Storm. És kezet ráztak. Ebben a pillanatban a szálloda elé egy lapkihordó érkezett. Leugrott a kerékpárjáról, és egy köteg újsággal berontott a halba. A kioszkban az elárusító kisasszony rápillantott a főcímekre, és mindkét orcáján kerek, piros foltok jelentek meg. A küldönc gyorsan visszafutott a kerékpárhoz, és szélsebesen továbbhajtott. Az utcán megálltak a járókelők, és együtt olvasták a fislapokat. A halba nyüzsgő vendégek is megérezték, hogy történt valami. A kioszkhoz tódultak, és újságot vásároltak. Elolvasták a híreket, és össze-vissza karattyoltak az összes létező világnyelveken. Szakasztott, mint a Bábel tornyán, állapította meg Külc. Tulajdonképpen nem is bánom, hogy egy árva mukkot sem értek ebből a cirkuszból. A kisnövés úriember udvariasan biccentett. Kétségtelen, a tudatlanság az úr adománya. Aki sokat tud, az sokba éri. Ő is vett egy lapot, és átfutotta az első oldalt. Lassan még én is kíváncsi leszek, szólalt meg Külc. Történt netán valami? Kitört a háború? Nem, felelt Storm. Műkincsek tűntek el. Körülbelül 1 millió korona értékben. Nocsak, mondta Külc. Hát akkor megírom a képes lapomat. Nyájasan kezet nyújtott Storm úrnak, és távozott. A kisnövés úriember hökkentem mered utána. Aztán kilépett a szálló kapuja elé, és letelepedett Philipp Achtel úr mellé. Az is a frissen megjelent lapot olvasta. Az első oldalt szer fölött tüzetesen tanulmányozta át. A tetteseknek egyelőre nyomuk sincs, mondta Storm úr. Remélhetőleg hamarosan nyakon csípik őket. Még mielőtt egyebet is elcsóradnának. Pontosan. Finoman mosolyogtak, és hallgattak egy darabig. És mi van a Tirolival? Tudakolta később Achtel úr. Storm morcosan hunyorított Külc felé, aki görnyed háttal írta a levelező lapot. Először azt hittem, ütődött a pasas. De most már nem hiszem, hiszen ennyire ütődöttek lenni egyszerűen képtelenség. Szerintem színlel. Egyéb iránt kifejezetten otrombának tartom, hogy valaki ilyen gügyének játsza meg magát.
1: Nem is a legrosszabb taktika. És mi a véleménye a főnöknek?
0: Hogy kövessem a pasast. Melléd meg kiküldi Garstent. Storm Külc felé bökött a fejével. Azt kérdezte tőlem, mi van az újságban. Megmondtam neki. Erre azt mondja. Nocsak, hát akkor most megírom a képes lapomat. Fura, mi?
1: Veszedelmes nagyapu, mélázott el Achtel úr. Az ártalmatlanok a legcudarabbak.
0: Oszkár Külc félretolta az üdvözőlapot, a ceruzát visszadugta.

0: jutott a noteszébe, és megkönnyebbülten fellélegzett. Aztán odafordult a lányhoz. Szíveskedne aláírni? Kérdezte. Mert akkor ugyanis az asszonyon kitör a féltékenység, és olyankor mindig rémmulatságos. Jó indulatúan nevetett. A lány írt egy sort, és visszatette a lapot az asztalra. A hentesmester fogta a lapot, és elolvasta, mit írt a szomszédnője. Hálás köszönetem, örvendezett. Hálás köszönetem, Traoré kisasszony. Kérem, hanem kegyednek sürgősen férjhez kell mennie, gondolkodott el a hentesmester. És pedig miért? Mert a neve Traoré. Szomorú. Ismertem egy embert, úgy hívták Pech. Annál szerencsétlenebb ember nem is született még a világra. Mert Pechnek hívták? Világos. És rajta még a házasság sem segített. Alkalmasít, mert az esküvő után is Pech maradt, jegyezte meg éles elmével a lány. De függetlenül ettől, gondolja, hogy mindjárt vidámabb lenne az életem, ha férjhez mennék az első jöttmenthez? Pusztán azért, mert vidámnak, lustignak hívja? Az öreg hentesmester ingatta őszfejét. Ráadásul korán sem vagyok olyan búvalbélelt, mint ahogy a nevem kívánna, állította a lány. Dehogy is nem, kardoskodott Külcs papa. Dehogy is nem, dehogy is nem. Kivárt, mióta elmentem megvenni a képeslapot. És tulajdonképpen miért? A lány orra töve fölött keskeny, függőleges ránc jelent meg. Megvan annak az oka, Külcs úr. Bosszankodik valamiért? Nem, mondta a lány. Félek. És egy ujjal megpöccintette a frissen megjelent lapot. Megjelent az újságban egy hír, amitől nagyon megrémültem. Csak nem az elrabolt műkacatokkal kapcsolatos históriáról van szó, meg a milliókról. De bizony arról, mi köze annak is kegyedhez? Kérdezte halkan az öreg. A lány óvatosan körülnézett, aztán megvonta a vállát. Hát azt itt nem tudom elmesélni önnek. Ebben a pillanatban egy fiatal ember haladt el mellettük. Magas volt, karcsú, és szemlátomás dúskált az időben. Oda sétált a lépcsőnél álló portáshoz, üdvözlésképpen egy ujjal megbökte kalapja karimáját. Lakik itt a szállodában egy bizonyos Traoré kisasszony Berlinből? Igen, kérem, válaszolta a portás. Épp ott ül elől a korlátlán, amelyet a nagy darab kövér turista mellett. Hát ez remek! Lelkesedett a karcsú fiatalember. Köszönöm szépen. Üdvözlésképpen megbökte kalapja karimáját, és sarkon fordult. A portás szalutált, és utána nézett. A fiatalember elindult a korlát felé, de egyáltalán nem állt meg Traoré kisasszony asztalánál, sőt, még csak egy pillantás sem vetett a hölgyre, akifelől épp az imént érdeklődött. Közönösen elcsalinkázott mellette, kilépett az utcára, és eltűnt a tolongásban. A portásnak kigúvadt a szeme, és bár hivatása folytán igazán sok mindent megértett, ezt végképp nem értette. Hajlandó volna egy óriási szívességet tenni nekem? Kérdezte Traoré kisasszony. Otto fiam kuncsapjáért a világon mindent, tüzelt az idős hentes, emberölést és gyilkosságot kivéve. Ezt remélhetőleg sikerül mellőznünk, mondta komolyan a lány. Kérem, kíséljen el, szeretnék még vásárolni valamit, és menet közben elmesélem, miről van szó. Valahogy úgy érzem, hogy itt figyelnek minket. Ez csak amilyen idegesség, legyintett Külcspapa. Hedvignek, a kisebbik lányomnak is az volt a baja régebben. Az első gyerek után rendszerint nyomtalanul elmúlik az ilyesmi. Sajnos olyan sokáig nem áll módomban várni. Sóhajtott a lány. Jöjjön, menjünk el innen.
1: Na jó.
0: Brummogott az öreg Külcs. Odaintett a főpincért és fizetett. A hurka féleségeik kiválóak, tudatta elismerően. Kiváltképpen a füstölt májas. A főpincér meghajolt. Ez igen kedves öntől. Közölni fogom a konyha főnökkel. Mondja, nem tudja véletlenül, honnan szerzik be hozzá a belet? Ezt még véletlenül sem tudom, sajnálkozott a főúr. De hát a pincérnek általában csak futólag van dolga a hurkákkal. Boldog ember, sóhajtott Külcs. Traoré kisasszony is fizetett. Aztán mindketten felálltak, és együtt léptek ki az utcára. Furcsa pár voltak, a karcsú, ízlésesen öltözött ifjú hölgy, meg a széles, kövér, roppant termetű, lódenruhás turista. A szálloda előtt üldögélő vendégek kíváncsian bámultak utánuk. Storm úr, valamint Philipp Achter úr serényen felpattantak, néhány pénzdarabot vetettek az asztalra, és szintén a kijárat felé igyekeztek. Kültz megállt a járda szélén, és az aszfalton sertepert élő galambokra mutatott. Ezek kóburgi pacsirták, magyarázta. A bátyám ugyanis galambot tenyészt, pedig folyton hajtogatom neki, hogy hagyja abba. Az az ember, aki bocikat mészárol, ne simogasson galambokat. Szerintem ez ízléstelenség, de hát ne hagy Isten, hogy le lehessen beszélni róla. Induljunk már, Kültz úr, kérte suttogva a lány. Achter és Storm kinyomakodtak az asztalok között. A korlátnál a kisnövésű oldalba bökte a társát, és odalépett az asztalhoz, amelynél előzőleg Kültz ült. Az asztal fölé hajolt, és a gyufatartóból kihúzott egy szál gyufát. Cigarettára gyújtott. Majd a hamutartóba dobta a leégett gyufát. Achter türelmetlenül várakozott. Mi a fene történt? Kérdezte kint az utcán dühösen. Storm vigyorogva varázsolt elő egy képes levelező lapot. Kültz barátom ezt felejtette az asztalon. Mindketten a levelező lap fölé hajoltak és elolvasták. A lapon ez állt. Kedves Emily, bocsáss meg, hogy ilyen hirtelen eltűntem. Majd elmagyarázok mindent, ha hazamegyek. Képzelt, találkoztam itt Otto egyik kuncsavtyával. Misoda véletlen, mi? Hát igen, ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül. Ne aggódjatok miattam, csalámba nem üt a ménkű. Szeretettel a te Oszkárod. Az esetlen kézírás alatt karcsú, gyakorlott betűkkel, ismeretlenül is üdvözli Irene Traurig. A két úriember határozatlanul bámult egymásra. Ez a pasas vajon véletlenül felejtette itt a lapot? Töprenge Storm. Ökörség! Állította Achter. Figyelj csak meg a szöveget! Szúdalul agyafurt alagatiroli. Még hogy Otto kuncsavtyával találkozott. Ez persze világos szélzás. Először megjátsza a hülyét, aztán meg egy képes levelezőlap segítségével röhelyessé tesz minket. Micsoda hihetetlen pimasság! Storm úr túlságosan felsikeredett fülei, amelyeket a kalap karimája lenyomott és derékszögbe hajlított, szinte felágaskodtak ennek hallatán. És ha Isten úgy akarja, a kapanyél is elsül, ismételte acsarkodva Philipp Achter. Na, itt jön végre Karsten. Üdvözölték kollégájukat, majd tisztes távolságban Trauri kisasszony és Kültz úr nyomába szegődtek. Storm a Kültzné asszonynak Berlinbe címzett koppenhágai kikötő látképét miszlékbe szaggatta, és leszórta az úttestre. Az ifjú hölgy, valamint Oszkár Kültz hentes és mészáros mester nem is álmodták, hogy három férfiú követi őket, sőt mindhárman roppant érdeklődést tanúsítanak irántuk. A három férfit viszont szintén tisztes távolságban egy magas, karcsú fiatalember követte. S a három férfiú nem is álmodta, hogy őket is követi valaki, aki meg irántuk tanúsít roppant érdeklődést. Lám, milyen különös játékai vannak az életnek. Harmadik fejezet. Itt művészetről esik szó. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte Trauri kisasszony. Az Amelienborg valamelyik udvarán üldögéltek egy padon. A várépület méltóság teljesen nyájas homlokzata előtt a kőlapok közül kibújt a fű. A kikötőből áthallatszott a tengerszorosba beálló gőzhajók kürtje. Egyébként csend volt. A várudvart magas, ősöreg fal választotta el az utcától. Csak a közepén volt egy nyílás. A nyílást hatalmas kovácsoltvas rácsos kapu töltötte be, amelyet feltehetőleg már évtizedek óta nem nyitottak ki. Aki végigment az utcán, megállhatott előtte, és a művész ilyen kacskaringozó cirádák, díszecskék és rózsácskák között bekukucskálhatott az úton udvarra. Szakasztott úgy, ahogy most bizonyos, Karsten úr. Két régi jó ismerőse az utca másik oldalán sétálgatott fel alá. Nem töltötték az időt fecsegéssel, várták barátjukat. Trauri kisasszony és Külcz úr nem is sejtették, hogy figyelik őket. Az utcának háttal ültek, és a vár ablakait, kapuit szemlélték. Akkor hát elmondom a dolgot, kezdte tehát a lány. Én egy gazdag, világszerte nagyra becsült berlini műgyűjtőnek, Steinhöfel úrnak a titkárnője vagyok. Nos, az elmúlt héten itt Kopenhágában elárverezték a világ egyik leghatalmasabb műgyűjteményét. A gyűjtemény eredetileg egy amerikaié volt, aki élete alkonyát Dániában töltötte el, és nemrégiben elhunyt. Tudja ön voltak éppen, micsoda egy művészeti aukció?
1: Így kapásból nem, mentegetőzött Külcz, de gondolom az is csak olyas forma, mint a többi árverés. Szünet nélkül ordibálnak és csapkodnak a kalapáccsal, és akinél háromszor kalapálnak, annak a nyakán marad a cucc.
0: A lány bólintott. Steinhöfer úr főként miniatűröket gyűjt. A miniatűr a féle pirinyó festmény. Gyakran rendkívül értékes keretbe foglalják. A régi miniatűrök borzasztóan drágák. Steinhöfer úr azonban bármilyen összeget megad értük.
1: Mindenkinek megvan a maga balondériája, állapította meg Külcz úr. Ez se külön, mint az öcsém meg a tupicái. Hogy arra is, mi mindent rá nem sóztak már, és micsoda árakon? Az embernek megáll az esze. Egyszer például vett egy pár galambot, mert hogy olyan különleges rajzolatuk volt, gondolta elviszi velük a nagy díjat a madár kiállításon, de sajnos nem sokkal a kiállítás előtt elerett az eső, és az esővíztől kiment a színük, ugyanis csak be voltak mázolva a nyavajások, az öcsémet meg jól átejtették.
0: Ismeri ifjabb Holbeint?
1: Hogy őszinte legyek, nem.
0: Sőt, az idősebbet sem.
1: Az ifjabb Holbein német festő volt. Egy darabig 8. Henrik udvarában élt.
0: Azt ismerem, örvendezett Külcz. Ő volt, aki egy teljes napig mezitlábált a hóban.
1: Nem, az 4. Henrik.
0: De azért úgy hozzávetőleg eltalálta, mi?
1: Hát úgy hozzávetőleg. Bár 4. Henrik német császár volt, 8. Henrik pedig Anglia királya. És arról a leghíresebb, hogy igen sűrűn nősült, és néhány feleségét kivégeztette.
0: Az volt a szép idő, merengett el az idős hentes, és meggyalogatta a szája szélét.
1: De nem csak kivégeztette feleségeit, hanem festményt is készítetett mindegyikről.
0: Remélem, előzőleg, ahotázott harsányan a hentesmester, és nagyot csapott vízhatlan zöld nadrágjára.
1: No persze, erősítette meg Iréne, előzőleg.
0: Az első hitvesét, akinek fejét vétette, Balein Annának hívták. Holbein nem sokkal az esküvő előtt a király tudta nélkül lefestette. Balein Anna pedig csodálatos drága kövekbe foglaltatta a képet, és megajándékozta vele születésnapján a királyt.
1: Manapság inkább fényképet szokás csináltatni, jegyezte meg a hentesmester. Gyorsabban megy, és nem is olyan drága.
0: A miniatűr hátán pedig Balein Anna saját kezüleg írt, gyengéd ajánlása olvasható.
1: Aha! Kiáltott fel Külcz úr. Most esett le a tantusz. Ez a miniatűr került árverésre itt Kopenhágában. Steinhöfer úr pedig megvásárolta.
0: Pontosan. Potom 600 000 koronáért.
2: Uram segély!
0: Steinhöfer úr tegnap elutazott Brüsszelbe, ahol meg akar tekinteni egy miniatűrt 4. Károlyról. A kép gyermekkorában ábrázolja a Luxemburgit, amikor még a francia udvarban élt. És a főnök engem bízott meg, hogy az angol miniatűrt Kopenhágából Berlinbe szállítsam.
1: Fogadja szívből jövő részvétemet.
0: Steinhöfer ugyanis nem óhajtotta magával vinni a képet Brüsszelben. Ráadásul úgy véli, hogy nálam nagyobb biztonságban van, hiszen őt mindenki ismeri. A titkárnőjét pedig a kutya sem. És most beütött ez a mai újsághír. Külcz hentesmester a fejét vakargatta.
2: Milliós értékű műtárgyakat raboltak el?
0: A lány szinte magán kívül volt.
1: és kivétel nélkül csupa olyat, amely ezen az aukción kelt el. A tetteseknek nyoma veszett. Már most, ha én holnap elindulok Berlinbe Boleinon a miniatűrjével, megeshet, hogy a miniatűrt ellopják tőlem. Sőt, nem csak megeshet, hanem hold biztos. Világosan érzem ma délóta. Ön ugyan azt állítja, hogy az ilyen balsejtelmek az első gyerek után megszűnnek. De hát, mint már mondtam, nem áll módjában olyan sokáig várni. Lassan már kapiskálom én is. Csak hogy most aztán mi legyen? Hát itt nem maradhat. Elutazni nem utazhat el. Harmadik lehetőség pedig nincsen. De van, szólalt meg halkan a lány. Kigondoltam valamit. Karsten óvatosan eltávolodott a vaskaputól, és átment az utca túlsó oldalára. Két barátja megállt, és várakozás teljesen pislogott rá.
3: Semmi értelme az egésznek, morogta Karsten. Egy árva mukkot se hallani.
1: Fogad jó kívánságaimat, sziszegte Philipp Achtel. Akkor még miért bámészkodtál ott egy negyed órát, mint a barjú az új kapura? Pusztán azért, hogy közöld velünk, miszerint nem hallottál semmit?
3: Azt hittem, talán megfordul a szél,
1: magyarázkodott sértődötten Karsten. Philipp Achtel megvetően kacagott. Storm vette át a szót. Ez a harmatos rózsaszál előbb-utóbb csak elbúcsúzik az én tirolimtól. Aztán kis pártatva véletlenül összetalálkozom a pasassal. Elviszem a négy levelű lópatkóba, és ott majd meglátjuk, melyikünk bírja jobban a kis üstit.
3: Ez a kis üsti nem is rossz ötlet,
1: csillant fel Philipp Achtel szeme. Amott a sarkon van egy csehó. Ne húzódjunk fedél alá, míg a párocska kibújik az udvarról.
3: Fedél alá húzódni?
1: Képet el Karsten. De hiszen nem is esik. Achtel úr kinyújtotta a tenyerét.
3: Na hát, ez az asszály!
1: Az utca másik oldalán egy magas, karcsú fiatalember közeledett. A vaskapu előtt megállt, zsebéből kihúzott egy útikönyvet, belelapozott, szemügyre vette a várat meg az udvart, és kedélyesen tovább ballagott. Kigondoltam valamit, mondta halkan a lány. Azt hiszem, ön segíthetne rajtam.
3: Ezen nem újjék,
1: szólt lelkesen az ősdalja. Csak tudnám, hogyan. Úgy, hogy holnap délben hazautazik velem Berlinbe.
3: Ilyen hamar.
1: A felesége borzasztóan meg fog örülni.
3: Az még nem ok semmire.
1: De ez szorosan hozzátartozik a tervemhez, Külc úr.
3: Az már más.
1: Engedett, Külc papa. Na jó, hát akkor holnap délben elindulunk. Csak hogy én harmadik osztályon utazom.
3: Ragyogó,
1: ujjongott a lány. Én meg másodikon. Ne is haragudjon, de nem értem, hogy ez miért olyan ragyogó. Hiszen ha nem egy szakaszban utazunk, igazán fölösleges, hogy én is menjek. Az őszhentes megsértődött. A lánya füléhez hajolt. Amennyiben el akarják lopni tőlem a miniatűrt, és ebben egy másodpercig sem kételkedem, akkor utazás közben fogják megkísérelni. Én másodosztályon utazom, nyilván szemmel tartanak majd, esetleg elrabolják a bőröndömet is. És tapsikolt, mint egy kisgyerek. Külc papa aggódva pislogott rá. Csak nem tetszett meggabajodni? Ilyen öröm, hogy ellopják a miniatűrt? Csupán a bőröndöt, Külc úr, a bőröndöt.
3: Úgy, és a miniatűr? Nem a kegyed bőröngyében lesz?
1: De nem ám.
3: Hát hol?
1: Egy bizonyos uraság podgyászában, aki harmadosztályon utazik, és akiről a banda még csak nem is álmodja, hogy nála lehet a Boleinonnát ábrázoló miniatűr.
3: És ki az az uraság?
1: Firtatta kíváncsian Külc papa.
3: Aztán a homlokára csapott.
1: Vagy úgy! Most már érti, ugye? Bíztatta a lány. Én holnap a pályaudvaron átjuttatom önhöz a miniatűrt. Ön pedig Berlinben visszaadja nekem.
3: Kutya teremtette,
1: rikkantott fel az Agdalia.
3: Ez aztán a csalafintaság.
1: Egyszerre lépünk ki a peronra, de mintha nem is ismernénk egymást. Én majd titokban egy kis csomagot csempészek a kezébe. Senki sem fog észrevenni semmit. Külön-külön utazunk. És ha engem kirabolnának, semmit se találnak nálam.
3: De ha a banda még nálunk is ravaszabb, és tőlem lopja el a kis csomagot?
1: Az lehetetlen, jelentette ki a lány. Ilyesmi senkinek nem jutna eszébe.
3: Ahogy gondolja, Traoré kisasszony, De én már eleve elhárítok magamról minden felelősséget. Mi sem természetesebb, kedves Kürz úr. Irina felállt. Jaj, de nagy kő esett le a szívemről. Köszönöm, hogy hajlandó segíteni nekem. Forró megszorította az őszhentes kezét. Az is az övét. Hát így, mondta Irina. Most pedig szépen elválunk. Különben még tán feltűnnénk valakinek. Ahogy parancsolja. Eszerint holnap délben találkozunk a főpályaudvar bejáratánál. De egyetlen szót sem beszélünk egymással. Rá sem nézünk egymásra. Ön feltűnés nélkül átveszi a csomagocskát és eldugja a bőröngyében. Berlinben pedig, a stetteni pályaudvaron, egyszerre csak kiderül, hogy régi ismerősök vagyunk. Rendben van? Vért fogok izzadni. Rémüldözött az idős mester. De kis kegyedért még a holdból is disznósajtot csinálnék. Viszontlátásra, búcsúzkodott a lány. És megígérem, hogy a jövőben Steinhöfel úr egy gram hús sem betethet másnál, csak önnél. Különben elsőjén felmondok neki. Inkább Ottóéknál, ha lehet, kérte az apa. Ottóéknál nagyobb szükség van rá. Áll az alkú. És most elindulok a város felé. Ön menjen az ellenkező irányba, kérem. Nehogy szemet szúrjunk. A holnapi viszontlátásra, külcapu. Irina hálásan mosolygott az öregre, és tovalejtett. A holnapi viszontlátásra, motyogta az apu. Hosszan nézett a lány után. Irina áthaladt egy kapuhív alatt, és eltűnt. Hogy én micsoda egyvén szamár vagyok, dünnyögte magában. És ez sokáig nem lehetett kiverni a fejéből. Kipallagott az Amelienborgból, és a Bredgádéra tévedt. Ebben az utcában csak úgy hemzsegtek a régiségboltok. Kürz papa úgy érezte, hogyha, bár nem is régen, miniatűrökkel akad dolga, kutya kötelessége foglalkozni a művészettel. Türelmesen szemügyre vett minden kirakatot. Látott hímzett miseruhákat, ezüstgyertyatartókat, fából faragott, festett madonnákat, japán vízfestményeket, néger bálványokat, ásatak kalendáriumokat, polinéziai táncmaszkokat, elefántcsont faragványokat, mozaik képeket, meg még tömérdek egyebet. Legtöbbje egy csöppet sem tetszett neki. Az egyik üzlet előtt viszont ott ácsorgott az a kis növésű úriember, aki oly kedvesen adott felvilágosítást a német és dán bélyegek közötti különbségről. Áhítatba merülten szemlélt valamit. Mint közismert, Schopenhauer megállapítása szerint a művészi alkotások érdek nélküli szemlélése, más néven a kontempláció, az ember egyik legbámulatosabb képessége. Ilyenkor elcsitul a követelő akarat és a szerzés mohó vágya. Csupán az ember valódi lénye nyilvánul meg valahol a nirvána tőszomszédságában. Schopenhauer kiváló emberismerő volt. Storm úrról talán csak ennyit. Lám, ezt nevezem szerencsének, gurjantott nagyot Oszkár Kürz, és meglapogatta a kis növésű úriember vállát. Storm úr, aki durván kiszakítottak a mohó vágyaktól mentes szemlélődésből, riadtan felpillantott. Arcára zavart mosoly ült. Na hát, micsoda véletlen, tisztel. Elnézést, mi is a becses neve, uram? Magogta. Becses nevem Kürz, tudatta elégedetten a hentes mester. És istentelenül unatkozom, drága Storm uram. Képzelje, én világ életemben arra vágyakoztam, hogy egyszer, egyetlen egyszer egyedül lehessek néhány napig. Most aztán teljesült a kívánságom, és csak annyit mondhatok önnek, egyszerűen pocsék. Gyakorlat dolga az egész, vélte Storm. Nekem például egy csöppet sem esik nehezemre egyedül lenni. Gyakran volt már hosszabb ideig magában? A kisnövés úriember lesütötte a szemét. Az ilyen személyeskedő kérdéseket valahogy nem vette jó néven. Kiváltképpen olyan pasasoktól, akik megjátsszák az ütődöttet. Ezért úgy tett, mintha meg sem hallotta volna a megjegyzést, és a művészetre terelte a szót. Annyit értek hozzá, mint tyúk az ABC-hez, vallotta be az idős hentes. Sokkal többet én sem, szerénkedett Storm. De hát valami reménytelen szerelem fűz ezekhez a holmikhoz. Valahányszor Kopenhágában vagyok, legalább egyszer végig bandukolok ezen az utcán.
4: és mert holnap előreláthatólag vissza kell utaznom Berlinbe. Ma elzarándokoltam ide.
2: Holnap Berlinbe utazik?
4: Ha semmi nem jön közbe feltétlenül.
2: Nagyszerű.
4: Én is. Harmadosztályon? Persze. Mehetnénk esetleg együtt is. Külc úr mód felett boldog lett. Kettesben indultak tovább, közben diskuráltak. A következő kirakat előtt Storm úr megtorpant.
2: Oda nézzen!
4: Suttogta.
2: Micsoda Szent Sebestyén? 13. század! Kölni iskola!
1: Szakasztott, mint a céllövöldében.
4: Nyilvánított vélemény Külc.
2: És az a miniatűr? Tüneményes, nem de?
1: Nocsak!
4: Bámészkodott el Külc.
1: Ez itt egy miniatűr?
4: Egy szóval ilyes formák ezek a micsodák. Társa hajszál híján fejjel esett a kirakatba.
1: Milyen picurka?
4: Becsmérelte a képet az öreg.
1: Legfeljebb, ha igazolványba jó. Mibe kerülhet ez a vacak?
3: Mint említettem, nem igen értek hozzá, válaszolta a kis tövésű úriember, de úgy 500 koronát biztosan legombolnak érte.
4: Külc lenézően mustrálta a miniatűrt.
3: De nyilván akadnak drágábbak is, nem?
1: Ó, igen,
3: ebegte Storm.
4: És arca
1: hamuszint öltött.
4: Iréne Traori kisasszony ugyanebben az időben a belvárost járta. Egy bizonyos cipőboltot keresett, amelynek kirakatában néhány nappal ezelőtt igazán csinos szandálokat látott. Szeretett volna venni egy párat. Feltéve, ha talál megfelelő számban.
3: 35-ös lába volt ugyanis, és az igazi sorscsapásoktól eltekintve alig ha érhet nőt ennél nagyobb szerencsétlenség. Valahányszor lát egy jóképű cipőt, amelyet szívesen megvenne, és melyiket nem venné meg szívesen, 35-ös számot soha nem talál. Némi távolságról két úriember követte.
1: Le kéne szólítani a cicababát,
4: jegyezte meg egyikük, bizonyos Ártel úr.
1: Mit lehessen tudni, talán hasznunkra válna.
3: Na jó, egyezett bele Karsten. Hát akkor csipked magad.
4: Philip Ártel tétovázott.
1: Tudod, az én orrom nem különösebben alkalmas a flörtöléshez. Többé-kevésbé hadilábon áll a klasszikus arányokkal. Ezt a csipcsup ügyet igazán lebonyolíthatnád te is.
4: Nos, legyen, vállalkozott Karsten.
1: És te mit csinálsz?
4: Követlek titeket, mint az árnyék.
1: Csak aztán el ne ugorj valahová piálni,
4: figyelmeztette Karsten.
1: A főnök még betalálná nyomni a kobakodat.
4: Azzal megszaporázta lépteit, és iparkodott utolérni Traori kisasszonyt. Már csak néhány lépés választotta el tőle. Ekkor azonban megelőzte egy magas, karcsú fiatalember. A fiatalember megfogta az ifjú hölgy vállát, és meglepetten rá kiáltott.
1: Halló, Iréne? Hát te hogy kerülsz Kopenhágába?
4: Iréne Traurig összerezzent, és hátrafordult.

0: Negyedik fejezet. Szimpozión a négy levelű lópatkóban. Karsten a púrógyárt szoknyapecér visszasombolygott. Philipp Achtel ádázvigyorral fogadta. Szegény kisfiú, hiába neked nincs nagy szerencséd a nőknél.
1: Ne dumálj baromságokat,
0: mordult rá Karsten. A hapsi ismeri a csajt, a keresztemén szólította meg. Lassan már az idegeimre mennek a segédcsapatok, amelyeket az öreg Steinhöfer küldözget a titkárnőjének, sóhajtozott Achtel. Vagy mit gondolsz, lehet, hogy ezek a konkurencia emberei? Mert az persze még sokkal elragadóbb volna.
1: Nem hiszem,
0: vélte Karsten. A hapsi a keresztemén szólította, mire a csaj hátrafordult, mint a villám. Már pedig a hátraforduló villámoknál nincs veszedelmesebb, nyilatkoztatta ki Philipp Achtel. Mit óhajt tőlem? Kérdezte Zordonan Traurig kisasszony. Jóformán alig látszott rajta az ijedelem. És mi jogom mer a keresztnevemet szólítani? Na nézd, hát önt is Irénének hívják. A karcsú fiatalember mérhetetlenül elképett, aztán megemelte a kalapját. Ne haragudjon, kérem, de ahogy így ment a járása hátulról, a megtévesztésig hasonlított egy lipcsai unokahugoméhoz, mosolygott a lányra. Ám bár arca milliószor csinosabb, mint az unokahugom. Furcsa, hogy az unokahugának szintén Iréne a neve. Előfordul az ilyesmi, bölcselkedett a fiatalember. Az én nevem például Rudi. Traurig kisasszony hátat fordított, és ment tovább. Egyáltalán nem ritkaság, hogy az azonos keresztnevű emberek hasonlítanak egymásra, folytatta bölcselkedését a fiatalember, akit Rudinak hívtak. Traurig kisasszony metszőn kacagott. Ma már egyszer arról is felvilágosítottak, hogy a vezetéknév jellege befolyásolja viselőjének lelki világát. Hiába a jó pap holtig tanul. Kétségtelen, bólogatott a fiatalember. A vezetéknévről jut eszembe az enyém Struve. Rudi Struve vagyok. Iréne gyorsított. Fiatalember nem maradt le. Voltaképpen még örülök is, hogy maga nem az unokahúgom. Miért? Arról már tudom, kicsoda, micsoda. Felelte a fiatal ember mély értelműen. Iréne egy-egy vizsga pillantást vetett a kirakatokra, amelyek mellett elhaladtak. Különös dolog ez, kezdte újra a fiatal ember. Amellett elgondolkoztató is, még soha nem találkoztam senkivel, aki más akart lenni. Igaz, van, aki örülne, ha olyan gazdag volna, mint Rockefeller. Egyesek meg nem bánnák, ha olyan szépek lennének, mint Garbo. Kivált a nők, nevetett. De olyan ember, aki szőröstül-böröstül azonos akar lenni valaki mással, nincs. Egyetlen egy sem. Még ha púpos és pincében lakik, akkor sem. Hát nem különös. Mit gondol erről?
1: Semmit az égvilágon,
0: jelentette ki az ifjú hölgy, és igyekezett minél nagyobbakat lépni. A fiatal ember megátalkodottan gyalogolt mellette. Iréne váratlanul megtorpant, és önfeledten egy kirakatra mutatott. Ez az! Zsikkantott, és eltűnt az üzletbe. Az üzlet egy cipőbolt volt. A fiatalember hosszasan szemlélte a kiállított lábbeliket. Majd amikor az egyik kirakat hátsó falának tükrébe megpillantott két járókelőt, akik az utca másik oldalán várakoztak, maga is bement a boltba. Traurig kisasszony egy karosszékben kuporgott. Előtte egy eladónő térdepelt, és éppen egy fél cipőt próbált a vevő jobb lábára. Ez nagy, panaszolta az ifjú hölgy. Még Ladiknak is. Értse meg, a lehető legkisebb számot kérem. Az elárusító nő felemelkedett a térden állásból, és másik dobozt nyitott ki. Ez a cipő is nagy volt. Az elárusító nő ekkor a polcokhoz lépett, felmászott a létrára, és egy újabb dobozzal tért vissza. Traurig kisasszony felpróbálta a cipőt, toppantott benne néhányat, és szinte döbbenten állapította meg. Ez jó. Mintha a lábára öntötték volna, szólalt meg valaki mellette. Iréne felnézett. Az a tolakodó fráter volt, akit Rudinak hívtak. Nyájasan bólogatott. Szívesen járok hölgyekkel bevásárolni. Az ilyesmi igen kellemesen tereli el az ember gondolatait a fontosabb dolgokról. Az ifjú hölgy megkérdezte az elárusító nőt, hogy mennyibe kerül a cipő. Az egyesség létrejött. Iréne belebújt régi cipőjébe, és ment a pénztárhoz fizetni. Az eladó nő közben becsomagolta a cipőt, és átnyújtotta a fiatalembernek. A fiatalember átvette, mintha mi se volna természetesebb. Hol a cipő? Érdeklődött Rauri kisasszony, miután a visszajáró pénzt táskájába tette. A fiatalember magasra emelte a csomagot. Itt! Az elárusítónő kitárta az ajtót. Minden jót! Köszönt el a fiatalember, előre engedte az ifjú hölgyet, és maga is utána ment. Hosszú ideig némán bandukoltak egymás mellett. A fiatalember ösztönei azt súgták, hogy helytelen volna erőltetni a beszélgetést.
1: Sejtelme nem csalta meg.
0: A városház téren, az Abszalom ház előtt Rauri kisasszony megállt. Megkérhetném, hogy add ide a cipőmet? Kérdezte. Természetesen, válaszolt készséggel a fiatalember. Íme a kis 7 mérföldes. És átnyújtotta a dobozt. Most pedig úgy vélem ideje volna, hogy a távozás hímes mezejére lépjen. Holott a boldogság a közelben virul, jegyezte meg költőjén a fiatalember. Elég a fecsegésből, tett pontot Iréne. Nem is értem, miért molesztál engem, Isten önnel, uram. A fiatalember megemelte kalapját. Isten önnel, hölgyem, mondta, majd sarkon fordult és távozott. Iréne kisé megrökönyödött, és néhány másodpercig mozdulni sem tudott. Aztán gőgösen felszegte a fejét, és elindult az ellenkező irányban. Ennyire modortalannak azért nem kellett volna lennie, gondolta megbántottan. Rémesen szeretett volna hátra nézni egy kicsit, de mert tudta, mit követel az ille, nem fordult vissza. Pedig akkor láthatta volna, hogy a fiatal ember zsebrevágott kézzel, mosolyogva sétál a nyomában. Szemközt a Frascati előtt 2 úriember tárgyalta meg az esetet. Ehhez mit szólsz? Kérdezte Karsten. Achtel úr összeráncolt a jelentős térfogatú orrát. Közönséges szerelmi história. Undorító, vintorgott Karsten. És ők is elindultak a magas, karcsú fiatal ember után, akit Rudinak hívtak. Rudi viszont az ifjú hölgyet követte, akit ugyanúgy hívtak, mint az ő lipcsei unokahúgát. A 4 levelű lópatkó, meglehetősen 2-es hírű matrózkocsma, a Nyhavn közelében van, egy kis sikátorban. Jó néhány csáléra taposott lépcsőn kell lemászni hozzá, és később ugyanezeken a lépcsőkön fel is kell jutni. Ez a túra nehezebbik fele. Oszkár Pülc az egyik beugróban ült. Storm, a felsikeredett fülű egyén mellette kuksolt. Eléggé előre haladott hangulatban voltak már, és sűrűn kacintottak. Olykor tuborgi sörrel, máskor kisüstivel. A többi asztalnál kék tengerész zubbonyt viselő férfiak követték példájukat.
1: Szép város,
0: jelentette ki Külc. Storm megemelte a kupicát. Külc szintúgy.
1: Prosit,
0: mondták egyszerre, és kiürítették a poharukat.
1: Csodál szép város,
0: szólalt meg ismét Külc.
1: Mese szép város,
0: vélte Storm.
1: A világ egyik legszebb városa,
0: állította Külc. Szakasztott úgy hangzott az egész, mint az ultiban a kontrázás. Megint ittak egy kicsit. Ezúttal sört. Majd a pincér minden külön felszólítás nélkül 2 kupica kisüstit helyezett elébük.
1: Pazarváros,
0: mormolta Külc. Storm meghatott a helyeselt. És ezt kell itt hagynunk holnap. Az idős berlini hentes és mészáros bánatosan ingatta őszfejét.
1: Még szerencse, hogy együtt utazunk. Csatyúk, egymagamban nem is mennék neki vágni az ilyesminek. Egészségére, Storm! Egészségére, Külc! Veszedelmesre is fordulhat ám a dolog, Storm! Csoda veszedelmesre! Van magának vér a pucájában, Storm! Meghiszem azt, öreg úr, de mi az, ami olyan veszedelmes? Arról egy szót se. Éljen a művészet!
0: Éljen, éljen, éljen! És Storm váratlanul azon kapta magát, hogy nótázik. Rémülten konstatálta, mindössze 1 pohár sör meg 2 fél deci hiányzik, és úgy berúg, hogy gyakorlatilag hasznát se veheti, ha a társa netán részegebb is valamivel nála.
1: Prosit!
0: Divalgott az ősz Dalia, és ivott.
1: Prosit!
0: Storm a pohár mellé nyúlt. Külc atyai kedvességgel a kezébe igazította a poharat.
1: Pincér, még két fél decit, két korsó világost.
0: A pincér megjelent az újabb adaggal.
1: Te bánatos élet, hogy milyen szomjas lesz az ember az ivástól, szomorkodott Külc. Kész szerencs, hogy előtte lenyomtam egy 12 személyes idegtálat.
0: Felnevetett, amit eszébe jutottak a hurkaféleségek. Aztán odavetette, csak hogy mellékesen,
1: a derekasan lealapozom, akár 24 óra hosszat is eliszogatok egy húzamban. Egészségére, Stormikám!
0: Storm homlokát a hideg veríték verte ki, káprázó szeme előtt, mint a szúnyogok raja cikázott volna.
1: Én is legény vagyok ám a gáton.
0: Örökte rekedtem, és magába döntötte a sört. Külc újra töltötte a poharakat.
1: Minket csak ugyan a sors keze hozott össze. Most aztán majd legénykedhet.
0: Ki legénykedhet?
1: Mert a világban csak úgy nyüzsögnek a rossz emberek.
0: És az ősz dalia olyat csapott a kisnövésű vállára, hogy az csak nem az asztal alá esett.
1: És nem tudja senki, de senki, hogy miért olyan rosszak.
0: Miért ne próbálhatnánk meg becsülettel boldogulni, mi?
1: Miért kell, hogy valaki rossz legyen? Erre bizony még a papok se tudnak igét. Én is rossz vagyok, motyogta Storm. Illetve én rosszul vagyok.
0: Agyát göd borította el.
1: Ezen csak a pálinka segít,
0: jelentette ki erélyesen Külc.
1: Pincér, még két fél decit.
0: A pincér rohant, és hozta a rendelést. Storm érezte, hogy pálinkát csurgatnak a szájába, de már tiltakozni sem tudott.
1: Ha ez a pasas átrázott,
0: utott még át a fején, aztán lezudjant a székről.
1: Egészségedre, öreg cimbora,
0: szólt Külc.
1: A rossz embereket meg vigye el a fene!
0: Csak ekkor vette észre, hogy egyedül ül az asztalnál. Az Osterbrogádi egyik háza előtt taxi állt meg. A taxiból egy lóderuhás férfi mászott ki, némelyest ingatagon, a kapuhoz lépett és elolvasta a rászerelt táblát.
1: Hurrá! Rikkantotta. Curtius Pensio, még szerencs, hogy a kölyök nem felejtett el, hol lakik.
0: Visszament az autóhoz, az ülésről kiráncigált egy mozdulatlan élőlényt, és a vállára vetette. A sofőr segíteni akart.
1: Fölösleges?
0: Állította el a turista.
1: Cipeltem én már ennél nehezebb ökröket is. Gyakorlat dolga az egész.
0: A kapunál hátranézett, és visszakiáltott.
1: Várjon meg, pilóta úr!
0: Aztán bement a házba, és nagy szuszogással földübörgött a lépcsőn. A Curtius Pensio az első emeleten volt. A turista becsöngetett. Sehol egy moccanás. A turista vészjelzéseket adott le a csengőn. Végre valahára csoszogó léptek hallatszottak az előszobából. Valaki hosszasan kibámult a kukucskálón.
1: Nyisson már ajtót!
0: Ripakodott rá a turista. Kulcs csörrent. Kinyílt az ajtó. Előbukkant egy előkelő öreg úr, aki hosszú, fehér körszakált és sötét szemüveget viselt.
2: Mit óhajt? Kérdezte.
1: Bizonyos Storm urat szeretnék leadni önöknél.
2: Sajnos én csak tegnap óta lakom itt, sóhajtotta szeliden az öreg úr. Egyedül vagyok a lakásban. Mi baja az úrnak, akit a vállán hozott? Elhunyt, netán?
1: Nem, beszívott.
2: Ejnye, ejnye.
1: Mondja meg inkább, mit csináljak Storm úrral? Gyömözöljen be a levélszekrénybe?
0: Tudakolt a turista.
1: Vagy volna valami más javaslata?
0: Az öreg úr visszalépett az előszobába. Talán lefektethetné az ebédlőben a kanapéra. Előre ment. Valahol hátul becsapódott egy ajtó. Húzat van, magyarázta az öreg úr. Nyitva hagytam a szobám ajtaját. Kinyitott egy ajtót, és villany gyújtott. Az ebédlőben álltak. A zöld lóderuhás behemót óvatosan a kanapéra fektette rakományát, és betakarta egy teveszőr takaróval. Aztán megigazította magának kabátot, és gondterhelten vizsgálgatta Storm sápat ábrázatát.
2: Remélem, holnap azért pontosan kiér a pályaudvarra. Ez az úr utazni szándékozik?
1: Bizony, együtt megyünk Berlinbe.
2: Majd értesítem a tulajdonost. Az előkelő öreg úr szelíden mosolygott. Ő bizonyára idejében felébreszti Storm urat.
1: Óriási szívességet tenne ezzel nekem,
2: könnyebbült meg a turista.
1: Iszonyúan fontos dologról van szó ugyanis.
2: Ha szabadna megtudnom.
1: Nem szabad,
2: jelentette ki a zöld lódeggabátos. Storm úr sem tudja. Enyhén imbolyogva átment a szobán, majd visszafordult.
1: Sőt, még én se tudom egész pontosan.
2: Nagyot nevetett, megpörgette göcsörtös sétabotját, és fickósan felkurjantott.
1: Ilyen a művészet!
2: Kinn az előszobában, kicsit még nekilent a fogasnak, aztán becsapódott mögötte az ajtó. Alig tette ki a lábát, megelevenedett az ebédlő. Legalább egy tucat ember vette körül a kanapét, amilyen Storm úr szendergett. Ritkán tapasztalni, hogy egy panzió, ahol csupán egy magányos öreg úr tartózkodik, ilyen zsúfolt legyen. Az öreg úr letette sötét szemüvegét, s vele szelítségének tetemes hányadát.
1: Ez meg miféle disznóság?
2: Dühöngött, sőt egészen kancsal lett dühében.
1: Melyik te tudja megmagyarázni?
3: Én.
2: Jelentkezett egy illető, Philip Aktel úr volt az, a vörös borszakértő.
1: Nos, de minél gyorsabban. Storm összehavárkodott azzal a pasassal, aki a Dagleterben Steinhöfel titkárnője mellett ült. Az Amelienborg előtt pedig elhatározta, hogy amúgy véletlenül megint összeakad vele, és egy kis kalapkúrára viszi. Pontosabb értesülések véget. És?
2: Aktel úr vigyorgott.
1: És úgy látszik, végrehajtotta a tervet. De ki volt a Bernát hegyi, aki ide cipelte nekünk Stormot? Éppenséggel az a bizonyos Külc, akiről még most sem tudjuk, hogy tényleg olyan ütőt, ami ennek látszik, vagy csak teszi magát, felelte Aktel.
3: Hát piálni minden esetre tud, állapította meg valaki röhögve.
1: Szerintem ez pazar, szólalt meg egy másik lakó. Storm elhatározta, hogy leitatja és kifaggatja a balit, ahelyett meg azt hozta haza őt a vállán, mint a postás, a tértivevényes csomagot.
3: A sors iróniája,
2: jegyezte meg Aktel úr keretteljesen.
1: Pofa be!
2: Recsend rá az előkelő öreg úr, és a kanapéhoz lépett.
3: De egyet már most is elárulhatok nektek. Ha kiderülne, hogy Storm baromságot csinált, olyas valamit ér meg, amit még életében nem ért meg soha.
2: Storm ekkor a másik oldalára fordult, és váratlanul felrikkantott teljes hangerővel.
1: Egészségedre, kis Külcs!

0: SS után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
5: A Bolond falu. Nagyapomnak a nagyapja Silda községbe jött. Azt mondta, hogy még olyan buta népet, mint ott van, de különösen a bíró. A nép mi ráhallgat? Ott ment egy asszom, mondja. Bíró úr, nálunk mi lakodalom lenni, a sunk mi csak egy keves van. Hogy mit évő legyek? Vesd el, jónyom, vesd el, máj menjünk jó kövér fűtbe. Hát úgy is csinált az asszom haza, mint ostak a kertbe jó kövér fűre. El is gerebgyézte, rávette azt a maradék súlyokat. Hát mégis azon. Nem is sokára nyűjt ott sok-sok orvacsanó. Hát ők még azt gondolták, hogy a súlyt kell ki. Hozzá fogtak, nyalogattak, kóstolgattak. No, lámé, minyő zűr, oszt ma minyő erei van. Hát csak vartok, hogy mi fehíredjen. De bion nem lett só belőle. A lagzi idei még eljött. A vőlegé más faluból vitte a szép menyasszony. Hát ott hallunak az ajtóba, a hosszú menet. Ott seppegik, hogy nagy baj van, ott a menyasszony nem tér be az ajtón. Mi szólal az egyik násznagy? Hát ma mi se alhatunk itt. El kell vágni a lábából, majd befér akkor a menyasszony. Mi szólal a bíró? Koma! Hát nem él autót, hogy a fej nem fér be. Azt kell annak levágni. Mi szólal egy menyecske, hogy hozzá mi a fejszín? Azt mondja, aki a házat építette, hogy hozzá a fejszínt hozzá. De nem azért, hogy a menyasszony fejt vagy lábat levágjuk, majd kiütöm az ajtófa, most befér a menyasszony. Mi szólal nagyapámnak a nagyapja? Ma nem győzte hallgatni ezt a sok butaságot. Hát hajuljon meg az a szép menyasszony, az befér, ma ne poroskodjonak lagzi alkalmával. Hát mihajlott a menyasszony, befér. Nagyon örültek. Behítok nagyapom nagyapjót a házba. Főhelyre ültették. Kínolgatta a bíró is, hogy csak egyén, igyon, hogy még ilyen okos ember. Hát ittak, mulattak, végi volt a lakodalomnak. Most azt mondja a bíró az embereknek, hogy emberek, vendégség közelék. Templomunkot mi benyőtte a szédérszor, még gaz, minden. Tudjátok mit, majd errébb húzzuk a tisztosnak. Hogy bírójuk? Hallgassatok, ma ki is fundoltam. Emberek, nektek alesz a dolgotok, hogy igyátok, egyetek, hevergessetek, gyűjtsétek az erőt. Az asszonyok, meg mind mondjuk azt a kendérkötelet, jó, erős vastagot. Majd ott csavarjuk a templomon, az a tisztosnak húzunk. Úgy is volt. Harmad napra elkészültek a kötelvel az asszonyok. Vitték az emberek. Bíró az élén. Odaírnak a templomhoz. Dirigolja a bíró. Csavarjátok körül a templomon. Majd szólok, hogy hőrük, akkor húzzátok erre, a tisztos felé. Elkiadja meg ott a bíró. Na emberek, hőrük, húztok. Hölgy emberék, mondj őt! Mondj őt! Pedig csak a kötelengedét. Nem mentek semmire. Hazamintek. Mostnak megint. Azt mondja a bíró, emberek. Itt vattok, itt tétlenkedték. Nem lótyoltok ki azt a nagy diófotot a patakpartól? Hogy mennyire szomjan van? Azt nem bír bájolni a patakból igyon vizet. Hogy segíjön neki. János, te jó erős dirék ember vagy. Ered fél, azt jó nyom lefelé azt az oldat. Mint pedig alulról húzunk. Hadd így oda patakhoz idő. Félment János. Nyomta lefelé a diófaokat, ahogy bírta. Alulról húzta. Az óg meg egy nagyot riccsen. Eltört. Jánosnak a fejt, aki nyomta lefelé, elsútotta. A testi meg leesett. Bíró odaszalad, nézi, azt mondja, emberi, hogy volt a fejé Jánosnak, mikor fölment a falra. Azok megvallották, hogy ők bírt nem tudják. Szaladjatok csak, kérdezzétek meg a feleségét. Szaladt két ember, diabolna. Rozi, Rozi, ott volt a fejé az urartak, mikor eljött itt horró. Hadd halljátok-e, én nem tudom. Majd megnézem a kalapjót. Megnézi, kalapjót keresi, de nem tanult a kiszó. Halljátok-e, lehet én, mert nincs a kalap sehol. Hát, meg volt, nincs. Eltemetti. Egy vándor ember ment a falujokon keresztül. Macskaja hóna alatt. Hát ők macskort nem ismertek. Az eger még a magtorjukba a búzót ma mindig rogta. Kérdezik a vándor ember, hogy mi nyújjon le te? Hát a macska. Hát mire való? Az egereket pusztítja. Nem a nője. De eladom. Mi nyíljék? Hát egy vékárát. A bíró megveszük. Mindjárt kimérette neki a vékáranyát. Nagyon örült a vándor. Jó kilépett a vékáranyval, nehogy meggondolják a dolgot. Tanakodik a bíró, azt mondja, emberek, mert betették a magtorba a macskót. Hogy ugyan mit tehet ez az állat? Szaladj csak, Jóska, fiam. Utána a vándor után kérdezni, hogy mit teszik az állat. Jó, szalad, Jóska. Miért látja a vándor, hogy szaladnak utolna? Miért jobban, mi szalad? Azt hitte, hogy az aranyé mennek utolna. Látta Jóska, hogy ma nem éri el? Kiáltott utolna. Ember, mit eszik az állat? Egyet most! Úgy értette, hogy embert nem.

Na macska, a bírom meg azt, nézzétek ma, bosszút forral ellenünk, gyújtsatok mi csak azt a házat is. Mit gyújtottam? Úgyhogy a félfalunk leégett. Hát, szegények lettek. De mégis a bíró nem adta fel a reményt. Azt mondta, ne búsodjatok, emberek, ne búsodjatok. Lesző mi olyan híresek a Vármegyénkbe, hogy nagyon. Hogy bíró úr, hogy? Félmenek a holdra, te segítségetikre. Ho-ho, bíró úr, szóval nagyon magosantva. Ó, te buta, te ostoba, nem látjátok ott azt a nagy hegyet? Ma annak a teteihez minő közel van. Hát bólogattak, hogy igaz. Na tudjátok mit? Ami hordót tanultok a faluba, hordjátok csak ki arra a nagy hegyre. Majd szépen egy masarakuk, én félmenek a teteibe, kampúzbotonval félhúzogatom, mindjárt lesz a hold. No, úgy is volt, sok emberek izzadtak. Hordtak fel a hordókat a nagy hegyre. No, fent volt, rakozgattak egy masra, a bíró a teteibe. Hát ma félkiáltanak neki, a jó magosan. Bíró úr! Halljai, ma nincs több hordó, lesz volt egy ügyű. Ha tűsétek ki a két alsót, hisz már az úr se kell. Mindjárt rögtön szót fogadtak, kiütték a két alsó hordót. A többi mi lezuhogott. Bekarult a nagy hegyen, a bíró is lezuhant. Kitört annak kezi lába, mentén mi halt. De ha a bíró még nem halt volna, az én mesém is tovább tartott.

Valamikor valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda, fiatal ember. Elvette a feleségét Mariskának hívták. No, de a fiatal ember nem nagyon szerette a földnyes munkával foglalkozni. Ő jobban szeretett inkább 21-re kartja annyi, vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ő néki az állatokban ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszony tanzbészből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcar. Itt van egy krájcar. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg bőzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizet szépen. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hogy hát mi, hol vigyen egy krájcari búzát? Kit ő honnan? Menj Barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világon, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hol még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska, írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versületek érte. Mert nincs ma. Jó Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelentek neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is a malomban, meg is őrök ház, és viszik neked a véka búzát lisztet. Majd azt elintézzük. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni, hogy megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az most. No, de hogy tisztelni, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végére.

0: Igen, de később is. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, azért el volt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni. Ilyesmit még nem foglalkozott, még olyan. Talahoz kidek a kaplanyúrral. Mariskám, hol jár? Hát, kaplanyúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy békabúzat, még örüljem is meg azt, mert másképp. Tedd el a krájcart. Adok én neked egy békabúzat. Majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Jó van. Elviszi Mariska zsákot bele a békabúzá, elvitette a kapla is. A malom megörölték, ma két békabúza volt, meg liszt Mariska van. Krájcart még megvolt, mert a kapla is visszaadta neki a krájcart. A Mariska ugyanúgy elmegy a kaplanyúrra, megköszönni a jóságot. Jó van, Mariskám, de most már meg is kell beszélni, hogy hol tanulkozunk a békabúzai. Jó van, kaplanyúr, tanuljunk ki valamit. Mariskám, te hogy gondolod, hogy volna legjobb tanulkozni? Hát, kaplanyúr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő búza ajánlva. Jó, Mariskám, rendben, most hogy az, hogy oldanom meg? Majd én előbb elmök, mint a kaplanyúr. Én fél meg a felső végére a búzalna. Kaplanyúr később jön, a kaplanyúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevev. A kaplanyúr azt mondja, hogy puty-puruty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mellik este felé. Egy a tisztelendő úr kidélt a búzának a felső végére. Elehelyezkedik. Kaplanyúr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. A tisztelendő a felső végén vár valamit, kaplanyúr meg az alsó végére. Sok arjon eszébe a tisztelendőnek, hogy őnek kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevev! Kaplanyúr az alsó végül, puty-puruty. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy bevev, puty-puruty. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendőr kaplanyúr, kaplanyúr meg a mit keresít? Én, amit a tisztelendőr mit keresít? Jó, egyen meg a fenn, akkor gyerünk haza.
1: Na most azt szeretném megkérdezni Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
0: Majd mikor elhangzott a rádióban ez én mesém a trufában, este persze, másnap reggel, alig hogy kimegyek az utcára, Damanok, dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Persze én dühöntem érte. Nem is tudom, hogy ilyettem, mert hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesség, mindenkinek. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyóntat nyílt tisztelendő. Nem, bocsánat, tisztelendő. Nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jöttem. A tisztelendő úr, amikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt a... Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsi, mert én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lassa Pista bácsi azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariskára gondoljanak a mostani írek, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak megtréfalt a két papot.

0: Munkatat bírtam. Bírtam és jó munkás voltam. Első jövő munkás voltam, mert a cégeknél is mindenütt kaptam kitüntetéseket, munkámért.
1: És nem hiányoztak az állatok?
0: Mi hiányoztak?
1: Nem hiányoznak?
0: Ha.
1: Van éppen elég dolog.
0: Ó, dolog nekik van. Itt van kertem, itt van zöldség, na, és megint van kérben ott krumpli, kukorica.
1: Ezt mind maga gondozza?
0: Ott ki.
1: Maga egyedül?
0: Hát én nem akarom, hogy öreg sem maradjon, főd, akkor muszáj dolgozni.
1: És hogy bírja át a dereka nem jó, mint mondja?
0: Kínoszkodunk.
1: Kínoszkodunk.
0: Kínoszkodunk.
1: És mire a legbüszkébb az életébe?
0: Hogy még élek.
1: Erre büszke? Önmagának köszönheti, hogy még él?
0: No.
1: Miért?
0: Hát vigyázok magamra.
1: Hogy vigyáz magára?
0: Hát, ugye vigyázok. Betettem a szabályokat, amit illik az embernek.
1: Milyen szabályokat?
0: Étel, ital, ilyesmiben.
1: Tehát nem iszik túl sokat, hiába van jó bora.
0: Én iszok, sokat megiszok, de egyszerre keveset.
1: Aha.
0: Mert itt van nekem a pince, mondom, bemegyek. Van olyan nap, hogyha megszámolnám, akkor kigyünnet alahogy 10-szer is bemegyek a pincébe.
1: 10-szer hány deci?
0: De megiszok 2 decit, legeslegtöbb, ha 3 decit megiszok. 3 pohárral. És ez elég egyszerre. Na, én sok bort elfogyasztottam az életbe, de én még berúgva nem voltam. Na. Mondom, hogy jó az az ital. Én azt mondom, hogy jó az ital. Borocska jó, borocska jó. De kő tudni, hogy mit lehet belőle fogyasztani.

0: Faluban olyan szív volt azok, a nagy utcakon, szív fűhes utcak voltak. És nem volt kerítés, nem fittünk semmit, ő ajtónk így volt tarva, Janka voltam, Jan voltam, egész szíje. Nem volt becsukva, nem költ semmit, ő fény. Szombaton, vagy vasárnap régen mindenki, nem mi most, sokkal tisztasabban. Mindenki a utcáját meg szépen megöntöztik és összesöpörtik. Egész udvar, azt olyan Jankaknak, a Janyoknak, ó, hát milyen Jany volt volna, akinek a utcája, szemet is. Azt a Janyoknak költ szépen összesöpörni. És tudjátok, milyen szép volt az a főde szoba. Vagy karikalkot, vagy ankockalkot öntöztünk rá, és az ki volt söpörve. Nagyon szép volt az is.
1: És körül még ilyen kisarga asztal, ilyen sarga festővel.
2: Igen, ki kellett lenni még padlózva is.
1: Na várja, padlózás. A padlózásról mondok egyet. Itt borcsinálják, ahol borcsinálják. Azt tudja, nem volt addig, nem voltak padlók. Csak főd volt, és az mind ki volt trágyazva. Tehén trágya volt megasztatva. Megasztatva vízbe, és benne egy rongy, és avval szépen, ez egy, de szép volt. Néhát a szag elment a szénél, szép volt a talaj, olyan volt, mint a betonyokban volt volna. És minden háznak volt két-három elmebeteg.
3: Honnan?
1: Hát a kórházakból.
3: Miért adták ki őket?
2: Hát kiadták, azért, hogy jobb a kezelés.
1: Hogy jobb a kezelés, és aztán itt meg bevallaltak azért, hogy fizettek.
2: Kaptak pisztutat.
1: Fizettek érte, sokat, abból volt a pénz. A falunak abból volt a pénz. No. És a betegeket jártak megjárni a főjebb valók, Nyitráról. Úgyhogy minden hónapon vagy minden két évben vagy három évben kigyüttek megnézni. Hát ez a Borcsi néni, a szomszédunk, meg éppen törőte a talajt. A trágyával. Na és a urak meg bementek. Nénike, hát maga mit csinál? Hát kérem alassan, én szarozok. Hát azt mondjam, mi az a szár? Hát a tehén trágyat, azt mondja, hogy hát, milyen szép lesz ez, várjon csak, képzelj el. Két hét múlva mindenkinek kikölt padlózni a talajot. Mindenkinek, két hét múlva. Ahogyan mondta, hogy kérem alassan szarozok.
3: Na, úgy volt. Hát pedig ez szép.

0: elmentünk mindenfele.
1: Vasárnap délután alig vártuk, elmentünk a szőlőhegyre. Olyan utakot lecsergettünk egész, csak amúgy csergett a szőlőhegy. Ballaktunk a úton végig, és én a

0: csütörtök, szombat, vasárnap. Ezek voltak a lányos napok. No. Akkor ma este összeszedődtek, vagy kocsmába, vagy a utcán, és akkor ma mentek.
1: Hát öt-hat legény gütt a haszó, öt-hat legény, még több is. Ilyen úgy, hogy tele volt, a konyha tele volt, nem volt hova ülni. Annyi legény.
2: Kolán volt.
1: Hát alig vartalak, hogy kettet sötítettem gütt regementvel, és azt én csak az maradt ott, aki akart jönni, udvarolni, hát leszületett a többivel, az ott maradt a ajtóba. Kint a ajtóba, becsuktak a ajtót, és kívül a ajtóba, ott maradt szórakozni a jahommal, a többi elment össze. Ez így volt valamikor, nem mondjuk, hogy most.
3: Ez egy szép lányok voltak, megmondom ajánlva.
4: És azt mondták a öregek, ha fírő, mint a menyasszony, fiacskom, hát ha angyalok közül így, angyal így, ördögök közül így, ördög így. A rosszak között hiába volt jó, tudjál, mindenki rossz volt, akkor lenyomtak, akkor jobb felszeszette magad, és ő is vissza tudott pofalszni. Énekültek estallóba és udvaron is, napom nagyon szépen tudott énekülni, nagyon is, és sokat énekültek, és nekik nagyon erős hitték volt, abból a bajból is nem csináltak soha olyan tragédiát, még a halált is könnyebben vették. Hát úgy, hogy ma megszabadult a földi bajtól, földi szenvedéstől, és ott találkozik a ő halottjaival.

beszélgettek este a Malnyika, főleg télén fontak vagy vártak, és akkor egész estig én sokat beszéltek a gyerekeknek végeségekről, háborúról, szegénységről, és még sok mesét is mondtak. A Luca napján nem szabad volt fogyni, mert a Luca azt nem szerette, a Lucot meg kellett ünnepülni. És nagyon régen az megtörtént, hogy ilyen fiatal asszony azt mondja, hogy ő nem fogom én a Lucot ünnepülni, én fogok fogyni, de akkor jártak fonókba, eszementek egy haszó, 5-10 asszony is, és akkor csak egy hazat fűtöttek, és ott fontak, és akkor viccelődtek, mindjárt elment este. De akkor nem mentek a fonóba, és asszonka kitalálta, hogy ő otthon fog fonni, hogy megelőzi a többit. Fonott, akkor ő nem nézte, óra nem volt, és nem tudta mennyi a idő. Egyszer csak beállít hozzá egy menyecske. És azt mondja neki, no, hát ha nagy ügyes vagy, akkor egy óra az éjfél volt, és egy óra arra fond meg az összes orsót, hozott neki egy kas orsót. Hát, de a menyecske ügyes is volt, még okos is volt, nem mondta, hogy fonja tele orsót, csak hogy fonja, minden orsóra fonja. Akkor ő minden orsóra fonott egy keveset. No, egy órakor beállít a menyecske, no, megfontad a orsókot? Azt mondja, megfontam. Minden egyire fonott, és nem mondhatta, hogy nem fonta még. Azt mondja neki, hogy no, jó van, nagyon ügyes vagy, nagyon okos is vagy, becsapta, de ha jövőre is fogsz fonni, eljök érted, és elviszlek. És mikor kifordult az a menyecske, menyecskének fő volt öltözködve, akkor ez a asszonka, a fonóasszonka meglátta, hogy lólabai vannak. Boszorkányú. És akkor rettenetesen megijedt, és azóta többet soha Lucakor nem fonott. És nekem, mikor jön voltam, a szomszéd azt mondta, előre megparancs Margit, mert tudtak, hogy én is úgy szeretek sietni. Ne próbálj fonni, mert elviszel Luca. Mondom, dehogy viszel. De majdnem csak könyörögtek, hogy ne próbálj fonni, mert igazán el fog vinni, ha jó szomszédok voltak, úgy volt a udvarunk, hogy szemben. Soha volt minden egy udvar. Csak olyan kerítiske volt, de olyan jó asszonyok voltak vaskit. És majdnem könyörögtek, hogy ne próbálj fonni. Hát akkor ma, mondom, akkor jó van, nem fogok fonni, csinálok most, de ők azt annyira állítottak, hogy ez megtörtént, és hogy ez igaz volt.

0: Olajlőről beszélgetek arról, mint hogy voltam jó a 4-5 esztendős. Akkor ingyen felvitták a Havasra. Szolgáltam, írok a tátámba. És én a sántajokkal kellett járjak.
1: Miért? 4-5 éves korában már fölvittél?
0: Felingem 5. És volt egy csomó sántajú. És úgy hitták, bátyámat Iloka Ferenc. A járt a fejővel. Akkor én bementem a patakba. Jók nem mentek, a nyakot minták elgettek, mentem halászni. Halásztam, jó káveztek a sántajók. Nem voltam itt elejhalcsak. Akkor elé mentem nyugni, és kérni, hogy jók elértek, és azt mondják, nem. Hol voltál azt az ánt istenődet, azt mondja, bátyám, akkor jó hezzám várt. Aztán megkerültek. Na. Akkor még egyszer oktam, úgy voltam, szolgáltam, a Kadicsfaliba voltam. Majorok, akkor ezt láttam, volt a bajos, akkor úgy hitták az ember Karácsony Ferenc, te ismertetettem, hogy nem? Nem. Karácsony Ferenc bandokat, akkor volt egy ekkora kutyája, de én napfél szolgáltam, és nadrág leszakadt róla, akkor már voltam a 8 esztendős, 7-8 mondtam, több nagyobb nem lehettem, elégezze, hogy hát. Megkiálltam, felküldték a hitmán nadrágot, és a semmi főkülsor. Itt is felhasítottak, ezt a felét is lemögött rajta, mentem elé, az eszembe az így mondták, ezelőtt a kosár, jók mellé. A nagy kutya a lányom volt. Itt a tombomból akkor kiszakadt, aztán úgy megharapott ember, hogy annak egyéb nem volt az orvosa, akkor nem úgy volt, hogy pillanatra menjünk, hogy ilyen adjuk tetánusz neki, vagy kutya megmérgezik, vagy nem tudom, mi lesz veled. Neki is a kutyából egy darab szőrt kivágtak, megfesítették. Vezsették, be is urultak, s... kötték be, és semmi kutya van nem. Ott hájban meggyomott.
1: Ott nem itott maga, gondolom, nagyon.
0: Hát én igen, ez bizony, de még hát a jó megvárták az Istenben. Például egy kecskét le akarok vágni. Ha esetleg megkötöm a lábát, vagy nem akarom megkötni, vagy tudom lábam, hogy ilyen kecskoló, mondom, én már bírok. És hanem a kecskének meg kell kötni a lábát, hanem hogy így szúrom keresztül az úgy bevő ember, hogy mindjárt hág meg a magam. A jó pedig semmi kecsin, annak ezt megkötni a lábát, hanem a lássai lábát a keresztül tettet a fejetetei, a várámnak, hogy szúrod így keresztül, a vérem meg is. Kettőt, hármat rúg, és vége ennek, akkor meg most akkor kezdjük nyugni meg.
1: A jó az adja magát.
0: Hát aztán, amikor megölt, akkor tehetetlen, mert meg ma hova.
1: Na. Hát akkor már igen.
2: Ez az egy átérésük van, a jó, az ártatlan, a... szóval nincsen neki semmi védelkező tulajdonság. Bent voltam a tanyán, 5 darab disznyóval. Abba egy ártán volt, 3 anyas egy fűdőcske. Legöléstek egész nap az erdőben a makkon. Este későre jöttek elé, de gyanús volt nekem a dolog, hogy amikor a disznyokat anyára elértek, örökké az erdő között valami zaj, hallatszott, hogy valami állat ment. Nem tudtam elképzelni, mi tud lenni. Aztán csak kiszúrt a szeg a zsákból, télben a disznyokat vágni kellett volna le, a disznyok el hasasodnak. Édesapám se tudta elképzelni, én se. Tehát az idős, egyszer a disznyők annyira meghasasodtak, hogy megmaladszott. Egyiknek 6 darab vadmalac, a másiknak 9 darab vadmalac. Addig barátkoztak, addig szórakoztak, amíg megismerkedtek, a vadkon megcsolta őket. Bétára zsidettes lett. 11 darab vagy 12 darab vadmalac. Olyan gyönyörűek voltak, hogy még ma se felálltam el, mert a sárvás lótát jártam utána. Akkor kellett volna elpusztítsuk, annyi szép sapkát lehetett volna csinálni a bőrökből, hogy megnőttek annyira, egy megnőtt 80 kilóra. Anyám eladott 2-t, ugye így csendesen, egy juhásznak. Elresztette őket, egyszer megvacsoráztatt a reggel híj, hogy jönnek, de úgy elmentek, még máig jönnek. udvaroltam a feleségemnek. Nagy bátyám irigy volt, nagyanyámnak a bátyja, hogy mit tudom, mi fájt neki, mi nem. Ha azt mondja a feleségemnek, te úgy gondolkozzál annak, hogy az öreg Matyinak a táta és nehéz ember volt. Jegyőzd meg azt, hogy Farkasnak báránfia nem lesz. Hát én elég tudtam építgetni, hogy ez zámzsén a feleségem, és az öreg lerombolta az egész építményemet, aztán csak én győztem.
1: Nem is volt máshol életibe?
2: Hát, hogy ne lettem volna.
1: Mennyi időt hol?
2: Én a javítóba egy évet.
1: Rossz gyerek volt?
2: De fütyültem a templomba.
1: Fütyült?
2: Igen, a templomba.
1: Hát miért fütyült?
2: Azért, a pap nem mondta, elég hangosos kísértem, hogy értsék meg a népet.
1: És aztán mit csinált még? Azért nem vitték el javítóba, nem hiszem ezért az egyért.
2: Hát múlt még közben más egyéb is, tehát ez, az is szokták megbüntetni a fiatalt a fűtjéről. Igen. 58-os években volt, május 11-én. Karaván muzi volt, és ugye mint gyermekek voltunk akkor még. Szóváltás, és a szóváltásba kért egy kicsi kelemetlen megzavarás. A zavarás után pedig akkor volt a huligántörvény fellépve, aztán azt alkalmazták, és bevittek Szent Erzsébetre a fegyházba egy évre.
1: Ezért fegyházat kapott?
2: Igen, bizony, mert a törvény, a román sújtotta a magyart azért, hogy ismerje meg a nemes lelkit.
1: Milyen volt ott a fegyházban?
2: Erős ennyi volt. Minden reggelre puliszka lé volt, nem volt rossz. Mert az embernek olyan négy vágyott, az is jól esett. Hús az marha pocór volt.
1: Ami?
2: Marhának a gyomrának a emésző része. Tetszik érted. Ez volt akkor, annál különvétele nem igen volt, mert a rab csak annyit érdemlett meg.

0: Jaartam annyira kezdjél, mint ide a falnakot. Fel a két labros ordított jött nekem, hát azt hittem, hogy belé halok, akkor jegységet. Hát lehet képzelni. Olyan magas volt, hogy 3 méter magas volt, amíg felült állva. Két hátosú lábbal, és ordított a szája, kitartott a két első lábbal egy kalimpát.
1: Aztán meggondolta magát?
0: Hát én is ordítottam, jöttem be úgy, hogy akkor elmentünk, mentem fel az árgyon egy tanyánkból. Mentem, hogy ez a kicsi patakocskó folyik, nem tudom, tetszett-e arra, felítja ezen a medencén. Menjek, hogy erőgélek, hát a patakocshoz a vadaknyomát örökké szoktam figyelni. Ha látom, hogy vad is nyom rá van a patakra. Gyenge jég volt, hát elég az, hogy betörött, nem törött, azt már nem tudom, hogy pontosan. Megsírült. Vissza onnan jött. Figyelem, hát egy nagy tőzfánál megvan ahhoz, hogy leskülődik elé, hogy leskülődik el. Egyált kiállt, most megint is visszamett a bozót fel, ez 62. Telling volt, januárban lehetett. Hülyel a katonák, ezt az utat akkor építették. Hülyel a katonák, ültöztek az úti munkások. Akkor le egy-kettőre a falutól, 2 kilométerre úgy pontosan. Lerohantam, én kerestem az árdészt, akinek 20 kája volt, hogy lövjék meg. Az árdész az elment volt már a szolgálatba. Volt egy másik iparos, az a községi árdő őrült, annak egy 20 kája volt, leadott. Az jött, de akkor vette, hogy nem ez gyakorolt volt a lövéshez. Rejölött, talált egyszer hátgerincén, egyszer tompon. Viszi jó megvadult, kerültünk egy kicsi mezőcskéres. Én ordítottam nekik, amin hőni, nagy posztunk a balat ráztam. Egyszer a fejét megcsavarítsa a farkát, felkondolítsa az irány neki. Nekem vette az irányt, ahajtott egy bozótos bokor. Pillanatnyira felkapaszkodtam rajta, akkor a felállott két lábos az ő óros az én gumicsizmám között 15 centi távolságon. Sárga szemeivel a fának a lábát, így nekizett az olyan sárga, és hát pillogtatok mindig a kezem, hogy járni. Kiálltam a vadásznak, jöjjön ide ember, mert be helyben lehúz róla. Hát nem jött a vadás, ez is jó, ugye. Hátulsó lábán tomplobés kapott volt, az leereszködött. Másikra voltunk majd négyen. Másikra kiálltam a barátomnak, húzódjál, mert mindjárt te is bekerülsz a város, azon másoktól egy sugárkod, az ágok törtek le. Olyan rettegés volt az egész dolog. Sapkája leesett a fejébe, és úgy öngörgette a fejzőn a sapkát, mint ha akarta volna enni. Elég az az aztán. Zavartuk, mindaddig egy óra hosszát. Egyik iparos aztán hazafutott golyóvécs, hozott friss golyó, és meglőtte aztán a zárdés. Így jártunk oda a vadászattól. Hát rengeteg ilyen dolgom volt a vadakkal. Még legény voltam, juhászkodtam. Itt a falu végénél őröztem éjjel, így lefeküdtem. A kutya úgy meglepően ordít. Hirtelen felszöktem, magammal egy tettem volt egy karót, így mondják, amivel a lejszát megbiztosítsák, a jóknak a kollátja. A kutya úgy órított, tehát hatalmas farkas. Ott van a kutyával szemben. Én nem szólottam semmit sem. Ott vágtam a derekára, hogy a dereka átjörött a far keresztje. Többet az utára nem tudott felállani. A kutya ott fogott, a kutyát elkapta, és visszavágta az utára. Az orrára ott vágtam, a kutyát elengedte, és reggelre összeszedtem magát, az éjjel volt. Elúszúszott onnan körülbelül 100 méterre, de csak az első lábával tudott kapaszkodni. Reggelre egy keresztbe tettes, nézem, s hát most ha szökne, az akkora tartott a száj, hogy a meccé fogai közé így az araszon beférni. Nem vagy a kép itt akar a gégét elkapcsolni, itt van a szakasztani. Lefuttam az árdészhez, mondom neki mi a ház, az egy-kettőre kerékpárhoz, az felfutott, vagy felkerékpárhozott, valami eszközzel őrsz, aztán a fejre kettőt vágott az óra. Na vére kifolyt, akkor lejózták ide a falu köz is. Megnyúzták, beadtuk az árnyészet, hivatalozó bőr is adtak volt 300 lát a bőré prémium.
1: Nem mutatok, hogy képes csinálok,
0: valahol a képes volt.
1: Na de hát, hogy mert maga oda menni, mikor a kutyát várta jobbra-balra?
0: Az ember tudja, beléli magát, hogy már az egyik a másikkal megbírkozni. Nem bírkozik meg. Két ember az ott nem megbírkoznak. Hát az embernek az a munka kötelessége. Ahol amiben a juhok korlátozónak, úgy mondják már, hogy kocsak.

egyszer egy ügyvezasszony. Pótene, asszonynak három világszép leánya. Egyik szebb volt, mint a másik, majdnem olyan szépek voltak, mint én. De mindegyiknek volt egy kicsi rejtett hibája es, eppe úgy, mint nekem. A legnagyobbik leánka olyan tyúkszemű volt, de olyan tyúkszemű, hogy az orránál tovább nem látott. A közepső leánka, jaj, annak meg egy kicsit lütő volt az esze. Mikor az elkezdett kacagni, nem bírta abba hagyni. Meg kellett tőle bolondulni. De a harmadik leánkának es volt egy kicsi rejtett hibája. Am meg csepű nyelvű volt. Nem lehetett érteni a szavakot, hogy mit beszélget. Na hát, szegény asszony hót meg a bánattól. Ott volt a nagyrakás leányos, nem tudta őköt férhez adni semmiképp. Hogy honnat nem, nem tudom, egyszer oda keveredett a faluba egy jóképű kanászlegény. A legény minden reggel hajtogatta a disznyókot a falu vége felé, az öreg asszony meg nezegette, elgondolta magába, én Istenem, bejó volna, ha valamelyik leánkámot feleségül venné. Egy reggel az asszony erős szüvet gyűtött, s kiereszkedett a kapu elejébe, s neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem, én azt halltam, hogy te árva vagy, s tudod-e, nekem olyan gyenge szüvem van, úgy sajnálom az árvákot, hogy hasad el a szüvem miattik. Tudod-e, mit gondoltam? Én azt gondoltam, hogy minden reggel kiteszek neked ide az ablakba egy jó pohár pálinkát, s te gyere, ides, idd meg, jó lesz-e. A legény egy kicsit olyan süsű féle volt, azt mondja az asszonynak, jóha! Na, úgy es lett. Minden áldott reggel az asszony kitett az ablakba egy jó nagy pohár pálinkát. A legény odament, megitta, jó kedve kerekedett, jó nagyokot rittyentett az ustorával a disznyóknak a hátuljára, aztán ment a bajába. Hát, így ment ez egy hétig. No, amikor egy hét eltőtt, megint csak kiereszkedik az öreg asszony a kapu elejébe, s megint neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem? Úgy meg tetszett nekem a te magaviseleted? De fiam, mondok én neked valamit. Van én nekem három szép leányom. Egy este el kéne gyere nálunk Guzsajasba. S ha valamelyik leányom megtetszik neked, én neked adom. Te fiam, adok neked földeket es meg, marhákot es. Én olyan gazdag ember csinálok belőled, hogy nem lesz még egy olyan a faluba. Jó lesz-e? Azt mondja a legény. Jóha! No, a legény beígérkezett a leányos házhoz Guzsajasba. Amelyik estére ígérkezett, azon a napon akkora sütésfőzést rendeztek a háznál, majd leégett a ház. Süttek egy kemence kalácsot, megmézeztek egy évekpálinkát, s még a makkakast is levágták. No, mikor készen voltak a főzésvel, neki a leányok öltöződni. Favirág rokolja, lájbi, fejéring. Mindegyiknek béfonta a haját az édesanyja, langszimpántlikát kötött belé, s aztán leütette a leányait egy padra, s kitanyította őket sorba, hogy mit csináljanak, ha idejő a legén, ha férjhez akarnak menni. A legnagyobbik leánkának, amelyik olyan tyúkszemű volt, azt mondotta az édesanyja. Nézd csak ide, édes leánkám! Én ezt a tőt ledöföm oda ne az ajtósorkához. Ha idejő a legén, te mondjad azt, hogy nezzen csak oda, édesanyám! Még reján mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok. Ne lámpa világnál es megláttam a tőt a sorokba. A közepső leánynak, amelyik olyan kacagós volt, azt mondotta az anyja. De el ne kezdj kacagni! El ne kezdj kacagni, mert meg es nyúvasztalak! A legküssebbiknek még azt mondotta az anyja. Te meg ne szólalj! Meg ne szólalj,
mert én valamivel úgy bédugom a szájodot, hogy soha többet meg nem szólasz. No, a leánykák erős szerettek volna férhez menni, s ezért erőst fogadták, hogy mindent úgy tesznek, ahogy az édesanyjék tanította. Sötét lett, jött a legény, az öregasszony szögdösödött a pálinkás évekvel, rakta a nagy kakas cubókokot a legénynek a tányérjába, gyúrta belé a kalácsot. Úgy jól tartották azt a legényt, hogy annak még a hasa esfére állott. No, mikor a legény jól lakott, egyszer csak telereszkedik a padról a legnagyobbik leánka, s megszólallott. Nezzen csak oda, édesanyám! Még reám mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok, ne lámpa világnál megláttam a tőt a sorokba. Jól van, édes leánkám, vedd fel, s tedd a helyre. No, a leán odament a sorokhoz, valahogy kitapogatta a tőt a kezeivel, feles vette. Igen ám, de mikor a legény bejött a házba, a fejéről a kucsumát Rea tette az ágy tetejére. És most, hogy szegény leán elhaladott az ágy mellett, a tyúk szemeivel nem tudta kivenni, hogy mi van ott. Azt hitte, hogy a macska kondorodott oda fel. Oda menjen, azt mondja a kucsumának. Kátsz le innet, te szégyentelen! Akkora pufot adott annak a kucsumának, hogy az beesett a ház közepébe. Na, egyeb se kellett a közepső leánkának. Neki kacagni. Halljátok-e? Szegény legénynek a lábai a földbe gyökereztek. Csak állott, a legkisebbik leánka csak hallgatott, de egyszer aztán azt se bírta tovább, megszólallott. Ó, de édetanám, én nem toltam temmit, mott én menek férhet. Hát erre szegény legény úgy megejedett, hogy neki ezt a csepünyelvű leányt kell feleségül venni. Úgy megfutamodott, hogy lehet ma még mind fut. S a leányok ott maradtak rakáson vén leányon. Senki el nem vett feleségül egyet se. Legények, mikor megnőttök, menjetek oda, s vegyétek feleségül őket, tük!

0: a gyerekeket szigorúbban, mint most. És a tanítók is szigorúbb voltak. És ha mégis valamelyik szülő egy cseppet hanyagult, akkor a tanítók elmentek megnézni, és nagy szidós kapott a gyerek is, és a szülő is. De akkor a tanító, a pápa és a bíró, azoknak volt tekintélyek, és az előénekesek, akik a templomban, annak akkor mindenkinek nagy tiszteletje volt. Amit a tanító mondott, az szent volt, és nagyon szót fogadott.
1: Mikor első-másodikba jártam, akkor ott Silló Bálintnak hívták, no, az idősebb tanító bácsi volt. Osztangat utolsó években, akkor meg volt Rotko Elemér, neki hívták őt, az tanító volt. Ez nagyon jó tanító volt.
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Tessék?
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Azzal meghalt.
2: Hol, mikor?
1: Na, nem is tudom, mikor, melyik évben.
2: Nem itt halt meg.
1: Hát, ha nem itt halt meg, de meghalt. Na.
3: Mikor gyilakok voltunk, hát a tanítónkot elvitték. Rotko tanító.
4: No.
3: Az nagyon erős, igazságos tanító volt, nagyon.
5: Igen. Embereket eszeszedte, akik tudtak énekülni, és estéken eszeszedte oda iskolába, és énekeket, tudom, minka még ott Boszoronot laktunk, és a kamrába aludtunk, és apa, amikor hazagyütt onnan, mikor a ének, úgyhogy minden héten háromszor tanította. Mikor hazagyütt, hát anyámban ott énekültek a ágyba, és én meg ott mellettek, ott én is ott aludtam. Ott mellettek, és meg is tanultam minden éneket, szentes énekeket. Hát egyszer csak jöttek a csendőrök, a tanítói, és
2: Iskolaidő alatt?
5: Mink is ott voltunk. És
2: szlovák csendőrök voltak?
5: Szlovákok. És az összes falu, képzelj el, az összes falu itt volt, kaszalkva, villalkva, mindenbe. Azt mondták, hogy nem engedik, hogy a tanítójukat elvigyék. Az olyan borzasztó volt, a diákok meg mind ott voltunk, körülötte, és aztán ő fölött, itt volt az a fos kamurai. Tudod, itt a sarkon volt a fos kamurai. Ő fölött azt mondta, híveim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy így értem búsónak, vagy így nem engednek, de csak engedjenek el, mert ha ennek a két csendőrnek nem engednek el, Gyüli, ugye 10 is úgyis elvisznek, mert én ma be vagyok arról, be vagyok adva, és ma én nekem muszáj elmenni. És még a plébános még itt volt hittanom, Pograról a plébános, és arra is rámentek, hogy biztos ő adta be, már is olyan szlovák értelmű volt az ilyen, Nibli. Hát aztán mégiscsak elvitték, mivel ő megkérte a népet, hogy ne lazadjanak, hogy hagyja akitet, hagy menjen eleve két csendőrnek, mert ugye két csendőrnek nem engedik el, hogy akkor gyűjtett 10, még 20 is, és hogyha őtet ma úgyis elviszik. Na és neki mentek a papnak. Neki mentek, hogy ő dobatta ott a hatalron. Ott dobtak a hatalron.
2: Hova?
5: Rendesen. Magyarországra. Magyarországra ott dobtak a hatalron.
6: Ezt akarom mondani, a mi papunk, a Nibli, az állítólag elvitték a Kalvariakala csendőrségre, és egy héten bele meg volt. Erősen, hatalmas ember van, 120 kilós, nem tetszett hallani? Madokon. Na, nem volt szabad szentmisét tartani úgy munkanapon. Na, és elment Bodokra, nem fogadott szót, és tartott misét. No. Beadta a kitet, és elvitték, hogy nem fogadott szót, és annyira megkínoztak, no, belehalt.

ha a szlovák vallám alatt nem szabadult megszólalni magyarul, rakja voltak, akik olyak voltak, hát nem mindenki sok magyarult még akkor Nyitran, de a szlovákok akkor olyan nagy szárvaik nyújtak, rakja voltak, hogy ne beszéljenek magyarul, hogyan gyűnáróni. Szegény anyám nem tudott semmit, mikor osztana a Janka voltam, ma engem is szerettem arról is elküldött, de én ma tudtam olyan pár szót, hogy no, hogy jó, hogy tessék, még mibe kerül, még megszabadsz, még ilyeket ma tudtam. De akkor még az volt, hogy katasztrofális rendszer volt. No. Mondjuk egy kiló almának 20-30 korona volt arra, úgy így attól, hogy milyen. Akkor gyütte ellenőr, és le, szóval lekicsinyítette neked a arat, 3 koronára. És egyszer Janka voltam, mondom, 15 éves anyám, azt mondja, Margitom, ott van sok alma, szedjél, vidd el, és vegyél magadnak, amit akarsz. Hát én leszettem egy zsák almát, nem is tudom, ma valaki gyűjt szekérén a rokonyok közt elhozta. Hát oda gyűjt a ellenőr, és nekem, hogy 3 koronái. De azért, hogy én sokat kírtam, hogy 20 koronát kírtam, akkor most tőlem elkobozza 3 koronai. Tőlem elkobozta, és őnek a rokonja, hogy arról a 30 én nem tudom, honnan szunta a kasszonyok ma, akik jobban ismerték. Aztán, hát ma másodszor anyám, hogy csak vigyél Janka, lehet, hogy azt mondja, de nyavolja nem viszi oda azt a ilyet olyat. Hát akkor vittem. Asszonyok, ma voltak után okosabb asszonyok, azt mondja, tudod, mit csinálja a Janka, akik ma mindig jártak. Hát gyűn a fiánc, kiabalja, hogy gyűjjenek almát venni ingyen, gyűjjenek almát venni ingyen, nem kőérte píz. Akkor sereglettek asszonyok, és én mértem almát. Mértem, hát mondtam, ma mindegy, vigyel az a rabló, vagy a szítosztom itt az asszonyoknak. De asszonyok azok tudtak, hogy én mit csinálom, és szépen, mikor ő elment, nekem a pízt, hát lehet, hogy egy-kettő volt bennék, aki nem adott pízt, de nekem mind odahoztak a pízt, ahogy a rendesen jár, ma sajnáltak, hogy szegény Janka ide kínoszkodik.

0: nem minden arra, hogy egy vagy kettő is a gyokeleként őt hatta én jól.
1: Ebbe a faluba, ha nem volt Janka kezel libaicsi, minden hazna 30, 40, 20, 10, hogy kinek ugyanis ma olyan 5 éves Jankaknak ma libakva költ járni. Gondoljatok még, hogy ma főkedtem, még 10 évesen voltam, 8 éves, 5 órakor, 4 órakor, ma hajnalban mentünk a libakva, mert melegi volt, és akkor általán büszkék voltunk, hogy olyan korán megyünk a libakva. Hát ott még úgy szoktunk jazzani, hogy a úton nagy por volt, és ugye a libak legeltek, akkor a Jankak eszé mentünk, és a úton ilyen vastagon volt a por, mert sok szekér csinált sok port, és a porból csináltunk várát, csináltunk házat, akkor szaggattunk virágot, akkor a szép virág volt a menyasszony, a csúnyabb virág, a Janka, igenis virágból volt a gyerek.
0: Igor, gyerek voltam, és ma bírtam valamit mozogni, akkor mi nálunk paraszt család volt, én édesapám paraszt családból származott. Na. És akkor nékünk reggel, ahogy fölkelt az ember, akkor kölyött a otthoni munkát, ami rám volt bízva, elvégezni. Na. Mikor kicsin voltam, Baromfi körül. Mikor ma nagyobb voltam, akkor istallóba. Meg kellett pucolnom a teheneket, a csikókot, és azután mehettem iskolába.
2: Na. Akkor ki kellett almozni reggel?
0: Igen, igen, igen. Kitakarítani az istallót, megajrozni alattak, megetetni őket, és mikor a stangat meg voltak etetve, akkor a stangat.
2: Azután mehettek iskolába.
0: Igen. És mikor hazajött az ember, és úgyhogy hosszabbak voltak a napok, akkor dőlt, akkor megint kertbe, határba, na, mentünk dolgozni.
2: Nehéz élet volt, vagy pedig mindenki úgy jött, ahogy maguk?
0: Nem volt nehéz élet.
2: Nem volt nehéz?
0: Nem volt nehéz élet. De meg voltunk szokva. No. Úgyhogy akkoriban a gyerek, mikor ma bírt, akkor ma ráfogtak otthoni munka.

0: van, hozo, je ziet. Van, ik hem.
1: Eladja a bort?
0: Nem.
1: Hát mit csinál?
0: Megiszom.
2: De ez a hatalmas szőlő egész onnan körülös körül.
3: A fülvédjén volt ez a Sparitában, a kültetlen, a nagyon régi, a nyelvátegi szavasi májusi.
2: Hát itt mindenki, ha
3: ő végül,
2: ha nem.
4: Cukorbetegek szépen, mert így
5: már... Antárió. Antárió. Az a savanyó, nagy alma volt.
4: Savanka a salma, de nagyon jó idő volt.
5: Volt az a ranétalma. Még olyan piros, belő is piros volt, kévő is piros volt, szép, finom volt.
2: Nyári piros sálma.
5: Korály álma volt, piros, síkos, sárga. Hát már most kimondták. Nincs, nincs.
2: Hatalmas divófa.
3: Megy, minden, minden gyümölcs volt, minden.
2: Korály cseresnyi, aztán volt, ami hallják szerint. A ropogós cseresnyi, fekete cseresnyi, az ma majdnem maradtartik. Olyan hatalmas cseresnyefa voltak, hogy hordószamra szedtük a cseresnyit, és a piacra a szebbit. Gyalog. Hát, 12.
3: Aztán megint savanyú szedet.
2: Savanyú szedet.
3: Savanyú. Óriási hatása van a szívbetegeknek.
2: Május elején fölülti a cseresnyefára, és ma ettük egész a gyümölcsöt még karácsonyig.
3: A régi körötapák, olyan óriási magosság, hogy
5: egy gyümölcs.
2: Jaj, azt meg se lehet mondani annak a szivalnak, akkor milyen íze volt. Majdnem minden haznal főztek pálinkat itthon. És ezt annyira tisztelöm, hogy bármilyen ellenségek voltak, senkit ebben a faluban nem jelentettek.

0: gyerekek iskolában nem szalom is kenyeret vettünk, puszta kenyerkét, hónunkkal a kenyerkét a ruhába, tettünk hozzá, mikor milyen gyümölcs volt, és az volt még a vacsora is.
1: Az ma nincs, a park nagyon lebetegedett, teljesen kivesznek a park. Újság is írt róla, a televízor állandóan publikálja, hogy csak kivágni azonnal is likvidálni kell, és eltüzelni, más segítségod nincsen.
2: Van nekem itt a kertben szilva, alma is, körte is.
3: Na kell permetezni.
2: Permetezni? Nem permetezem.
3: Nem permetezni?
2: Nem, mert nem tiszek rá, hogy nincs is rá időm. Tiszek rá, hogy nincs is rá időm.

0: legalábbis.
1: Fiatal ember, szalemberen 190-195 cm magas kör lehetett moszkvai. A rózsafüzért mutatta anyámnak, hogy mama, Topomogy, az segített. Mert hogy ő nem lő lefele, csak föl a levegőbe, hogy ő nem ismer ellenséget.
0: Istenem.
1: Ellenséget nem ismer, de hogy na, olyan moszkvai volt és olyan finom gyerecske volt. Voltak nagyon elmaradottak is, hogyan a fogpasztalt, törőt a kenyérre, no. És azt mondta, hogy karasó, karasó.
2: Ízlett neki.
1: A másik, no.
0: Ízlett neki.
1: Ízlett, hogy karasó, az a kaladont fogpaszta volt akkoriban, vagy a... No.
0: De akarták, hogy jó, ilyenek.
1: Elmaradottak akkor, voltak.
0: Elmentek a kurimba, leszették a tyúkokat, és vitték a mamának, hogy mama...
1: Volt olyan is, automatva bizony... Közeljék lőtt, igen, és fölkölött puszolni a mamának, no, és... De ez a moszkvai... Az annyira lelkiismeretes volt, becsületes volt, na hát.
0: Hogy annyit esznek, mindenki azt adjon annak is. Ő azért valami velitjel volt azért az a...
1: Parancsnok.
3: Különös parancs volt, hogy ezredestől semmi bántódást ne csinálnak. Ha kérnek valamit, akkor megfizetni tojás, bor vagy ilyesféle. Volt egy hát nagy ugye tanító, nem tudom, amik se tanító volt ukrának. Nagyon van, becseles ember volt.
4: Nagyon szép szal ember volt.
3: Nagyon.
4: Csak ugyan ők majd sokat voltak Magyarországon, pár szót tudott ma a magyarul. És anyám azt mondta, hogy jaj, de szép szal, gyerek, de kar összezik, hogyha még elvész a fronton. És megértette, azt mondta, hogyha tetszik neki, hogy adja hozzá a anyát, a Borisunk is. Anyám azt mondja, mindig azt mondtam, a németek is rá, testvéremet meg a kérték. És mindenkinek azt mondta, hogy jó van, fiacska, majd ha el van háború, gyere el, és ha fogtok tetszeni egymásnak, jó van, és ennek is azt mondta, hogy jó, hogyha el van háború, jöjjön, kiressen meg, és hogy nem van, de úgyis tudta, hogy nem jön, az soha egy köszönöm. Amikor sok kódos volt gyerekek, volt énekes kódos, volt imádkozó kódos. Előttem van az a kép, asszonkája, karja volt lábatlan, és ő meg van, szegényke volt. És volt neki kis babaja, milyen szép, és azt így hordta, helyet adtak a babának, hogy itassa még kenyert kép. És mindig elénekült egy verszakot, akkor ment a másik faszba. Tavaszkor, mikor jut ma a gyerekek, kiszaladtunk a utcára, és ma az a baba úgy fejlődött neki ma. A szép, piros sárca, úgy reggel elég, úgy kicsit tejtett a hideg. Nem sajnáltak a kódusoktól. Vagy egy pár koronát.
3: Tojás, élelmiszer.
4: Karaj, kenyeret, vagy babot, vagy lisztet is. Akkor jut a drótos. Ma itt fönt volt a kódos, ma lent a drótos.
3: Kiadott.
4: Anyám azokat is, ha díjben volt, akkor szedett nekik jót, annyi levest, jó karaj, kenyeret, vagy reggel még egy nagy gépre jó meleg tejet, jó puha kenyeret, ha sütöttünk. De hát hasznos munka volt az is az. Most annyi edényem van, és ugye kell legalább a hallatuknak.

Kedves bátyám, nagyon örülök, hogy végre elérkezett az a pillanat, hogy a Marika kijutott. Csak nagyon sajnálom, hogy én nem tudok ott lenni. Jobban szerettem volna, ha együtt mehettünk volna. Legalább olyan rövid időre, mint Bécsbe voltunk együtt. A tengerparton egy pár törpeharcsát foghattunk volna együtt legalább. Vigyázzatok Marikára. És nagyon szeretném, hogy

0: hogyha egészségbe, erőbe viszontlátnánk egymást. Béla bátyánk nagyon gyenge, rossz állapotban van. Lehet, hogy nem is éli túl ezt a krízist, amire most van. Hajas nényem mi kapitány. 80 éven felüli, túl fog élni egy Batuzsálemet is. Csak sajnos a gyerekei azok mind ellenségeskednek, éppen úgy, mint ahogy volt a családban egy-két eset. Ő megcsinálta a rosszat, ugye a Dezső elvált a feleségétől, külön vannak most is, a Margit a minden, az kaszár is a szerencsétlen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele, elváltak Fejdrem Gyurkától, az elvette a Sánta tanács titkárját, azt hiszem, talán te is ösmerted azt valamikor. És kint van Németországban a Gyurka. Úgyhogy csak 6 hónapon kint jön haza. 6 hónap után lehet hazajönni nekik. Jól keresnek. Egyébként jól vagyunk. A két jár Bótos most már itt a faluba. Kac nyugdíjba ment, Erzsika a főnök, Katit hazahoztam a szakácságból, itt vannak, együtt dolgoznak. Gondolom, hogy talán itthon jobban megértik egymást, mint egy idegent hoztunk volna hozzá. Hát a többi részletes dolgot Marika majd elmondja, én még a gyárba járok mindig, még van 2 év. Május 7-énhez 2 éve van, és akkor jövök nyugdíjba. Hogy mennyi lesz, kevés lesz, gondolom, hogy van sok, nem lesz, de hát úgy takarózunk, hogy a pokrok cél. Szőlőt ma permeteztük meg, itt vannak Marikáék, és nagyon kedves ösmerősök onnét Leninvárosból segítetek permetezni. Velek csináljuk ezt a felvételt is a Magdón most, úgyhogy hallom, hogy hát az Erzsikével jól megvagytok, hát remélem tovább is jól lesztek. És kívánom azt, hogy hát ezt a kis időt, ami hátra van még, hát már békességbe töltsétek el együtt. És legyetek boldogok. Még egyszer azt kívánom, hogy erőbe, egészségbe üdvözölhessétek egymást, és ha mód és lehetőség van rá, hát szeretnénk itt lalkodon viszont látni egymást, hogyha ide jönnétek Erzsikével együtt. Zalkodon nagyon sok az újság. Rengetegen meghaltak. Hullanak az emberek, éppen úgy, mint ősszel a nyárfáról levél. Az öregekből, az ösmerősökből alig van egy pár. Gabrik is olyan beteg, éppen olyan, mint hadmezei. Lehet, hogy egy időben fognak elmenni. Kossuth még megvan, de ő is már csak éppen, hogy lézeng. A Simon komám felbukott az úton, meghalt. Juhász keresztanyánk, Brilló Mari néni, ösmered biztosan. A 2 héttel ezelőtt jött a templombóki délután itt a kapu előtt. Felesett, meghalt. Eltemették. Szegény. Az öreg még kapitány, az öreg juhász. Azt mondja, hogy hát annyi huszát vágott, annyi kozákot vágott le, hogy a pióva sűrű volt tőle. A kardbicskával ide vágott, oda vágott. Még 2 hetenként az öreg konkolya eldanulják a nótát a kocsmába. Ilyen 2 öreg ember ritkán van a faluban, mint az öreg. A 3 falu most már össze van csapva itt is, TSC-be. Egy TSZ lett, Zalkod, Vís, Kenézről össze van csapva, de úgy hallom, most már még ezt is meg fogják szüntetni. És Árospataki nagy, Bodrog közi termelő szövetkezet, vagy állami gazdaság, vagy nem tudom milyen nevet fognak megadni, az lesz, hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt nem tudom. De valószínűleg tartom, hogy hát ez be fog következni, mert másütt már csinálják. Én is patronáló vagyok a kohászattól, a Kenézlői TSZ patronáljuk, a Nemesacél Kovács műhely részéről, a kohászat részén, keretén belül. Hát most a májusi esők, ezek azt mondják, hogy aranyat érnek, de hát ez bizony, ez már több az aranynál. Már nem kellett volna ennyi belőle. Víz áll minden területen, hát a szerencse az alkodon, hogy homokos a terület, ha eláll az eső, úgy ahogy ösmerjük, 2 óra hosszú múlva lehet kapálni. De másütt az összes határokban mindenütt eső áll, vagy víz áll a területen. Reméljük, hogy hát meg fog szűnni az esőzés, most már napsütéses idő van, azért lehet permetezni is, és bízunk abban, hogy hát a szőlő, meg más terményekben is elég jó lesz ez az esztendő. A múlt éve is volt egy kis jó rizling, furmint, meg ilyen vegyes, ami volt az öreg szőlőbe. Meg telepítettem is hozzá. Még mindig abból kocintunk majd az egészségedre, az indulásra is. És Marikával majd küldök egy litert a hazaiból. És majd kocintok az egészségünkre. Induláskor, meg már most készülőben is mindig kocintunk a te egészségedre is. Hát kívánok sok minden jót, boldogságot és hosszú életet, vigyázzatok magatokra. És ismételten azt mondom, ha egy mód és lehetőség nyílik rá, a viszontlátásra itt zarkodom.
1: Hát csókollak, kedves öcsém, régen találkoztunk. Lehet, hogy már én velem nem is fogol, mert már én nem vagyok mai gyerek.
0: Most már búcsúzóul és a rokonság keretén belüli befejezésre. Én is szeretném azt üzeni neked, hogyha a viszontlátás örömébe zarkodon találkozunk, még nótát fogjuk eldedugni.
2: Ennek a mesének címe 3 részlegén. Hol volt, hol nem volt. Hete 7 országon, az Óperenciás tengeren túl. András falván volt egyszer egy szegény ember, és egy szegény asszony. Annak volt 3 rest fia, de azok olyan restek voltak, hogy még ennél sokszor restelték. Szegény asszon, szegény ember minden nap elmentek a mezőre kapálni, de mielőtt el nem mentek volna, az asszon megfőzött egy nagy fazak faszulykát, s ott hagyta a tüzelőt, s mondta a fiainak, édes fiaim, ne resteljétek! Kájátek fel, s egyetek. A 3 legény felkült egyingbes gagyába. Oda laftyogtak a tűzhöz, mint valami beteg legyek. Jól bétettek a faszújka levesből, s visszafeküdtek. Így volt ez egyik napról a másikra. Úgy el volt keseredve a szegény ember, hogy azt se tudta, mit csinál. Egy este felé hazajöttek a feleségivel. S mondja a legényeknek a szegény ember, édes fiaim, mi lesz veletek? Mindenki fut, dolgozik, ki már el lát, csak ti nem mentek sehova se. Olyan restek vattok, hogy még a dolog temetésére se tudnátok elmenni. Kinyílott a szemik a legényeknek, s azt mondja a legidősebb, lássa, édesapám, oda elmennénk. A dolog temetésére oda elmennénk. Jól van, fiaim, reggel beszélgetünk róla. És mikor reggel lett, ameddig a szegény asszon megfőzte a fazak faszújka levest, addig a szegény ember odahitta a fiait. Arról volt szó az este, hogy elmennétek a dolog temetésére. Hát jól van, itt van egy száldeszka, egy gyalú. Mondja a legidősebbnek, mire estére hazajövök, egy olyan szép koporsót csinálj, hogy mindenki megirigyelje. Te, mondja másiknak, itt van az ásó, ássál a kertünkbe egy nagy sírt, hogy aki meglássa, megirigyelje, hogy az a sír milyen szép, hogy a dolog jól érezze magát benne. Te, mondja a harmadiknak, ott van a malteros kalán, ott van tégla, kövezd ki, mintha egy kripta lenne, hogy jól érezze a dolog magát benne. És mikor hazajövünk, szólunk a harangozónak, egy kurtacskát harangozzon, a papnak, s a kántornak, idejönnek, és annak rendje módja szerint eltemessük a dolgot. Én is öreg vagyok már, anyátok is, dolgozzon a Herko Páter. Nem dolgozunk mi többen. Ahol a szegény ember mosolygott a bajussza alatt, és elmentek a feleségivel a mezőre. Hely, a legények, hogy örventek! Eltemetik ők a dolgot, ne hallják örökké, így dolgozzál, úgy dolgozzál. Eltemetik, s kész, vége a dolognak. Amelyik koporsót kellett csináljon, elkapta a gyalut, a deszkát meggyalulja, de mit csinált, mit nem, az ujját elgyalulta. Amelyik sírt kellett volna ásson, az ásóval a lábujkáját levágta. A harmadik, amelyik a malteros kalánt forgatta, s a téglát. A téglát úgy ejtette a lábára, hogy a lába eltörött. Este, mikor hazajött a szegény ember szegény asszon, mind a három legényt sírva találta. Na mi baj, édes fiaim? Hát így csináltátok meg a parancsot? Hogy temessük el a dolgot? Elpanaszkodtak, hogy mi történt velük. Na lássátok-e, mondta a szegény ember. Tanulás nélkül semmit se lehet. Menjetek el, s tanuljatok mesterséget. Így a legidősebb elment asztalosnak, a másik elment kubikusnak, a harmadik elment kőművesnek. És úgy megtanulták három esztendő alatt a mesterségiket, hogy amikor hazamentek, ők is kacagták, hogy milyen buták, restek voltak, hogy tanulás nélkül akartak boldogulni az életbe. Aztán ügyes legények lettek, és még ma is élnek, meg nem voltak. Ez tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.

Valamikor régen élt ma atyas király. Még a régebbek még többször elhangzik az a szó, hogy meghalt ma atyas odázigással. Nyalkalomkor felözöttem koldus ruhába, megy egy erdő szélen, meglát egy házikót, egy ilyen kis pusztály juhász lakás volt. Majd, mikor közeledett a juhászhoz, a juhásznak volt egy kis fekete kutyája, Gurulnak nevezte juhász a kutyát. Rácsányította a vándor emberre a kutya, azt mondja a juhász, ne csaholja a vándor emberre, erre terjedözte a birkát, menjünk lassan haza. Kérdezi Mátyás királyt, hova ballaksz te vándor ember? Mennék valami faluba, ahol kapnak valami kis erdelt, mert már el is vagyok fard, nagyon is éhes vagyok. Jó van, ne menjél sehova, gyere be hozzám, mert behet van birkákat, majd nálam megebédelsz, és meg kapsz útravalót is. Úgyis volt, bement a király, megvendégelte a juhász, még útravalót adott neki egy darab sajtot, meg egy darab kenyeret is. Evel a Mátyás király elbúcsúzott. Csak annyit kérdezett meg, hogy kitől kaptam én ezt az ebédet. A juhász megmondta nevét, persze a Mátyás király felírta. Elment haza Mátyás király Budára, majd telt múlt az idő, rövid idő múlva írt a juhásznak egy levelet. Gyere fel hozzám ekkor is, ekkor egy megrendezek egy díszebédet, amire téged is meghívlak a Gurulj kutyával. Persze úgy, meg volt a meghívó. A juhász felkészült, elindult a Gurulj kutyával Budára, a királyi palotához. Miniszter urak ma ott leültek ül az asztalnak, ma azt Mátyás király megmesélte az uraknak, hogy ő hogy kívánja megtréfálni a juhászt. Megparancsolja a szolgáknak a felséges királyatja, hogy minden tanyira mellé tegyenek a szokás szerint kést, kanalat és villát. De a juhász tanyírja, hogy kanalat ne tegyenek. Hát úgy kellett a szolgáknak, hogy a király parancsolta. Szakas be iszi a levest, szerint mindenki a tanyira a levest. A felséges király megfogja a kanalat. Jó étvágyat kívánok, uraim, mindenkinek. Ebb lesz, aki a levesit ki nem kanalazza a tanyírból. Ezt mondta a felséges király. Fogja mindenki a kanalat, mindenki a juhásznak nincs kanala. Ott van egy búzakenyér az asztal közepén, fogja a juhász, mint ahogy szoktuk a pásztorok, én magam is jártam már úgy. Fogja a zsebkést, levágja a szegőt, kikanyarítja belet a kenyér héjából, a végiből, fogja és nyugodtan kanalazza is a levest, hogy el ne maradjon a többi uraktól. Majd mikor mi is megeszi a levest, mikor a többi, akkor felállt a juhász. Felséges királyatya, az imént azt mondtad, hogy ebb, aki a levesít, ki nem kanalazza. Erre most én azt mondom, hogy ebb, aki a kanalat meg nem eszi. Beharapta a jó megalmat, túl, ha kenyere.

levél a ifjúságról. Nagy csöndesség volt, és nehéz sötét eső után, és egyszerre, mint az átkozottak látomása, úgy került elő az alpesek mögül, és a békességet nem sem felkavarta, boros lelkünket, mely végtihet, az óriás hangja. Így félelem is még sose volt. Akár a fényes kanyza nyugtalanul és gőzlehelve vártatott a völgy fölött, a szíveket vad izgalom futotta tőle rögtön át meg át. Egyik se lelte már helyét, párját kereste mind a hány, és íme nem volt párja senkinek. És erre most eszméltünk csak egy furcsa éjszakán. A futkosás oly nagy lett végül, és az űrzavar, hogy négy nagy vaderős lovat kellett befogni septiben, és egy nagy szekéren hajszolva a felhő csillagot, mi már is száguldoztunk élen völgyön át, és nagy kiáltozással felverült az éjkábúj. Mégis, hová? Hová visz mind a tűz? Az éj határtalan. Mindkiket furcsa ihlet szentelt szenvedélye űz. Köztünk sok ember sírt, sok már halála napját emlegette, s némelyik szívéhez tartá már a pisztolyát. Ó, ifjúság, tennen hangottól mámoros kis társadalom. Ó, kedves régi polgármesterünk, akár az álmok kék király, oly szelíd. A város elmaradt már, álmos madarakkal is találkozánk. Felverte őket is a holdözön, amely a fészket is süti. Azt hitték, nappal van megint. És e madarak is elmaradtak aztán. El a rév és kontyos őre. És ott volt már a gát előttünk, s lenn a szakadó vizek, a vad folyam. S hiába szóltam én, s hiába vágtatott utánunk annyi nép, a messzi kastélyokban ébredő cseléd, megrémült kukták, katonák gyertyáikkal, mint a szentek, mint hiába integettek. S utóbb dobszó is hallatlék. Komor, nyugodt és fennen hangzó éber trombita. Köröttünk zenget zúgott már a lég s a fák, s hiába esdekeltem én, s az őr hiába ordita, a többi, mint a beteg, aki testi kínjait nem bírja már tovább, s ugorni kész. A tajtékos négy állatot mindegyre verte, s a vadfolyó felé terelte énekelve. Ám a gátakon épp ott járt polgármester.

örök emlékes. De évzenítjén át az éj is, s minden, ami benne vántorog, ilyenkor tudjuk, eltűnik. Fölöttünk súlyosodtak már a csillagok, s a folyón túl feltündökölt több déli fény, egy néhány sárga lámpa, s fent halványult a hold, s az ének íme elhangzott, és végül a polgármester kiáltott. De már ez nem is kellett. Megállt a hadmagától is az öreg férfi mellett. A nagy ének után fülünkbe még elébbegyek, süket megcsendkedett az ég. Majd köszöntöttük őt, ahogy mint gyermekek apánkat hajdan, és nevettünk sokat, hogy azt ne higgye tán, hogy baj van. Elmondtuk azt, hogy mulattunk kicsit, a bor fejünkbe szállt, s a bölcs így szólt, akkor az ifjúkor bizony, s mi megöleltük volna ősz fejét, és sírtunk volna tán, akár a bűnbánó cseléd, s a hold ekközben ment az útjain tovább. Ó, teli hold, borús, nagyszemű éjj báb, tán asszony voltál egykor, s visszajársz a tág mezőkön fenn, hol örök csönd honol, s bús pillantásodtól az ifjúság borzolni kezd, és szinten megbomol. Ki tudja, miért is nézel ránk oly szemre hányom, s hogy más vidékre némán, miért is tudod? Rapszódia egy őszi kertbe. Csapzottan tarka lett az a fényteli kertbe. Későn süt fel a nap, hamar homálylik. Elfagytak, feketednek napraforgói, dáliái. Még nyílnak, őszien égnek, már nem sokáig. Napszomjas késő heliantuszok. Az elmúlásból is itt körül az világít, mi nekünk meg nem adatott. Piroslik már a kis megyfád. Milyen lesz, ha jön a nagy esőzés hirtelen? Szebbek a rőt levelek, ha kerengnek nedves szelekben is tündérjen. Már várja a nemes növényi sejtelen novemberi esők verését. Itt győzni fog minden enyészetet. A szépség. Magunkra gondolok, a szívre, a gyomorra. Nem a haláltól félek, féltelek. De miért kell nekünk magunktól undorodva megérni, szépségben boldogult virágok, levelek, s ha holdba, csillagokba ér az ember, csúnyán közelítő telében mire mehet ezzel a földi förtelem? Elfagyott rózsák, dáliák, a kertünk. Új és új szépség akkor is, ha pusztul. Meglátjuk most, hogy mit szereztünk bőrön, beleken, szerveken túl. Ez még az ősz, ha jól, ha rosszul. Most vívj, most védd magad, míg végső hódításra el nem indult a sejtjeinkbe zárt tudat. Hát lett-e 10 000 éveken át szépség, ami nem a miénk? Vagy tud-e ilyet a lomb, a virág, eltenni télire a fény? Nincs miért adnunk a szerény. Még csúf estünkben is több szépségünk marad, mint amit valaha pompáztak elénk virágok, madarak. Mi más értelme van az időben a szépet halmozni, ha nem ez? Hogy mikor nyomorultul vergődik az élet, akkor is szép lehet. Nem tréfából teremtett tartós és nemes szépséget annyi mesterünk és ősünk, azért, hogy te is vele védekezz, míg alantas elmúlással vesződünk. Mit tud a virág? Mit tud a tenyészet? Rettentő szép rakéták robbanva repüljetek. Mindig nekünk teremtik a földön túli szépet az emberi évezredek. És mindig te leszel, és mindig én leszek. Holdban, Marson, ki tudja hol. Míg meg nem leljük azt a képletet, nem nyughatom, és nem nyughatom.
és új energiává lesz a múló idő. S új csillagmágiát gyújt meg, érted? S vigasztalóvá lesz a rémítő. És mindent meglátsz. Mindent megértek. És érthetetlen szenvedésed hétszer boldog szépségre válik. Mosolyodban kinyílnak a régen semmivé lett napraforgóid, dáliáid. Meditáció. Gyorsan repül a föld, vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny csuhogását, míg iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tér? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál ereink bugdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, s megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibb, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsi, máskor határtalan, pedig nem változik, és láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híd vázai szállnak, s a csodák üveges vényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs mérete se rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával, ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más, de látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak, a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezer szemű, párába borult paripák dobognak. Megvillan tajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled önmagadnál.

0: Bárány, tigris, féreg ember, akit megölsz, tán nem te vagy? Fű, bárány, tigris, féreg ember, aki legyőz, tán nem te vagy? Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy? Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy? Nincs fülem többé, mégis beszél hozzám, tökéletesen érted. Míg éltem, nem érthettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd, persze nekem is, két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem felel, segítőn átölel, ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
1: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermed hasztalanásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tied, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Madárka sír, madárka örül, néz a múlt se pihen, új felomolva őrzi részét. A holt vadlud, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye ide len rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelhet egy százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva, tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is. Csak a könyv sorog a szírmón a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik égrejti helye, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapása. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rákhajlanak, megosztják alvóhelyet. Itt minden örömbe bogárka vész, a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangösön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt csong a füled, kívánsz-e bucsúzni, mondd, vagy itt lenn jobb a helyed. Odafön villámló